0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondja. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekmények miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázzsal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek.
0: Időjárás.
1: Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
2: Manna Hits.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól, aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak neki ment egy 24 éves Erik nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Erik megölte mindkét lányt. Renée egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni Renée, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. Renée elment Erikhez a börtönbe és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már Renée és Erik együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

0: tried and try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Sokszor hallottam, ahogy az emberek azt mondták, teljesen rossz az életem. Rájöttem, hogy amikor erről van szó, akkor ennek az oka az, hogy rossz a gondolkozásuk. Ma arról szeretnék beszélni, hogy miként tudjuk ezt megváltoztatni, hogy elkezdhessük élvezni az életünk minden napja.

Ezen a hétvégén a változásról fogunk beszélni. Megpróbáltam valami nagyon frappáns címmel előállni, de végül csak annál maradtam, hogy változás. Erről fogok beszélni. Ez lesz a címünk, úgy tűnik manapság ez a kult szó, a változás. Úgy hiszem, hogy Isten is szereti a változást. Szerintem Isten állandóan mozgásban van. Ő mindig halad valamerre. Tehát az lesz az első dolog, amiről ma beszélni szeretnék, hogy meg kell változtatnunk a gondolkozásunkat. Mert soha semmi nem fog megváltozni az életünkben, ha csak el nem kezdünk másként gondolkodni. Úgy hiszem, sokszor szeretnénk változást. Azonban mégis ugyanúgy akarunk gondolkozni, mint ahogyan mindig is tettük. Ugyanúgy akarjuk tenni a dolgokat, mint ahogyan mindig is tettük őket. Nos, ha a dolgokat úgy tesszük, ahogy mindig is tettük őket, akkor nem várhatjuk, hogy másfajta eredménnyel járjunk, mint ahogy az a múltban történt. Amen. Úgy hiszem, sokszor azt akarjuk, hogy más emberek változzanak meg, hogy a világ változzon meg, de nagyon ritkán jut eszünkbe, hogy mi vagyunk azok, akiknek esetleg meg kell változnunk. Azt akarjuk, hogy valaki tegyen már valamit, de az eszünkbe sem jut, hogy esetleg mi vagyunk azok, akiknek tenniük kéne már valamit. Amen. Ezért mi most kilökünk benneteket a fészekből, amiben eddig jól elvoltatok. Kihúzunk néhány tollat a fészekből, hadd üljetek csak egy-két tüskén a hétvégén, hogy ráismerjetek. Ha nem vagytok elégedettek az életetekkel, akkor ez azért van, mert valaminek meg kell változnia. Azonban elképzelhető nektek, sokkal több közötök lesz ahhoz a változáshoz, mint képzelnétek. Ámen. Köszönöm, hogy ilyen lelkesek vagytok. Semmi sem változik addig, amíg az elménk meg nem változik. Úgy gondolom, hogy az elménk megújítása egy élethosszig tartó folyamat. Isten újra és újra figyelmeztetett erre az elmúlt néhány hónapban. Azt mondtam magamnak, fogj el minden gondolatot, Joyce. Minden gondolatot. És a minden szó az egy különleges szó. Erre azt gondolhatnánk, hát miként bizonyosodhatok meg arról, hogy minden gondolatom helyes. Nos, Isten elvárja, hogy ezt tegyük, és ő belénk is helyezi az ő szent szellemét, hogy meggyőzön a helytelen gondolkozásról, hogy tudjuk, mikor gondolkozunk helytelenül. Nem számít, hogy Jézus mi mindent szerzett meg nekünk a halálával. Figyeljetek csak rám, teljesen mindegy, hogy mi mindent szerzett meg számunkra a halálával, és meghalt, hogy nekünk nagyszerű életünk lehessen, hogy megbocsátassanak a bűneink, hogy erőben és győzelemben járhassunk, hogy jó kapcsolatunk legyen Istennel, békességünk és örömünk legyen. Az angol fordításban a János 10:10 azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt élvezik az életüket. Nem csak azért, hogy valahogy kibírjuk, amíg majd egyszer a mennybe kerülünk, hanem hogy élvezzük az életüket. De nem számít, hogy mi mindent szerzett meg nekünk a halálával, soha nem fogjuk azokat megtapasztalni, bár lehet, hogy beszélünk róla, imádkozunk érte, vágyodunk utána, vagy valahol a távoli jövőben látjuk ezeket magunk előtt, de soha nem lesz a miénk, ha csak meg nem újítjuk az elménket, és meg nem tanulunk úgy gondolkozni, mint Isten. Szóval miről gondolkoztál mostanában? Néhányan közületek nem tudják, mert soha nem gondoltok arra, hogy miről is gondolkoztok. Nos hát, kétszer-háromszor egy nap szálljatok erre egy kis időt, és gondolkozzatok el azon, miről is gondolkoztok mostanában. Amikor érzed, hogy az érzelmeid elkezdenek hanyatlani, akkor azt is érzed majd, hogy kezd rossz kedved lenni. Érzed, hogy mérges leszel valakire. Ilyenkor kérdezd meg magadtól, miről is gondolkozom? Tudjátok, ha arra gondolunk, amit mások tesznek velünk, akkor állandóan dühbe gurulhatunk. Ha üldögélünk és arra gondolunk, ami nekünk nem adatott meg, pedig mindenki másnak igen, és azt kívánjuk, bár csak nekünk is meg lenne az a dolog, akkor elkezdjük majd sajnálni magunkat, és nagyon hamar rossz kedvünk lesz. A jó hír azonban az, hogy mi megválogathatjuk, hogy miről gondolkozzunk. Hát igen, ez volt számomra a legnagyobb kinyilatkoztatás. Én évekig jártam előtte a gyülekezetbe, és mégsem mondta azt nekem senki, hogy befolyásolhatom azt, amin gondolkozom. Nem kell úgy élnem, hogy ó, hát nem tudok változtatni azon, amin gondolkozom. Úgy értem, ha reggel azzal a gondolattal kelek fel, hogy depressziós vagyok, akkor engedek majd ennek, és egész nap depis leszek. Ez így van. Jézus azért halt meg, hogy szabaddá tegyen minket, és az egyik legnagyszerűbb szabadság az a választás szabadsága. Nem kell, hogy az elménk egész nap az ördög szemetes ládája legyen.
Nem kell, hogy egy olyan eszköz legyen számára, amin keresztül elvégezheti a piszkos munkáját. A 2 Korintus 10:4 azt mondja, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek, az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, beleértve a gondolatokat, érveléseket, elképzeléseket és vitatkozásokat, mert a gonosz szeret vitatkozni velünk. Talán most is, ahogy beszélek és azt mondom, te irányítani tudod a gondolataidat. Az ellenség talán vitatkozik veled. Nos, nem igazán tudod ezt megtenni. Nem tudsz változtatni azon, hogy mindig aggodalmaskodsz. Anyu is aggodalmaskodott, meg a nagyi is. Te egyszerűen csak egy aggodalmaskodó személy vagy. Nem, ez nem igaz. Mi meg tudjuk újítani az elménket. Nézzük meg a Róma 12-t. Semmi sem változik, amíg a gondolkozásunk meg nem változik. A bárcsak, az nem elég. Igen, az ima erőteljes, és imádkoznunk kell, de az elménket is meg kell újítanunk. Hogyan újíthatjuk meg az elménket? Ezzel itt. Az Isten igéjével. Ne várd, hogy valaha is győztes keresztény légy, ha nem tanulmányozod a Bibliát. Személy szerint én úgy gondolom, hogy különbség van az olvasás és a tanulmányozás között. Egyes emberek nem is olvasnak. Aztán vannak azok, akik olvasgatnak egy kicsit, vagy mondjuk meghallgatnak engem, vagy egyéb tévéprogramokat, de nem tanulmányozzák az igét. Muszáj tanulmányozni. A Biblia azt mondja, hogy tanulj, hogy kipróbáltnak mutasd magad olyan munkásnak, aki nem val szégyent. Egy ember sem gondolhatja komolyan, hogy tanulás nélkül orvos lesz belőle. Hányan mennétek olyan orvoshoz, aki soha nem tanult? Hányan akarnátok egy olyan fogorvoshoz menni, akiről tudod, hogy soha nem tanulta a szakmáját? Nos, ez elég egyértelmű, igaz? Ha győztes keresztények akarunk lenni, és jó eredménnyel akarunk végezni az élet iskolájában, akkor tanulnunk kell. Őszinte leszek veletek. Én hálás vagyok Istennek mindazért, amit tudok. De 32 évenbe került mindezt megtanulni, és még mindig minden egyes nap tanulok. Élethosszig tartó tanulásra van szükségünk. Nos, az Isten igéje csodálatos. Nem hasonlít semmi máshoz. Erő van benne, az Isten igéje tele van élettel, és tele van erővel és kenettel. Jézus maga a testélet, ige. Ez az Isten akarata. Ezen keresztül hallhatunk Istentől, ebből tudjuk meg, hogy ő mit vár tőlünk. Nem szívesen használom a mágikus szót, de olyan ez, mintha egy átformáló erő lépne működésbe, amikor igazán odaszánjuk magunkat arra, hogy tanulmányozzuk az Isten igéjét. Ha itt töltöd velem a hétvégét, és hallgatsz engem, akkor úgy is ülhetsz itt, hogy mások ruháit nézegeted, meg azon gondolkozol, hogy mit is fogsz enni, amikor vége van ennek a konferenciának. Úgy értem attól, hogy itt ülsz, még lehet, hogy valójában gondolatban épp a városban sétálsz, és semmire sem figyelsz oda abból, ami itt zajlik. Nem csoda, hogy a gonosz nagyon keményen dolgozik azon, hogy ellopja a koncentrációs képességünket. Tudjátok, hogy milyen nehéz manapság néhány percnél tovább odafigyelni valamire? Én komolyan úgy hiszem, hogy ez a gonosz mesterkedése. Olyan sok kép és inger jut el az agyunkig. Olyan, mintha folyamatosan bombázna. És ez nem jó. Eszembe jutnak a gyerekeink, akik az összes idejüket a videójátékokkal töltik. Úgy hiszem, nekik még nagyobb problémát okoz majd mindez. Írd el, hogy a gyerekeid gondolkozzanak. Ne hagyj, hogy mindent egy számítógépből merítsenek, vagy valami hasonló gépből. Nem azt mondom, hogy ne használjunk modern technológiát, de meg kell védenünk az Isten adta képességünket, hogy elmélkedni tudjunk. Elmélkedni azt jelenti, hogy forgatunk valamit az agyunkban, hogy gondolkozunk rajta.
hogy motyogjuk azt a dolgot, tanulmányozzuk, hogy elmerengünk rajta. És a Biblia azt mondja, hogy ha elmélkedünk az Isten igéjén, akkor az teljesen megváltoztat majd minket. Amen. És ne mondjátok nekem, hogy nem tudjátok, hogyan kell elmélkedni, mert pontosan ezt teszitek, amikor aggodalmaskodtok. Jó néhányunknak semmi problémát nem jelent az, hogy egész nap a problémánkon gondolkozunk. Úgy értem, gondolkozunk rajta, beszélünk róla. Gondolkozunk rajta, beszélünk róla, beszélünk, majd gondolkodunk rajta, gondolkodunk, majd beszélünk róla, gondolkozunk rajta. Amikor viszont az Isten igéjéről van szó, akkor azt mondjuk, én ezt nem tudom megtenni. A Róma 12.2 azt mondja, hogy ne igazodjatok e világhoz, ne legyetek olyanok, és ne alkalmazkodjatok a külső felszínes szokásaihoz. Más szóval, ne legyetek csak felszínes keresztények, akik egyszer egy héten elmennek gyülekezetbe, a hét hátra levő részét pedig úgy élik, mint a világiak, hanem változzatok meg az egész értelmetek megújulásával, új példaképekkel és új hozzáállással, hogy megítélhessétek saját magatok számára, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes, a ti számotokra. Látjátok, én tudom, hogy Isten egy élő Isten. Tudom, hogy Jézus igazi. Tudom, hogy a Szent Szellem itt lakik bennünk, hívőkben. Tudom, hogy mindez működik. Miért? Mert az életem a bizonyíték erre. Az állít, hogy ha megújítod az elmédet, akkor saját magad ítélheted meg, hogy mi az Isten akarata. Nem is tudjuk, hogy mennyire összezavarodott a gondolkozásunk, amíg el nem kezdjük tanulmányozni Isten igéjét. Amiből meglátjuk, hogy miként kellene gondolkoznunk ahhoz képest, ahogy most gondolkozunk. Megfelelően kell gondolkoznunk saját magunkról. Az egyik legnagyobb problémánk az, hogy nem megfelelően gondolkozunk saját magunkról. Túl sokszor gondolunk arra, hogy nem tudom megtenni, és nem elégszer arra, hogy képes vagyok rá. Csodát akarsz? Nos, a csodák akkor jönnek majd, ha eldöntjük, hogy képesek leszünk a dolgokra, nem pedig a nem vagyunk rá képes hozzáállásokon keresztül. Amen. Mindent meg tudok tenni a Krisztus által. Akkor is boldog lehetek, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy én akarom. Meg tudom tenni. Meg tudom, nem pedig nem tudom. Nem tudsz megváltozni anélkül, hogy megváltoztatnád a gondolkozásodat. Nézzük meg az Efézus 4-et. Úgy gondolom, sok ember próbál megváltozni, de soha nem változtattak meg a gondolkozásukat. Ugyanúgy gondolkoznak, mint eddig is tették. Tudom, hogy én is így voltam ezzel, és biztos vagyok benne, hogy még sokan közületek bajlódnak a helytelen gondolkodásmóddal. Tud erre valaki ámen mondani? Amíg csak élünk, szükségünk lesz rá, hogy tanításokat halljunk az elméről, a beszédünkről, és az önzőségről. Az Efézus 4.22 szerint vessétek le a régi élet szerint való embert, vegyétek le, és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket, ami a régi életviteleteket jellemezte, és ami a megtévesztésből fakadó család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és folyamatosan újuljatok meg. Ez nem egy egyszeri dolog, nem elég, hogy idejöttök egy hétvégi konferenciára. Folyamatosan újuljatok meg lelketekben és elmétekben, legyen új gondolkodásbeli és szellemi hozzáállásotok a dolgokhoz. Azt is mondhatnák, hogy minden egyes nap szükségünk van egy gondolkozásbeli és hozzáállásbeli igazításra. Hányan ismertek néhány embert, akire ráférne egy kis hozzáállásbeli igazítás? Hányan vagytok elég őszinték bevallani, hogy nektek van szükségetek egy kis igazításra a hozzáállásotokban? Rendben. Ha megteszitek, akkor a következő történik. A 24. versben az áll, öltsétek fel az új embert.
Tudjátok, amikor ezt megértettem, akkor megtanultam valamit. A 22. vers alapvetően azt mondja, hogy többé ne viselkedj úgy, ahogy eddig tetted. A 24. vers pedig azt mondja, és kezdj el úgy viselkedni, hogy azt Isten várja tőled. Azonban a híd, ami a kettő között van, az nem más, mint a gondolkozásunk folyamatos megújítása. Olyan ez, mintha itt lennék, és amoda szeretnék eljutni. És csak egy módja lenne ennek, hogy oda jussak. Nos, ha keresztény vagyok, és úgy akarok viselkedni, hogy az Krisztust várja tőlem, azonban még mindig a régi módon viselkedem, amiről tudom, hogy nem helyes, akkor csak egy módja van annak, hogy átjussak ezen a dolgon, az, hogy naponta megújítsam a gondolkodásomat és a viselkedésemet az Isten igéje szerint. Isten számára nem kedves a mi helytelen gondolkodásmódunk. És mellesleg ő ismeri az összes gondolatunkat is. Minden egyes gondolatot, ami csak az eszünkbe jut. Nem vádlásként mondom ezt, de meg kell értenünk, hogy a gondolataink nagy erővel bírnak, és úgy hiszem, hogy nem egyszerűen csak a gondolkozásunknak kell megváltoznia, hanem, és most figyeljetek rám, annak is meg kell változnia, hogy miként gondolkozunk a változásról. Változtatnunk kell azon, hogy miként gondolunk a változásra. Nem tudunk úgy megváltozni, hogy csak megpróbálunk változni. Elmondhatom nektek, hogy sok-sok éven keresztül próbáltam változni, olvastam a Bibliát, majd próbálkoztam, elmentem a gyülekezetbe, hallottam egy tanítást, és utána megpróbáltam változni. Van olyan valaki, aki végigcsinálta már ezt? Addig próbáltam, amíg már majd belehaltam. Aztán pedig elmondtam Istennek, hogy milyen keményen igyekeztem, azt gondolván, hogy talán majd megsajnál. Nem használt. Aztán előadtam a kis drámámat, és egyszerűen feladtam az a jó Istenem, ez nem bírom. A következő módon tudunk változni. Hallunk valamilyen igazságot. Meggyőződünk annak igaz voltáról. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten igéje olyan, mint egy tükör. Amikor belenézünk, látjuk, hogy milyennek kellene lennünk, és azt is, hogy milyenek vagyunk. Nagyon szeretek tükörként gondolni az igére. Tudjátok, előfordulhat, hogy tiszta maszat az arcom, és nem is tudok róla, amíg bele nem nézek a tükörbe. Nos, az életem elég nagy összevisszaság volt, amíg el nem kezdtem belenézni Isten igéjébe úgy, mintha egy tükörbe néznék. Addig azt gondoltam, hogy mindenki mással volt a baj. Nem tudtam, hogy én voltam a gond. Vannak itt ma köztetek olyanok, akik azt hiszitek, hogy a házastársatok a problémák forrása, vagy az, hogy nincs elég pénzetek, vagy pedig a világ a probléma. Ha jobb házatok lenne, akkor boldogabbak lennétek. Nem, valószínűleg bele kell néznetek a tükörbe. Ó, én nem is tudtam, hogy ez ott van. Na látod. Tehát az első dolgunk az, hogy felismerjük, amit teszünk, az helytelen, és megtérünk belőle, ami azt jelenti, hogy hajlandók vagyunk elfordulni attól a dologtól, hogy sajnáljuk, amit tettünk, és hajlandóak vagyunk elfordulni attól. Az igazi megtérés nem csak annyit tesz, hogy ó, sajnálom, hanem azt jelenti, hogy sajnáljuk, és hajlandóak is vagyunk elfordulni attól. Aztán, ha látjuk, hogy problémánk van, és változni akarunk, akkor az első dolgunk az, hogy Isten segítségét kérjük a változáshoz. Mert Isten nélkül nem tudunk változni. Ezután pedig a következő dolog az, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét abban a témakörben, amiben a változásra van szükségünk. Ha a viselkedésemmel van gondom, akkor nem sokat segít majd rajtam, ha az anyagi áldások témakörét tanulmányozom. Ha rossz a viselkedésem, akkor a helyes viselkedést kell tanulmányoznom. Ha mérges vagyok, akkor az erről szóló témákat kell megvizsgálnom. Ha megbocsátatlanság van bennem, akkor a megbocsátást vagy a meg nem bocsátást kell tanulmányoznom. Ez nem olyan bonyolult. Ha fejfájásod van, akkor nem raktapaszt teszel a homlokodra. Ha megvágod az ujjadat, akkor pedig nem dugsz oda egy aszpirint. Ez egy egész gyógyszeres szekrény az életedre. Az Isten igéje a gyógyszer, amitől meggyógyul a lelkünk. Erő van az igében. Ha valaki a lelkedbe gázol, és ezért le akarod tépni a fejét, akkor azonban tudod, hogy holnap majd újra munkába kell menned, és meg kell bocsájtanod az illetőnek. Jól kell viselkedned vele szemben, és azt gondolod, hogy ezt képtelen vagyok megtenni, mert az érzelmeim a plafonon vannak.
Akkor egy kis időt kell adnod magadnak, vonulj el valahova Istennel, nyisd ki szépen a konkordanciádat, és keresd ki mindent, amit csak találhatsz, a harag, a megbocsátás, a megbocsátatlanság témakörében. Olvasd el, hangosan fordulj az igéhez úgy, mintha gyógyszert vennél magadhoz. Mondhatod azt is, hogy most szépen beveszem az orvosságomat, és hiszem, hogy ez meggyógyítja majd a sebzett lelkemet. Látjátok, ez nagyon praktikus. A te igéd, Istenem, az a gyógyszer, ami gyógyulást hoz. Szóval képesek vagyunk változni, de nem úgy, ha csak próbálkozunk. A példabeszédek 23:7 angol fordítása azt mondja, olyan az ember, amilyennek a szívében gondolja magát. Egy másik fordítás szerint olyanná lesz az ember, amilyennek a szívében elgondolja magát. Nos, egy kicsit átírtam ezt, én azt szoktam mondani, amerre az elme halad, azt követi az ember. Ha az elmémet egy nagy habos süteményre állítom rá, akkor megszerzem azt, mielőtt még vége lenne ennek a hétnek. Bizonyám! Tudjátok, milyenek vagyunk. Nem mondjátok, hogy nem tudtok megtenni valamit. Mi bármit megteszünk, amit akarunk. Semmi értelme azt mondani, nos, nekem egyszerűen nincs időm igét tanulmányozni. Arra fordítjuk az időnket, ami igazán fontos nekünk. Muszáj elhinnünk,

0: Képzeletet felülmúlóan tud cselekedni. Kérd nagy dolgokat, légy bátor az imáidban. A Biblia azt mondja, Isten mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, vagy remélni mernénk az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. Ne egy rakás kis dolgot kér, és főleg ne azt mondd, hogy ez soha nem fog megváltozni. Ehelyett légy bátor, és kérd nagy dolgokat, és mondd azt, hogy minden lehetséges Istennel. Nincs semmi az ég alatt, ami meg ne tudna változni, ha egyszer Isten ráteszi arra a kezét. Van néhány ritka személy a világban, és néhány olyan ember, akiről a Bibliában olvashatunk, akik mertek hinni abban, hogy a dolgok megváltozhatnak. Nehémiás is egy ilyen férfi volt. Szeretném, ha megnéznénk az ő életét. Lapozzunk a Nehémiás 1-2-4-ig, és nézzük meg ezeket az igéket. A város teljesen romba dőlt. A város falakat ledöntötték, ami azt jelentette, hogy nem volt védelmük az ellenségtől. Bárhova nézett Nehémiás, csak nagy összevisszaságot látott, és mégis mert hinni abban, hogy újjá tudják építeni mindezt. Olvassuk el a 2-4-ig. Megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdeaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Vagyis Nehémiás afelől érdeklődött, hogy hogy van mindenki, mi a helyzet. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és a megerősített kapui tűzben égtek el. Nos, ha ilyesmit hallunk, akkor kell, hogy legyen valamilyen reakciónk. Néhány ember talán azt mondaná, ó, nagyon sajnálom. Mások talán azt mondanák, valakinek tennie kéne valamit. Megint mások talán imádkoznának, hogy Isten oldja meg a helyzetet. Azonban jobb, ha óvatosan imádkozunk, mert amikor kérjük Istent, hogy oldja meg valamit, akkor esélyes, hogy ő majd rajtunk keresztül akarja megoldani a helyzetet. Igen, látom, nem vagytok túl boldogok emiatt. Szeretném, ha lelkesebbek lennétek ezzel kapcsolatban. Ha imádkozol azért, hogy Isten töltse be valakinek a szükségét, akkor jobb, ha óvatos vagy, mert lehet, hogy rajtad keresztül akarja betölteni azt. Isten mondott nekem valamit tavaly. Azt mondta, nem akarom, hogy többi olyasmiért imádkozz, amit nem vagy hajlandó te magad megtenni, ha én megadom hozzá szükséges dolgokat. Tehát, ha hallunk bizonyos dolgokról, akkor ott történik egy reakció. Sajnos azt kell mondanom, hogy a világban nagymértékű passzivitás van jelen manapság, és mindig mindenki úgy gondolja, hogy valaki másnak kéne tennie valamit, vagy majd valaki más fog cselekedni, egy kicsit több kéne, hogy szoruljon belénk Nehémiás viselkedéséből.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
1: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
0: Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Kapcsolódva a múlt heti epizódunkhoz, folytatjuk a teremtés történetről való elmélkedést a Biblia történetén keresztül, hiszen a kettő nem elválasztható egymástól. Össze is fonódik szerencsére, mert így könnyebb talán megérteni, mert azért vannak benne hát nem is nehezebb, de talán egy kicsit nehezebben, vagy időigényesebben megérthető részek. A vendégem újra Nemes Pali, a Székesfehérvári Dávid sátor a gyülekezet pásztora, hiszen megígértem a múlt héten, hogy vele fogunk újra beszélgetni a Bibliáról. Szia Pali, köszönöm, hogy jöttél újra.
2: Szervusz, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Mi is a Biblia? Honnan került elő? Ki fordította le először? Hányan fordították le? Miért? Biztos, hogy akik fordították, azok nem a saját tapasztalásuk szerinti értelmezésnek megfelelő szavakat használták. Ilyen gondolataim voltak már a kezdet-kezdetén a Bibliával kapcsolatban, amellett, hogy ez a könyv maga a varázslat, és a szónak tiszteletteli értelmezésében mondom, a legzsiványabb és legvagányabb használati utasítás egyébként az élethez, meg néha azt is gondolom, hogy kicsit kódnyelves is. Aztán vagy így van, vagy nem.
2: Hát, hogyha most elkezdjük egyrészt, tehát, hogy mi a Biblia, tehát, hogyha most figyelmen kívül hagyom azt, hogy én mit hiszek, és mondjuk egy Biblia igazságaiba, kijelentéseibe nem hívő ember, hogy mit fogalmaz meg, hát ugye Biblia, de ezt beírtam a Deep Seekbe, és akkor ezt írta ki, hogy filozófiai szempontból egy nem hívő ember számára a Biblia filozófiailag egy ókori szöveggyűjtemény, stb. Azt mondja, egyfajta tükör, amiben az emberi lélek, a társadalom és az istenség fogalma tárgyalható. Azt mondja, az emberi gondolkodás és spiritualitás egyik legnagyobb hatású dokumentuma. És stb. Tehát többet ír. Ezt azért olvastam föl, mert hát el lehetne indulni erről, de hadd ne induljunk el erről az oldalról, hanem induljunk el onnan, hogy hitem szerint és meggyőződéseim szerint is, és személyes megtapasztalásom szerint is, Isten a Biblián keresztül elkezdte kijelenteni önmagát, máshogy megosztani önmagát.
1: Definiálni is, mondjuk?
2: Is, de én mondom tovább, hogy miért nem mondtam egyből igent rá. Azért, mert Isten szellem. És most képzeljük el, hogy egy olyan lény számára, akit ő teremtett az ember számára, aki bűnbe került, és a szelleme meghalt, és akarja megismertetni a szellemi lény egy pszichikai szinten élő lénnyel önmagát. Ahhoz nyilván keresett valami olyan nyelvet, ami talán legtöbb mindent legárnyaltabb módon próbál vagy tud kifejezni, és így találta ugye mondjuk a héber. Ha megnézem a héber nyelvet, vajon a héber tökéletese arra, hogy Istent úgy tökéletesen kifejezze, mint ahogy mi is magyarul azért sok minden szeretnénk úgy kifejezni érzéseinket, tehát anyanyelven, ahogy kommunikálunk egymással, sokszor nekünk is, akiknek anyanyelvünk se tudunk mindent úgy, ahogy szeretnénk. Vajon Isten, aki tökéletes és teljes, vajon ki tudta-e fejezni magát tökéletesen mondjuk egy nyelven keresztül? És akkor ott van az Ószövetség, mondjuk ott van a héber, akkor ott az Új Szövetség, mondjuk ott van a görög. Ezek mind egyfajta korlátok, minden egyes nyelv korlát. A fordítás aztán még plusz. De én úgy hiszem, hogy nem véletlenül választotta Isten a héber nyelvet, nem véletlenül választotta a görög nyelvet, mert még mindig azokat találta talán legalkalmasabbnak arra, hogy legtöbbet önmagából kifejezzen, megértettessen.
1: Mit gondolsz te személy szerint, és mit tudunk arról, hogy miért kellett, hogy megszülessen a Biblia? Miért írta, vagy iratta oktatta, vagy diktálta le az Isten ezt nekünk embereknek? Vagy hát még anno, ahogyan ez megszületett.
2: Tehát én hiszek abban, hogy tehát a Bibliának azért van egy egyedülálló természet fölöttisége, tehát bemutatja a Biblián keresztül a kultúráktól, a korszakoktól, nemzetségektől, szokásoktól, hagyományoktól teljesen függetlenül az embernek, most idézőjelben azért sokak számára objektíven, azért számomra idézőjel nélkül, az, hogy az ember honnan jött, mi lett velünk, mi lehet velünk, mi lesz velünk, hogyha így döntünk, vagy úgy döntünk, és miért van ez az egész? Miért vagyok, miért születtem, mit akar Isten, ki Isten, hogyan tudom megismerni, hogyan találok rá, és mi az Isten és ember kapcsolatnak a lényege és az egész kifutási lehetősége.
1: A Bibliában olyan fontos igék vannak, olyan fontos versek vannak, amikből az ember rendre talál magának egy kis, vagy nem is kicsi, útmutatást. Sőt, azt is szokták mondani, hogyha van valami problémája az embernek, akkor kezdj el olvasni a Bibliát, és biztos, hogy azon keresztül szól, vagy segít neki az Isten. Hogyan kezdjük el olvasni a Bibliát? Hogyan tud a legkönnyebben közel kerülni a lelkünkhöz? Mert azért valljuk be, hogy például az Ószövetség nem egy könnyű olvasmány. És természetesen hangos könyvben is lehet hallgatni a Bibliát. Én úgy kezdtem el. Régen is olvastam a Bibliát, többször innen-onnan, van, hogy csak felcsaptam, van, hogy célirányosan olvastam el belőle részeket. A hangos könyvben, pontosabban a dramatizált Bibliában, ott mondjuk annyiban más, inkább így mondom, hogy nincs meg az a lehetőségünk, hogy a saját fejünkben szólaljon meg Jézus a saját hangján, vagy Isten a saját hangján, vagy Ábrahám, vagy Sára, vagy bárki, hanem ott kapunk egy kész hangot, egy tónussal. Tehát szerintem mindenképpen előbb érdemes olvasni, sem mint egy hangzó Bibliát hallgatni, de persze kinek, hogyan. Szóval visszatérve, hogyan kezdjünk el barátkozni a Bibliával, mert szerintem ez első körben nagyon fontos, mert a hitem szerint másfél éve alatt, amit a legtöbbször hallottam minden vendégemtől, az az, hogy olvasd a Bibliát.
2: Igen. De, nem de. Szóval nincs de. Igen, olvassuk. A másik kérdés az, hogy milyen motivummal.
1: Az mit jelent?
2: Például, mit is értek alatta? Hogyan tudom megközelíteni a Bibliát? Egy racionalista módon, emberi elmével akarom megérteni, tehát mert mondjuk hiszek abban, hogy az emberi értelem minden fölött áll, stb.
1: Egyébként nem, én szeretném azt mondani, hogy nem.
2: Vagy egy misztikus módon, tehát, hogy ebbe benne vannak, amit természet fölött itt át tudok élni személyesen, annak adok teret, amit nem, annak nem, stb. Vagy egyfajta romanizmussal, amikor egy kifejezett, egy felekezet értelmezése szerint próbálom csak olvasni, és nem adok teret semmi más gondolatnak, vagy esetleg valami kultuszból fakadóan, amikor a Bibliához hozzárakok még valami mást, vagy pedig egy olyan, ha nevezzük ortodox módnak, olyan módon, hogy mi az Isten? Én úgy hiszem, hogy Isten maga a szó. Tehát, hogy kezdetben volt, ugye így van a János evangélium, így kezdődik, kezdetben volt a szó, és a szó az Istennél volt, Isten maga volt a szó, a beszéd. Ez kezdetben együtt volt Istennel. Minden általa lett. Nála nélkül semmi se lett, ami lett.
1: Hányféle dolog kapcsolódik ehhez? Emlékszel, hányszor hallottuk gyerekkorunkban nagyszülőktől, hogy evés közben nem beszélünk, hogy vigyázz, mit mondasz. Hányféle, ha csak a magyar szólásmondásokra gondolunk, ne szólj szám, nem fáj fején, bár ezt még az angolok is mondják. Hallgatni arany, ugye? Tehát, hogy akkor szólj, hogyha valóban van mondani valót, hogyha van annak értelme és értéke. Talán túl könnyen bánunk, vagy könnyedén bánunk a beszéddel és a szavakkal.
2: Igen, és itt visszakanyarodnék azzal, hogy teszek egy kérdést föl, vajon befolyásolja-e a Biblia megértését, máshogy fogalmazza, vajon befolyásolja-e a hozzáállásom, a megközelítésem, az olvasási attitűdöm a Biblián keresztül Isten által megértetni kívánt célt? És erre egyértelműen azt mondom, hogy igen, befolyásolja, mert döntő befolyásolja, hogy hogyan állok ennek a beszédnek a megértéséhez, vagy olvasásához. A Tesszalonika levélbe beszél erről Pál apostol, csak egy mondatot hadd olvassak föl. Azt mondja, hogy hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett beszédét, és ezt nem úgy fogadtátok, mint emberek szavait, hanem mint Isten szavait, ahogy valósággal az is, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Kvázi, hogy hogyan viszonyulok a Bibliához? Hogyha egy vizsgálat tárgyaként, egy művészeti vagy kulturális produktumként, vagy erkölcsi szabályok gyűjteményeként, vagy akár
1: is a többi. Mind egyébként, amit mondasz.
2: Ha csak így, akkor nagy valószínűséggel a mindenható, az örökkévaló, a teremtő nem fogja tudni kijelenteni magát számomra ezen a hozzáálláson keresztül. Ugyanazok a szavak, és mégsem, mert belül kell, hogy valami megelevenedjen, mert mi Istennek a célja, hogy ő szellemi lény, bármilyen furcsa is, ugye, amit talán múltkor felolvastam János evangélium elejéről, hogy és a szó testé lett. Tehát, hogy Isten, a fiú, ő maga a logosz. Ő hússá vérré testé lett. Ha megnézem a Bibliát, mi logosznak mondjuk. Tehát sok fordítás igének, Isten szava, Isten beszéde. A kérdésem, hogy vajon a Biblia betűi az Isten fia? Én úgy hiszem, hogy az csak egy része, egy megnyilvánulási burka, formája. Maga a testélet logosz, az a 2000 évvel ezelőtt názáreti Jézusban megjelent Isten fia, akivel, mint föltámadottal, megváltóval tudok a megtérésemen keresztül személyesen találkozni. De amíg ez nincs meg, addig a valóságos logosszal, ha úgy tetszik, az íróval, aki az egészet ihlette, nincs egy személyes kontaktusom. Hogy mit akar ezzel a betűvel, ami írott logosz, vagy például jó esetben vasárnaponként istentiszteleteken mondjuk mi prédikáltatik a logosz. Az is logosz, de a kérdésem, most az a prédikáció a Krisztus? Valamilyen módon, bízom benne, részben igen, de teljességében nem tudja. És az írások, a Biblia valami olyasmi, ami a hozzáállásomtól, az olvasási motivációmtól függően képes kijelenteni Istent, a logoszt. Bár ez az írott logosz.
1: Hol van a kapcsolat, és milyen a kapcsolat? Az összefüggés Jézus, Jézus élete, létezése, beszéde és a Biblia között. Mert minthogyha a Biblia, tehát az Új Szövetség Jézust írná le, de ott van az Ószövetség, ami meg azt az időt jelöli, amikor a semmiből lett valami.
2: Igen, azt fölírtam én magamnak két Biblia verset, és ezt mindjárt föl is olvasom. Ugye a keresztény hit szerint a Biblia nem pusztán emberi mű, hanem egy isteni ihletésű, a forrása Isten, abszolút természet fölötti. Mit értek alatt? Ez a két Biblia vers az egyik Pál apostoltól, a másik mondjuk Pétertől. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedése, megjobbításra, stb. Hogy tökéletes legyen minden jó cselekedetre, fölkészített legyen Isten embere. Ez a rövid mondat rész, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Péter apostol ezt a második levelébe, mondjuk ezt olvasom föl, azt mondja, tudnotok kell, hogy az írásban egyetlen egy profécia vagy profétai szó se származik saját magyarázatból, mert sosem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak Isten szent emberei. Ebből a kettőből számomra azt jelenti ez, hogy minden egyes szó, minden egyes mondat profétai szó. Ha minden egyes szó, minden egyes mondat a Bibliában Istentől ihletett és profétai szó, akkor igaz, ami a Jelenések könyvébe is le van írva, mert talán mondtuk, beszéltük azt, hogy számomra a leghitelesebb Biblia magyarázó a maga a Biblia. És Isten azért adott és rejtett el kulcsokat, hogy megérthessünk dolgokat. És ott azt mondja, hogy a Jézus Krisztusról való bizonyságtevés szelleme a profétaság szelleme. Ez mit jelent? Ha ezek profétai szavak, azaz Istentől ihletett szavak, az Ószövetség legelső lapjától, mondjuk a Jelenések könyve legutolsó lapjáig, akkor minden egyes mondatának van egy célja, hogy a Krisztust kijelentse, a logoszt kijelentse, a személyt.
1: Mármint, hogy annak legitimizálja vagy validálja a létezését, így érted a kijelentést?
2: Nem, hogy megismertesse.
1: Megismertesse. Mit bemutassa nekünk?
2: Ő nem akarja úgy tehát validálni, az ember mert számára, Isten számára axióma, hogy én vagyok. Uh-huh. Így mutatkozott be. Uh-huh. Én vagyok, tehát ez nem kérdés, ő nem olyan, mint Lenin, hogy él, és élni fog, hanem ő vagyok. Uh-huh. Ő ezelőtt, évmilliókkal ezelőtt is vagyok, meg évmilliók után is, ha még lesz évmilliók utáni idő, már nem biztos, hogy lesz, mert vége lesz az időnek, de az örökké valóságban is én vagyok, ezt mondja Isten.
1: Hogy lehetne vége az időnek? Csak azzal lehetne vége, hogy az Isten azt mondja, hogy mostantól vége az időnek, mert ennyi elég volt?
2: Vége lesz az időnek. Ahogy van kezdete, úgy lesz vége is. Pont ez a lényege a teremtésnek. Így kezdődik, hogy kezdetben. Tehát van kezdet. Ha nincs kezdet, akkor nincs idő. Nincs végtelen idő.
1: Az örökké valóság... végezete, az el fog jönni. Vagy a végidők, ahogyan fogalmaznak, így van?
2: Lesz az időnek vége, a Jelenések könyvében beszél erről Jézus egyértelműen. Tehát lesz az időnek vége. És onnan már a tér-idővilág egészen mást fog jelenteni. Ezt nem tudom, hogy csináljam, mert sose voltam még olyan helyzetben, állapotban. De az azt jelenti számomra, hogy az örökké valóság kezdődik el. Uh-huh. Számunkra is. Ez azt jelenti, hogy már most is belekóstolunk valamilyen módon a természet fölöttin keresztül gyógyulások, ima meghallgatások, megtapasztalások az örökkévalóba, de ez csak ilyen ízelítők.
1: De hogyan kezdted el olvasni a Bibliát, Pali? 1977. május 7-én. Vagy hát nem azon a napon, de a körül, amikor megtértél.
2: Igen, ez a, csak mondtad, hogy nem azon a... Én előtte is olvastam, mert ugye piaristákhoz jártam.
1: Akkor kellett. És amikor először kezedbe vetted, akkor kezdjük onnan.
2: Előtte kezembe vettem, hát otthon még a családban, egy katolikus családban nevelkedtem föl, utána vagyunk testvérek, és hát ősztől kora tavaszig otthon azért rendszeresen föl lett olvas, vagy rész a Bibliából, így nevelkedtünk. Uh-huh. Aztán piaristákhoz jártam, gimnáziumban ott volt, ilyen plusz tantárgyak voltak, hogy egyháztörténet, erkölcstan, dogmatika, apologetika, hitvédelem, és akkor kellett mindig Bibliából szó szerint megtanulni dolgokat. Engem akkor már bosszantott bizonyos dolgok miatt, személyes tanár és diák ellentétből fakadt, tehát nem jó motivumból, egyfajta lázadásból bosszantottak dolgok, és ezért sokszor a tananyag cáfolatát kutattam a Bibliába, és ezért olvastam.
1: De ez nem baj, hiszen hogyha belegondolunk, akkor szerintem az egyik legfontosabb dolog az a kritikus gondolkodás, amiatt, hogy ha kérdéseink lesznek, akkor arra van lehetőség az Istennek választ adni, és még inkább és könnyebben megismerhetjük őt, a szándékait és őt magát is, nem? Vagy ezt most belemagyarázom csak?
2: Igen, röviden ott válaszom az, hogy nem. Huszonban kicsit az, hogy amit az előbb mondtam, az olvasásom és a hozzáállásom motivuma meghatározza a megértésemnek a módját. Uh-huh. Tehát, hogy nem volt jó a motivumom, ahogy olvastam éveken át a Bibliát, nem is ismertem meg személyesen. Az egy más kérdés, hogy Isten azt föl tudta használni, de ez külön kegyelem volt, mert olyan kapcsolatokba belevitt, hogy adott egy nyitottságot, és elmentem egy ilyen összejövetelre, ahol beszéltek még előtte már az osztálytársam, hogy meg kell térnem, stb. És elmentem, megtértem, befogadtam Jézus Krisztust, jóval éjfél után, ahogy lefeküdtem, és akkor itt van, másnap reggel, amikor fölébredtem, egy ilyen ifjúsági összejövetel volt, lehetünk olyan 150-en a padláson aludtunk, mint a heringek a fiúk hálózsákokba egymás mellett, úgyhogy nem úgy volt, hogy fölkelsz, és akkor bóklászol, nem tudtál fölkenni, a másikra tapostál volna. Fölébredtem, és nekem Istenen járt a gondolatom. Nem úgy, hogy fölébredtem, és elkezdtem gondolkodni, hogy mi történt velem, hanem arra ébredtem, hogy vele gondolkodok. És akkor elővettem a Bibliát, előtte való este kaptam egy jó Bibliát, és akkor kinyitottam talán a Rómaiakhoz írt levélni, és elkezdtem olvasni. Én azt a részt előtte is olvastam már. De akkor egy olyan személyes megtapasztalás volt, ez egy élmény. Ez nem biztos, hogy másnál így van, nekem így volt. Mint azt kifejezetten neked Nemes Pali írattattam meg. És ha senki más nem lenne, akkor is megírattattam volna, hogy megismerj engem. És élveztem. Tehát ott föl se keltem a hálózsákból, ott ültem, és oldalakat olvastam, mert ezt élte. Azt élveztem, hogy ez nekem szól. És utána is számomra egy nagyon nagy élmény volt, hogy egyrészt személyesen is, először ez az élmény töltött be. Aztán kezdett ez szélesedni, és rájöttem, hogy igen, személyes élményként is akarja, és személyes üzenetként is akarja Isten, de ennél sokkal több. Sokkal, nem szeretem mostanában ezt a szót, hogy globális, de egyetemesebb üzenete van.
1: Hogyan kezdjünk hozzá a Biblia olvasásához?
2: Tehát egy rövid imával.
1: Először kap egy Bibliát a kezébe. Kap ajándékba valaki egy Bibliát. Hogy én, Hanna unokavugomnak, keresztlányomnak most karácsonyra vettem egy szép rózsaszín Bibliát, és arra nem tudtam neki válaszolni, hogy hogyan kezd. Én azt próbáltam mondani neki, hogy nyissuk fel valahol, és kezdjünk el olvasni. De ennél biztosabban okosabb módszer is.
2: Ha megvan arra a nyitottság az olvasóba, bármilyen állapotba és stációban van az Istennel való kapcsolatán, de ha megvan arra a nyitottság, vagy egy rövid mondatot mondjon el Istennek, hogy Istenem, kérlek, jelents ki magad. Csak ennyi. Ha ezzel kezded, akkor biztos vagyok benne, hogy Isten megteszi. Mert ez a motivumnak a lényege. Mert én meg akarom magam ismertetni. Szerelmes leveleket minek írsz? Mert meg akarod ismertetni a másikkal azt, hogy szeretem, becsülöm, értékelem, meg akarom ismerni, közelebb is, stb. Stb. Isten ugyanezért írattatta le. És ha bennem is megvan ez a motivum, és nem kell semmi bonyolult, csak ennyi, akkor Isten megteszi. Hogy most melyik része? Hát nyilván azért a három Mózessel kezd, ahol a áldozatoknak a részletei le vannak írva hosszú oldalokon, mert azon elalszol. Valamelyik evangéliummal, talán az a legjobb.
1: Neked mit adott a Biblia?
2: Útmutatás.
1: Volt nagy aha élményed? Tehát volt olyan, amikor... Mi volt az?
2: Számomra az egyik az, hogy igaz vagyok. Tehát, hogy mi...
1: Mármint igaz ember, vagy a létezésed valódi?
2: Hogy igaz ember vagyok. Uh-huh. Mert előtte, tehát akár amikor jártam gyónni, vagy amikor, mit tudom, én nem jártam gyónni, de azért mondjuk a lelkiismeretem dolgozott, vagy hát azért sok ilyesmiket azért olvastam, könyvet, láttam, hogy embereket mennyire meg tud gyötörni a bűntudat. És voltak időszakok, amikor engem is. Volt, amikor nem annyira foglalkoztam, és megpróbáltam másfele fordulni, de azt éltem át, nem csak az, hogy tiszta vagyok, hogy már megbocsátott Isten, hanem élveztem az Istennel való közösséget. Ezt hogy lehet élvezni? Úgyhogy szólt hozzám. És sokszor Biblián keresztül szólt hozzám. És sokszor úgy nagyon sokféle emberrel találkoztam, hogy sokféle módon szólt Isten hozzá, volt, aki ez így volt, aki az, hogy nekem sokszor úgy, hogy egy Biblia helyett kaptam, mit tudom én, az első Zsoltár második verse, és akkor kikerestem, nem tudtam, hogy mi van ott. És akkor egyértelműen szólt, ez egy konkrét eset volt egyébként, megtérésem után, vagy mit tudom én, Izaiás profétától más. Aztán, amikor nagyon zavart az ember, és akartam, hogy olyan nagyon speciálisan, személyre szabottan szóljon, a sok hülyeség is kijött belőle, és akkor rájöttem, hogy azért ez nem erre van, hogy most állandóan szeretlek, így van, úgy ezt csináld, azt csináld, mert ennél azért egyetemesebb üzenete van, egyfajta érettségre akar elvezetni Isten, de az értelmemet tágította, a szívemet tágította, vezetést adott, tanácsot, útmutatást, különbségtevési képességet. Mi a jó, mi a rossz?
1: Az érdekel még nagyon engem Pali emellett, és ez nagyon érdekes, és ezt köszönöm, hogy mondtad, mert szerintem mindenkinek meghozza így a kedvét arra, hogy újra ne kiveselkedjen, hogyha esetleg mondjuk már egyszer elkezdted, de nehéz volt neki, mert így lehet könnyíteni ezen, mert aztán utána rákap az ember, és akkor már könnyebb. De hogy a modern világhoz képest a Biblia ugyanaz. Gyorsul a világ, nagyon sok mindent tudunk már, persze az intelligens ember ezt pontosan jól tudja, a sok mindennek köszönhető, hogy mennyi mindent nem tud még, ugye újabb és újabb ablakok és ajtók nyílnak ki a tudásnak köszönhetően, de a világ az modern, és egyre gyorsabb, és egyre sokfélébb, és egyre furcsább, sokszor egyre riasztóbb, de a Biblia ugyanaz, és mégis mindig minden időhöz, bármennyire modern, bármennyire gyors, bármennyire ijesztő vagy nem, a Biblia mindig választ tud lenni. Ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges, hogy kaleidoszkópként stimmel, és a pici kristályai fordíthatók rá a modern időkre?
2: Tehát, hogyha azt nézem, hogy hány történeti írás maradt a korunkra más forrásokból, más írásokból, akkor messze szegényes a Bibliához képest. Uh-huh. Ugye, ha megnézem a Bibliát, 1600 éven át körülbelül 40 emberen keresztül írattatta le Isten, és ha megnézem, 3 nyelven keresztül, tehát héber, arám, görög nyelven keresztül, és mégis egy konzisztens, egységes és harmonikus, és ugyanakkor időszerű évezredekkel ezelőtt is, meg most is. Ha megnézem a legkülönböző foglalkozású emberek, összeszámoltam tegnap, amennyit én találtam, valami 14-15 féle foglalkozás, királytól kezdve parasztig, minden előfordult, azokon keresztül írattatta le, és ez pontosan az, hogy Isten egy természet fölötti, ő szellemi lény, ő Isten, mindentudó, és egy olyan betűburokba jelentette ki, mutatta be önmagát, ami koroktól függetlenül a szív indulatától függően ugyanazt az Istent, a most élő, és most téged szerető, és most az életedet megváltoztatni akaró személlyel akar közösségbe vonzani.
1: Vajon, amikor eljön majd az idők végezete, amikor itt lesz az, ami a kezdethez kapcsolódó vég, születik-e, születhet-e, megjelenhet-e még írás valahogyan számunkra?
2: Én úgy gondolom, hogy nem. Uh-huh. Megmondom miért. Egyrészt a Mózes könyvében is, másrészt a Jelenések könyvében is, a legvégén, Mózes 5. könyvében és a Jelenések 22-ben is. Benne van, hogy ne tegyünk hozzá ehhez, meg ne vegyünk el belőle. Tehát az Óban is, meg az Újban is. Persze vitatkoznak, hogy mostan miért pont ez az Ószövetségnek ezek a könyv. Ez olyan, mint hogy ha te valakivel kapcsolatba vagy, szövetségbe vagy, akkor én arról a szövetségről, hát én nem a történelmi eseményeken, meg stb. Kultúrán akarok többet tudni, hanem tőled. Hogyha az előző Ószövetség a zsidósággal köttetett, akkor fogadjuk már el, hogy a zsidók megőriztek egyfajta mércét, egy kánont, és akkor azokat a könyveket fogadjuk el, és akkor ha mondjuk ezt olvasom, hogy ne tegyünk ehhez hozzá, akkor én úgy gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten nem ad kijelentést pluszba, de meggyőződésem, hogy nem egy ilyen mérőzsinórként ad. Tehát nem ad egy ilyen plusz dolgot, hogy na, ez aztán sose volt. Le tudom mérni. Tehát azzal a kánon mérőzsinórral tudom használni az ezután jövő kijelentések felé. Belepasszol ahhoz a szívbeli, isteni hozzáálláshoz. Passzol-e, egyenértékű-e, amit én megértettem az Istennel való kapcsolatomból, vagy a Bibliából, vagy ami egyáltalán így egyetemesen mondjuk más megtért és újjászületett gondolkodók megfogalmaztak. És úgy hiszem, hogyha annak ellentmond, tehát a kijelentett írásoknak ellentmond valami, hogy most ezt mondja az Úr, ezt kaptam Istentől, akkor én azzal nem sokat foglalkozok.
1: Mi van a nehezen érthető részekkel? Van sok olyan rész, amit az ember újraolvas, még egyszer újraolvassa, próbálja értelmezni, és akkor az ember elkezd rajta gondolkodni, mit tehetünk annak érdekében, hogy ne vigyen el a fantáziánk. Tehát, hogy ne kezdjem el én megmagyarázni, hogy szerintem akkor itt azt akarja mondani, hogy, és ne fordítsam úgy, hogy számomra kedvező választ csikarja ki a Bibliából. Értesz, mire gondolok?
2: Hogyne. Hogyha egyszer csináltunk egy szemináriumot, egy hetest. Az kifejezetten az ilyen emberi elme számára, tehát a ráció számára olyan bibliaverseket gyűjtöttünk össze, ami egymásnak, ha úgy tetszik, látszólag első olvasásra ellentmond. Tehát mit tudom én, talán a legközismertebbek, hogy hitáltal van az üdvösség, vagy nem hitáltal, hanem cselekedetek által, stb. És úgy hiszem, hogy a kulcs az, ami a zsidókhoz írt levélbe van megfogalmazva, hogy hitáltal értjük meg. Azt is hitáltal értjük meg, hogy Isten teremtett mindent. Hitáltal értem azt is meg, hogy a láthatók a láthatatlanból álltak elő. Hitáltal tudom ezeket megérteni, és hitáltal tudom azt is megérteni, a cselekedet, a hit, vagy a múltkor valakivel beszélgettem, ez a szabad akarat és a eleve elrendeltségtől kezdve a nő és a férfi, ezeket hitáltal tudom megérteni. Ez mit jelent, hogy hit? Az, hogy az Istenbe vetett bizalomban közelítek az írásokhoz. És amikor ez megvan, és kérem Istent, hogy adjon ebben egy megértést, akkor bennem ez harmóniára, egy békességre jut. Van, amikor ezt nem tudom megfogalmazni racionálisan, de legtöbbször azért igen.
1: Pali, érthető, befogadható és értelmes, most tisztelettel használva az értelmes szót, az új szövetség, az ószövetség ismerete nélkül?
2: Én úgy hiszem, hogy mivel az egész az teljes, és az ószövetség az a Krisztusról szól. Ezért sokan, akik nem olvassák az Ószövetséget, csak az Újat akarják, nem fogják megérteni Istent. Mert az Isten nem változott. Tehát attól, hogy a názereti Jézust, az ő fiát emberi formában elküldte, emberi alakban, és ő benne megmutatta az ő szeretetét és az ő kegyelmét, ez nem jelentette azt, hogy ő megváltozott. Ő ugyanolyan szent, igaz, bűngyölölő, tiszta, ugyanaz az Isten maradt, mint aki Ábrahám, Izsák és Jákob istene.
1: A Bibliát, ha az ember elkezdi forgatni, kezébe venni, akkor sokszor hallottam azt is a hittem szerint beszélgetések során, hogy érdemes így kezdeni a napot. Tehát, hogyha először, ha és ezt most értsük jól, ha rá akarunk szokni a Biblia olvasásra, akkor érdemes abban a bizonyos aranyórában, az ébredés utáni első órában tiszta fejjel olvasni. Ez így van-e? És hogyha igen, akkor mivel kezdjük?
2: Hát minden tiszteletem azoké, akik ezt következetesen meg tudják csinálni.
1: Jó, de mondjuk, amikor igen. Csak lehetőségünk van rá.
2: Igen, igen.
1: Legyen vasárnap, jó? Kezdjük azzal, hogy egy héten egyszer vasárnap ébredés után, akkor nem is egy aranyóránk van, hanem aranyórák vannak. Mondjuk lehetőségünk van pihenni.
2: Hát ugye többféle módon lehet, tehát már egy bizalommal való megközelítéssel, megfelelő attitűddel is. Azért többféle módon olvastam, és olvasom én is a Bibliát. Van, amikor egyszerűen csak leülök, és azt akarom, hogy olvassam. Hogy megértsem. Amikor mondjuk egy népmesét olvas az ember, vagy egy népmesét hallgat az ember, vagy egy népmesét mondjuk egy tableten megpróbál előre egy ilyen rajzfilmet megnézni, és azt megmutatni a gyereknek. Különbség van. Én úgy hiszem, hogy az olvasást rá kell szoktatni újból a gyerekeket, mert az olvasásnál valahogy a képzelőerő oly módon tud beindulni, hogy amikor én elkezdem olvasni, és ott csak a célom az, nem az a célom, hogy most személyesen legyen egy üzenet, mert erre azért vágyok. De amikor kifejezetten azért olvasom el mondjuk Péter második levelét, nem csak az egy fejezete, hogy így legyen egy rálátásom. Akkor is Isten elindítja a képzeletem, és a pszichémen keresztül, amit változtat a bibliaolvasás megfelelő motívumán át, és a szellememen át, a szelleme által, már a gondolkozás módom krisztusibbá válik a végén. Hát, bonyolultan fogalmaztam, de így. Aztán lehet úgy olvasni, hogy elolvasok egy rövid részt, és az a célom, hogy Istenem ezen keresztül, vagy pedig addig olvasom, még szólj hozzám, mert most nekem van egy kérdésem, és hogy szeretnék erre választ kapni.
1: Oké, erre például hogyan kapunk választ?
2: Én általában mondjuk, ha van egy kérdésem, akkor elkezdek a kérdés témájával kapcsolatba kutatni. Mit tudom, beírom a konkordanciába, és elkezdek keresni. Akkor megnézem a Hébert, vagy megnézem a görögöt. Most már vannak ilyen nagyon jó bibliaprogramok, nem kell ahhoz héberül meg görögöl tudni, mert most már például vannak olyan bibliaprogramok, nem reklámozom ott egyiket se, aminek az óhéberű, ógörög szótára is magyarul olvasható. Csak ráklikkelsz, és akkor megvan, vagy stb. Akkor ezeket szoktam végig bogarászni, és kizárt dolog, hogy ne szóljon Isten. Nem mindig az első. Most a hétvégén volt egy egész napos összejövetelünk, és arra is készültem, volt egy téma, valami 450 biblia vers. Ó, Istenem, nincs annyi időm. Mert most általában szoktam, akkor végigolvasom. És akkor abból mondjuk egy olyan 10-20, ami úgy ütősebb, és akkor azt kijegyzetelem, és akkor azt kiírom. Most már úgy rászoktam, vannak olyan biblia programok, meg olyan számítógés programok, amik nagyon gyorsan meg lehet ezt csinálni. És akkor abból van egy-kettő, ami tudom, hogy útmutatást kaptam belőle. Én például így csinálom. De aztán van, amikor olyan, hogy nincs arra időm, és akkor olvasok, mit tudom én, YouVersion-be föliratkoztam, és akkor jön egy ilyen napi üzenet, és akkor minden nap kiszoktam nyitni, de hát az csak egy mondat. De van, amikor azon keresztül is szól, útközben vezetsz, és akkor...
1: Ha már itt tartunk, akkor végezetül még azt mond meg nekem, Pali, hogy mennyi idős korban érdemes megmutatni a Bibliát a gyerekeknek, hiszen vannak nagyon jó gyerekeknek szóló leegyszerűsített, rajzós, illusztrált Bibliák. Mikor mutassuk meg nekik először ezt? Mikor mutassuk be nekik Istent és a Bibliát?
2: Hát én az apáknak, anyáknak azt szoktam mondani, amit mi is csináltunk. Miután Kati megtudta, hogy állapotos a fiunka, minden nap egy fejezetet elolvastunk neki. Minden nap. 18 éves koráig.
1: Tényleg?
2: Minden nap. Mert volt, amikor már volt, fáradt volt a feleségem is, vagy én is, de már megszokta, és akkor ő kérte. Minden nap. És tudod, a kedvenc része mind a mai nap a Jelenések könyv. Hát egy csomó dolgot az ember agya nem is tud befogadni. Az én agyam is, és sok mindent nem értek belőle. A kedvenc része is volt, amikor újból olvasuk el még egyszer. És akkor voltak nyilván egy csomó történet, amit eljátszottunk, de az azt jelenti, hogy számomra nem lehet elég korán kezdeni. Tudom, hogy vannak szülők, át ezt a véres dolgot, nehogy már ott a gyerek megrémül, meg stb. Azt meg lehet egy olyan lelkülettel, hozzáállással, hogy az nem fog megrémíteni senkit se. Nagyon érdekes, hogy Isten fölolvastatta az írásokat. Jó Mózes idejében ott csak Mózes könyve. Józsué idejében csak ugye Mózes könyvei voltak. De azért később, már a királyok idejében voltak már proféták, akik szintén felolvastak. De Mózes könyveit állva az egész nép gyerekestől végighallgatták. Mózes 5 könyvét. Azért az megdöbbentő. Azt olvassuk, hogy attól a kortól kezdve, ahonnan már képesek voltak megérteni. Hogy az most hány éves kor, ezt nem írja a Biblia. De én úgy gondolom, hogy ahhoz nem kell tizenvalahány évesnek lenni.
1: Hát ezért fantasztikus a Biblia, úgyhogy ajánljuk szeretettel Nemes Pali is és én is, hogy kezdjük el forgatni, barátkozzunk össze vele. Vegyük magunknak egy olyat, ami kívülről tetszik, hordhatjuk magunknál, hiszen hogyha belegondolunk, akkor van valami, ami az embert meglepi, legalábbis én így gondolom, hogy bárhol is járunk a világban, azért többnyire például a szállodák és a jéli szekrényének a fiókjában ott a Biblia.
2: Igen.
1: Úgyhogy van ennek valami olyan csodaszép, varázslatos, megfoghatatlanul tiszteletet parancsoló pátosza, ami függetlenül attól, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, hány év telt el a világban, a teremtés óta, és merre halad az emberiség, mennyire gyors és mennyire modern, a Biblia az állandó.
2: Meg örökké valóságot akar Isten rajta keresztül, önmagát akarja kijelenteni és megosztani. És hogyha így közelítem meg, akkor valami olyasmibe kapcsolódok be, valami olyasmibe nyúlok bele, ami túlmutat az én 50-60-80-120 évemen. Az örökké valóságban nyúlok bele, Isten természetében nyúlok bele, és érinthetem meg.
1: A mai hitem szerintben a Bibliáról beszélgettünk, a vendégem volt Nemes Pali, a székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Bár jó keveset beszéltünk azért ezekről, de máskor is. Isten áldjon mindenkit.

béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol. 98.6.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi György volt jegybankelnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő programsorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelő bizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali veszély.

0: fenyegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig ügytlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagálta a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Sesták Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbírelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Sesták Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. Biztonsági megállapodást írtak alá az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői. Az egyezmény értelmében tovább növelik az amerikai katonák jelenlétét a Dániához tartozó autonóm térségben. Donald Trump elmondta, hogy Washington két új katonai bázist tervez létrehozni a sarkvidéki szigeten. Az amerikai elnök korábban többször beszélt arról, hogy az Egyesült Államokhoz csatolná a nyersanyagokban gazdag területet. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült, a roncsok szétszóródtak a környéken. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Holnap alapvetően gomoly felhős idő lesz, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum, új kiállításokkal térnek vissza. 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerek évforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos tárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neókortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zichy kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textiltervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Vilav Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamat, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlenül korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzál téri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgóállomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd Majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Szőlőket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Új napi szélrekordot mértek Budapesten. Újra megnyílt a Terrorháza Múzeum. Brit turista támadt rá egy járókelőre a Szent István körúton. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Hungaromet közlése szerint szeptember 21-én kora hajnalban a János-hegyen óránként 92,9 kilométeres széllökést regisztráltak a fővárosban. Ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord. Szeptember 21-én eddig óránként 90 km volt a legerősebb Budapesten mért széllökés, amelyet ugyancsak a János-hegyen jegyeztek fel még 2017-ben. Az erős szél egy gyors mozgású hideg fronthoz kapcsolódott, amely hétfőn vonult át Magyarország felett. A front hatására az ország nagy részén északnyugatira, illetve északira fordult a szél, amely sokfelé viharossá erősödött. A budapesti János-hegy magas fekvése miatt rendszeresen az ország és a főváros egyik legszelesebb mérőhelyének számít. A mostani széllökés azonban még itt is új napi rekordot jelentett. Egy hetes szünet után ismét látogatható a Terrorháza Múzeum Budapesten. Az intézmény szeptember 22-én nyitotta meg újra kapuit, és az első héten mindenki számára ingyenesen látogatható. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy hete jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, és ezzel egy időben ideiglenesen bezárták a múzeumot. A tárcavezető akkor tartalmi átvilágítást, valamint az intézmény szakmai és működési kereteinek rendezését jelentette be. Egy nappal később már arról született döntés, hogy a múzeum szeptember 22-én újra nyit. A kiállítás szakmai felülvizsgálata ettől függetlenül folytatódik, azt az ELTE HTK Történelemtudományi Kutató Intézetének munkatársai és független szakértők végzik. A vizsgálat lezárásáig az állandó kiállítás változatlan formában tekinthető meg. Az ideiglenes bezárást a Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta, és az intézmény azonnali újranyitását, valamint Schmidt Mária visszahelyezését követelte. A döntés ellen vasárnap még demonstrációt is tartottak a múzeum előtt. A Terrorháza Múzeumot működtető alapítvány felszámolása után az intézmény működtetése és állománya az államhoz került. A múzeum most már ismét fogadja a látogatókat, miközben a kiállítás szakmai felülvizsgálata tovább tart. Visszavonja a kormány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló korábbi határozatot. A beruházásra 2021-ben 12 milliárd forint elkülönítését tervezték, a fejlesztés azonban azóta sem indult el. A fővárosi kollégium épületét és az oktatáshoz szükséges telekrészeket 2020-ban vette használatba az egyetem. Egy évvel később az érintett ingatlanok református és bencés egyházi tulajdonba kerültek, majd a kormány döntött a kollégium bővítésének és korszerűsítésének előkészítéséről. A beruházásra szánt 12 milliárd forintot ugyanakkor végül nem biztosították, és kifizetés sem történt. A kormány közlése szerint a korábbi vállalás ennek ellenére költségvetési teherként szerepelt, ezért a határozat visszavonása 12 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget. A döntésről már tájékoztatták a Duna melléki református egyházkerületet és az érintett katolikus szervezeteket. A Farkasvölgyi úti ingatlan további hasznosításáról a tulajdonosok dönthetnek. A kormány közlése szerint közben más konstrukcióban folytatnák a kollégiumi férőhelyek bővítését. A Vekerle Sándor lakásépítési program keretében elsősorban Budapesten és a nagyobb vidéki városokban alakítanának ki új lakásokat és kollégiumi férőhelyeket barnamezős, illetve jelenleg alulhasznosított területeken. Egy 21 éves brit turistát gyanúsítanak azzal, hogy megtámadott egy járókelőt Budapesten a Szent István körúton. A péntek esti incidensben egy 43 éves férfit bántalmaztak, aki a támadás közben rövid időre az eszméletét is elvesztette. Az RTL beszámolója szerint a brit férfi a Víg Színház közelében előbb több járókelőt is megkergetett, majd rátámadt a zebrán átkelő férfira. A történtekről videófelvétel is készült, amelyen az látható, hogy a földre került sértettet a támadó többször fejbe rúgja. A támadást végül egy kerékpáros szakította félbe. Az RTL információi szerint a biciklis egy fegyvert fogott a brit férfira, ezzel sikerült megfékeznie. Arról ugyanakkor nincs információ, hogy pontosan milyen fegyver volt nála. A megtámadott férfi a történtek ellenére könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrség a 21 éves turistát súlyos testi sértés miatt kihallgatta gyanúsítottként. A brit férfi azt állította, hogy nem emlékszik a történtekre. Az eljárás során szabadlábon védekezhet. Tanórán fenyegette meg gyermeke pedagógusát egy apa Ért közelében. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki a vád szerint engedély nélkül bement egy Ért környéki általános iskola tantermébe, majd a diákok előtt megfenyegette gyermeke tanárát. Az érdi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszakkal vádolja a férfit. Az eset még januárban történt. A vádirat szerint az alsó tagozatos fiú az egyik órán többszöri felszólítás ellenére sem hagyta abba a kiabálást. A pedagógus végül megfogta a gyermek pulóverének kapucniát, hogy rendre utasítsa. A történtek miatt a fiú édesanyja még aznap felkereste a tanárnőt, hogy tisztázzák az esetet. Később azonban az apa is megjelent az iskolában. A vád szerint engedély nélkül lépett be abba a tanterembe, ahol a pedagógus éppen 12 gyerekkel tartott órát. Indulatosan számon kérte a tanárnőt, majd megfenyegette azzal, hogy bántalmazni fogja, ha még egyszer hozzáér a fiához. A történtek a jelenlévő gyerekeket is megijesztették. A pedagógus megpróbálta megnyugtatni őket, az órát azonban már nem tudták folytatni. Az esetről kamerafelvétel is készült, amelyen a férfi tanterembe történő belépése is látható. A büntetett előéletű férfi ellen az érdi járási ügyészség vádat emelt. Bűnösségéről az érdi járásbíróság dönt majd. Magyarország első japán kertje rejtőzik Budapest egyik forgalmas részén, méghozzá Zuglóban. A Mogyoródi úti Varga Márton kertészeti és földmérési technikum területén található, csaknem 100 éves kertet az iskola alapítója Varga Márton tervezte, annak ellenére, hogy életében soha nem járt Japánban. A kert kialakítását 1926-ban kezdték meg, és 2 évvel később el is készült. Varga Márton az akkor rendelkezésére álló ismeretek alapján igyekezett a japán kertművészet szabályait magyar körülmények között megvalósítani. A jelenleg mintegy 3000 négyzetméteres területen tórendszer, vízesés, szigetek és számos különleges növény is található. A kertben használt régi kövek egy része még a budai fogaskerekű vasút korszerűsítésekor került elő. A zuglói japán kert híre már a múlt század első felében Japánig is eljutott. 1931-ben Takamatsu japán herceg és felesége Kikuko hercegnő is felkereste. Látogatásukat követően 150 dísz cseresznyefát ajándékoztak Magyarországnak. Az iskola kertjében ma is őrzik az egyik akkori fához kötődő oltással tovább szaporított cseresznyefát. A kert a II. Világháborúban súlyosan megsérült, később többször helyreállították és bővítették is. Gondozásában ma az iskola tanárai és diákjai is részt vesznek, a tanulók így valódi környezetben sajátíthatják el a kertépítés és a növénygondozás alapjait. Az újabb részek között egy japán juharokkal beültetett kert is helyet kapott. A különleges helyszínre a filmesek is felfigyeltek, a Dűne egyik rövid jelenetét is a zuglói japán kertben forgatták. A néhány másodperces képsor miatt csaknem 3 hétre lezárták a területet. A kert egyébként látogatható, de az iskolai rendezvények miatt a nyitvatartása változhat. Ősszel külön programokkal is készülnek, október 16-án például a Budapest Fa Fesztiválhoz kapcsolódva vezetett sétán ismerhetik meg az érdeklődők a közel 100 éves japán kert történetét és különlegességeit. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Öröm zene. Ez a

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma is sok lesz a napsütés. Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. A háború lezárásának kilátásairól is tárgyalt az amerikai és az orosz elnök New Yorkban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árrestop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrestop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrestop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszéléseinek kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának

0: munkatársait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
1: Időjárás.
0: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

billentyűk abszurd viszonya. Belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de

0: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down. I keep running away from love. You keep hunting me down. After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
1: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
0: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszai nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
0: Programajánlót hallottak!
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával! Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Ma is sok lesz a napsütés. Visszautasította a legfőbb ügyészség a kormányfő szavait. A háború lezárásának kilátásairól is tárgyalt az amerikai és az orosz elnök New Yorkban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az Áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Áristop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Reklám hangzott el.
10: Ma is sok lesz a napsütés. Az árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsi Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 személyt hallgattak ki, mindegyikük ellen hívott.

0: Hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az Áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Áristop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már is tartol a Budapest Update. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. A kalendárium szeptember 23-át mutat. Mindjárt nyitom, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és csomó mindenről olvastam a főváros kapcsán, és szeptember 26-án például visszatér hazánk egyik legexkluzívabb tuning autósója, majd erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy korlátoznák a trafikok éjszakai nyitvatartását az önkormányzatok, megszűnhet a dohánybolti kocsma turizmus. Mindjárt jönnek a részletek.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. We're for king and country. Mannasztikus műsorok és igazi élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Szeptember 23-a van. Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres az a mai nap. Hát például 143 éve született Gundel Károly vendéglős gasztronómiai szakíró, Gundel János fia. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget, később átvette a Városligeti Van Petics vendéglőt, 1920 és 25 között a Royal szálló, 27-től a fővárostól átvett Gellért szálló éttermeinek bérlője. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegen nyelvű munkáival szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegen forgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Gundel Károly étterme az 1939-es a New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turista prospektus, írta akkoriban a New York Times. 161 éve született Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, Tarnaőrsön született, leghíresebb műve a Vörös Pimpernel, a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Emmuska, Orci Félix báró az ismert zeneszerző karmester és Vas Emma grófnő egyetlen leánya volt. Édesapja olyan zeneszerzők barátja volt, mint Wagner vagy Liszt. 15 éves korában szüleivel Budapestről Brüsszelbe, majd Londonba költözött, ahol megtanult angolul. Tanulmányait Brüsszelben és Párizsban végezte, majd később Londonban festeni tanult, képeiből a Royal Academy is kiállított. 1894-ben ment férjhez, Montagu Barstowhoz, akivel a Heatherby School of Artban ismerkedett meg. Együtt kezdtek könyveket írni és magazinokat illusztrálni, valamint magyar népmeséget fordítani és kiadni. A The Old Man in the Corner című detektív történetgyűjtemény volt az első népszerű munkája, később 1905-ben jött a Scarlet Pimpernel című regényével, ezzel szerezte meg hírnevét, amelyet 14 nyelvre fordítottak le, és amelyet férjével a színpad számára is átírt. 154 éve született Richter Gedeon gyógyszergyáros vedész. Ő 1901-ben vásárolta Budapesten a Sas gyógyszergyárat, ahol a gyógyszerek magyarországi iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és 1907-ben Kőbányán megalapította a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki és gyártott, Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett, 34 államban bizományi raktárt létesített. A faji üldözés erősödésével előbb kitiltották a gyárából, majd egy időre újból visszaengedték, a fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. 117 éve szintén a mai napon született Móricz Virág író, Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére. 1936-ban nyerte meg a Nyugat pályázatát Bukarest éjszaka című novellájával. 1913-ban született a mai napon dr. Tarit Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok, Kaliforniában élt, olimpiai bajnok, vízilabdázó, építészmérnök, tagja volt az 1936. évi nyári olimpiai játékokon Berlinben bajnoki címet nyert magyar csapatnak. 112 éve született Csépe Imre költőíró, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja, munkái közül ismert a Fordul a szén, önéletrajzi regény, valamint verseket publikált a Kalandja és a Híd című magyar, illetve más horvát lapokban. Ő volt a népies magyar irodalom utolsó vajdasági képviselője. 109 éve született Németh Imre, olimpiai bajnok, kalapácsvető, sportvezető. Németh 30 évesen lett a világ legjobbja, 1948-ban világcsúcsot javított, és még abban az évben olimpiai bajnokságot nyert Londonban. 1952-ben Helsinkiben olimpiai bronzérmet szerzett, később 12 magyar bajnokságot nyert, 34-szeres válogatott volt. 1949-ben és 50-ben is világcsúcsot javított, 53-ban a Népstadion igazgatója lett, később a Népstadion intézményeinek főigazgatója. 64 és 73 között a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként is tevékenykedett. 1979-ben a NOB érdemrend bronz fokozatával tüntették ki. Ma szinte zavartalan lesz a napsütés, maximum a gomoly felhőzet növekedett meg, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet 17 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó mások mellett a Budapest Update-ben, hogy szeptember 26-án visszatér hazánk egyik legexkluzívabb tuning autósója.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például arról, hogy szeptember 26-án visszatér hazánk egyik legexkluzívabb tuning autósója. 2025-ben hatalmas sikerrel debütált az RS Event The Cream, amely ritka és látványos épített autókat, szupersportautókat, egyedi motorokat, valamint olyan legendás oldtimereket hozott el Budapestre, amelyeket csak ritkán láthat a nagy közönség. A fogadtatás után a szervezők úgy döntöttek, idén is megrendezik az ország egyik legexkluzívabb tuning autósóját, ezúttal még merészebb felhozatallal. Az RS Event The Cream több egy egyszerű autós kiállításnál, az MVM Domban megrendezett esemény a szervező RS Tuning és az AMTS megfogalmazása szerint a minőség, a szenvedély és az autóépítés kultúrájának ünnepe, ahol nemzetközi szinten elismert tunerek, díjnyertes sokárok, high-end márkák és egyedi projektek sorakoznak fel. Az idei rendezvényen olyan autókat láthatnak, sőt akár be is indíthatnak a rajongók, amelyeket eddig legfeljebb online vagy posztereken vehettek szemügyre. Az esemény egyik központi fókusza a japán autók világa lesz, miközben az európai és amerikai modellek rajongói előtt is számos, Magyarországon korábban még nem bemutatott építés sorakozik majd. A kiállított autók között ott lesz többek között egy Ferrari F40 és egy SF90, valamint egy valódi, jelenleg is használt NASCAR versenyautó is. Utóbbi az hasonló autót magyar sportcsarnokban korábban alig ha lehetett lencse végre kapni. Közben korlátozhatnák a trafikok éjszakai nyitvatartását az önkormányzatok, ezzel megszűnhet a dohánybolti kocsmaturizmus. Újra napirendre került a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának a kérdése, miután Budapest belvárosi kerületei közösen kezdeményeztek változást az ügyben. Állításuk szerint a lakosság biztonságérzete érdemileg romlik a trafikok körül, a kormány pedig nyitott rá, hogy az önkormányzatok korlátozhassák az egységeket. A dohány kiskereskedők érdekképviselete viszont fenntartásokkal fogadta a kezdeményezést. A kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását, írja a 24.hu. A Baranyi Krisztina, a ferencvárosi, Niedermüller Péter, Erzsébet városi, Pikó András, József városi, Soproni Tamás, Teréz városi és Tóth József, angyalföldi polgármester által előírt állásfoglalásban kitértek arra is, a belügyminiszter támogatja, hogy az önkormányzatok valódi hatósági jogköröket kapassanak a nemzeti dohányboltok működésének szabályozására, és az erről szóló kormány előterjesztés előkészítése már zajlik. A probléma forrása, hogy bár a kereskedelmi törvény főszabály szerint lehetőséget ad a kerületi önkormányzatoknak az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti nyitvatartásának helyi szabályozására, a nemzeti dohányboltok működését speciális országos szabályok rendezik, így a kerületek nem rendelkeznek olyan hatáskörrel, amellyel egyszerűen éjszakai zárásra kötelezhetnék a trafikokat. Pedig a 24 pontú megkeresésére adott válaszaik alapján erre komoly szükség mutatkozik mostanra. Újabb fontos szakaszához érkezik közben a Budapest Park tehetségtámogató programja, a Park Lab. Ősszel egyszerre több pályázati lehetőség is megnyílik a feltörekvő és már ismert előadók és alkotók előtt. A program célja az, hogy a hazai zenei széna új szereplői szakmai támogatást, professzionális körülményeket és láthatóságot kapjanak pályájuk kibontakozásához és hosszú távú fenntartásához. A Park Lab már átfogó tehetségkút támogató programmá nőtte ki magát. A sikeresen futó Budapest Park Camp alkotótábor, a vendégzenekari program, a Budapest Backstage mellett idén nagy sikerrel indult az utcazene Spot by Park Lab, ami olyan szóló előadóknak és dúóknak ad lehetőséget, akik, illetve amelyek a Budapest Park bejáratánál több ezer érkező vendég előtt mutathatják meg magukat egy dedikált helyszínen. Szeptemberben ráadásul több vadonatúj lehetőség is megnyílt a parklab.budapestpark.hu oldalon. Többek között videoklip készítésre, a Parklab saját live sessions sorozatára és stúdióidőre is lehet jelentkezni, miközben az utcazene spotra még szeptember 27-ig várják a pályázókat. A Parklab különböző programjai a zenei alkotás eltérő szakaszait támogatják. A dalok megszületésétől a professzionális hangfelvételeken és vizuális megjelenésen át egészen addig, hogy az elkészült produkciók eljussanak a közönség. Átjáró néven indít közös ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják, a program pedig jövő tavasszal egy fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik. A kezdeményezésben a Budapesti Bábszínház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház vesz részt. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más színház által megrendezett eseményekre olyan fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik Budapest színpadain, a kulisszák mögött, és maguk is szívesen bekapcsolódnának egy közös játékba, gondolkodásba és alkotásba. A résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol megismerhetik a különböző színházi szakmákat és találkozhatnak az alkotókkal. A színházat olyan fórumként tapasztalatják meg, ahol a játék és a vita eszközeivel a saját generációkat érintő társadalmi kérdések is fókuszba kerülnek. Az átjáró a 7 színház szakmai együttműködésére épül, amelynek keretében az intézmények megosztják egymással ifjúsági programjaik tapasztalatait. A párbeszéd célja új lehetőségek teremtése a fiatalok megszólítására. A programsorozat 2027 májusig tart, és egy 3 napos fesztivállal zárul. A programok többsége ingyenes vagy kedvezményes, a részvétel azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők a programmal kapcsolatos kommunikációt és a jelentkezési lehetőségeket az átjáró program zárt Facebook csoportján keresztül érhetik el. Közben startolnak a latin-amerikai filmnapok. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház egy héten át kínál betekintést a dél-amerikai kontinens filmművészetébe. A szeptember végi rendezvényen kortárs alkotások mellett klasszikusok is szerepelnek, amelyeket többségében eredeti nyelven magyar felirattal vetítenek. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban szeptember 29-ig tartják a 4. latin-amerikai filmnapokat. A rendezvényen 7 ország 12 alkotása kerül a közönség elé, amelyek a kontinens változatos tájaira kalauzolják a nézőket. A filmek a nézőket Riótól, Mexikóvárostól és Buenos Airestől az Andok erdein, a Zapata mocsáron és a dél-amerikai bányavárosokán át az Atacama sivatagig repítik. Az alkotások többsége egyetlen alkalommal lesz látható, eredeti nyelven, magyar felirattal. A programban kortárs alkotások mellett klasszikusok is helyet kapnak. Az esemény már elstartol szeptember 23-án az ekvádori Vörös Madár című alkotással. A történet egy 5 éves kislányról szól, aki édesanyja halála után az Andok erdeibe költözik, ahol megismeri az otávoló kultúrát és a kecsua nyelvet. Peruta Flora öröksége című film képviseli, amely a 19. századi feminista gondolkodó Flora Tristán életét dolgozza fel. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Ma is sok lesz a napsütés. Az árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és a már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Gyanúsítottként hallgatták meg Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki, mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak a Magyar Erste bankra, hogy lemondassák tisztségéről a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagját. Az árdéstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árdéstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árdéstop kivezetését. A piaci átlag felett nőtt a biotermékek forgalma. 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál van. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben komoly felhős idő várható, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth-Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politikai és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színház élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéház helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéi ruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az est fényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillát Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mély bordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal az izegő avarban sétálunk. Remek kiránduló kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlóra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint ha messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakeszi és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kiadni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshérű épület, a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld zölddel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körútat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét, de mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az OVO egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az OVO megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest Század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest Száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A sétát nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különös

0: megmutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
8: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
9: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
10: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
11: Ma is sok lesz a napsütés. Új központi környezetvédelmi hatóság kezdi meg munkáját januártól. Az árrésstop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentését. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Sezták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is. Az árrésstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árrésstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árrésstop kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. A dél-koreai elnök az észak-koreai atomprogram befagyasztását javasolta az ENSZ közgyűlésén New Yorkban. Szöul támogatja, hogy kössenek megállapodást, majd kezdjék meg az ország atomfegyvermentesítését. Pyongyang a nukleáris leszerelést indítványozó felhívásokat az alkotmányos rend elleni támadásnak tekinti. Lezuhant az amerikai légierő egyik harci repülőgépe Németországban egy katonai támaszponton. A pilóta katapultált, állapotát az orvosok még vizsgálják. Az érintett gép a becsapódáskor teljesen megsemmisült. Az eset körülményeiről részleteket egyelőre nem közöltek. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
12: Szeptember 23-a van, indul egy újabb Manna délelőtt. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten éltesse a Tekla nevű hallgatókat. Emellett még Ila, Ildikó,

0: Lina Livius Thelma névnap is van, Isten éltesse őket is. Ezen a napon született Mary Church Terrell, amerikai társadalom újító, aki a nőkért és a feketékért küzdött, és ezen a napon 1846-ban felfedezték a Neptunusz bolygót. Hogyha szerda, akkor vitamin szerda, úgyhogy természetesen ma is az egészségről beszélgetünk. A vendégem lesz dr. Kelen Ákos és Kelen Réka, akikkel arról beszélgetünk, hogy a gyógynövények és a gyógyhatások készítmények milyen arányban vannak jelen a kozmetikumokban, hogyan választunk, mire ügyeljünk, és hogy tulajdonképpen miért fontos, hogy ezekből legyen sok a kozmetikumokban. Indul a Manna délelőtt az Életöröm zenékkel. Jó reggelt!
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: FM.
1: Alszik a város, míg ébb rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha szép az idő ősszel, akkor bizony gyakran mozdulunk ki, főleg a gyerekekkel, és hát ilyenkor előfordult, hogy kirándulás közben például ugye valaki megsérül. Hát képzeljétek el, hogy a sebgyógyítás a mézzel a legegyszerűbb, és bizony igen hatékony. Ezt a módszert valószínűleg már réges-régen az őskortól is ismerték és alkalmazták, az ókortól fogva azonban feljegyzések is vannak róla. Kimeríthetetlen tárháza van a népi gyógyászatnak, és a méznek itt nagyon komoly szerepe van. A különféle mézeknek a gyógyhatása is változó, az úgynevezett réti méz kategóriában. A mezei réti virágokból készült virágméz, a hársméz vagy az orvosi székfűből, ami a kamilla készülő méz tartozik. A réti méz gyógyhatása többek között, hogy a sebek gyógyítására is alkalmas. Hogyan történhet a sebgyógyítás a mézzel, teszi föl az ember magának a kérdést jogosan. Hát nyilván külső alkalmazásban ez gátolja a sebfertőződést, hietteti a gyógyulást, és pár perc alatt képes megszüntetni a vérzést, majd elősegíti a hegmentes sebzáródást is. Belsőleg fertőtlenítő és nyugtató hatással van az egész emésztő csatorna nyálka hártyájára. Minél sötétebb a méz színe, annál erősebb az antioxidáns hatása, benne található flavonoidok miatt. A méz antibakteriális minőségét a méznek a fajtája, illetve a betakarítás módja is befolyásolja. Miért fontos mézet enni? Hát azért fontos mézet enni, mert a benne lévő hatóanyagok bizony nagyon jót tudnak tenni a szervezetünknek. A szénhidrát tartalma 80-85%, a víztartalma pedig 16-19%. Az ásványi és vitamin jellemzőit a botanikai és a földrajzi eredete határozza meg a méznek, de nyilván ezt az ősök, a nagyöregek, ezek úgy alkalmazták, hogy pontosan ott volt az a méz, ahol te megsérültél, ahol éltél, ott az a méz volt való arra a sebre, ami azokból a kis virágokból keletkezett a méhecskék által, amik ott voltak a környéken. Nos, a sebgyógyító hatásáról már beszéltünk, de miért érdemes rendszeresen mézet fogyasztani? Igen, sokrétű egyébként a táplálkozás egészségügyi előnyei. A rendszeres és mértéktartó fogyasztás esetén például, ami 15 éves kor felett naponta 20-30 grammot javasol, azért fontos, mert hogy az oligoszaharidjai segítik a jótékony, vagyis a probiotikus baktériumok, így a bifidobaktériumok, a laktobacillusok szaporodását, vagyis a méz egy úgynevezett prebiotikus hatást fejt ki. Az antibakteriális hatás a savas jellegének, hidrogén-peroxid tartalmának köszönhető, és a népi jótanács hátterében, miszerint ne tegyük a mézet forró teába, is az áll, hogy a méz antibakteriális hatású összetevői híg formában normál hőmérsékleten tudnak a leginkább aktívak lenni. A magas hő viszont csökkenti ezt az aktivitást, és emellett a méz aroma és illatanyagai is károsodnak. A méz íze több mint 120 aromaanyag áll össze, ezek kémiailag alkoholok, kettonok, aldehidek, valamint észterek, és ez a kellemes íz, ami mellett az étvágyfokozó hatás is megvan, ez képes serkenteni az emésztőnedvek, az enzimek és a hormonok kiválasztását. Az aromaanyagok mellett különféle szerves savak is befolyásolják a méz ízét, növelik annak étvágygerjesztő és emésztést serkentő hatását. Érdekesség, bár nem új keletű tapasztalat, hogy a méz, ugye ahogy már imént elmondtam, segíti a sebgyógyulást, mert képes stimulálni, és akkor térjünk vissza a beszélgetés elejére, szóval képes stimulálni az új erek képződését, serkenti az új sejtek kialakulását, és például a seb befedését szolgáló hámsejteknek a szaporodását is elősegíti. A továbbiakban például egy kifejezetten sebkezelési céllal is népszerűsített mézfajta, a manuka méz az, amit nagyon sokszor emlegetnek, és amit a továbbiakban érdemes ugye egy kicsit kutatni és utána olvasni, mert hogy ez az, ami nagyon nagy segítségre tud lenni az egészségünket, illetően náthás időszakban, influenza szezonban, ami most van, a méz fogyasztása már csak azért is javasolt, mivel a B és a T limfocita immunsejtek aktiválása révén komoly szerepe van az immunvédekezésben, és ha tehetitek, akkor ne csak mézet, hanem propoliszt is fogyasszatok.

0: Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Nagyon sok idézetet szoktunk használni Albert Einsteintől, de ennél sokkal több van, amit érdemes megjegyezni tőle. Ugye vitathatatlanul ellentmondásos személyiség Albert Einstein, sürgette az amerikai atomprogramot, aztán 6 évvel később megpróbálta megakadályozni az atombomba bevetését. Van, aki hívőnek nevezi, van, aki ateistának, míg mások természetimádónak tartják, bár szerintem természetimádónak lenni nem zárja ki azt, hogy az ember hívő, vagy istenhívő, vagy hitben járó legyen. Tudós és filozófus is volt, az írásai mind a mai napig sikerkönyvek. Itt van néhány érdekesség és olyan idézet tőle, amit érdemes megszívlelni. Például az egyik kedvencem tőle: minél több a tudás, annál kisebb az ego, és minél nagyobb az ego, annál kisebb a tudás. Aztán 1941-ben hangzott el egy másik nagyon híres mondása, amelyet sokszor idéztek már, a Tudomány, a Filozófia és a Vallás című szimpóziumon jelentette ki Einstein, hogy a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. És azt is ő mondta, ez egyik legismertebb idézet tőle: az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra, és várni, hogy az eredmény más legyen. Az első felesége a szerb származású Mileva Maric volt, Einstein a zürichi főiskolán ismerkedett meg vele, a lány volt az egyetlen női hallgató. Aztán 1919-ben elváltak, és Einstein még abban az évben feleségül vette elsőfokú unokatestvérét, Elsa Löwenthalt, aki 1936-ban hunyt el. 1919. november 7-én a londoni Times lelkendezve számolt be a tudomány forradalmáról, a világegyetem új elmélete világhírnevet hozott és adott Einsteinnek. Aztán ott van az az érdekesség is, hogy 1939 őszén a hitleri Németország atombomba fejlesztésének hírére írta meg a három magyar fizikus, Wigner, Szilárd és Teller, illetve Fermi az amerikai elnöknek címzett híres levelét, mely felgyorsította az amerikai atomprogramot. Einstein is aláírta, ezzel pedig nagy felháborodást váltott ki a béke mellett elkötelezett barátaiból. 45-ben egy újabb levélben kérte, hogy az atombombát ne vessék be polgári lakosság ellen. A levelet Szilárd Leóval együtt írta sikertelenül, de legalább megpróbálták megakadályozni a katasztrófát. Később áttért például a vegetariánus életmódra, azt mondta, hogy semmi sem olyan üdvös az emberek egészsége szempontjából, és biztosít nagyobb esélyt a földünkön lévő élet túlélése érdekében, mint a vegetáriánussá való fejlődés. Fontos egyébként, és érdekes az a kapcsolatban is egy kicsit gondolkodni, hogy mi mindent fogyasztott. Egyébként az is fontos dolog, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit ad a testnek az, hogyha nem fogyasztunk húst. Erről korábban már szó volt, és erről nagyon sokat beszélt Einstein, az életéről szóló könyvben szó is van erről. Aztán ott van még a legendás idézetek között, hogy lehetne mindent tudományosan leírni, csak semmi értelme nem volna, ugyanolyan értelmetlen lenne, mint egy Beethoven szimfóniát ábrázolni a hullámnyomás variáció. Szintén ő mondta azt is, hogy ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes, és azt is, hogy a történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből. Érdemes megfigyelni, hogy hányszor és milyen pontos megfigyelésként jön elő Einstein figyelmeztetései között az a gondolat, miszerint belső változásra van szükség. A mai ember problémája nem a tudomány, hanem az emberi szív. Vagy megújul az érzület, vagy elpusztul az élet. Mert a tudomány gyorsan fejlődött, mint a lelki ismeret. Azt hiszem, hogy van bőven mit megszívlelnünk Albert Einstein bölcsességeiből, és bárhol is van ez a zseniális, számomra nagyon kedves ember, Isten éltesse őt, remélem, hogy odafönt, vagy valahol figyel és segít bennünket.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Nagyon sokszor és nagyon sokat beszélünk az alvásról, és arról is, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, és ezt sose felejtsük el, a minőségét az alvásunknak, az meg kell, hogy legyen, különben előbb-utóbb az ember megbetegszik pszichésen is, és fizikálisan is. De most úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy mégsem baj az, hogyha nem alusszuk végig az éjszakát. Ugye a legtöbb ember este magára húzza a takarót, és szerencsés esetben 7-8 órával később ébred fel, de vannak olyanok is, akik nem egy húzamban alusszák végig az éjszakát, hanem több részre osztják az alvás idejüket, mégis úgy érzik, hogy pihenten ébrednek, és így pihenték ki magukat a legjobban. Ez az úgynevezett szegmentált, vagyis más néven szakaszos alvás nem egy új keletű ötlet. Roger Ekrich történés szerint az iparosodás és a világítás előtti időkben normális volt, hogy az éjszaka közepén néhány órára felkeltek az emberek, napjuk ezzel részét imádkozással, dohányzással, szenvedéllyel, vagy akár a szomszédok meglátogatásával töltötték. Aztán visszafeküdtek, és reggelig aludtak. Azért mondjuk elcsodálkoznék lehet, hogy átkopogna a szomszéd hajnali kettőkor. Mondjuk amúgy is ki vagyunk a szomszédoktól, hogyha szabad egy pici kitérőt, mert ezt gondoltam, hogy elmesélem az én hallgató barátaimnak, a szabad így nevezni őket, remélem, hogy igen. Hogy amikor beköltözik valaki egy teljesen új közegbe, egy viszonylag vidéki környezetbe, akkor miért gondolja, hogy a panel életet élheti tovább? Tehát, hogy nem kell rászólni a gyerekre, hogy ne üvölcsön folyamatosan mind a kettő, hogy nem csukjuk ki a gyereket a kertbe, és hagyjuk, hogy üvölcsön, mint a sakál. Én mondjuk ez eleve összefonódik ugye a viselkedés, meg összefonódik a nevelés kérdése, és na mindegy, vissza az alváshoz. Lehet, hogy eredendően egyébként a szakaszos alvásról, hogyha gondolkodunk, akkor eredendően erre a két periódusban való alvásra vagyunk programozva, mert amíg nem lehetett este felkapcsolni a villanyt, addig egészen más ritmusban éltünk. Amikor besödétedett, akkor az emberek nyugovóra tértek, és aztán az éjszaka során több alkalommal is felkeltek, és néhányan ma is ezt a megosztott menetrendet követik, és az éjszaka közepén ébren töltött időszakot kreatív feladatokra szánják, gondolkodnak, meditálnak, olvasnak vagy dolgoznak. Hát bizonyos emberek számára ideális lehet ez az életmód, sőt produktívabbak lehetnek általa. Nehéz azonban így élni, hogyha emellett van család és van munkahely, van megszokott napi rendszerint be kell járni. Ezt már Mary Karskadon, a Brown Egyetem alváskutatója mondta el. Egyébként az egészségportálnak odakint. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy ez az életmód biztonságos-e, mivel nem sok kutatás született arról, hogy ez a bizonyos szakaszos alvás milyen hatással lehet az egészségre. Legjobb, ha elkerüljük, ha csak nincs okunk arra, hogy így aludjunk, ezt tanácsolja dr. Kléte Kusida, a Stanford alvástudományi központ orvos igazgatója. Nagyon sok ismeretlen van még ebben a történetben. Kérdéses, hogy biztonságos-e ez hosszú távon. Nem világos az sem, hogyan változik a hatása egyénenként, illetve mekkora szerepet játszik az életkor, az egészségi állapot, illetve a már meglévő alvászavar esetleg. Így utalt néhány kézenfekvő, de egyelőre megválaszolatlan kérdésre a szakember. Ugye egy kicsit visszakanyarodva még arra az időszakra, amikor az emberek lefeküdtek akkor, amikor besötétedett, ami ilyenkor most már ebben az időszakban nagyjából én délután 5 órát jelent, hát nyilván 12 órát azért egy felnőtt ember ritkán alszik végig, bár megmondom össze, hogy én például simán meg tudnám csinálni, de az természetes, hogyha valakinek már olyan az élete, amilyen mai napság az életünk, hogy van munkahelye, vannak feladata és a többi, tehát fel kell kelni egy bizonyos időpontban, akkor ez azért más, mert annak idején, amikor még nem volt világítás, nem tudtunk villanyt kapcsolni, akkor nyilván másképp is dolgoztunk, tehát más volt a fontossági sorrend ilyenkor, és más volt az is, hogy az ember ezt végig tudta csinálni vagy sem. A szakember ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy nem tud olyan bizonyítékról, amely szerint a két szakaszra bontott éjszakai pihenés egészségi problémákat okozna, így aztán nem baj, ha valaki ilyen módon alszik. Azt mondta, hogy nem hiszem, hogy aggódnunk kellene, ha egyébként egészségesnek, boldognak és teljes értékűnek érezzük magunkat, így mondta el a kutató. Egy dolgot viszont mindenképpen szem előtt kell tartani, ha kipróbáljuk a szegmentált alvást, a mesterséges fény az éjszaka közepén hatással lehet a cirkadián ritmusunkra, vagyis a belső óránkra, ami a szervezetben zajló folyamatokat irányítja, tehát csak halvány fényt használjunk éjszaka, és ha tehetjük, maradjunk távol a kék tónusú fénytől, amilyeneket például a ledizzók, vagy az elektronikus okos eszközök bocsátanak ki, mivel ez van a legnagyobb hatással és negatív hatással a cirkadián ritmusunkra, vagyis a belső óránkra.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma az Európai Unió hivatalos zászlójának a történetéről lesz szó. 1985-ben az Európa Tanács jóváhagyásával az EU elődjének számító Európai Gazdasági Közösség is hivatalos jelképének választotta ezt a zászlót, amelyet először 1986. május 29-én vontak fel az Európai Bizottság székháza előtt, és bár az EU-t megreformáló Lisszaboni szerződésbe végül nem került be a zászló és az egyéb jelképek, mivel egyes európai politikusok szerint ez a nemzeti öntudat csorbulását okozta volna az uniós országokban. 16 tagállam, köztük Magyarország is, hitet tett a négy szimbólum, a lobogó, a himnusz, vagyis az örömóda, az egyesülve a sokféleségben szlogen, valamint a május 9-én ünnepelt Európa nap mellett. De mi is a zászló története? Alig ha akad olyan Magyarországon, vagy a világon, aki ne tudná álmából felkeltve és maga elé idézni az EU brand vagy márka, mert nevezik így is, legfontosabb elemét, ezt a bizonyos csillagos kék lobogót. Talán kevesen tudják, hogy a közös európai zászló ötlete csak úgy, mint az EU himnuszaként számon tartott örömóda, valójában nem is egy uniós intézménytől indult. Az összeurópai szimbólum iránti igény egy emberi jogi szervezet, az Európa Tanács tagjaiban fogalmazódott meg először 1950-ben, a cél pedig egy olyan jelkép létrehozása volt, amely magába foglalja valamennyi európai ország kultúráját és tradícióit, ezt azonban korán sem volt egyszerű kivitelezni. A lobogónak ugyanis egyszerre kellett szemrevalónak, méltóságteljesnek és a közös civilizációnk szimbólumának, egy európai emblémának lennie, amely hagyományőrző funkciót tölt be, ugyanakkor nem szít viszályt a nemzetek között. Száznál is több ötlet versengett, köztük művészek és teljesen amatőr alkotók munkái, míg végül aztán 5 év elteltével győzött a ma is ismert ikonikus embléma. A pályamunkák között nagy népszerűségnek örvendett egyfelől a vörös kereszt szimbólum, mint ősi európai szimbólum. Ennek egyik fő szószólója, a páneurópai mozgalom elindítója volt. Törökország azonban vallási okokra hivatkozva megvétózta ezt, majd pedig a muszlim hívők kedvéért félholddal is kiegészítették. Készült egy ilyen változat is. Aztán ott volt E, mint Európa, mert hogy több dizájnhoz is mintaként szolgált az európai mozgalom fehér alapon zöld E betűt formázó zászlója, ahol egy magányos E, ahol pedig 4 E-ből álló kereszt formájában, de aztán a fradista színkombó jó pár kereszt és csillag alapú tervet is inspirált aztán később. Végül aztán győzött a csillag, és a választás így két csillagos koncepcióra szűkült. Az egyik döntős Salvador de Madariaga, a reménybeli eurokraták kedvenc elit egyeteme, a College of Europe társalapítójának pályaművelet. Az ő zászlóján a sötétkék háttéren elhelyezkedő 8-ágú csillagok konstellációt alkotnak, amelyek az egykori ET tagállamok fővárosait, valamint Strasbourgot, a szervezet székhelyét jelöli. A miniszteri bizottság azonban végül Arzén Heinz ötletére voksolt, az Európa Tanács postaszolgálatának alkalmazottja volt ő, aki a zászló projekt koordinálásával megbízott Paul Lévy felkérésére 20 tervet is beadott, ezek között volt az is, amelyet ma Európa egyik fő szimbólumaként ismerünk. És akkor térjünk vissza egy kicsit még a már említett Paul Lévyre, egy zsidó származású belga szemére, aki a vérkorszak idején fogadalmat tett, hogy amennyiben túléli a háború borzalmait és a nácik uralmát, akkor áttér a katolikus hitre. Túlélte és megtartotta az ígéretét, a háborút követően az 1949-ben Londonban létrehozott Európa Tanács Kulturális Bizottságának vezetője lett. 6 évvel később felmerült annak az igénye, hogy az Európa Tanács részére egy zászlót tervezzenek, ugyanahogy már korábban mondtam. És akkor itt jött a képbe Paul Lévy, a skandináv nemzeti lobogó mintájára egy a kereszt jelét hordozó zászló tervezetet nyújtott be, ám ezt a túl közvetlen keresztény jellege miatt elvetették. Történt, hogy Paul Lévy ez időtájt egy csillagkoronával díszített Szűz Mária szobor mellett haladt el egyik napján, felpillantott és látta, hogy a csillagok aranyszínben ragyognak a kék ég hátterében. Lévy az ihlettől fellelkesülten azonnal felkereste az Európai Tanács akkori főtitkárát, és a kék háttérből kiemelkedő 12 arancsillag jegyét ajánlotta a tanács Európa zászlaja gyanánt. Ajánlatát mindenki elfogadta, és így bármennyire is meglepőnek tűnhet, mind a mai napig a szűzanya 12 arancsillagból álló koronája nyomán készült jelkép díszíti az Európai Unió zászlaját. És hogy honnan is ered Máriának ez az aranykoronája, ami aztán megihlette az Európai Unió zászlaját? A jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk. Az égen nagy jel tűnt föl egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A csillagok 12-es száma nyilvánvaló utalás Izrael 12 törzsére és ezzel együtt Isten népére. A korona, mint a győzelem szimbóluma, az asszony, a megváltó anyja legyőzhetetlenségét jelképezi. A csillagok képviselte 12-es számnak az egyes kultúrák emberei mindig is különleges jelentőséget tulajdonítottak. Az egyiptomiaknál a túlvilágra nyílt 12 kapu, a görög mitológia nagyhősének Héraklésznek 12 feladattal kellett megbirkóznia, hogy a tökéletességet elnyerhesse, Jézus pedig 12 apostolt választott Izrael 12 törzsének megfelelően. A 12-es szám jelentéséhez hozzátartozik az is, hogy a 3-as és 4-es számok szorzatának eredményeként utalást tartalmaz a Szent Háromságra, az Atya, Fiú és Szentlélek mennyei misztériumára, amelynek nevére az apostol fejedelmek Canterbury Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Bonifác, Szent Cirill és Metód, Szent Adalbert az európai népek közösségét a keresztség szentségéhez kötötték. A 12-es szám bibliai jelképe, hanem is kifejezetten, de felsejlik az Európai Unió arancsillagos, kék hátterű zászlaján, jelezve a keresztény gyökerű Európa szellemi, lelki és kulturális egységét.

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ma is sok lesz a napsütés, szinte folyamatosak a dróntámadások Kijevben. Az Árrisztop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiai jogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is. Az Árrisztop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árrisztop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árrisztop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben

0: 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Két vendége is van a mai műsornak, Kele Réka és dr. Kelen Ákos, a dr. Kelen képviseletében, Réka szakmai vezető, Ákos pedig kutatási fejlesztési vezető. A gyógyhatású készítményekről fogunk beszélgetni, mert hogy azért, hogyha az ember elmegy egy drogériába, egy boltba, vagy online keresgél, akkor egészen biztos, hogy nem fog tudni elsőre választani, de biztos, hogy nem tud jó döntést hozni majd, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy valóban azt kapjuk-e, ami egy adott termékről le van írva, vagy ami rá van írva. Szia Réka, szia Ákos, köszönöm, hogy ránk értek.
2: Szia, köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Egy sikertörténet mögött mindig van egy saját sztori, ezt már az évek során a rádiózásban és az interjúkban megtanultam, hogy mindig van egy saját történet, amiből kinőnek a sikeres történetek, a jó termékek és a szép sztorik, amivel más embereknek is tudott segíteni. Az a bizonyos történet, nálatok van-e ilyen?
3: Van. Édesapánk, édesanyánk együtt indította, mindketten gyógyszerészek, és főleg édesapánk érkezik a kutatás oldaláról, és mindig kereste azokat a természetes megoldásokat a kozmetikai iparban, amivel segíteni tud a felhasználóknak.
1: Volt valami egészségügyi probléma a családban, vagy csak segíteni szeretett volna másokon?
3: Konkrét egészségügyi probléma nem volt, inkább a tanulmányai, illetve a munkája során került kapcsolatba a gyógynövényekkel. Aha. És ezen az úton indult el, először egy nagyobb cégnél, majd megalapították együtt a saját céget, és ez volt hogy a szépség mellett az egészség, illetve a gyógynövények, aha, hogy milyen,
1: hogy
3: hogyan
1: kell,
3: lehet.
1: Hogy kettő kizárja egymást.
3: Hogy nem kell, igen, és nem minden esetben kell gyógyszert, vagy mesterséges anyagokat használni, hanem a gyógynövényekben ott rejlik az a gyógy erő, úgymond, ami felhasználható különböző problémák esetében.
1: Vajon miért tűnt ez el? Hiszen a régi időkben, hogyha belegondolunk, akkor még amikor a magyar nép régen-régen visszatekintve az időkben egy igazi természeti nép volt. Voltak a javasasszonyok, a füvesasszonyok, a tudók, a kenőasszonyok és azok az emberek, akik tudták, hogy mire mi való. Sőt, azzal is tisztában voltak, hogy a kertünkben, ugye akkor még voltak ezek a bizonyos pottyantós vécék, sőt, csak azok voltak, ugye az árnyékszékek. Annak a környékén olyan növények nőttek, amik a szervezetünkből hiányoztak.
2: Hát én nem mondanám azt, hogy eltűntek, inkább tudományos alapra helyeződtek. Tehát azért régen ez a kipróbálom és vagy sikerül, vagy nem, azért az elég nagy bizonytalansággal járt, és nyilván csak arról tudunk, ami sikerül, de a rosszul kezelt problémákról nem tudunk.
1: Gondolom, abból is volt jó pár, a balul sikerült esetekben.
2: Az mindig kisebb publicitást kap, viszont manapság nyilván olyan gyógynövényeket és a gyógynövénynek olyan részét használjuk föl, amelyiktől a hatás nem csak remélt, hanem bizonyítottan elvárt is.
1: Hogyan fejlődött a gyógynövények ismeret az elmúlt években? Mit tapasztaltok?
2: Igazából évről évre mondhatjuk, ha beszélünk egy gyógynövényről, nagyon nehéz erről beszélni, mert maga a gyógynövény sok mindenből áll. Maga a gyógynövény vagy a drog része a gyógynövénynek az adott esetben csak a levele, csak a kérge, csak a gyökere, tehát meghatározott része, nincs olyan, hogy az egész növény magában.
1: Nem minden növénynek minden része.
2: Nem, sőt a gyógynövénynek sem minden része hasznos, aha, tehát külön kell választani, és a drogoknál is külön meg van határozva, hogy a gyógynövénynek melyik része az, és abban rengeteg hatóanyag van. Na most az analitika fejlődése egyre tisztábban tudjuk elválasztani az adott gyógynövénynek, az adott drogjából az ilyen-olyan hatóanyagokat, és így a hatás is egyre specifikusabb lehet.
1: A drog elnevezésnél álljunk meg egy pillanatra, még mielőtt bárki a hétköznapi használatra gondolna, a drog elnevezés mint olyan, az eredendően nem azokat az anyagokat jelenti, amiket mai napság jelölni szoktak.
2: Nem, a gyógyszerkönyvben meghatározott, gyógyhatással rendelkező, bizonyított gyógyhatással rendelkező gyógynövénynek a részét.
1: Hogyha a gyógynövények irányába megy el valaki, aki a kozmetikai iparban vagy a kozmetikumok között szeretne olyan összetételű anyagokat létrehozni, ami egészséges, akkor mire kell a legjobban figyelnie?
2: Igazából az elsődleges az, hogy hasson. Tehát azt a hatást, amit ígér a termék, azt valamilyen hatóanyagnak, valamilyen aktív anyagnak hordoznia kell. Ezért én azt javaslom mindig bárkinek bármilyen terméket keres, kozmetikumok esetében, vagy gyógyhatású termékek esetében magán a készítményen föl van sorolva csökkenő sorrendben a készítményben lévő anyagoknak a listája.
1: Aha. Ha azon, az van legelől, amiből a legtöbb van?
2: Így igaz, aha, igen, igen, de nem biztos, hogy az a ható anyag, aha, hiszen a segédanyagból rendszerint több van benne, de egy kis utána olvasással, informálódással, információgyűjtéssel tisztában lehetünk, hogy az a hatás ténylegesen, azt a hatást ténylegesen hordozza valamelyik komponense a készítménynek, és ha benne van, akkor reménykedhetünk a jótékony hatásba, ha nincs benne, akkor viszont bármit írnak a termék elejére, az egy nem várható hatás.
1: A gyógynövényekről és a gyógyhatású készítményekről beszélgetünk a mai műsorban. Két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és azzal folytatjuk majd, hogy tekintettel arra, amit most Ákos elmondott, hogyan tudunk jól dönteni, hiszen nagyon nagy a merítés, és nagyon tág a piac, és hogyha az ember szeretne valóban egészséges krémeket, kozmetikumokat választani, akkor sokszor bajban van a választásnál. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: A mai műsorban a gyógyhatású készítményekről, a gyógynövényekről, a gyógynövény alapú készítményekről és kozmetikumokról beszélgetünk két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával a dr. Kelen képviseletében. És ugye az előzőekben, Ákos, ott tettük le a fonalat, hogy az összetételről beszélgettünk. Olvassuk el a címkét, Mika. El is olvassuk a címkét. Nagyon sok mindennek kéne utána olvasni ahhoz, hogy értsük, hogy azon mi van. Mi az elsődleges szempont, ami mondjuk a legkönnyebben, vagy a legkönnyebbé teszi a választást, vagy megkönnyíti, illetve mi az, amire piros lámpaként figyeljünk, hogy ne legyen benne ezekben a bizonyos kozmetikumokban, amiket használni kívánunk.
3: Hát ami nem érdemes, hogy benne legyen, az például tartósítószer, színezőanyag, főleg egy gyógyhatású készítménynél ezek semmiképp se szükségesek, de más készítménynél sem. Színezőanyag sem célszerű, hiszen legtöbb esetben ezek nem a hatáshoz kellenek. Következő lépésben, hogy mi legyen benne. Adott esetben, tehát kérdés, hogy egy bizonyos gyógynövénytartalmú készítményt keresünk, vagy egy problémára keresünk megoldást. Nyilván van, aki jobban jártas a területen, és tudja, hogy neki melyik gyógynövényekre van szüksége az adott problémához, ott ugye egy tájékozottabb vásárlóról van szó. Hogyha kevésbé, akkor nyilván a márkába vetett bizalom, ami mérvadó, úgymond, illetve a címkén feltüntetett információk. Egyébként minden kozmetikum, minden jogszerűen forgalomban lévő kozmetikum egy Európai Uniónál regisztrált termék kell, hogy legyen, tehát ilyen szempontból egy biztonságos termék, de nyilván vannak hatásosabb, kevésbé hatásos termékek. Itt azt gondolom, hogy tényleg a gyártóba vetett bizalom, ami, hogyha az ember nem kellőképpen tájékozott, akkor ez a lehetőségünk. És egyébként korábbiakban létezett egy gyógyhatású termék kategória, ami sajnos, a mi szempontunkból sajnos megszűnt az utóbbi időkben, és van a tisztán kozmetikum, és van a orvostechnikai eszköz, vagy gyógyszer. Tehát ez a köztes kategória, és egyébként mi pont ezt a két kategória között igyekszünk lavírozni jogilag kozmetikummal, de a hatását tekintve mégiscsak biztosítani azt a magasabb színvonalat.
2: Van-e még újdonság? Lehet-e még újdonságokat felfedezni a gyógynövények világában?
4: Persze.
2: Hogyan?
4: Ahogy az előbb is említettem, gyakorlatilag a tudomány fejlődésével egyre tisztábban lehet előállítani a hatóanyagokat, vagy kivonni a hatóanyagokat az adott gyógynövényből, illetve vannak még mindig olyan felfedezésre váró természetes vegyületek, aminek az azonosítása, de főleg a racionális kivonása, az még várat magára. Úgyhogy igen, gyakorlatilag ez egy kimeríthetetlen tárház szerencsére. És a kombinációkról is beszéljünk.
3: Aha. Illetve igen, azt hiszem a kombinációk meg ezeknek a gyógynövényeknek a formulálása, mert nyilván teljesen új gyógynövényt talán már nem tudunk felfedezni, de az, hogy ezeket hogyan kombináljuk, illetve milyen készítményekben adjuk a felhasználóknak, tehát mondjuk nagyon nem mindegy, hogy egy krém vagy egy gél formátumban, hiszen ezeknek más a felszívódása, tehát hogy ezekkel azért bőven lehet még úgymond játszani.
2: Azon gondolkodtam, hogy vajon releváns-e az az éghajlati tényező, amire az ember gondol, hogy mondjuk egy skandináv országban másféle növények vannak, más éghajlaton vagyunk, mondjuk sokkal hidegebb az idő, máshogy reagál a bőrünk, más gyógynövényeket kell bevinni mondjuk egy krémmel, illetve mi egy ilyen kontinentális éghajlaton, mondjuk most már nem annyira az.
4: Melegszik.
2: De igen, tehát hogy itt másféle gyógynövények van nekem, most egy kicsit próbálok párhuzamot vonni, nem tudom, hogy érthető, hogy mit akarok kérdezni. Szoktuk volt mondani, ugye, hogy azokat a zöldségeket, gyümölcsöket kell fogyasztani, ami a mi területünkön az adott évszakban megterem, mert arra, ahhoz vagyunk valahogyan kitalálva. Ez igaz-e a gyógynövényekre?
4: Hát én inkább azt mondanám, hogy itt közelítsük meg két felől a dolgot. Egyrészt a gyógynövénynek a hatóanyagtartalmát meghatározza azt, hogy milyen éghajlaton, hol terem, hol nő az a gyógynövény. Ezért például egy Dél-Amerikában nővő aloe verának teljesen más a hatóanyagtartalma, mint mondjuk egy meleg házi skandináv országban felneveltnek, ezért önmagában az, hogy valamiben van aloe vera, az például lehet jó is, de lehet teljesen semleges is. Tehát nagyon fontos az, hogy az a gyógynövény, amit felhasználunk, az honnan származik.
2: Aha.
4: Mert ez határozza meg, meg mikor születelik, meg milyen volt az adott termés, tehát ezek mind a biológia által, illetve a környezet által befolyásolt dolgok, amire nincsen ráhatásunk. Nyilván egy olyan kozmetikai vagy gyógyhatású készítményben, ami egy nagyobb, szigorú belevárásunknak igyekszik megfelelni, ott nagyon fontos, hogy a hatóanyagtartalom ne függjön gyakorlatilag az évszaktól, a gyógynövény, a drognak a származási helyétől, hanem minden készítmény esetében az adott hatóanyagtartalom garantálva van. Kérdezted azt, hogy gyakorlatilag jó-e a helyi gyógynövényeknek a használata? Igen, jó, mert nem messziről kell idehozni, de amúgy a bőrünk nem tud különbséget tenni egy messziről idehozott, jótékony hatással bíró gyógynövény, vagy a szomszédban termő jótékony hatással bíró gyógynövény esetében, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a biológiai lábnyoma kisebb a helyi gyógynövényeknek, hatás tekintetében pedig a hatóanyagtartalom a döntő.
2: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek mai vendégeimmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és folytatjuk majd, Réka szeretett volna valamit hozzáfűzni, és aztán arról is beszélgetni fogunk, hogy létezik-e a gyógynövények között mondjuk úgy népszerűségi lista, hogy melyek a leggyakrabban használt, vagy a legnépszerűbb gyógynövények a kozmetikumok között. Hamarosan folytatjuk.

Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet öröm zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények. Erről beszélgetek ma két vendégemmel, dr. Kellen Ákossal és Kellen Rékával. És Réka valamit szeretett volna mondani, úgyhogy veled folytatjuk, és aztán majd azzal, hogy van-e toplista, népszerűségi lista a gyógynövények felhasználását, illetően már ami a kozmetikumokat illeti.
2: Igen, még a legelején említetted ugye a javasasszonyokat, kenőasszonyokat, stb., akik egyébként nyilván egy nagyon értékes tudással rendelkeznek, és ez most is talán reneszánszát éli, hogy az ember szeretne visszanyúlni a természetbe és megtermeszteni magának bizonyos gyógynövényeket, aminek egyébként abszolút van relevanciája, viszont ami különbség mondjuk az üzemi körülmények között előállított termékek esetében, az a standard minőség. Míg a kertben, amit termesztünk, észtedünk, az ugye nagyban függ, ahogy Ákos az előbb említette, az időjárástól, a szüreteléstől, a sok mindentől, tehát ez egy bizonytalan, ami saját felhasználására persze jó alkalmazható, viszont ami számunkra fontos, hogy mindig egyenletes minőséget tudjunk biztosítani, és ez az, ami egy kertben szedett gyógynövény esetén nem feltétlen biztosított.
1: Legnépszerűbb gyógynövények, van-e ilyen?
3: Minden évben szeret más és más.
1: Tényleg?
2: Az év gyógynövénye.
3: Nagyon változó. Az előbb említettem, és nem véletlenül az alolvárát, most mindenben van. Valójában azért ennyi alolvára, szerintem az egész földön nincs amennyi alolvárás készítményt lehet kapni. Úgyhogy ha most kéne választanom egy népszerű gyógynövényt, az biztos, hogy az alolvára lenne, de nem feltétlenül az, amit minden esetben, nem feltétlenül ez a gyógynövény, ami minden esetben megoldást kínál.
2: Hát illetve a fekete nadájtő egy örök. Egy örök, még talán én azt gondolom, hogy ez ilyen nagyanyáinktól anyáról lányára, apáról fiúra szálló, hogy a fekete nadájtő az.
1: A fekete nadájtő mellett még az árnikát látni így van. Nagyon sokszor. Most ez velem nagyon sokszor jön szembe, de nyilván ez az algoritmus, tehát hogy ez nem feltétlenül számít. Mi a helyzet azokkal a növényekkel, amik, és egy kicsit most visszamennék erre, mert hogyha már algoritmus, akkor a zúzmokból készült készít vagy magas északi növények, zúzmok, tartalmú készítmények is most nagy divatot.
3: Ugye a messziről jött dolog az mindig izgalmasabbnak tűnik, vagy tűnhet. Egyébként főleg ezeket az alagákat és zuzmokat, ezeket a kozmetikai iparnak a beauty, tehát a szépség részében, szépségágában használnak. A gyógyhatású készítmények esetében nem annyira népszerűek, mert a hatóanyag tartalmuk teljesen más jellegű.
1: Jó, akkor zárásképpen még, ami nagyon fontos, kérlek mondjátok el újra, hogy mire figyeljünk oda, amikor gyógyhatású, vagy gyógynövény tartalmú, vagy gyógynövényből készül krémet, szérumot, kozmetikumot szeretnénk választani. Akár a címke, akár az összetétel, akár a vívőanyagok, mi az, ami legyen benne, mi az, ami nem. Tehát, hogyha én mondjuk egy ránctalanító, vagy egy nyugtató hatású krémet szeretnék,
3: akkor... Vagy egy csodatevőt,
1: igen. Vagy legalábbis egy olyat, ami hidratál, úgy, mint ahogy a nagymamáink csak egy valamit kentek az arcukra, aztán mégis milyen szépek voltak.
3: Igazából én mindig azt mondom, hogy a gyógyhatású készítmények esetében, ahogy korábban is Réka említette, szükségtelen tartósítószer, színezőanyag és illatanyag megléte, mert ezek nem szükségesek a hatáshoz. Ezeket viszonylag könnyen tudjuk azonosítani a készítmények összetételéről, ami minden készítmény esetében föl van sorolva a termék hátán. Ez elsőre ijesztően hathat, mert egy ilyen latinos-angolos név kavalkádnak tűnik, azonban mégis segítség az, hogy bármilyen európai országból származó készítmény kerül a kezünkbe, a nomenklatúrája ugyanaz. Tehát ha tudjuk azokat a hatóanyagokat, amiket keresünk, vagy tudjuk azokat az anyagokat, amiket el szeretnénk kerülni, akkor igenis az összetétel a segítséget nyújt a választásban. Nagyon fontos az, hogy mivel nem érthettünk annyira a készítményekhez, hogy mind a 15-30 összetevőt adott esetben ismerjük, ezért válasszunk etikus, lehetőleg hagyományokkal rendelkező, magyar gyártótól származó készítményt, ami mind etikailag, mind jogilag nyomon követhető.
1: Hogyha jól választ az ember, akkor nyilván észreveszi azt is, hogy hogyan hat a krém, mert nem biztos, hogy amit én kitalálok magamnak, hogy szerintem ez nekem jó lesz, az valóban jó is az én bőrömnek. Hogyha azt tapasztalom, hogy jó, nyilván, akkor nincs további kérdés. Mi van akkor, hogyha nekem valami nem stimmel, akkor érdemes-e kutakodni egy kicsit, vagy van olyan, ami mindenkinek jót tud tenni?
3: Hát olyan, ami mindenkinek jó lenne, olyan nincs, mert hogy különbözőek vagyunk. Uh-huh. Vannak olyan készítmény, aminek valakinek jobb, valakinek kevésbé, valakinél adott esetben nem vált hatásokat eredményez, tehát azért van, hogy valami a szomszédnak jó, nem biztos, hogy neked is jó lesz. Nagy eséllyel egyébként igen, de univerzális készítmény nem létezik.
1: Tehát akkor érdemes megismerkedni a bőrömmel, nem?
2: Igen, illetve hát az egyéni érzékenységekkel, amit az előbbi szóba került, hogyha vannak bizonyos általunk ismert anyagok, amikre érzékenyek vagyunk, akkor azok kerülendőek, illetve hát menet közben is kiderülhetnek olyan nem csak egy adott anyagra, hanem egy adott anyagkombinációra való érzékenység, ezeket egyénileg kell kitapasztalni.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerült egy jó adag gyógynövény ismeretet és gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos ismeretet tenni a tarsolyába, és könnyebb lesz ezen túl így választania. A műsor vendége volt dr. Kelen Ákos és Kelen Réka. Köszönöm, hogy ránk értetek.
2: Köszönjük szépen.
3: Mi is köszönjük szépen. Sziasztok!

0: találni. A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ma is sok lesz a napsütés. Donald Trump amerikai elnök egy újabb találkozó lehetőségét tervezi Vladimir Putyin orosz elnökkel. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén az új központi környezetvédelmi hatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kijevben legalább ketten megsebesültek a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásokban. Az ukrán fővárosban benzinkutakat és infrastrukturális létesítményeket ért találat. Zaporizsjában két ember sebesült meg egy bevásárlóközpontot ért támadásban. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszky a megbeszélést követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar média piac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat is. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben. Is. Az Áristop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Áristop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Áristop kivezetését. Jól működik a vállalkozások nyugta adatszolgáltatása. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását az első 3 hétben 15 ezeren helyezték üzembe. Mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. A hatóság az év végéig még nem bírságol. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhősebb tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a zeller az egy csodaszer, egy fantasztikus zöldség, aminek számtalan jó hatása van a szervezetünkre. Nem véletlenül írtak erről könyvet, nem véletlenül szerepel minden egyes zöld turmixnak, smoothie-nak a receptjében. Nem csak a zeller gumó fantasztikus, és annak a kis szára, hanem természetesen ez a hosszúkás, hosszú szárú mártogatósnak is kiváló, úgynevezett angol vagy halványító zeller, vagy szár zeller, ki hogyan nevezi. A zeller az egyik legjobb fogyókúrás étel, így is tartják számon, de természetesen nem azt jelenti ez, hogyha csak ezt tesszük, akkor garantáltan egy nagyon tempós és extrém súlyvesztéshez vezet, de színesíteni lehet vele jóformán bármilyen diétás étrendet. Alacsony a kalóriatartalma, de nem csak emiatt érdemes fogyasztani, hanem olyan elképesztő magas rosttartalma van, ami képes segíteni az emésztést, természetesen radírozza belülről a bélfalat, és emellett tele van varázslatos és fontos ásványi anyagokkal és vitaminokkal is. Adódik a kérdés, hogy hogyan hat a zeller a fogyásra. Hát a gumója és a zöld része egyaránt változatosan beépíthető az étrendbe. Ízletes, ropogós, mártogatós csinálhatunk belőle zeller chipset, csinálhatunk vele és belőle humuszt, beletehetjük a humuszba pótlékként, készíthetünk belőle kapros fokhagymás joghurthoz még mártogatóst, egy házi túrókrémbe is bele lehet tenni, akár feldalabolva, akár mártogatni. Egy tök jó diétás nasi is tud lenni, krémlevest is készíthetünk belőle, emellett pedig egy nagyon-nagyon finom köre, tényleg önmagában, vagy akár mondjuk répával együtt megsütve, vagy zeller püré formájában is tálalható, sörélesztő pehelyel és egy kis túróval kifejezetten egy sajtos ízű tartalmas, magas fehérje tartalmú ételt készíthetünk, és akkor mártogathatunk bele, amit szeretnénk. Ezen kívül természetesen lehet belőle levest készíteni, pár perc alatt, még akár a zöld részéből is, és mindezeken felül most tessék kapaszkodni tea, vagy akár smoothie alapjaként is szolgálhat, ezt már hallottuk, hogy zöld turmix reggeli napindítóként elfogyasztva konkrétan képes megelőzni és visszafordítani a zsírmáj jelenlétét, illetve kialakulását. 10 deka felkockázott zellerben csak 16 kalória van, egy nagyobb szár 10 kalóriát tartalmaz. A kalória deficites állapot elérésével, hogyha ez a cél, akkor így ezt meg tudjuk tenni. A fogyás érdekében általában ez szokott lenni a cél. Nagyon könnyű elérni ezt, a főleg alacsony kalóriatartalmú zöldséggel tarkítjuk az étrendet. Mindezek mellett kiemelkedő élelmi rosttartalommal is bír, ami egy olyan növényi szénhidrát, ami szinte emésztetlenül halad végig és segít kordában tartani az éhségérzetet, táplálja a bél jótékony baktériumait is, és így az általában sokat emlegetett bélagytengely egészségét is képes támogatni és megtartani. Mindezek mellett dúskál a csonterősítő és a vér rögösödést gátló K-vitaminban, az izmok működését és az izomépítést segítő káliumban, mindkét tápanyagból többet tartalmaz főtt formájában érdekes módon. Tehát, hogyha K-vitamint és káliumot szeretnénk bevinni, akkor a főtt zeller a megoldás. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a főzéssel vagy az elkészítési módokkal mindenképpen rosszat teszünk a zöldségnek. Nagyon magas a víztartalma, a vízhajtó hatása miatt pedig képes megszabadítani a szervezetet a pangó víztől. A szezonja azt mondják, júniustól egészen áprilisig tart, így aztán sok hónapon keresztül lehet fogyasztani ezt a rendkívül tápláló, nagyon egészséges és a fogyókúrát is támogató zöldséget, de manapság már mondhatjuk azt, hogy egész évben kapható, nem csak a gumós verzió, hanem ez a bizonyos szár zeller is. Nagyon finom ételeket lehet belőle készíteni, hogyha egy kicsit fokhagymás vajon megfuttatjuk a feldarabolt szárzellert, az is nagyon finom, de hogyha fogjuk a gumós zellert, meghámozzuk, lereszeljük, hozzáreszelünk egy céklát, rácsöpögtetünk egy kis citromlevet, megsózzuk, és egy pici olívaolajat teszünk rá, rápergetünk rögös túrót, olyan finom salátát kapunk, hogy az ember mind a 10 ujját megnyalja. Nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni a zellert, elképesztő egészséges, nagyon fontos lenne napi szinten, de legalább heti szinten egyszer-kétszer-többször fogyasztani, mert nagyon sokat számít nem csak az egészségünk, de a szépségünk szempontjából is.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Ámon Henny receptjeit különösen szeretem, és szívemnek nagyon kedves az a stílus, ahogyan ő készíti az ételeket. Úgyhogy most az ő receptje alapján készítjük el az egyben sült fűszeres tarjánkat apró krumplival. Nincs is ennél finomabb, főleg ebben a hideg időben. Ugye, ha valaki nem eszik húst nyilván, akkor most csak koncentráljon majd a krumplira, és akkor természetesen a krumpli mellé érdemes még karfiolt, brokkolit, cukkinit, padlizsánt, sok-sok sárgarépát és paszternákot bedobni, és még egy-két rozmaringágat. Na de, aki húsevő, az figyeljen nagyon. Az egyben sült fűszeres tarja tulajdonképpen olyan pazar íz élmény, amit az ember tényleg nem tud elképzelni, csak elkészíteni és megkóstolni. Kell hozzá egy kiló tarja egyben, természetesen. Só, frissen őrölt bors, oké, ez fontos, fűszer, paprika, rozmarin, kakukk, fű, apró szemű krumpli, ez az úgynevezett parázs krumpli, ezt most lehet kapni, ilyen francia apró krumplinak is nevezik bizonyos boltokban. Kell hozzá egy kevés zsíradék, 1,5 deci víz, és ez a kevés zsíradék az legyen szerintem igazi zsír. Előmelegítjük 180 fokra a sütőt, egy kis tálban összekeverjük a fűszereket, ne sajnáljuk a sót, ez fontos. Egy kevés olajjal alaposan dörzsöljük be vele a húst, tehát egy kevés olajjal keverjük össze a fűszereket, és ezzel bedörzsöljük a húst, mint hogy egy ilyen nagyon szép, friss masszást és pakolást adnánk a húsnak. És ezután egy serpenyőben, amit később aztán a sütőbe is be tudunk tenni, pirítsuk körbe a tarját, hogy a hús összehúzódjon, bent tartsa magában az értékes leveket és szaftokat, egy kérget sütünk rá. Ugye nagyon megmelegít, nagyon nagy lángon fölhevítjük a serpenyőt, és szépen megkérgesítjük minden egyes részét a tarjának. Hagyjuk, hogy pörkanyag képződjön, nem kell félni, a fűszerpaprika nem fog megégni. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor Henny, ahogy írja, felöntjük egy kevés vízzel, ez 1,5 deci. Tehát ez olyan vagy serpenyő, vagy ez a régi zománcos edény, hússütő edény, ugye, aminek kicsikét, kicsi füle van, vagy levehető nyele, vagy vasserpenyő, vagy vasedény, aminek van egy kicsi rövid nyele, és befér a sütőben. Na, szépen, hogyha felöntöttük a már kérges pörk anyaggal teli kis edényt 1,5 deci vízzel, berakjuk az előmelegített sütőbe a húst, 180 fokon sütjük 1 órán keresztül. Ezután kivesszük, és betesszük a tarja mellé a félbevágott apró krumplikat, ennyi megsízzuk őket, visszatesszük a sütőbe, és még tovább olyan 45-60 percet sütjük. Ha úgy látjuk, hogy kezd megégni a teteje, akkor takarjuk le dalavaló fóliával csak a húst, hogy a krumpli az tovább sülhessen. Ennyi sütés idő alatt a tarja omlósan puha lesz, fűszeres kérge pedig ropogós, és a mellette sült krumpli igazán ügyesen jól magába tudja szívni a hús kisült szaftját, ettől belül puha, szinte krémes, kívül pedig egy kicsit a pörkanyagtól egy olyan megpörkölődött, roppanós, fűszeres krumplit kapunk. Mennyei étel, szinte kiált valamilyen finom savanyúságért is, plusz nagyon egyszerű elkészíteni, és nagyon hálás dolog akkor, hogyha mondjuk a hétvégén ezt tesszük az asztalra. Hogyha valaki szeret emellé még készíteni egy jó kis salátát, akkor érdemes bevásárolni mondjuk 1-2 darab cukkinit, paradicsomot. Van ilyenkor is, ami akciós, tehát hogy nem kell a nagyon drágát venni, és akkor elkészíteni rukkolával, paradicsommal, cukkinivel, egy kis jégsalátával egy finom salátát hozzá, és mindenképpen egy kis balzsamecettel, olívaolajjal meglocsolva, vagy egy kis vinegrittel meglocsolva tálaljuk a húsi mellé, de ha nem salátát kérünk mellé, hanem savanyúságot, akkor meg hát tulajdonképpen kinek mi éppen az ingerenciája egy mondjuk káposztával töltött paprika, vagy káposztával töltött uborka, vagy egy csemeg uborka, vagy egy céklasaláta, vagy vegyesen mindenféle, ki hogyan szereti, kisdinnye, vagy savanyú karfiol, ki mit szeret, és akkor ne felejtsétek el, hogy a krumpli mellé még pluszban, hogyha kiemeltük a tábla a húsit és a krumplit, akkor pluszban gyorsan ugyanígy meg lehet még sütni ugyanezzel a módszerrel a húsinak a szaftjában. Hagymagerezdekkel még egy kis répát pluszban, egy kis karfiolt, mellé cukkini darabokat, és az is kitűnő, szaftos, finom, zöldséges, egészséges köret lesz. Jó.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Életörömzene. Ez a Manna FM.

0: voltál.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
1: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
3: Hogy miért fogyasztunk minden nap kardamomot, ígértem, hogy erről lesz szó, és el is fogom mondani, mert bár ez egy külföldön nagyon népszerű fűszer, elképesztő finom és nagyon jó aromája van, nagyon sokféleképpen fel lehet használni, itt Magyarországon mi mégis ritkán fogyasztjuk, főként fűszerkeverékekben, mondjuk a mézes kalács fűszerkeverékben szokott benne lenni. Van olyan fűszerkeverék, ami a chai lattéhoz való, egy nagyon finom indiai ital, mert hát a kardamom maga is egy indiai eredetű fűszernövény, jellegzetesen gazdag melengető aromája van, és ezért itthon csak a téli hónapokban fogyasztjuk, pedig egyrészt nagyon finom, másrészt pedig nagyon-nagyon egészséges. Állati jó ízesítője tud lenni forró italoknak, kakaónak, kávénak, forró csokinak, de süteménynek, édességnek is, és azért érdemes gyakrabban fogyasztani, mert nagyon-nagyon jó hatással van az egészségünkre. Segíti a gázképződés és a puffadás elleni küzdelmet, úgyhogy például karácsony szilveszter tájékán, amikor sok hüvelyest teszünk, sok káposztásételt teszünk, kifejezetten jót tesz, mondjuk, hogyha a kávénkba, mert azt ugye napjában többször is fogyasztjuk, belerakunk egy kis kardamomot, és még képes megelőzni is az ezekkel összefüggő hasi görcsöket. Emellett az epe termelődést is serkenti, így a zsírok megemésztésére is jó hatással van, úgyhogy szerintem, amikor traktában vagyunk itthon Magyarországon, de hát külföldön is ugye ünnepkor nagyon sokat eszünk, akkor mindenképpen érdemes lenne egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy fogyasszunk olyan italt, amiben bele tudjuk rakni a kardamomot, akár az esti aranytej, akár a reggeli vagy napközbeni kávé. Számos emésztési zavarra jelenthet megoldást a kardamom, így például a székrekedésre, a túlzott sav képződésre, a gyomorégésre, illetve akkor is érdemes fogyasztani, hogyha fertőzés támadta meg a gyomrunkat. A kardamom magokat elrágcsálhatjuk nyersen evés után, de az étkezések után fogyasztott kardamom tea is jótékony hatása tud lenni. Ha étkezések előtt esszük vagy isszuk a kardamomot, akkor az étvágyunkat is javítja. Akkor is érdemes kardamom magot rágcsálni, hogyha az ember a kellemetlen lehellet ellen szeretné felvenni a harcot. A fűszerben ugyanis antibakteriális hatóanyagok is vannak, így képes elpusztítani a mikrobákat, amik a rossz lehelet kialakulásáért felelősek. A kardamomnak ráadásul nagyon kellemes illata is van. Tele van antioxidánsokkal, vitaminnal, ásványi anyaggal, és ez nem csak a sejtjeinket képes óvni, sőt megvédeni is, hanem méregtelenítő hatása is van. A kardamomban például megtalálható a mangán, ami fokozni képes a salakanyagok eltávolításáért felelős enzimek termelődését. A kardamom gyönyörű is, jó illatú is, és annak is érdemes rendszeresen kardamomot fogyasztani, aki többet szeretne tenni a veséje egészségéért, mert hogy a kardamom képes fokozni a vizelet kiválasztást, csökkenti a vérnyomást és a benne található vegyületek a vesében felgyülemlett kálcium és húgysav eltávolítását is serkentik. Egyébként ezek az anyagok képesek hozzájárulni, sőt, ezek az anyagok járulnak hozzá nagyban a vesekövek kialakulásához. A kardamom a húgyúti fertőzések természetes gyógyítója is lehet, a benne található vegyületek képesek fokozni a vérkeringést, csökkentik a gyulladásokat, a nyálkahártyát nyugtatják, úgyhogy olyan problémák ellen is bevethetők, mint az asztma, vagy a krónikus bronchitis. A kardamomból készült tea, illetve a kardamommal fűszerezett ételek rendszeres fogyasztása enyhíti a köhögést, nehéz légzést, a légszomjat, vagy a mellkasi fájdalmakat is. A vérkeringés fokozó hatása pedig másott is kihasználható, mert ezt a fűszert azoknak a férfiaknak is érdemes rendszeresen beépíteni az étrendjükbe, akik szeretnék a szenvedélyüket felpesdíteni. A kardamom számos ilyen jellegű probléma ellen jelenthet természetes megoldást. Érdemes tehát naponta 2-3 csésze kardamom teát inni azoknak, akik a fent felsoroltak ellen küzdenek, vagy az egészségüket szeretnék megőrizni, vagy még egészségesebbnek lenni, úgyhogy hajrá, kardamomot tessék fogyasztani. Teaként, fűszerként, rágcsálva, forró italokba, süteményekbe, ételekbe meg fogjuk szeretni, ebben egész biztos vagyok, és nagyon-nagyon jót fog tenni.

A 98 pontot Manna FM Manna közéjének az állatbarát rovatában ma a kutyahűségről, vagyis a kutya kötődéséről lesz szó, hogy mennyi idő után kezd el igazán kötődni egy kutya a gazdájához, és hogy ez milyen tényezőktől függ. Szénási Simonetta írás alapján haladunk az énkutyám.hu oldal segítségével. Ahogy mondani szokás, ugye a kutya a hűség és a feltétel nélküli szeretet eleven szobra. Na de vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy ez kialakuljon a kutya és a gazdi között? Nagyon sok történetet olvasni, találni az interneten is, amik gazdikról szólnak, kutyahűségről szólnak, kapcsolódásról szólnak, örökbarátságról szólnak. Ezek azok a kutyák, akik gyakorlatilag saját magukat háttérbe szorítva szó szerint bármit megtesznek a szeretett személyért. Nem véletlenül emlegetjük így tehát a kutyák hűségét és önzetlenségét, hogy példa legyen előttünk emberek előtt is, ám ahogy az emberek, ugye az állatok és a gazdáik között sem evidens a szeretet alapú kapcsolódás, bár ebben az esetben, az utóbbi esetben némiképpen másképp működik ez, és más feltételekhez kötött. Úgyhogy vegyük sorra, hogy mi múlik, hogy a kutya mikor kezd el kötődni valakihez, és mennyire mélyül el a kapcsolat. Ott van az első benyomás. A kutatók arra jutottak ugyanis, hogy miképp az emberek között, ugye a kutya ember esetében is nagy jelentőséggel bír az első benyomás. Ám ahogy nálunk is tévútra vihet az így kialakult kép, ugye aki nem túl jó emberismerő, az félre mehet egy-egy kapcsolódásnál, egy-egy ismeretségnél. Ugyan így lábúak és a leendő gazdik között sem kőbe vésett ez, de azért náluk sokkal-sokkal könnyebben és egyértelműbben alakul ez ki. A kezdeti nehézségek és döccenők ellenére bizalmi és szeretetteljes kapcsolat alakul ki köztük. Hogyha megvalósulnak ennek a feltételei, de ezek mondjuk 99,9%-ban meg is szoktak valósulni. Viszont azt nagyon fontos tudni, hogy a kutya nem gyerek, bár manapság mindinkább szoktak így nyilatkozni és így kezelni őket. Fontos leszögezni, hogy ők nem azok, mert mint ez a hozzájuk való kapcsolódáson és a velük való bánásmódot illetően fontos. Megértjük a kutyát akkor, az ő érzelmi világát, hogy a kutyaként tekintünk rá, nem pedig embergyerekként, ugyanis ezen a téren másképp működnek, mint mi emberek. Az esetükben a szeretet és a ragaszkodás nem valami zsigeri, ahogyan például egy anya azonnal gyengéd érzelmeket táplál a gyerek iránt, sokkal inkább a valakihez, vagy egy csoporthoz való tartozás örömeként határozhatnánk ezt meg. Ez a közösség lehet egyetlen személy, egy másik kutya vagy kutyák, de akár más állatok is. A DNS-be kódolva van ez a kutyákban. A tudósok ugyanis ezt meg is állapították, hogy a kutyák genetikailag hajlamosak ragaszkodni az emberhez. Ennek az oka pedig a háziasítás, a régi időkre visszanézve, és az idő alatt lejátszódó folyamatok. Ugye a háziasítás, mint olyan évezredeken át tartó evolúciós folyamat volt, amelynek során a vadon élő kutyák sok-sok olyan fizikai tulajdonságot és viselkedési formát fejlesztettek ki, amik révén jobban alkalmazkodtak az emberekkel való együttéléshez. Ezek közé tartozik a nagyobb érintkezés, tűrés, az emberi utasítások követésére való hajlam, valamint a szelídebb, a kezesebb és a társaság kedvelőbb viselkedés. Ezek a változások tették lehetővé, hogy a kutyák sokkal-sokkal szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki az emberrel, és értékes háziállatokká és társakká váljanak, válhassanak. Arról, hogy miért a kutya az ember legjobb barátja, a kutyák bizonyos személyekkel sokkal közelebbi kapcsolatot tudnak, és bensőségesebb kapcsolatot kialakítani, másokkal pedig távolságtartóbbak, és még akkor is, hogyha napi szinten foglalkoznak velük, és ez is bizonyos kötődési mintát mutat. Azt, hogy a négy lábú pajtás milyen gyorsan érzi magát a csoport vagy a kis társaság részének, különböző tényezőktől függ. Ha például pozitív érzelmeket, örömöt és derűt társít a családdal közös élményekhez, akkor erősebb lesz a vágya arra, hogy a csoport tagja legyen, tehát a kutya hamarabb kezd el kötődni. Ezzel szemben, ha az élmények negatív érzelmekhez, például félelemhez vagy dühhöz, hangos veszekedéshez, elutasításhoz kapcsolódnak, akkor a folyamat sokkal hosszabb időt vehet igénybe. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy a túlzottan kötődő viselkedés a szorongás jele is lehet. Ez sokszor előfordul azoknál a kutyusoknál, akik mentett kutyusok, és náluk sokszor lép fel hosszan, vagy akár marad is a szeparációs szorongás. Erre érdemes odafigyelni, és a kutyát ugyanúgy, ahogy az embertársakat is úgy szeretni, ahogy neki jó.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklám hangzott el.

0: támadásban. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Folyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri fagy. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak. Ott esőre is számítani kell. Napközben komoly felhős idő várható sok napsütéssel. Kora délután 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
1: Zenei finomságok.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontat Manna FM, az örömre hangoló zenei finomságok között az egyik legnagyobb kedvencem jön, hogyha megengedtek nekem egy kis személyes sztorit. 1996 zseniális jó év volt az én életemben, de szerintem sokunk életében volt nagyon jó év 1996, mert hogy ugye akkoriban, aki most olyan 40 és 50 közötti, tehát 70-es években született, pontosan jól tudja, hogy mennyire más volt akkor fiatalnak lenni, hogy ez a fajta szabadságérzés nem hasonlítható a mostanihoz, amit mondjuk a social media nyújt, vagy az internet, vagy a világ, ahogyan bekúszik az életünkbe, és az összes dolog ismerete nyújt nekünk, mármint szabadságot. És nem is az a szabadságérzés volt, és a szabadságkeresése, mint mondjuk a 70-es években, vagy a 60-es években, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy volt egy teljesen magától értetődő, vidám szabadság, és egy őrületes újszerűség, például a zenében. A dal, amiről szó van, Mark Morrisonnak a Return of the Mac-je, óriási volt. Gyerekek, Rómában voltam azon a nyáron, barátokkal kempingeztünk, és a Tevere partján végig folyamatosan minden nap, de hétköznapi is diszkó volt, tehát ilyen utcabálszerű, zseniális DJ-k, tök jó kaják, mindenki táncolt ott, ahol éppen kedve támadt, és akkor volt óriás sláger a Return of the Mac, és akkor volt óriás sláger a Killing Me Softly a Fugees-től, ugye? A Roberta Flack feldolgozás. No, amit viszont érdemes tudni erről a dalról, csak hogy el tudjuk helyezni amellett, hogy mennyire jó érzés hallani, és milyen jó ritmusa van, és milyen jó rátáncolni. Ez egy olyan Mark Morrison dal, ami konkrétan arról szól, hogy a srác maga eldönti, hogy ő kijön a mélységből. Tehát amikor azt mondod magadra, hogy oké, akkor most a hajamnál fogva kihúzom magam a mocsárból, vagy valami másból, ki hogyan nevezi. Szóval amikor szeretnéd valahogyan visszakapni a ritmusodat, ahogyan ő fogalmaz, hogy visszakapja a groove-ot, ami előtte az életében volt. Azt mondja, hogy egy nagyon negatív időszakon ment keresztül, nagyon komoly mély ponton volt, és aztán, amikor ez megjelent ez a dal, akkor konkrétan tükrözte azt, és az eredmények is tükrözték azt, amit ő el akart érni, hogy kijöjjön egy olyan fajta helyzetből, amiből az ember úgy látja, hogy nincsen kilátás, nincs kijárat. 95-ben volt egy kis balhéja, emiatt közmunkára ítélték, elárult a csaja, elhagyta a barátnője, szóval, hogy mármint, hogy ez ugyanaz, tehát elárulta és elhagyta, az a kettő nyilván ugyanazért történt meg, és azt mondta, hogy egy egészen másfajta perspektívát szeretett volna saját magán keresztül adni az embereknek, hogy igenis lássák, hogy van újrakezdés. Újrakezdés érzelmekben, újrakezdés a zenében, újrakezdés abban, hogy az ember visszanyeri a ritmusát, az energiáját, azt a fajta mozgató erőt, amit úgy érzed, hogy bizsereg minden egyes kicsi részed, hogy a véred pesdül, és mész, és táncolsz, és ide nekem az oroszlánt, és tudod, ez az érzés. Azt mondta a videoklip rendezője, még ami érdekes, és ezzel kapcsolatban a nagy lendületekhez képest, hogy Jake Nava rendezte a videoklipet, aki a Someone Like You című Adele klipet is rendezte Adele-nak, zárójelbe zárva. Szóval azt mondta, hogy nagyon vicces volt, mert Londonban forgattak egy videónak egy részét, amiben Mark Morrison autózik körbe a városba, megy, és csak ez, tudod, ez a just cruising hangulat, amikor csak megyünk, amerre zöld, csak olyan szépen utazunk a kocsiban, ami azt mondja, hogy nagyon egyszerűen hangzik, leforgatás szempontjából is, de hát Mark Morrison nem csak, hogy nem volt jogosítványa, hanem vezetni sem tudott. Úgyhogy próbálta a rendező Nava folyamatosan a külvárosban, a külső kis utcákon tartani Mark Morrisont, hogy nehogy bajt okozzon. Nem mindegy, ez csak egy ilyen kis vicces rész ehhez képest, hogy egyébként a dal mit jelentett magának Mark Morrisonnak, és aztán mit jelentett az embereknek, nem csak 96-ban, gyerekek, 2015-ben ez még egyszer berobbant a köztudatba, amikor a Netflixen elindult a Master of None című sorozat, és annak a harmadik epizódjában lehetett hallani ugyanezt a zenét. Szóval hát elég jó. Na, nem véletlenül feldolgozta aztán később 2011-ben még a Master of None epizódja előtt, mielőtt oda bekerült Snoop Dogg ezzel, az is egy egészen másfajta hangulatú dal volt, de valahogy mindig megjelent benne ugyanaz az életérzés, amit Mark Morrison közvetíteni akart, az újrakezdésről, önmagunk megtalálásáról, arról, hogy fogom magam és fölállok, akárhány probléma van az életemben, bárhány embert próbált meg tönkretenni, elárulni, elhazudni tőlem a saját igazságomat, fölállok és csinálom. És nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű lenyomata van ennek zenében. Aztán később 2017-ben a Mac & Cheetos, amikor a Cheetos kijött a Mac & Cheese-nek, a Mac & Cheese ízesítésű
kis nekével, akkor reklámzene is lett belőle. Úgyhogy nyilván nézzétek meg, folyamatosan generációról generációra öröklődik át a Return of the Mac, és most itt szól nálunk a zenei finomságok között. Tessék!

A 98.1 FM zenei finomságai között itt van a Foster the People nevű amerikai indie pop együttes. 2009 óta létezik a zenekar, Los Angelesben alakultak. Az együttes tagjai Mark Foster, aki énekel, szintizik, zongorázik, gitározik, és ő játszik az ütőhangszereken is. Cubby Fink, aki basszus, gitáros és háttérénekes. Mark Pontius, aki dobol és egyéb ütés hangszereken játszik. Az együttes dalai meg annyi zenei stílust ölelnek fel, ahogy szokták volt őket jellemezni, de igazából most amellett, hogy a dance stílus, a pop, a rock kategóriába mind be lehetne őket valahogyan passzintani, ezek szerintem sokkal inkább összegyúrva jellemzik őket sem, mint hogy be lehetne határolni valamelyik stílusra ezt a zenekart. Az indie, mint independent műfaj, és az indie pop műfaj talán leginkább a jellemző rájuk, amiről egyébként érdemes tudni, hogy az 1980-as évek derekán lett igazán népszerű. Az Egyesült Királyságból indult el ez a stílus. Ez egy olyan alternatív könnyűzenei műfaj, ami a nevéből is ugye következtetni enged arra, hogy ez egy független, határok közé nem szorítható, bármit, bármivel kombináló, teljesen egyedi zenei stílus, ami egyébként számomra például azért kedves, mert nem kell, hogy megfeleljen semminek. Úgyhogy, ha lehetne ilyen stílust beiktatni az embernek saját magával kapcsolatban, bár mondjuk akkor tessék, mire lehetne, mostantól lehet, én ezt mondom, akkor vannak indie típusú emberek is. Visszatérve még egy kicsit a gyökerekhez, a közvetlen előzmények között azért ott van az alternatív rock és a Postcard Records, skót postpunk együttes által megjelenített irányzatok, pont úgy, mint az évtized egyik domináns brit popzenekarának tekinthető The Smiths által játszott stílusok, szóval, hogy ez azért az a nagy klasszikus, ami az életről szól, ami tudott lázadni zenében, szövegben, és aminek szerencsére ez a nyomokban, a mai zenekarokban is megvan, hogy mondjam, csak a hatása. A távolabbi előzmények az indie zenével kapcsolatban, vagy az indie pop zenével kapcsolatban az a 60-as évek igazából az a bölcső. Az akkor, vagy olyan kortájt létrejött lánycsapatok, illetve az általuk játszott zenék is. Részint a brit beat zene, részint pedig a beat és más hatások nyomán kialakult európai kontinentális irányzat a jé-jé mentén álltak össze. Ez egy európai pop zenei stílus, és különösen a 60-as évek elején és kisebb mértékben későbbi időszakokból volt népszerű. Leginkább Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban, és hát nyilván a jé-jé elnevezés az az angol jé-jé kifejezésből ered. Szóval ez mind életigellő, olyan tiszta, valódi, igazi, és én inkább azt mondanám, hogy őszinte vagy önazonos zenekarok és sztárok és énekesek, akik ezt a zenét képviselik, vagy akik ilyen zenét játszanak például, és hát akkor nyilván a Foster the People is ilyen. A Sit Next to Me, amit most meghallgatunk tőlük, az pedig egy olyan klasszikus momentumot dolgoz föl, amikor az ember szakít a párjával, de szeretné mégis valamilyen szinten megtartani a kapcsolatot, és talán hagyni, hogy a dolgok természetesen folyjanak a maguk medrében, hát ha barátsággá szelidülhet a szakítás utáni hangulat, sőt, tovább megyek, hogy tovább ment Mark Foster is, amikor megírta a dalt, és megpróbálja fenntartani nem csak a barátságot, hanem a kapcsolatot is a lányjal a szakítás után, hát ha visszanyerheti a lányt, ugye úgy is szól a refrén, hogy gyere, ülj ide mellém, látjuk és lássuk meg, hogy mennek a dolgok a természetes módon, csak mondd ki a szót, és én szétválasztom a tengert. Szóval, hogy itt azért benne van az az érzelem is, amikor egy férfi már megbánta a szakítást, és szeretné, hogyha ez a maradjunk barátok attitűd, hangulat és irány, ez egy lehetőség, egy nyitott ajtó maradna abból a szempontból, hogy abba az irányba, hogy esetleg lehet még újra köztük valami. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy miről beszélek, és hogy miről szól ez a dal. Foster the People és a Sit Next to Me, itt a zenei finomságok között most a Mannán.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

jönnek a vagány srácok Oregonból, azok, akiket úgy hívnak, hogy The Dandy Warhols, akik annyira jellegzetes és annyira szeretnivaló, és többnyire vidám muzsikát játszanak, hogy tulajdonképpen felismerhető abban a pillanatban, hogyha megszólalnak bárhol, még akkor is, hogyha nem mondják mondjuk a rádióban, hogy a Dandy Warhols következik. Oregon, Portland, onnan indult az egész. Courtney Taylor Taylor, aki az énekese, ilyen kis vicces neve van, Zaya McKay, Peter Holström gitáros, és Eric Hetford a dobos, ők voltak, akik alapították a zenekart. Hetford aztán 98-ban kiúrott a brigádból, és akkor Taylor Taylor, az énekes unoka testvére, Brenda Boer dobos helyettesítette őt. A csapat neve egy szójáték nyilván Andy Warhol nevével. A Andy Warhol szerezte egyébként a Veronica Mars című sorozatnak a főcímdalát is, hogyha ezt néztétek, ezt a sorozatot, akkor tudjátok, hogy miről is van szó pontosan. A Andy Warholnak van egy nagyon érdekes dala, méghozzá az egészen furcsa című, és akkor most ezt el fogom nektek mondani, tessék kapaszkodni, mert az ember azt gondol, hogy egy ilyen hülye címet nem adnak egy dalnak, pedig igen, Not If You Were The Last Junkie On Earth. Pontosan ez a címe a dalnak. Nem kívánom, hogy megjegyezzétek, Not If You Were, mondjuk ennyi legyen elég. Nagyon érdekes a története a dalnak, arra az időszakra mondjuk úgy, hogy kacsint vissza és reflektál, amikor nagyon nagy divat volt az úgynevezett cérnavékonyság, vagy ez a heroin look, bocsánatot kérek, de tényleg így volt, amikor azok a modellek kapták a legtöbb munkát, akiket gyakorlatilag a szél elfújt, tehát hogy oldalról szinte nem láttad őket. A 90-es években volt, illetve a 80-as évek végén ez az időszak talán inkább legkicsúcsosodottabb pontja, amikor Twiggynek köszönhetően, ugye, aki behozta ezt a nagyon lapos, inkább kamaszfiús testalkatot a nőknél a modellvilágban, és onnantól kezdve ez lett a divat. Előtte simán mentek a gömbölydedebb formák is, bár teszem hozzá, hogy annak idején, amikor George Michael Freedom című klipje elkészült és felvonultatta az akkori időszaknak a legfoglalkoztatottabb, leghíresebb, leggyönyörűbb modelljeit, akkor azért ott már volt a gömbölydett formák, de ha mondjuk két most nézzük, akkor ő is ebbe az időszakba és ehhez a csoporthoz tartozott, és tulajdonképpen ezt a trendet, ezt az időszakot gúnyolja ki az egész dal, pontosan azért, mert Courtney Taylor Taylornak a barátnője, akit ő nagyon szerette, nagyon szerelmes volt, azt mondta, hogy 4 éve voltak együtt, és az abban az időben, amikor összejöttek, ez a lány volt a legdögösebb, legokosabb, legmenőbb csaj Portlandben, és amikor Courtney elhatározta azt, hogy valahogyan megpróbálja ezt megmutatni egy dalban, akkor azt is eldöntött, hogy nem fog szomorú dalt írni, csak azért sem. Azt mondta az interjúban és több interjúban, amikor kérdezték erről a dalról, hogy én nem tisztelem ezt az ócskaságot annyira, hogy én emiatt szomorkodjak, úgyhogy inkább elkészítette ezt a lendületes rockszámnak titulált muzsikát, aminek a szövegében folyamatosan gúnyolja egyrészt a barátnőjét, másrészt a magát a függőséget, harmadrészt azt, amitől függ, és az egész korszakot, amikor azért, hogy ne legyenek éhesek, inkább függővé váltak a lányok, főleg a modellek, legalábbis ő így magyarázta el több interjúban is. 2003-ban volt ez, amikor a Mojo-nak nyilatkozott Courtney Taylor Taylor is, ezt elmesélte, és igazából az volt a legfontosabb számára, hogy ezt érthetővé, fogyaszthatóvá és ismerté tegye, mint tényt, főként a fiatal lányok előtt, hogy nem ez a menő, hogyha valaki cérna vékony, és ezért az életét is kockázik. Teszi. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor a régi barátnőről ez kiderült, akkor megírta ezt a dalt, mert hogy egy hét leforgása alatt lett egyébként a lánya Dandy-nek a turnéján függő, és nyilván itt érzett egy kis felelősséget is Courtney, de aztán ebből ki tudtak jönni, volt rehabi is, volt több terápia is, amikor ők együtt is mentek, külön is mentek, de azt mondta, hogy a legfontosabb eredmény mégis az lett, hogy a Dandy Warholsnak lett egy dala erről, amivel kapcsolatban mindig is nagyon remélte, hogy eljut majd a fiatal lányokhoz. Jön a Dandy Warhols, itt a Mannán.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most az a dal következik, ami az egyik leghíresebb dal volt. A képi világát, az extravaganciáját és közben a puhaságát és a fájdalmasságát tekintve 1990-ben egészen pontosan, tehát nem csak a 90-es években, bár azt gondolom, hogy a 90-es évektől végig egy olyan erős és olyan fantasztikusan érzelmes dal volt, ami a mai napig valahogy megmaradt. Tehát, hogyha Sinéad O'Connortól a Nothing Compares to You-t hallja az ember, akkor azonnal eszébe jut, hogy a fiatalsága, vagy a fiatalsága és az az érzés, ami megvolt benne akkor, abban a pillanatban, és az, amit ez a dal a dallamával és a szövegével és a közeli felvételen mutatott síró Sinéad O'Connorral az emberben ébreszt. Egyébként érdekes nagyon, hogy ez a dal Prince dala volt. Prince írta, Prince vette föl ezt a dalt 1984-ben, tehát 6 évvel azelőtt, hogy sikerre vitte volna Sinéad O'Connor. Egyébként Prince nem is adta ki a dalt, ehelyett odaadta a The Family nevű zenekarnak, amit a Paisley Park lemez kiadó tartotta maga kis zenei istálójában, felvették 85-ben, Saint Paul, vagyis Paul Peterson éneklésével született meg újra a dal. Petersont fölkérték, hogy Prince stílusában énekeljen, de a megfelelő érzelmek megszerzése érdekében sokáig kellett gondolkodni a Petersonnak, hogy mi az, amivel elő tudja hívni azt a mélységet, amit a dalszöveg megkíván, és akkor ő maga, ahogy elmesélte egy későbbi interjúban, egy Julie nevű lányra gondolt, aki a középiskolában a szerelme volt, de összetörte a szívét. Végül aztán a The Family nevű banda kiadta ezt a dalt 1985-ben a saját albumokon, ami végül egyébként az egyetlen nagy lemeze lett ennek a zenekarnak. Kislemezként sosem adták ki a The Family féle verzióját a Nothing Compares to You-nak, és Peterson nagyon szerette volna, hogyha ez az ő nagy dobása, hogyha ez lett volna, vagy lehetett volna az ő nagy sikere, és bár ez nem jött össze, de azért nem sült el rosszul a dolog, mert végül feleségül vette azt a Julie nevű lányt, aki a középiskolában összetörte a szívét, és akire gondolt, miközben ezt a szomorú dalt énekelte. A dalnak a történetét illetően pedig, ahogy haladunk tovább az időben, 1985-höz képest 5 évvel később, 1990-ben Sinéad O'Connor feldolgozta a dalt, és óriási siker lett. 17 országban volt az első számú sikeres lágerlistákon, az Egyesült Államokban is 1990 egyik legnépszerűbb dala volt, 4 teljes héten át vezette a Hot 100-as listát. 1987 novemberében adta ki az első albumát Sinéad O'Connor, ez volt a The Lion and the Cobra, és amikor 20 éves volt, akkor született ez, meg aztán később jött a Mandinka nevű dal, ami nagy siker lett, illetve a Troy, amikből kislemezek is megjelentek, nagyon jól szerepeltek Európában és Amerikában is. Az egyetemi rádiókban lehetett először hallani Sinéad O'Connort, és aztán amikor már ez a kicsi, de nagyon odaadó rajongótábor egyre duzzadt, akkor már az In Excessnek az előzenekere vagy előénekese volt Sinéad O'Connor, sőt megjelent a David Letterman neve által filmjezett Late Night című műsorban, hogy ott is előadja a Mandinkát, és aztán 89-ben, amikor a Grammy-n is elénekelte a Mandinkát, akkor még nem volt meg a Nothing Compares to You, akkor őt nagyon sok kategóriában jelölték Grammy-re is, és aztán 1990-ben járunk már, megjelent a Nothing Compares to You kislemezként, és óriás siker lett. Óriási siker lett, de nagyon különös volt Sinéad O'Connor, Isten nyugtass ezt a drága nőt, nem volt hajlandó átvenni a díjakat, nem volt hajlandó megjelenni a díjátadón. Azt mondta, hogy számára ez a zeneipar materializmusa elleni tiltakozás, és ami pedig a videoklipet illeti, John Mayberry volt, aki ezt a különleges fekete-fehér videoklipet készítette a dalhoz. Nagyon sok külső felvételt készített Párizs körül a videóhoz, de végül aztán a legtöbb a videóban, ami képileg szerepel, az egy nagyon szűk, közeli felvétel Sinéad O'Connor énekléséről, és ez volt az az első alkalom, amikor többen meglátták, úgyhogy ilyen is néz ki Sinéad O'Connor, elképesztő és lélegzetelállító szépség volt. És azt látták az emberek, hogy hát ez a nő kopasz, és egyébként ő bosszúból, sőt inkább dacból, tiltakozásból borotválta le a haját, mert hogy azt javasolta neki a kiadó főnöke, hogy egy kicsit legyen nőiesebb, egy kicsit több szoknyát és több ékszert viseljen, és akkor ő pedig dacból megszabadult a hajától, leborotvált a kopaszra, és így sokkal fiúsabbnak tűnt, és amikor az első albumot készítette, akkor történt mindez, és bár ez sokkal inkább egy impulzív tínédzserkori lázadásnak tűnik, ő mindvégig kitart
tartott mellett, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy élete nagy részében borotválta a fejét, és ami a legtöbb kérdésként kötődik a dalhoz, az az, hogy vajon valódi könnyeket sír-e Sinéad O'Connor a videoklipben, és igen. Igen, azok valódi könnyek, de ahogy nagyon sok dalnál, a Nothing Compares to You című dalnál is, egy egészen másfajta érzelem miatt sír Sinéad O'Connor. Nem szerelemről van szó, mint ahogy egyébként nagyon sok dalnál, amiről mi azt hiszük, hogy szerelmes dal, nem az. Itt például az édesanyja miatt, annak okán és a vele való nehéz kapcsolata miatt könnyezik Sinéad O'Connor ebben a klipben. Most a zenei finomságok között ez az utolérhetetlen, egyedülálló és nagyon különleges dal. Sinéad O'Connor és a Nothing Compares to You.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a

0: Minden előtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
1: Reklám hangzott el.
2: Ma is sok lesz a napsütés. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője is az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter tegnap úgy fogalmazott, a féle ügyészség megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene indított politikai karaktergyilkossági kísérletet. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Hogy mi várható, hát két szóval jellemezve parád és hangulat, hogy pontosan miért, az hamarosan kiderül. Erről is beszélgetek Papp Ferenccel, nekem papocsal, de nektek, hogy azt mondom, Papp Ferenc IHM, irigy Hónai Mirigy, akkor tudjátok, hogy ki van itt. A 36 éve működő együttes egyik alapító oszlopos tagja. Az oszlopos az nem sértő, ugye?
2: Nem. Jón. Kogy korintoszi. Na,
1: régen behallottunk, én hallottam róla, régen beszélgettünk, és kiderült az is, hogy most éppen szakácsiskolába jár meg. Mi van vele? Gondoltam, akkor behívom, és beszélgetünk egy jót. No, szakácsiskola felé tartasz éppen. Mi ez az egész kis kihajlás?
2: Igen, hát ugye nekünk muzsikusoknak, vagy hát nekünk bolondoknak a Covid az nagyon rosszul jött, mert ott másfél évre le volt állítva minden. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy jártunk a közélben, mint mások, és hát már az éttermeket is kerülnünk kellett, mindent kerülni kellett, és akkor rám jött otthon, hogy akkor elkezdtem egy kicsit babrálni a konyhába. Aha. Nem nagyon tudtam, hogy mit csinálok, de a vége ehető volt.
1: De te annak idején, ugye mi együtt jártunk általános iskolába, innen van a papocs. Tehát amikor megismertük az 1977-78-at írunk,
2: 77-78,
1: igen. És ott rá a papocs név, de te 8. után vendéglátóba mentél, jól emlékszem?
2: Igen, ott negyed évig bírtam, aztán a magatartásom miatt eltanácsoltak. Ez a Ecseri úti vendéglátóipari szakközépiskolába mentem, ott elég komoly hátszél van, ami 11-szeres túljelentkezés volt, de édesapának volt ismerőse, így hát bekerültem.
1: Protekció.
2: Nagyon nem, hát komoly protekció, igen, papa az ügyes volt, ezeket mindig el tudta intézni. Igazából nem nagyon embereltem meg magam, akkor nem foglalkoztam ezzel, hogy mi lesz velem a jövő, mert ugye csak a hülyeség meg a muzsikálás érdekelt, mint ahogy jelen pillanatban is az a legfontosabb. De hát annyi volt, hogy ott már tudtam, milyen egy tanterem, tehát vagy egy ilyen vendéglátóipari egységben, hogy néz ki az, hogy gáz, vagy egy sütő. És mondom, a Covid alatt elkezdtem otthon babrálni, és akkor gondoltam, hogy egy picit meg kéne tanulni, hogy mit csinálok, mi az, hogy rántás, mi az, hogy nem is az, hogy az ételek nevét megjegyzem, meg a recepteket, de most ránézek egy receptre, és talán nagyjából meg tudom csinálni.
1: Magadnak vagy másoknak babráltál?
2: Hát a párommal együtt babráltunk, aztán utána később hívtunk vendégeket is, igen, és nem hisztisztek, tehát megették. Úgyhogy aki főz, az tudja, hogy az egy milyen jó dolog, amikor főztél valamit, és elfogy az a tányérról.
1: És előforgatnál is kerültek a social media platformokra kis videók, Papocs konyhája, Feri konyhája, nem tudom, most csak munkacímeket mondok. Kitalálunk valami jót.
2: Jó, pucikám, számítok rád. Hát igazából egy-két videót fölraktam, amit csináltam, tehát még nem csináltam ebből egy ilyen nagy sorozatot, de most már gondolkozom, hogy lehet, hogy az irányba is egy picit elmegyek, mert a mai világban a közösségi média mellett nem lehet elmenni.
1: Hát
2: én is csinálom a saját kis Papp Ferenc Mirigy néven a Facebookon, TikTokon, Instagramon, most a YouTube-ot is próbálom beindítani, úgyhogy mindenkit szeretettel várok az oldalamra, hát ha talál rajta olyan videót, ami neki is megtetszik. Úgyhogy gondolkoztam ezen, igen, hogyha most már valami szép kaját, vagy szépen néző kaját meg tudok csinálni, mert ugye arról nem derül ki, hogy finom, viszont legalább szép színes.
1: És van egy jófajta séf, egy jó pofa séfben. Közös barátunk Csonk Kitchen néven, Csonk András is csinál, pedig ő aztán a rántottánál tovább nem tud elmenni, de csinál egy óriás nézettségű konyha sót, vagy csinált, ugye bejött, meg kell, figyelj, vagyunk amennyiek vagyunk, hát idejükre rájöttünk, hogy kell a social media, főleg neked, aki reflektorfényben élsz.
2: Abszolút, én nagyon sokáig nem foglalkoztam ezzel, tehát úgy mindig megnéztem mások videóit, aztán egyszer csak elkezdtem én is fölpakolgatni egy-két videót, mert igazából nagyon vegyesen régi Mirigy poénokat, aztán magamról is egy-kettőt, egy picit lehet, hogy szégyellős voltam ehhez a feladathoz, de szerintem ezt most már leküzdöttem, úgyhogy megpróbálok ebből valami jó csatornát csinálni.
1: De nagy munka ez megszokni ennyi idő. Nem olyan, hogy lébetolás, mert tele voltál munkával 36 évig, a zenekar végig dolgoz, és végig is fogja dolgozni, de most ez nagy erőfeszítés, hogy oda kerülj, ahova akarsz? Tehát a platformok, a TikTok, Insta, stb.
2: Hát én azt gondolom, most azt vettem észre, hogy sokkal nehezebb követőt gyűjteni szerintem a mai világban, mint régen. Régen föltettél egy bármilyen videót, lehetett az jó vagy rossz, hogy az embereknek ez egy újdonság volt, és akkor egy hirtelen nagyon sok követőd lett. Ma pedig már szelektálnak az emberek, tehát inkább azt kezdik el követni, aki érdekes, vagy őket érdekli. Hát ez egy komoly nagy bázist kiépíteni, szerintem az egy komoly feladat.
1: Csak hát van egy óriási előny, hogy te vagy Papp Ferenc, az Irigy Hónai Mirigyből. Tehát azért másképp indulsz. Na, erről is beszélgetünk, még kedves hallgatók, meg arról is, hogy mi volt az elmúlt 36 évben. Kiket lehet most parodizálni, kiket nem, van-e nyersanyag az IHM részére. Zene, aztán folytatjuk, lehet, hogy ponton a zenékünknek, amit majd lehet parodizálni. Meghalljuk.
2: Nagyon várom.
1: Jön vissza Papocs hamarosan.
0: Manna FM. További információért és Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, hogy lesz-e belőle paródia, vagy nem, azt nem tudom, ugye miért mondom, mert vendégem Papp Ferenc, az Irigy Hóna Mirigy alapító oszlopos tagja. Minden számot lehet parodizálni? Legyünk őszintén, amikor a Z-Pluszban dolgoztam, ugye a 90-es évek
2: voltam
1: végéről
2: ott szó. Voltam ott, sőt, én meg előtte is voltam.
1: Tehát akkor tálcán nyújtották nektek a sok-sok paródiára váró számot. Most ez azért kicsikét nehezebb, nem?
2: Igen, igazából, tehát azért 36 év alatt már megtanultuk, hogy talán milyen stílushoz, vagy mihez érdemes nyúlni. Ugye hát mi is egy picikét öregszünk, nem látszik, de egy picit öregszünk. És hát ugye maga a követő táborunk is azért most már kevesebb a fiatal talán, mint az idősebb, bár a fiatalok mindig csatlakoznak. Hála jó Isten, egy picit mindig át tudtuk magunkat menteni, de én azt gondolom, hogy a mai zenéket ők picivel nehezebb, mert nem annyira karakteresek, mondjuk, mint egy Demjén vagy egy Charlie, akinek ugye, vagy egy Pataki, vagy egy D-nagy, akinek meg pösze, az sokkal egyszerűbb megfogni, vagy a zenéket is most elég sok a digitális zene, mi azért szeretjük élőben eljátszani, gitár, dob, billentyű, basszusgitár, és akkor az úgy szólalja meg a színpadon. Tehát igazából, hogyha egy ilyen nótához ülünk, akkor megpróbáljuk azt egy picit áthangszerelni, tehát hogy élőben megszólaljon. Tehát azt nem mondom, hogy olyan könnyű dolgunk van mostanában.
1: Hát, mi volt a legutóbbi, mint dolgoztatok, vagy még dolgoztok? Tehát a legutolsó paródia még nincs kinek, hogy melyik az a szám, csak az érdekel.
2: Húha, ez jó kérdés. Hát most az Azariáról lemaradtunk, mert akkor elkezdtük gondolkozni, hogy csináljuk, aztán addig gondolkoztunk, amíg már ugye...
1: De nehéz megfogni őt, vagy mi? Nehéz paródiát találni rajta?
2: Talán lehet, hogy nem egy könnyű eset ebből a szempontból, mert amit csinál, azt nagyon jól csinálja, ugye szinte stílus teremtett, szerintem itt, és én arra lettem figyelmes, hogy a gyerekek szerették, és akkor ezáltal a gyerekek annyit hallgatták otthon, mint én régen az Iron Maident vagy a Judas Priestet, hogy Fater is megszerette, mondjuk az én apukám nem, de őket viszont az Azaria jobban bevonzotta, és akkor ugye egy ilyen népstadion bulit megcsinálni csak úgy lehet, nem lehet csak tinikből, hogy akkor elmennek a szülők is. És ezt nagyon jól megfogták, nagyon ügyes.
1: Valaki azt mondta Azaria, hogy Azaria, hagyja már békén, hát már 20 éve ezt játsszák a körúti giroszosok.
2: Igen, némi keleti motivumot fel tudok benne fedezni, de nagyon jól megfogta, csinált egy saját stílusban.
1: Semmi, sem lehet irigyelni semmit, irigyelni sem szabad semmit, parodizálni pedig majd meglátjuk. Viszont ami nekem az egyik kedvenc parodiátok a közelmúltból, ugye a parádés hangulat az onnan való, parádés hangulat.
2: Igen, ott
1: a
2: volt
1: mostassága hírekbe került Fási Ádám és kedves Becses családja, ugye? Fási Zsülke, ami letiltott a Fási. Hogy néz ki egy ilyen letiltás?
2: Én nem irigylen Szegény Ádámot, most kap hideget, meleget, én nem politikamentes vagyok, de azt gondolom, hogy ezt joggal vívta ki ezt a népszerűséget mostanában. Tehát csak így finoman fogalmazva. Hát ez érdekes volt, mondja, megcsináltuk a paródián Zsülikéről, és
1: Gypsy King Tribute,
2: igen, zenekart, és hát Ádi bácsinak ez nem annyira tetszett, és hát tulajdonképpen be akart minket perelni, sőt, már ott tartott, hogy beperelni, és akkor valahogy úgy kiegyeztünk, hogy akkor elmentünk neki ingyen fellépni, és akkor onnantól megint nagyon kedvesen viselkedett velünk, és mi ezt a videót levettük, mert hát ez volt a cél az ő részéről, hogy vegyük le. De egy-két úriember vagy hölgyemény ezt lementette magának, megtartotta.
1: Bizony.
2: Most jött ez a Rumli, és most tulajdonképpen bármikor kinyitottam bármelyik csatornámat, bárhol, a Facebookot, TikTokot, Instát, mindenhol szembe jöttem magammal, úgyhogy nem imitettük fel a videót, tehát ez most már egy ilyen új virágzását
1: élte. A közélet hírbe hozott.
2: És még az volt az egyik nagyon jó hozzáállás, hogy a 100 milliót inkább mi kaptuk volna. Ezt köszönöm szépen, így
1: igen, mert a ti munkátokban benne volt a pénz, látszott, de abban a dokufilm, amit én most a napokban megnéztem, amire kapták, hát ne nézd meg, mert ez igazából
2: nem kedvetett fel a figyelmemet.
1: Azért teljesítési igazolás, maradjunk annyiba. Egyébként maga a szám is, amit parodizáltatok, az már maga a TV2 stúdiójában reggeli élőadástán előadott önmaga paródiája volt. Ez itt a Gypsy Kings Tribute, és akkor jössz te.
2: Mint a Star Wars!
1: Ő volt az, aki mindig vissza nekelt a refrént egy ilyen.
2: Egyébként egy nagyon ügyes gitáros parodizálok, egy nagyon profi gitáros, aki az Ádámmal. Szerintem hogy utólag lehet, hogy szégyelte ezt a produkciót.
1: Csak kellett a pénz. No, kedves hallgatók, a vendégem Papp Ferenc, telik az idő. Akkor is imádtam már 8-9 évesen, most is örülök, itt van a stúdióban. Vele folytatjuk még a beszélgetést, most adom a zenélünk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, folytatjuk egy remek vendéggel, Papp Ferenccel a beszélgetést. IHM-t tegyük hozzá, Papp Ferenc Irigy Hónem Légy, oszlopos tag. Csak egy számot mond nagyságrendileg, hogy hány szám ment át a ti szülőtökön, azaz hány paródiát csináltatok 37 évvel, nagyságrendileg.
2: Hát ezt nagyjából egy ideig próbáltuk számolni. Nem tudjuk, hát nagyjából olyan 700, de szerintem 700-on túl vagyunk. Ugye mi csináltunk filmeket is, Mirigy Show-kat, és akkor volt olyan nóta, amit csak a filmekhez parodizáltunk, tehát csak a filmekhez. Annak egy picit lehet, hogy másabb típusú is a szövege, mert a filmbe illeszkednie kellett, de mondom, 700 fölött vagyunk.
1: Nagyon kellett változni, alakulni az át, vagy 36 év az 36 év, változik az ország, változik az ízlés, a divat, változnak a zenekar, minden változik, amiket körülbevesz. Tehát változni kellett nektek is vele együtt ezzel az egésszel?
2: Igen, mi megpróbáltunk egy picit az a sziget maradni, hogy nem fogunk változni, és azt csináljuk, amit gyerekkorunkban kitaláltunk, mert azért ez elég fiatalok voltunk, mikor ennek nekiálltunk. De természetesen hát olyan akadályokba is tudsz ütközni, amit utána lehet úgy érzed, hogy nem tudod megugrani, akkor egy picit változtatni kell. De én azt gondolom, hogy a magát az alapelvünket sose változtattuk meg, hogy jól érezzük magunkat, meg amit szeretünk, azt csináljuk. És én szerintem egy picit a nép gyermekei is lettünk, tehát amikor lejövünk a színpadról, akkor nem úgy viselkednek velünk, mondjuk, hogy itt a művész úr, és akkor mindenki hatákban, hanem szinte lehetné azt mondani, hogy hátba verekednek, és akkor és úgy érzik, hogy mi tök jó, hogy ott állnak mellettünk, és akkor várják, mondjuk egy hülyeséget.
1: Amit szoktatok mondani.
2: Hát, hogyha igen, van olyan pillanat, hogy meg tudjuk ezt oldani, de igazából tehát ez egy nagyon jó érzés, hogy az emberek szeretik a csapatot, meg szeretnek minket. Ha privátban mondom, baromi jó érzés, hogy szeretnek. Én azt gondolom, ezzel visszaérni nagyon nehéz, vagy nagyon nem szabad. De ugye hát mindig vannak olyan pillanatok, hogy ha esetleg, mit tudom én, valaki úgy jönne hozzánk, mint annak idején volt a Shy Guys zenekar, én ismertem őket személyesen. És hát szegények azért lejöttek a színpadra, ők kaptak hideget, meleget. Én nem örültem volna, hogyha azt kapom meg, amit ők, pedig egy nagyon tehetséges, tök jó srácok voltak, ugye a Kozsó csinált alkotott belőlük, a Kozsó féle gyárba felépültek, és ezáltal az ő imázsok, az imézsük egy picit másképp sikerült, tehát a lányok kamázták őket, a fiúk nem annyira.
1: És volt a keménykező Kozsó, akit a Z+-ban nem volt szabad nevén nevezni, egy Kocsor Zsolt.
2: Zsombor törzsőrmester.
1: De most azért azt elmondjuk, őt a Tincse is nő újra, a Delfinek kedves emberek, mint tudjuk tőle. Van nekem egy kedvenc zenek, az egyik kedvenc zenek, az Animal Cannibals, dolgoztam meg sokat, nem tudom, hogy ők benne vannak a 700-ban, az én
2: Animal Cannibals? Igen, van. Ráadásul nagyon jó kapcsolatot tápolunk velük, nagyon szeretjük.
1: Hasonlóan van mindnektek.
2: Ők nagyon profik, ezt már én az elején felfedeztem, hogy óriási szövegíró vénával rendelkeznek, és az előadó művészet az ugyanúgy párosul vele, hát rengetegszer találkoztunk fellépéseken, vagy előttünk, vagy utánunk, és hát mindig azok általában mindig jó hangulatba teltek. Hát én nagyon elismerem az ő tehetségüket, ügyesek.
1: Azért hoztam őket szóba, mert például azért Ripicsi, ezt kiszélt Tünde mondta, Ricsi P egyébként, Ripicsiként konferált, bocsánat, Tünde.
2: Mindig kérde nekem is a milliósztani.
1: És azóta Ripicsinek hívom őt, tehát ő mondta neki, van egy olyan dátum a fejében, amikor ők ezt az egészet abba hagyják. És aztán meg is csinál, egy ilyen terv szerint éli az életét, irigyelse miatt mondani, neked van ilyen dátum, vagy ez
2: foly? Nem.
1: Nem baj, nincs.
2: Én nem kötöm ezt dátumhoz, én ezt úgy azt gondolom, hogy amíg jól érezem magam ebbe a dologba, addig én ezt teljes 100%-kal fogom csinálni, mert én ezt nem munkának tekintem, hanem ez az életem, ez vele jár, tehát 36 éve csinálom, és én azt gondolom, puci, mi osztálytársak voltunk, ismersz, milyen voltam az osztályban is, általában ezt szerettem csinálni, amit hál' Isten csinálhatok, tehát mondom, a jó Isten ki nekem sokat adott.
1: De lényeg az, hogy akkor most is ugyanazzal az örömmel ülsz be a turnébuszba, mész el Zalaszentgróttól Hajdúhatházaig, bárhova, ahol szívesen látnak.
2: Nem? Abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ha valakinek ez az életének egy olyan részévé válik, mint másnak a munkájával, akkor ez hiányozni fog. Tehát hogyha én azt mondanám, hogy holnap ezt abban hagyom, akkor hazudnék, vagy a legnagyobb hülye lennék a világon.
1: Azért ez egy kegyelmi állapot, nyilván a tehetséggel kezdődik, a kitartással, a szorgalommal, tehát tehetség nélkül a kettő semmi. semmit nem ér, és nyilván van némi szerencse is benne, nem tudom, de a tehetség fontos, hogy igazából abból élsz, amit szeretsz, és hogy nem tört meg az élet, tudom, hiszen ismernek ma a napokban is.
2: Hát igen, én megpróbáltam úgy élni az életemet, hogy ne törjön meg, tehát nem adtam rá lehetőséget, tehát próbáltam azért mindig a földön állni, és nem olyan gondolatok voltak a fejemben, hogy ahogy nagyon sok zenekar az első nótája lement, akkor régebben a Danubius rádióba, vagy bármelyik rádióba, és akkor már nem állt szóba a családjával se. Azért ez nálunk nem így működött, tehát mi azért a földön járunk a mai napig.
1: Ezt mondhatjuk így is, és hát néha, amikor elmenekülünk külföldre, akkor jó látni Papferit a hétköznapi ember. No, kedves hallgatók, még egy szegmens lesz, akivel beszélgetek, hallottátok, Papp Ferenc nekem, Papocs, aki úristen, már 77, akkor gyorsan kezdjünk el számolni. Neki jövőre lesz 50 év, hogy ismerjük egymást, az akkor lesz egy közös esélyünk. Valahol hívjuk a többieket
2: is. Az nem kevés.
1: Jó, na, be is számunkra, akár itt. No, kedves hallgatók, folytatjuk, aztán még beszélgetünk Ferivel egyet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek volt a zene választék, amit Papp Ferenc előtt alatt között betolt a mi zenei szerkezőnk. A vendégem Papp Ferenc, az Irigy Hunamiri tagja. 36 év, van az a közhelyszerű mondás, hogy gombózból is sok. Figyelj, még barátok vagytok, kollégák vagytok, kik vagytok ti az IHM-ben belül?
2: Hát én azt gondolom, hogy mi mindig barátok vagyunk, tehát ezt már szerintem kollégálisan már nagyon nehéz lenne csinálni. Tehát az, mint hogy reggel egy esztergely és bemegy ugye a munkába és átöltözik, és akkor neki áll a vasat szikráztatni, azért ez nálunk egy más, ez itt tényleg egy egész, úgy mondjam, életnek a munkája, a gyümölcse, amit elértünk, és azért ezt persze tudatosan is nem fogunk összeveszni, mert apróságokon régen se csajon, se pénzzel nem vesztünk össze. Tehát hát igen, ez ritka, és azért 8 ember, azért ez, igen. Már az is már gombozó, sok nem, hogy a 36
1: év. Figyelj, hogyha lesz ugye 36 év, és a zenekar nyilván lesz egy 40. évforduló, mert hát jó egészségben vagytok, teli vagytok vitalitással, akkor már lesz 750 dalotok. Ki az, aki összeállítja egy ilyen nagyobb koncertnek a programját? Hát valaki diktál, van egy zenekarvezető, vagy összeültök egy akár, egy sörmenet, és kitaláltok, hogy ezt meg ezt játsszuk.
2: Hát általában azért nekünk még mindig, amikor főleg egy nagy bulira készül, mert most a profinak nem kell a próba, a profinak előleg kell.
3: Szoktuk is mondani, hogy kis buli, kis terpesz, nagy buli, nagy terpesz.
1: Ezeket jegyezzétek fel, mert az élet minden területén jó ez a mondás, amit így ad nekünk, ingyen kócsol minket, na hát.
2: És tehát igazából leülünk, és ezt így megpróbáljuk közösen a végeredményt kihozni. Persze van, aki lehoz egy tervezetet, és akkor azt átbeszéljük, hogy hát ez a nóta azért nem lenne jó, másik ragaszkodik egy picit hozzá, tehát hogy mondjam, ebből vannak olyan érvelős viták, hogy miért, valaki miért szeretné, hogy benne legyen, valaki miért, hogy nem, és akkor ezek általában mindig a végén konszenzus van.
1: De mi az, ami nélkül nincs buli, ami minden egyes nagy buliról van szó, nagy bulin ott van a dal, mondjuk a Mirigy himnusz talán.
2: Hát a Mirigy himnusz az
1: 80.
2: egyik. Igen. Azt a Mirigy himnusz a Sing Singet általában nem hagyjuk ki, az Anyáddal jártam mindig működik.
1: Korda Gyuri
2: bácsi, most már igen, tehát az is olyan, hogy nem, tehát nem, ha nem játsszuk el, akkor szerintem a közönségnek van egy hiányérzete. Azért van egy pár ilyen nótánk, mert ugye nagyon sok nótát csináltunk, és mindig rotáltunk. Megnéztük, hogy a közönség melyiket szereti, de hát természetesen egyet nem értek, amikor van egy sztárzenekar, és van egy sláger, amit mondjuk 76-ban írt, és azt már 95-ben nem akarja játszani. Miért? Hát arra kíváncsi a közönség. Olyan nincs, hogy unom. Hát azt olyan sokszor eljátszottad, hogy lehet, hogy unod, de akkor is szeretned kell. Hát a te gyermeket. Tehát azért
1: igen, az sok ilyenbe beleszaladtam, hogy igen, a közönség várja a slágereket.
2: Ezek már furcsa dolgok. Pontosan. Hát attól azért jött, hogy azt a számot meghallgassa tőled. Akkor miért nem játszod el?
1: Igen, és új dal, most egy kis új dallal kezdek, nem azzal, hogy be kell robbanni slágerrel. Nektek minden adatok sláger, hiszen valaki hát már nekünk, föltette a plafonra hát őket.
2: Nagyon jó zeneszerzőink voltak mindig. Charlie Pataki, hogy ne vicce.
1: Ki volt ha ilyet lehet kérdezni, nem tudom még a végére, hogy ki volt az, akinek a legjobban élveztétek a paródiáját? Biztos több ilyen van, de akivel fürdőztetek a munkában.
2: Hát ez érdekes.
1: Sok ilyen.
2: Most hirtelen, igen, nagyon sok, mert
1: a
2: igazából...
1: A Fási Zsüli biztos ilyen volt.
2: Igen, hát ott látszik is a videó végén.
1: Hát a kollégád, aki a Zsülikét alakítja, az egy az egybe tükörkép.
2: Igen, ott kitett magáért. Hát a paródia végén látszik is, hogy az egészet teljesen
1: igen, elvégít. Szépen kibomlik a green box.
2: Igen, és akkor kiderül a valóság. De igazából, hát most így nem tudnék kiemelni olyan notát. Például olyan notát ki tudok emelni, amiből nagyon nagy slágerünk lett, de egyáltalán nem akartuk, ez a Numera Király. Ugye ez egy román zenekar, az a Drágostej.
1: Drágostanidej.
2: És nagyon nem szeretném.
1: Mert egy jó magyar szót találtatok rá, Numera.
2: Igen, tehát volt egy jó beköpés, és ezáltal akkor megindult az agyunk, ezt ugye a kiadónk szerette volna, hogy ezt mindenképpen csináljuk, mert
1: és akkor nem.
2: Mi nem akartuk.
1: De érdekes.
2: És aztán valahogy megszerettük ezt a történetet, és hát végül is nem hibáztunk, mert szerintem az egész ország ismeri.
1: Van az Ózonnak még egy száma? Lehet, hogy van, de nem ismerjük, nem?
2: A 6-os, a fasz, a 9-es.
1: Itt pici sípot hallottatunk, majd elkezdetek, mi volt ott, azt már kivesztük. No, Ózonnak nincs még egy száma, de ami volt, arra rákaptak. Kedves hallgatók, jó emberekkel repül az idő, beszélgetnék én még, sőt, fogunk is más platformon beszélgetni. Ott lesz Papp Ferenc, most a kanapéba ennyi fért bele ebből a, hogy mondjam nektek, a mérten, tehát igazságosan nagy egóból, mert az van meg olyan, jó van egy beszélget, tudod, hogy hol vagy, helyeden vagy, vidám vagy, nem játszod meg magad, ő volt Papp Ferenc, azért így honom, köszönöm szépen.
2: Pucikám, én is köszönöm, és köszönöm mindenkinek.
1: Tudod, hogy szívesen, na minden jót.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ma is sok lesz a napsütés. Év végére készül el a magyar oktatás stratégiája. Az ár és top azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és a jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchiát törölt a szankciós listáról. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban, többek között az Aranykonvoj és az

0: figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron mínusz 0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhet a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhat fagyos hőmérséklet. Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradhatnak még felhős tájak, ott esőre is számítani kell. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Kora délutánra 17-22 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Mindig elmondom, hogy hogy kerülnek ide be riportalanyok, érdekesebbnél érdekesebb emberek. Én 89-ben érettségiztem egy élelmiszeripari szakközépiskolába, volt nekem egy osztálytársam, Hidvégi János, aki nagyon gyorsan feleségül vett az ő szerelmét, az osztálytársunkat, Hidvégi Ancsát, és hát hamar jöttek a gyerekek, és az egyik gyermek van most itt a vonal másik végén. Pontosan én apropóból az elég kemény, hiszen ugye 20-as évei közepe felé jár, ha nem tévedek, majd megbeszéljük, és

0: már Európa bajnok webfejlesztő, és ha minden igaz, a közeljövőben a napokban utazik el Sánkhájba világbajnokságra, és akkor hívtam én az ő édesanyját, hogy adja már meg nekem a fiának a telefonszámát, mert szívesen beszélgetnék vele. Szervusz, ifjabb Hidvégi János. Az ifjabbat használod, vagy nem annyira szoktad használni?
1: Szia, nem használom az ifjabbat.
0: Akkor Hidvégi János, aki itt van a vonal másik végén. No, hát le a kalappal, főleg amiket te tudsz, hogy ez a mi generációnk ebbe így nagyon téveik, de majd te most picikét kézbe, te képbe teszel minket. 10 éves voltál, amikor elkezdtél foglalkozni a programozáshoz. Hát hogy képzeljük el? Mi ültél egy számítógép előtt, és írtál egy programot?
1: Lényegében igen. Alapvetően mindig is érdekeltek a számítógépek, eleinte inkább játszottam rajtuk, de azokban mindig nagyon béna voltam. És valahogyan szembe jött egyszer csak valami videót láttam, vagy valamit, az így lépésről lépésre elmutogattak egy ilyen egyszerű játéknak az elkészítését, és igazából én ezt leutánoztam, és elkezdtem a részeit megérteni.
0: Tehát magyarul azt a játékot te ugyanúgy megalkotod a saját gépeden, fölépítetted az alapoktól.
1: Igen, gyakorlatilag igen.
0: Mi volt az első önálló program, ami már a te kútfejedből pattant ki, amit te terveztél, az milyen tematika volt? Játék, vagy valami alkalmazás?
1: Inkább alkalmazás, tehát elég hamar átváltottam a weboldalak készítésére, és először ezek egyszerűbb ilyen bemutatkozó weboldalak, csináltam saját magamnak weboldalt, különböző elképzelt szolgáltatásoknak, és aztán ezek egyre komplexebb projektekké nőttek ki.
0: Meg azt is olvastam, hogy elég fiatalon, ugye a középiskola 16 évesen már, vagy 16-ban már valamiféle vállalkozásod is volt egy számlaigazgató rokonoddal, hogy azért akkor te nagyon nem bírtál magaddal a szónak a nemesebbik értelmében, akkor már buzgott benne az alkotási vágy, és akkor valami jót hoztál létre, hiszen azt a szoftvert azt talán még használják ma is.
1: Igen, igen. Igazából mindig is bennem volt ez, hogy valamit csinálni szeretnék, valamit alkotni szeretnék, és hát először ezek hobbi projektek voltak, de mindig akartam volna valami olyat csinálni, amit aztán ténylegesen használnak emberek, és igazából így lett ez a termék. Ezen már most már néhány éve én nem dolgozom, de maga a termék az továbbra is fejlesztés alatt áll, és ezt még mindig használják, meg bővül.
0: Hogy azt a szoftvert 16-ban, tehát 10 éve kifejlesztettél, akkor az még a mai napig ott van, jó persze update-elik, de még működik, akkor nagyot alkottál akkor, nem?
1: Igazából ennek az első kódsora lett 10 éve megírva, de ez egy folyamatosan fejlődő szoftver volt, és ehhez folyamatosan hozzátettek új funkciókat. Meg nyilván, amit az elején csináltunk, az mondjuk nem feltétlenül a legjobb minőségben kidolgozott, meg legkarbantarthatóbb kód, de alapvetően működött, és működik a mai napig is.
0: Értem. Kedves hallgatók, innen folytatjuk Hidvégi Jánossal. Eljutunk a következő részekbe egészen az Európa-bajnokságig, meg majd utána a világbajnokságra is rákérdezek, de arra leszek kíváncsi, János, már most gondolkodj, hogy én el tudom mondani például laikusoknak, hogy mi történik egy ilyen Európa-bajnokságon, hogy hogyan derítik ki, hogy ki az Európa-bajnok. Zene, aztán folytatjuk Hidvégi János, Európa-bajnok szoftverfejlesztő van a másik végén, ő várja a további bejelentkezést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén Hidvégi János, Európa bajnok. Ezt elmondom, mert büszke vagyok az osztálytársam fiára, meg magyarok is vagyunk, az Európa bajnok webfejlesztő, illetve hát weblapfejlesztő. Szóval ugorunk egy picikét, ugye megvolt az első weblap. Hogyan kerül az ember egy Európa bajnokság, és egyáltalán mi történik ott? Ez egy nagyon tág kérdés, de hogyan kerülsz oda? Kezdjük így az egészet.
2: Igazából alapvetően ez a World Skills Hungary program, ez fiatal szakembereknek szól mindenféle szakmában. Nagyon sok helyen ezek szakképző iskolákból kerülnek ki. Az én utam ilyen szempontból kicsit speciálisabb, mert én amikor elkezdtem egyetemre járni, mellette elkezdtem munkát is keresni, és szerettem volna valami informatikai munkát találni.
1: Mi mást?
2: És itt és itt az első főnököm ajánlotta nekem ezt a programot, hogy szerinte nekem érdemes lenne itt kipróbálnom magam. És ilyenkor szakmánként kicsit különböző a folyamat, de általában minden szakmában van egy nemzeti válogató, ahol az adott ország kiválasztja az adott évben indított versenyzőjét, és utána ő mehet majd vagy az Európa-bajnokságra, vagy a világbajnokságra. Ezek így évente váltják egymást.
1: És ez volt te akkor 23-ban, ha minden igaz, ugye? Akkor azok Gdanskban, ugye? 23-ról beszélünk, ahol is Európa-bajnok lettél.
2: Igen.
1: Mi történik?
2: 22-ben
1: ja, értem, és utána lett a verseny később. Mi történik az ember, aki egy hétköznapi internet felhasználó, ugye egy weblap, egy honlap, van előttem, beütöm, ott van, használom, de ott mi történik? El lehet-e mondani laikusra, hogy mi a feladat konkrétan egy ilyen versenyen?
2: Maga a verseny az egy többnapos verseny, itt különböző modulokat kell megoldani. Itt fontos, hogy ez nem egy elméleti teszt, hanem itt kőkeményen gyakorlati feladatokat kell megoldani. A webfejlesztésben ott gyakorlatilag különböző típusú weblapokat és webes alkalmazásokat kell készíteni. Itt az úgy néz ki, hogy kapunk egy szöveges leírást, hogy az ügyfél mit szeretne, és nekünk ezt kell elkészítenünk szakmailag minél alaposabban.
1: Konkretizáljuk, emlékszel még, hogy mi volt a konkrét feladat? Az ügyfél mit szeretne? 23-a Gdanskban mi volt a versenynek a témája? A te feladatod témája?
2: Igen, nagyjából még emlékszem rá. Itt a téma az alapvetően a mesterséges intelligencia volt, tehát hogy egy ilyen mesterséges intelligencia szolgáltató cég szeretne magának egy weblapot, meg szeretne egy webes felületet, ahonnan a különböző rendszereit tudja beállítani és kezelni, és ezt a felhasználók meg tudják nézni.
1: Értem. Ez egy többnapos verseny, az azt jelenti, hogy akkor minden nap ugyanazon a projekten dolgozol, teszem azt, és a verseny végére készül el egy működő, egy élesíthető honlap?
2: Nem egészen. Itt minden nap van egy délelőtt és egy délutáni modul, amik témájukban egymás köré épülnek, viszont függetlenek egymástól. Tehát nagyjából itt ilyen 3 órás blokkokat kell elképzelni, és ebben a 3 órás blokkban kell egy működő valamit mindig az adott feladathoz igazodva elkészíteni. És ezek a modulok, ezek tényleg csak témájukban kapcsolódnak, de hogyha valaki az egyik modulban nem teljesít jól, attól a következő modult még ugyanúgy tiszta lappal tudja kezdeni.
1: Értem. És akkor ezek olyan objektív dolgok, amit egy zsűri azt tud értékelni, és akkor így megnevezik, hogy ki a harmadik, második és ki az első helyezett? Vagy ezek szubjektív dolgok, hogy kinek milyen, mennyire felhasználó barát a honlapja? Laikus kérdések, ezek tudom.
2: Igen, alapvetően az a cél, hogy ez minél inkább objektívebb legyen. Itt van egy előre elkészített pontozólap, amit nyilván mi nem ismerünk, viszont minden modul után egy zsűri végigmegy ezeken a különböző elemeken, és ezek általában eldöntendő kérdések, Tehát, hogy az adott funkció, ami meg volt nevezve a feladatleírásban, az működik-e vagy nem. Természetesen ebben a szakmában vannak szubjektív pontok is, itt pedig három zsűritagnak az egyetértés alapján vannak ezek pontozva, de alapvetően ez nagyjából 80-20% arányban vannak az objektív és a szubjektív pontok, tehát ez főleg egy objektív pontozáson alapul.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vonal másik végén Hidvégi János, Európa-bajnok webfejlesztő. Arra leszek kíváncsi a következőben, hogy mennyire dobta meg az életedet ez az Európa-bajnoki cím, hiszen azért gondolom jól néz ki egy CV-be, egy életrajzba az, hogy te Európa-bajnok vagy, hogy pontosan hogy történt, erre majd válaszol nekünk Hidvégi János. Zene, aztán folytatjuk.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik fél egy Európa bajnok, név szerint Hidvégi János, aki 23-ban Lengyelországban lett weblap fejlesztő, nehéz kimondani, Európa bajnok. Ez azon kívül, hogy örültél ennek, mert látom egy fotót, hogy öröm van, meg rengeteg üzeneted érkezett, meg mindenki örült ennek. Ez hogy mennyire dobta meg a karrieredet, hiszen azért ez nem mindenki kapja meg ezt az Európa-bajnoki címet.
2: Igen, itt kicsit kettős ezzel kapcsolatban az érzésem. Na. Egyfelől alapvetően ez egy nagyon jól hangzik, és nagyon jól mutat ez az Európa-bajnoki cím. Viszont még mindig azt érzem, hogy Magyarországon nagyon kevesen ismerik ezt a World Skills programot, és azért általában mindenki így érzi, hogy ez valami jó dolog, de úgy nem teljesen tudják elhelyezni, hogy ez micsoda, miről szól, mi is ez egyáltalán. Tehát ilyen szempontból kicsit kettős, de én azt érzem, nekem a személyes tapasztalatom az, hogy azért ez általában elég sokat tud segíteni, mondjuk egy állásinterjúban.
1: Aha. Figyelj, és most ugye napokban utazol ki Sánkhájba. Ugye egy bajnokságra az emberek készülnek, de ebben az esetben nem lehet készülni, gondolom, nem? Tehát van egy tudásod, azért mondom, 23 óta, mióta EU-bajnok vagy, azóta is még több tudás rakódott egymásra, hogy ilyenkor bátran neki mész a versenynek? Ide nekem a VB címet is? Vagy gyakorolsz? Lehet egyáltalán gyakorolni ebben a műfajban?
2: Igen, abszolút, tehát a gyakorlás az itt egy nagyon fontos része. Itt általában úgy néz ki, hogy a kiválasztás az már egy évvel hamarabb megtörténik, és onnantól egy nagyon intenzív felkészülési folyamat kezdődik. Én is most gyakorlatilag szeptemberben már csak ezzel foglalkozom, tehát itt egyáltalán nem is dolgozok, de a korábbi hónapokban is hetente több napot dedikáltam ezzel a felkészüléssel foglalkoztam, és itt különböző korábbi tesztfeladatokat oldunk meg, nagy időnyomás alatt nehezebb problémákat, komplexebb rendszereket próbálunk kialakítani, és itt nekem van egy felkészítőm is, mint minden szakmában, aki engem próbál ezen az úton mentorálni és segíteni a felkészítőt.
1: Ő megy veled a VB-re, vagy ilyenkor csak egyedül utazol, csapattal utaztok? Hogy néz ki ez a háttérben?
2: Igen, itt igazából Magyarországról 26 versenyző, 24 szakmában vesz ezen részt, és minden versenyzőnek van egy szakértője is az adott szakmában, tehát így egy ilyen közel 60 fős társaság utazik ki.
1: Na figyelj, és akkor kicsit menjünk a könnyebben érthető dolgok felé. Kimész egy idegen kultúrába, kimentek 60-an. Van-e arra a verseny mellett lehetőség, hogy picikét beleszagulj a hétköznapokba, elmenjetek egy étterembe, elmenjetek Sánkhájba szétnézni, vagy ez egy olyan szoros program, hogy megvan a feladat, aztán repülünk haza?
2: Igazából már a verseny előtt 4 nappal kint leszünk. Maga a versenynek a 4 napja, amikor konkrétan versenyzünk, az egy nagyon feszes menetrend, de a verseny előtt, illetve a verseny után is van valamennyi időnk várost nézni szabad programra, de nem túl sok, tehát általában azért itt be van osztva az idő.
1: Azért ez egy, hogy mondjam, szóval megdolgoztál, érted, de ez egy igen irigyelésre méltó állapot, úgyhogy hajrá, beszélgetünk még egyet. A vonal másik végén a jövő embere, vagy hát a jelen és a jövő embere, Hidvégi János, aki már Európa bajnok, és hamarosan a napokban jövő péntek, most pénteken, ugye jövő pénteken, ugye vasárnap vagyunk adásban, pénteken már Sánkhájban lesz, és hát reméljük, hogy úgy tér haza, hogy majd tudunk még vele beszélgetni. Miről? Most abban a zene, aztán folytatjuk, vannak még laikus kérdések itt a tarsolyban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másik végén, majdnem kimondtam az ifjabb a ternédést, tehát Hidvégi János, én az ő édesapját ismerem, és édesanyját. Hidvégi János Európa-bajnok webfejlesztő, és most éppen világbajnokság előtt áll. Remélem, hogy még az alapján, annak apropán is tudunk majd beszélgetni vele. No, azt mondtad, hogy a mesterséges intelligenciának megvannak a veszélyei, de te nem félsz tőle. Félnek az emberek ettől? Mit tapasztalsz? Te, aki benne vagy, akinek ez az élete, aki kenivágja. Kell-e félni az embereknek az AI-tól, vagy nem annyira? Vagy nekünk azt a tudomány, azt tudja a mi szolgálatunkba fordítani azt, amit most még, hát olyan homályosan látnak nagyon sokan.
2: Azt gondolom, hogy félni semmiképpen nem kell tőle, viszont mindenképp kell vele foglalkozni, mivel már most jelenleg is akkora átalakuláson mennek keresztül, akár csak a saját szakmám is, hogy egészen máshogy néz ki majd napi munkája egy fejlesztőnek, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Aha. Mert rengeteg terhet levesz a vállunkról a mesterséges intelligencia, viszont ezáltal meg is változik a munkának a folyamata.
1: Az érdekes, mondtad, hogy a te munkád is változik, hiszen ugye nagyjából ti ültök egy gép előtt, a fejetekben óriási tudásanyag, és hogy akkor ezek más módszerek alapján kell dolgozni, vagy könnyebbé teszi neked mondjuk az AI a munkádat, nem? Tehát könnyebb neked most, teszem azt, egy problémát megoldani a gép segítségével, mint mondjuk 5 éve az AI-nak köszönhetően?
2: Sok esetben sokkal könnyebb, tehát hogyha mondjuk valahol egy hibát kell keresni, egy valami elírást, amit mondjuk az ember nehezen szúr ki rengeteg kódsor között, abban nagyon jó a mesterséges intelligencia, azt nagyon hatékonyan meg tudja csinálni. Meg az olyan típusú feladatokban is nagyon jó, amik igazából ilyen unalmas, ismétlődő feladatok, amit az ember nem szívesen csinálna végig, erre nagyon jó a gép. Viszont van egy nagy veszélye is, hogy rengeteg kódot tud nagyon gyorsan generálni, amit utána valakinek ellenőriznie kéne, hogy ez tényleg azt csinálja, amit szeretnénk, hogy ez tényleg egy optimális megoldás-e. És itt nagyon könnyű abba beleesni, hogy megbízunk túlságosan a gépben, és ő, ami generál, arról azt gondoljuk, hogy az biztosan jó, és ilyenkor sokszor ki tudnak derülni azért olyan esetek, amikor az mégsem annyira tökéletes.
1: Így van, ezeket majd ti megoldjátok helyettünk. Most szabad-e kérdezni, mi a munkád, merre dolgozol? Gondolom, nyilván valami IT területen dolgozol a mai napig.
2: Igen, alapvetően nekem van egy saját vállalkozásom, és alvállalkozóként különböző informatikai projekteken dolgozok. Most leginkább a Magyar Útdíjnak az infrastruktúra üzemeltetésén dolgozunk. Ez most igazából a legnagyobb projekt jelenleg, de dolgoztam már webshopon, dolgoztam állami rendszereken, igazából elég sok felé, bankban.
1: Nagyon fiatal vagy, ugye 20-as éveid közepén vagy, de 20 év múlva is fiatal leszel, 45 évesen. Hogyha minden úgy megy, ahogy te szeretnéd, a végére beszéljük ezt meg, akkor hol tartasz 45 évesen, teszem azt? Mi lesz akkor a munkád? Hol tart Hidvégi János 20 év múlva?
2: Sokat szoktam ezen gondolkozni. Na. Most az utóbbi időben igazából én Shanghaiig látok előre.
1: Ja, most felkészülés van, igen.
2: Igen, tehát az azután következő dolgokon.
1: Akkor ne is zavarjunk, János, én remélem, hogy lesz okunk. Ha megengeded, én most követjük majd az eseményeket, majd jó anyát segítségével, majd dobja át a cikkeket, de most mit kell kívánni akkor, hogy picit akkor hagyjanak téged békén, készülj fel, hiszen pénteken lesz a verseny, hogy előtte indulsz. Pénteken van a verseny, mikor kell érted szorítani? Pénteken?
2: Pénteken indulunk,
1: jó,
2: és a maga a verseny az szerdán kezdődik.
1: Jó. Érezd magad jól, tegyél oda mindent, hadd legyünk rád büszke magyarok, és megmondom őszintén, gratulálok ehhez a fajta élethez, ilyen tudatos élethez, amit te élsz, hiszen ilyen fiatalon, ilyen eredményeket elérni azért szerintem azt nagyon kevesen tudhatják magunknak. Kedves hallgatók, ti Hidvégi János, te egy fiatal, lelkes, és hát profit, egy vérprofit hallottatok, aki 23-ban Európa-bajnok volt webfejlesztésben, és most pedig elindul Shanghaira a világbajnokság, hogy ott mi lesz, hát sok sikert azért azt lehet kívánni, nem? Azt nem kiabáljuk el. Sok sikert, János!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Köszönöm szépen, remélem még hallunk rólad, minden jót, szia!
0: Manna FM, további információi extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a napos, gomoly felhős idő. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Újabb befagyasztott pénzek válnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézsége korai felismerésére és a célzott segítségre. Újabb bejegyzésekben kritizálta a miniszterelnök a legfőbb ügyészséget. Magyar Péter a közösségi oldalán és más hozzászólásokban többek között az Aranykonvoj és az MNB alapítvány ügyei kapcsán beszélt a szervezet lassúságáról. A legfőbb ügyészség korábban már visszautasította a kormányfő ügyész

0: találkozónak azonban nincs értelme. Emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök többször is felajánlotta Volodymyr Zelenszkijnek, hogy ha akar, elmehet Moszkvába. Több mint 17 ezer, főként fehér dél-afrikai menekülteket tervez befogadni az Egyesült Államok a következő egy évben. A washingtoni kormányzat elsősorban holland, német és francia telepesek leszármazottait várja, mondván hátrányos megkülönböztetés éri őket Dél-Afrikában. A pretóriai kormány tagadja a vádakat.
1: Időjárás.
0: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk az ország területén. Napközben 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5 és 12 fok várható. Holnap is hasonló időre készülhetünk, napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul a szerda délután, az én nevem István Dániel, pompás délután terveztem, a 90-es években merítkezünk, már is mindenféle műfajból érkeznek onnét dalok, hát pont tükrözik majd az, hogy milyen volt a 90-es évek, sokszínű. Itt lesz majd a Spice Girls, Takabo, Will Smith felvétele, de hozom majd a New Kids on the Blockot, vagy szintén a műfajból a Backstreet Boysot, és aztán majd jönnek az óra sztárjai minden mennyiségben. Weekend három dalát készítettem be, itt lesz velünk a hazai Charlie, jön majd a Hooligans együttes, és megidézzük Lily Ellent is 3-3 slágerrel. Előre ez a szűk keresztmetszet. Induljunk el, az a biztos, jön Paul Russell.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. SMS számunk 0677098-at, ide jöhetnek akár a közlekedési információk, illetve mivel megidézzük mindjárt Bomba biztos haddallal a 90-es éveket, ha valakinek van egy élmény, ami rögtön beugrik, azt mondom, hogy 90-es évek, akkor ezek is jöhetnek, hogy együtt nosztalgiázzunk. Hát azért elég komoly 10 év volt ez Magyarország életében is, meg ugye a világéban is, gondoljunk csak a technikai vívmányokra. Ugye nekünk vidéken egyébként nagyon későn vezették be a vezetékes telefon, de aztán 2 évre később már a kezünkben fogtuk az első mobiltelefonokat, bejött a külföldi nyugati szél, reklámok, műsorok tekintetében kinyíltak a márkás dolgok előtt a kapuk, megtörtént nálunk a rendszerváltás, a frizura, a divat egészen kaotikus volt, ami egyébként most tér vissza, gondoljunk csak a lányok platform szipőire, szóval eléggé gazdag jó kis 10 év volt. Hát zenében is össze-vissza érkeznek különböző stílusból, a 90-es évekből az előadók, a Spice Girls, a Staccato, egy-egy dala, itt lesz majd velünk Will Smith, a New Kids on the Block, meg a Backstreet Boys is. Hát ugye a Spice Girls minden idők egyik legsikeresebb lányegyüttese, 5 taggal, 1996 nyarán szerződtek le a Virgin Records alatt, akkor még szerintem sem a lányok, sem az albumot készítők, vagy a lemezkiadó dolgozói nem hitték volna, hogy ekkora utat járnak majd be mindamit. Hát a Wannabe mindent letarolt, ezzel a 90-es évek teeny pop úttörői lettek a Take That-tel és a Backstreet Boys-szal együtt, utóbbi csapat majd szintén elhozza a 90-es évek hangulatát. Első albumuk egyébként a Spice, amely november 4-én jelent meg, több mint 23 millió példányban kelt el világszerte. Aztán még számtalan slágert tudhattak magukénak, és aztán jött a váltás 98. május 31-én, amikor Jerry Halliwell bejelentette, hogy ő

bizony. Távozik a csapatból, és szóló karrierbe kezd, ennek emlékére készült a Viva Forever. Hát Jerry Halliwell nem tudom, hogy azóta bánja-e a kilépését, többször egyébként volt reunión a csapattal, a mai napig koncertturnéznak, most leginkább Victoria Beckham nem annyira szerepel az előadók között, hiszen ő azért több gyerekes családanya, úgyhogy van otthon dolga bőven. Melanie C viszont bomba biztosan viszi a hátán a formációt. Hát nagyjából egy utólag, hogyha már szakavatott fülekkel hallgatjuk meg a zenéjüket, teljes mértékben kitűnik, hogy Melanie C volt a főénekes, és aztán szólóban is szerintem ő vitte a legtöbbre a csajok közül. Aztán majd a Staccato érkezik hozzánk. Több nagy slágerük volt, ugye a legendás Irving Obellett, az a Living It Up, amit mindjárt hozok, ez is egy ilyen igazi jó kis berángatos 90-es évek hangulatát elhozó catchy klub sláger lesz nem sokára. Ez egy svéd zenei projekt, amely mögött John Renk svéd énekes dalszerző, valamint zenei videó és filmrendező állt. 91 és 2001 között voltak egyébként aktívak. A csapat frontembere egyébként később rendező lett, és olyan sikeres sorozatok epizódjait rendezte, mint például a Chernobyl vagy a Breaking Bad totális szigor. És aztán Will Smith zárja majd a kalandozásunkat, ő bőven legalább annyira volt popstár a 90-es években, mint filmszínész, a Getting Jakey With It érkezik pillanatokon belül tőle. Tavaly járt Budapesten egyébként újból, augusztus 14-én a Budapest Parkban robbantotta fel a színpadot a Based on a True Story turné keretében. 20 év után visszatért hozzánk, mert hogy akkor koncertez 20 évvel ezelőtt Budapesten, és az új albumát népszerűsítette, jó pár vendégművész is itt volt vele, így például DJ Jazzy Jeff, Tiana Taylor, Jack Ross és Friday. No, hát akkor az ő zeneiségéből már is jön egy apró darab, a Getting Jiggy With It, de egyelőre a Spice Girls-zel indulunk, és még van három nagy ágyunk a 90-es évekből, itt a 98 pontat Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A 0-57-98-6-os SMS és Viber számunk pedig abszolút aktív. Ide várom az információkat. Kinyitottam előbb a kaput, hogy ha valakinek van a 90-es évekből maradandó élmény, akkor ossza meg velünk. Hát sok érkezett, például István csak annyit ütött Jurassic Park, bizony az a 90-es évek végén, azt hiszem, hogy 98-ban debütált, legalábbis az első film, azóta pedig egy egész univerzum épült rá. Judit is a platformcipőkről, illetőleg a bőrruhanemükről, meg a furcsán felcsatolt hajakról írt. Hát igen, hogyha megnézzük egyébként a Spice Girls wannabe videoklipét, az nagyjából visszaadhatja, hogy akkor mi volt a csajok körében a divat. No, de hát nem csak a lányok hódítottak csapatban a 90-es években, hanem abszolút a fiúk is. Úttörőként előbb a New Kids on the Block, aztán jött a Backstreet Boys, ők mind-mind érkeznek, és végül is majd egy másik fiú csapat is belész hozzánk, bár nagyon haragudnának, hogyha meghallanák, hogy így hívom őket, ők majd a rock műfajában érkeznek, ők lesznek az In Excess. Na de induljunk a Step by Step-el, ami a 90-es évek elejének volt nagy sikere, addigra már a New Kids on the Block egyébként bőven létezett, hiszen 84-ben alapult a csapat. Eredetileg még Mark Wahlberg, Marky Mark is a csapat tagja volt, később aztán ő kilépett, 85-ben a helyére érkezett egy másik fiú, úgy hívták, hogy McIntyre. A csapat a 80-as, 90-es évek egyik legnagyobb szórakoztatóipari elemének számított. Első lemezük 86-ban jelent meg, és aztán 90-ben ez a bizonyos Step by Step, ami szerintem a legnagyobb sikerük lett a dal címadó dalát tekintve. Aztán majd a Backstreet Boys érkezik, akik már a jól bejárt, betört utat a New Kids on the Block után nagyobb sikerrel vették és járták végig. Ők egyébként Grammy jelölt amerikai fiú együttes, Looperman Manager első csapata volt. A Backstreet Boys 130 millió albumot adtak el, ezzel ők lettek minden idők legnépszerűbb fiú együttese. Hát a frontember ugye Nick Carter volt, tulajdonképpen a legjobb képű srác, és aztán ő szólóban is próbálkozott, nemrégiben Budapesten is egy szólóturné keretében koncertezett, de egyébként a Backstreet Boys a mai napig aktív, tök vállalhatóak a srácok, úgyhogy szépen eljátsszák a kötelezőt, a nagy-nagy slágereket, ha fellépnek egy-egy koncerten. Már is érkezik tőlük majd az I Want It That Way, ami már a sokadik slágerük volt a 90-es években. Szerintem az első nagy átütő az a Quit Playing Games With My Heart volt, és aztán ezen felbuzdulva jött az All I Have To Give, meg ez a bizonyos I Want It That Way. A végére pedig majd egy teljesen más műfajt képviselve, ami szintén jellemző volt a 90-es évekre, a rock mint olyan, érkezik az In Excess formáció Ausztráliából hozzánk. 77-ben alakultak, és 2012-ig voltak aktívak. Hát tulajdonképpen én azt mondtam, hogy rock együttes, de egyébként az alternatív rock, a post-punk és a dance rock zene is közel áll hozzájuk. 77-ben még egyébként Ferris Brothers néven kezdtek el muzsikálni, és aztán 79-ben vették fel az In Excess nevet. Sajnos az énekesük elég tragikus körülmények között hunyt el, és aztán 97-ben Michael Hutchins, és aztán próbáltak egyébként újjáéledni. 2004-ben még egy tehetségkutatót is életre hívtak, hogy megtalálják az In Excess új énekesét. Meg is lett egyébként J.D. Fortune. Próbálkoztak is vele, de hát nem volt az, mint Michael Hutchinssal, abszolút értetően. A Suicide Blonde érkezik, ami tényleg ilyen klasszikus 90-es évekbeli rockzene, ami akkor volt jellemző. Egyelőre a New Kids on the Block-kal indulunk, aztán jön majd a Backstreet Boys is. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en a Karmapolisz folytatja pillanatokon belül, a Time is Now érkezik tőlük. Hát ugye még csak a hét közepe van, de hát az ember ugye, hogy tartsa magában, meg a munkatársaiban a lelket, már-már ilyenkor kifelé kacsint a hétvégére. Most érdemes egyébként, jó időnk lesz. Péntektől megszűnik a csapadék esély, és majd szépen fokozatosan megint emelkedni kezd a hőmérséklet. Hétvégén már bőven 20 fok felett leszünk, és keddig akár 25 fok is lehet a maximum. Úgyhogy érdemes várni a hétvégét. Jön a Time is Now.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyvárat Tiri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó munkát, ha velünk zajlik a munka, ez esetben jól fogunk szórakozni, úgyhogy ha engedi a főnök, egy picit érdemes is emelni majd a hangerőt, az óra sztárjainak nyitunk kaput, ugyanis hamarosan. Weekend érkezik majd is három bombasláger tőle, többek között az abszolút minden szempontból rekorder Blinding Lights, de itt lesz Charlie is velünk, aki szintén kulténekes Magyarországon, meg egy picit külföldön is, vagy a Jégdupla Viszkivel, vagy a mindenki valaki. De egyelőre Ed Sheerannel indulunk, ez lesz az óranyitó Celestia. You make me feel.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
6: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
2: Reklám hangzott el.
8: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. A miniszterelnök kezdeményezi a képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén. Az ár és stop azonnali kivezetését kérik a kormánytól. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Ütlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttércégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningekre költötték, de a beszerzések között több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, luxusautó és vadászbiztosítások is szerepelnek. Az ár és stop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az ár és stop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Idén ősszel ma hajnalban csökkent először a hőmérséklet 0 Celsius fok alá. A Nógrád megyei Zabaron -0,1 fokot mértek. A Hungaromet bejegyzése szerint az 1,1 fokos fagypont alatti érték jól mutatja, hogy a fagyzugos területeken már megjelenhetett a légköri, vagyis a 2 méteres magasságban kialakuló fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is előfordulhatott fagyos hőmérséklet.
1: Időjárás.
8: A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-15 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap

0: hallgatnak minket ebben a 60 percben. Ez ugye mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó érkezik 3-3 dallal, mesélek a karrierjükről, és aztán majd jobban beszélnek a zenék. Három egészen pontosan. Az egyik főszereplőnk Weekend, a másik pedig Charlie. De Weekendtől jön majd a Blinding Light, Charlie-tól pedig a Jég dupla viszkivel. De egyelőre Ed Sheerannel indulunk. Jó szórakozás nekünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 0677 ez pedig az SMS és Viber számunk, sokaknál már el van mentve. Ki tudja, hogy mikor jön jól. Ha van a fővárosból, gondolom, leginkább kifelé vezető utakon információ, akkor azt szívesen veszem a nálunk landolót, továbbadhassam a többieknek. Miközben az óra sztárjaival muzsikálunk, ugye egy-egy előadó mindig a fókuszban 3-3 slágerrel, már is érkezik elsőként Weekend. Weekend eredeti neve egyébként Abel Makonnen Tesfaye, ha jól mondom, művész nevén Weekend, 1990. február 16-án született kanadai énekes, dalszövegíró és producerről van szó. Ismertségét Ariana Grande-vel közös Love Me Harder és a Szürke 50 árnyalatának Earn It című dala hozta meg. Az évek során 3 Grammy-díjat nyert, és világszerte több mint 70 millió albumot adott el. Abel 1990-ben született Torontóban, szülei a 80-as években vándoroltak be Kanadába, Etiópiából. Korán elváltak, így édesanyja és nagymamája nevelte fel. Édesapjával nem tartotta a viszonyt, párszor látta csak gyermekkorában, de sohasem ítélte el őt, bevallása szerint csak rosszul esett neki, hogy sohasem szerette volna őt látni. Drog problémái már 11 évesen elkezdődtek a marihuána használatával, azonban itt nem állt meg, sokkal keményebb drogokat is kipróbált. A középiskolát sohasem fejezte be, innen ered a neve is, miután eltűnt egy hétvégére, sohasem jött vissza. A szó betűzése pedig azért sikeredett így, mert a The Weeknd már egy

létező kanadai banda, a The Weeknd pedig a végén egy évvel kevesebbel névelőtt a The Noise és King Kane nevek alatt adott ki dalokat. Tehát tulajdonképpen azért változtatta egy évvel kevesebbre a nevét, már létezett egy ilyen banda. Abel karrierje 2010-ben indult be, miután találkozott egy Jeremy Rose nevű producerrel, aki épp egy sötétebb hangulatú R&B projekten dolgozott. Megmutatott neki pár alapot, amire Weeknd elkezdett rappelni, ezek után pedig megszülettek a What You Need, a Love Music és a The Morning című dalok, amiket 2010 decemberében feltöltött a YouTube csatornájára, azonban identitása még rejtve maradt. A dalokra sokan felfigyeltek, többek között Drake is. 2011. március 21-én jelent meg a House of Balloons első mixtape, a kritikusok dicsérték, The Weeknd pedig turnéra indult, az első állomás Torontóban volt, a koncerten pedig megjelent Drake is. Ezután a találkozás után kezdtek el együtt dolgozni. Július 18-án megjelent a Thursday, december 21-én pedig az Egg House of Silence, ez a három mixtape alkotja a Balloons trilogit. Ha nagyot ugrunk, akkor 2015-ig érdemes, amikor a BET díjátadón közösen lépett fel Alicia Keys énekesnővel, és itt adta elő először kisebb nagy sikerű dalát, a The Hills-t, ez volt az első dal, ami első helyet ért el a toplistákon. Június 8-án jelent meg a Can't Feel My Face, ami a nyár egyik meghatározó zenéje lett. Nyár végén, augusztus 28-án megjelent a Beauty Behind the Madness, ami a 2015-ös év legtöbbet hallgatott albuma lett, és világszerte 1,5 millió példányt adtak el belőle. Sikereit az is bizonyítja, hogy ő lett az első férfi előadó a történelemben, akinek dalai a Billboard Hot R&B Songs toplistán az első három helyet foglalták el egy albumról. A magánéletéről annyit érdemes tudni, hogy se veled, se nélküled kapcsolata van a modell Bella Hadiddal, azonban 2016. februárjában a pár szakított. 17. januárjában az énekes Selena Gomez énekes színésztővel vállalta fel kapcsolatát, össze is költöztek, ám a kapcsolatnak csúnya szakítás lett a vége, amit éből a My Dear Melancholy albumon ki is énekel magából. Mindent tudunk róla? Szinte. Úgyhogy jöjjenek inkább a zenék, három bombas lágert választottam, a nagy durranás az Abszolút Recorder, a Blinding Lights a végére érkezik, addig itt van a Can't Feel My Face, illetőleg a Dancing in the Flames, a 98.6 Manna FM-en.

98.6 FM életöröm zenékkel. Jó munkát, vagy jó utat hazafelé, hogyha abból jut. Jó kis őszi időjárásunkban, én legalábbis ezt a kottát nagyon szeretem, amikor úgy reggel már el kell egy kardigán, megmondom este is, bár én inkább reggel mászkálok, és akkor ezt le lehet dobni napközben, mert megengedi az időjárás. Hát a hétvégén leginkább megfogja, hiszen 20 fok feletti hőmérsékleti értékek lesznek, ugye egy ilyen jó igazi kirándulatú nyári időt kalkulálhatunk majd. Közben nézem SMS számunkat, folyamatosan ez a 077-1986-on elérhető. Egyébként az óra sztárjai az éter, úgyhogy már is egy hazai előadóval folytatjuk. Charlie-val, aki még mindig aktív, elképesztő rakétákat durrant el. Nemrégiben például Curtis-szel dolgozott együtt, a Maradunk végig kimondottan szuper dal lett, majd ezt hozom egyébként az ő hármasában másodikként, de itt lesz a nagy klasszikus, a Jégdupla Viszkivel, ami ugye több feldolgozást meg paródiát is kapott, tehát mindig a legnagyobb dalokat parodizálják ki, leginkább itt az Irigy Hónaj Mirigyre gondolok. No de Charlie, hát elég régóta tolja Horváth Károly, ez az eredeti név Charlie, ugye a művész név, Liszt Ferenc díjas, magyar énekes, könnyű zenész, a rock, a jazz, a blues, a soul és a funk jellegzetes hangú előadó művésze és trombitás. És ami még érdekesség egyébként vele kapcsolatban, hogy nagyon sokáig úgy volt, hogy balettáncos lesz, legalábbis annak készült Markó Iván évfolyam társaként kezdett, de egy betegség miatt szakítania kellett az ilyen ambícióival. Később aztán Székesfehérvárra került, ott jár suliba, és aztán amikor elkezdődött a zenei karrierje, az nagyjából 1967-re tehető, akkor lett a Decca együttes tagja. A formáció jogi okokból átkeresztelte magát, a választások a mexikóvárosi világverseny által megihletve az olimpiára esett. Ez a Deccával csak részben azonos felállás már kisebb fajta nemzetközi hírnévre is szertett, például a Belgrádban is zenéltek, aztán 70-ben belső ellentétek miatt feloszlott az olimpia, és aztán Charlie egy időre külföldön próbált szerencsét, Afrikában az Afrika nevű formációval, és aztán később a 70-es években kezdett el a funk és soul felé egy picit tekingélni, és akkor ott váltotta a stílusát, aztán külföldön muzsikált még sokáig, és nagyjából a 90-es években hallottunk róla újból igazán, amikor Tátrai Tiborral úgy döntöttek, hogy megalapítják a Tátrai Bandet. Hát elképesztő sikereket hoztak, ugye a Hajnali Szél az mai napig forog a rádiók zenei kínálatában, de én imádom például a Titkos Szerelmet is tőlük nagyon, és aztán Charlie szóló karrierje is szépen beindult, de a 90-es évekre már abszolút önálló albumokat jelentetett meg, megénekelve akár ugye a Skandináv élményeit, vagy a Jégdupla Viszkivel című dalt, ami majd harmadikként érkezik, ez volt talán a legnagyobb önálló Charlie dal, és hát itt már bőven koncertezett Charlie, amikor az egyik koncert kapcsán hozta vissza ő maga a köztudatba Cseráti Zsuzsát, vendégszereplőként meghívta a fellépésére, elénekelték együtt az SPS-t, és akkor Cseráti Zsuzsa ismét visszarajzolódott a könnyűzenei térképre, meglátták benne is a lemezkiadók, a dalszövegírók a potenciális lehetőséget, és elképesztő albumokat készítettek Cserhátinak, úgyhogy tulajdonképpen Charlie keze is benne volt ebben a dologban. No, de most fókuszáljunk rá, mindenki valaki, ezzel indulunk, aztán majd jön az egyik legfrissebb Charlie dal, ami Curtis-szel készült el, az lesz a Maradunk végig, és a végére a Jégdupla Viszkivel, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. James Blunt érkezik pillanatokon belül. Ő egyébként egy csomószor koncertezett már Budapesten. Az egyik koncertjét még a Covid vírus járvány miatt többszörösen lemondta, aztán újra szervezték, végül megtartották, és friss hír, hogy ismét nem sokára a fővárosban koncertezik majd James Blunt, úgyhogy a rajongók örülhetnek. Biztos, hogy elénekli ott is a When I Found Love Again, amit majd nálunk fog mindjárt.
1: A műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttal befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a De Szalály. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik fel majd Budapesten az MVM Dom jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A friss hírek végén talán már kapunk a hétvégi időjárásról is információkat, és aztán újból indul egy megállás nélküli 60 perc. Fókuszban az óra két sztárjával, majd egy hazai csapat érkezik a Hooligans 3 dallal, és itt lesz velünk Lili ellen is, a Pentaton X pedig a Single Startól.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Te nézz! Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Reklám hangzott el.
8: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Közvádas bűncselekmény esetén a mentelmi jog teljes eltörlését indítványozza a kormányfő. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Ütlenkezelés miatt nyomoznak az Alapjogokért Központ háttér cégénél. A rendőrség házkutatást tartott a vállalkozásnál, valamint az azzal kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén is. A gyanú szerint a társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztatta a férfit, aki alig végzett tényleges munkát. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, külön figyelmet fordítanak a gyerekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdésére is. Új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, amit alapos előkészítés és tesztelés után élesítenek majd. Emellett átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, kiemelt figyelmet fordítva a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klitschko szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 20.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és az óra sztárjaival, már is belecsap művészetibe Lili Ellen, közben pedig, hogy autóban figyelitek a kedvenc rádiótokat, és van közlekedési információtok, azt megköszönöm, ha elkülditek, főleg a többiek lesznek egyébként hálásak, úgyhogy 0677986-ra várom ezeket. No de Lili Ellen, hát az ő nevét azért mondjuk a Smile-ról, vagy a Fear-ről biztos, hogy ismerjük, vagy az LDR-ről, az biztos, hogy túl sok albumot nem adott ki az énekesnő, de amikor megjelent, akkor olyan nagyon furcsa szerzet volt, úgyhogy az egész világ hamar megismerte a nevét, ugye ilyen old school stílusban tolta a videoklipében, olyan volt, mintha lett volna, mit tudom én, 50 éve MTV, és akkor bekapcsoltuk volna, és egy ilyen táncos műsort néztünk volna, ahol Lili Ellen énekel. Nos, a művész neve, ez egyébként sokkal hosszabban, neve Lili Rose Beatrice Ellen, 85-ben született, éppen a mai napon, május 2-án, ez tehát az apropó, hogy az ő három dalát hozunk. Van egy tesója, Sara, és egy öccse, Alfie Owen Ellen, számos féltestvére van, hiszen tulajdonképpen ő egy ilyen patchwork családban nőtt fel. Különös jómódú neveltetésben részesült, tanulmányait a Hill House magániskolában, majd a Belleville-ben folytatta, és még csak 11 éves volt, amikor tanára felfigyelt a tehetségére, azóta képzi magát, zenei életét és hangját. Az 1-től 8-ig terjedő zenei ismeres skálán 5-ös szintet ért el zongorázásban, 8-as pedig éneklésben, mindemellett tud hegedülni, gitározni és állítólag a trombitához is ért. 98-ban 13 éves korában szerepelt az Elizabeth című filmben, amelynek édesanyja volt a producere. Egyik ibizai nyaralásukon George Lamb, az Audio Palace volt menedzsere figyelt fel rá, majd bevezette a zeneiparba. Legelső szerződését 2002-ben már alá is írta a Warner Musicnál, ez a megállapodás viszont rövid időre volt, és mikor megkötötték a szerződést, Lilinek még önálló dala sem volt. Aztán rá 3 évre, 2005-ben írta egy újabb szerződést. Sokáig lemezgyárosnak nézték, aztán frissen megírt, majd elénekelt zeneszámait, felrakta különböző közösségi poltárokra az interneten. Elsősorban a MySpace-en nagyon nagy számú hallgató közönséget szerzett, az emberek e-mailben küldözgették egymásnak Ellen dalait. Az idő telt, majd Lili egyre híresebb lett. Bekerült az Egyesült Királyság brit zenei újságaiba, internetes zenei oldalakra és blogokba, mindenhol elismerően nyilatkoztak a felvételeiről, még azok csak demók is voltak. Aztán 2005 végén végre bejelentette, hogy a közeljövőben kiadja első debütáló albumát. Ezt követően interjút is kértek tőle, amit örömmel vett és fogadott, és a The Observernek nyilatkozott, majd demo formájában megjelent LDN nevezetű dala, amit DJ Joe Wiley kezdett el játszani a BBC Radio 1 adóján. A hatalmas népszerűségnek köszönhetően a CD kiadását későbbre halasztották, és előtte limitált mennyiségben kiadták ezt a dalt kislemezen 2006-ban. Aztán 2010-ben Lili bejelentette, hogy ideig felfüggeszti a zenérész, és a családi életére fog koncentrálni. 2014 lett a visszatérésével, és a Jesus névre hallgató lemezének megjelenésének ideje is, amely olyan népszerűvé vált dalokat tartalmazott, mint az Air Balloon, a Hard Out, a Here, a Silver Spoon, vagy épp a címadó Jesus című dal. Én 2010-ben a visszavonulására azért volt szükség, mert akkor adott első gyermekének életet. Úgyhogy éppen, hogy csak bele harapott a könnyű zenei

tortába, és már is közbeszólt az élet, hiszen az anyai tevékenységét tette a zenei karrierje elé. Azt egyébként kevesen tudják, hogy elég szövényes a család, így még a Coldplay-es Chris Martinnak is másodunok a testvére, ha jól tudom. Nálunk három dalt ad elő, a Fear-rel indulunk, aztán majd jön a Smile, a végére pedig az első nagy siker, az LDN érkezik, ami tehát még e-mailben ment a rajongók között, de ez is pont elég volt ahhoz, hogy vigye a BBC-re Lily Allen-t. Ő jön most a 98 pontot Monna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Lesz hosszú hétvégén hamarosan, na jó viccel, de mi olyan annyira nem messze. Október 23-át érdemes várni, még egy szűk hónap, és akkor ott már lehet tervezni egyébként hosszú hétvégét. De azért mondom, mert ilyenkor tök hamar a különböző wellness szállodákat, ha valakinek belefér a büdzsébe, lefoglalják. Úgyhogy én szóltam időben, hogy még szerintem simán lehet bukolni. Az egy pénteki napra esik, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap lesz majd ott a szabad. Közben egyébként jó utat hazafelé, várom az SMS-eket a közlekedésről a 0-74-098-ra, miközben egy újabb csapat érkezik az óra sztárjaiként, ők a Hooligans együttes, itt lesz három daluk mindjárt, többek között a Legyen Valami. A zenekari tagok Zord megjelenésével ellentétben zenéjükben könnyedebb hangvétellel gyakori motívumként szerepelt a szerelem, a nők bálványozása, a hedonizmus. 2021-ben debütál stílusváltása, a keményebb rock stílusban kíméletlen társadalom kritikát is tartalmaznak az újabb dalaik. Kis Endre és Ördög Tibor szerencsén együtt jártak suliba, a legenda szerint, és már 9 éves korukban túl voltak az első koncertjükön. 7 évvel később 16 éves korukban találkoztak Tóth Tiborral, akivel együtt megalapították a Ramses nevű együttest. Ez elég sikeres volt, de be kellett vonulniuk katonának, bizony akkor még volt sorkatonai szolgálat. 92-ben leszerelésük után Budapesten folytatták a zenélést a Dance nevű együttesben, ezzel is sikeresek voltak. Az Ördög vagy Angyal című albumukból 20 ezer példány kelt el. Külföldön is híresek voltak, egyébként Romániában 40 ezer ember előtt léptek fel. A zenekart az a megtiszteltetés érte, hogy ők nyitották a Scorpions koncertjét a Budapest Sportcsarnokban. 96-ban az együttes tagjai váltottak, és Móricz Norbertel közösen alapították meg a Hooligans-t. Egy évvel később 97-ben meg is jelent első albumuk Nem hal, nem lát, nem beszél címmel. Az albumból két kis lemez készült, az Én paradicsom és az Aladdin című dalukból, melyekhez videoklipet is forgattak. A második korongra 98-ig kellett várni, Mesét álmot mámor címmel jelent ez meg. Az albumról három kis lemez készült, a Meleg vonat, a Münchhausen és a Hárem című dalukból, meg szintén klippekkel is forogtak. A következő korong aztán 99-ben jött, de 2000-ben talán a nagy átütő sikerű album a Tartson örökké került a boltok polcaira, itt már aztán tényleg mindenki megismerte a Hooligans nevét. 2003-ban a negyedik albumra sem kellett sokat várni, az volt a szenzáció, három videoklip jelent meg az albumról, a Királylánya, Játszom és a Legyen Valami című dalokból, melyek egytől egyig vezették az akkor még létező Viva TV hivatalos slágerlistáját, a Viva Chartot, és igazán aktív rock együttesnek mondhatóak, hiszen szinte évente jöttek új albummal, az ötödik 2005-ben Vírus címmel jelent meg, aztán 2006-ban jött a Bohém élet, és úgy nagyjából minden nagy albumról úgy három-három sláger is kijött kislemezen, például erről a Bohém életről ismerjük a Félembert, a Hotelt, a Mámort és a Rajtad múlt című dalokat. Aztán 2007-ben az együttes basszusgitárosa Móricz Norbi kilépett a zenekarból és új zenekart alapított Sztár Pozitív néven, az ő helyére érkezett Késmárki Zsolt. Úgyhogy elég régóta életünk meghatározó része, a Hooligans, aki még úgy nem szereti az igazán elborult vadrock zenét, szerintem ő is bírja a Hooligans muzsikáit, hiszen olyan mindig jó kis dopingot, energiát adnak, amikor megszólnak a rádióban a temperamentumos dalai. Hármat választottam ki tőlük, már is a Mindörökké, a Legyen Valami és a Királylány, ami szintén óriásit ment annak idején. A Hooligans 3-asban ezek érkeznek most a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Vila Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatást, mutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője, vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenet, az okok a reményre szemlélet áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: 98 pontat Manna FM érett örömzenéket játszik a folytatásban is. Jó szórakozást is kívánok hozzá. Csak én búcsúzom István Dániel. Holnap találkozunk legközelebb 2-kor, majd csütörtök délután is mindenkit várok a legnagyobb szeretettel.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézd be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
7: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Reklám hangzott el.
11: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, még ősszel megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Manna Manna Manna Manna

0: A
1: János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban. Hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban is, egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

0: Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Még ősszel megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét. Orosz helikopter repült be a lengyel légtérbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Kijevben két ember meghalt, 25-en pedig megsebesültek az éjszakai orosz drón támadásban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klicskó szerint a drónok egy közlekedési létesítményt és egy üzletet is eltaláltak. Az orosz erők reggel benzinkutakat és egy raktárépületet is támadtak Kijevben, Zaporizsjában pedig egy bevásárlóközpontot ért találat. Közben moszkvai hadijelentések szerint az orosz légvédelem az éjjel több mint 500 ukrán drónt lőtt le 19 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Orosz helikopter repült be délelőtt a lengyel légtérbe. Az incidens az orosz exklávé a kaliningrádi körzet határához közel történt. A lengyel fegyveres erők szerint a légtérsértéssel a lengyel légvédelmet tesztelték az oroszok. A nap további részében gomoly felhős időre számíthatunk. Éjszaka 5-12 fok várható, de az északi völgyekben akár gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hi, this is Steph Alessi Muña and you are listening to my new song Wouldn't Change a Thing.
2: Azért imádkozom, hogy ez a dal valóban áldjon meg téged. Közvetlenül azelőtt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Isten nagyon sokat kért tőlem. Megkért, hogy tegyem le az álmaimat, a terveimet, egyszerűen arra kért, hogy tegyek le mindent, ami nekem fontos. Megtettem, bár nagyon-nagyon nehéz volt, de most ennyi idő után, ha visszanézek, őszintén kijelenthetem, hogy mindent ugyanígy csinálnék. Miután Isten kérésére feladtam az egész életemet, teljesen megváltozott minden. Megváltoztatta a szívemet, megváltoztatta az álmaimat, és elhozta a férjemet, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Azért imádkozom, hogy ez a dal áldjon meg, hogy emeljen fel. Azért imádkozom, hogy amikor visszanézel, majd azt mondhasd, hogy semmit sem tennék máshogy.
1: And you could be able to say that you wouldn't change a thing.

0: Manna Morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. Vaddisznokban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban. Hangzott el az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma az alaptörvény júliusban elfogadott 17. módosítása alapján a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Az elnöki jogköröket azóta Cine Ágnes gyakorolja. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, A házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Ahogy ígértem, egy újabb epizódban van velünk dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakember, szakértő, és Dimitrova Desziszlava, ugye a podcast alapítója, és szintén AI szakértő. Beszélgetünk újra tovább egy érdekes dologról, ami nagyon aktuális nyár lévén indult a vakáció, ugye most már nem is olyan régen, kisgyerekes szomszédokkal rendelkezőknek annyira nem nagy öröm, de hát ugye egyszer volt a vakációnak is vége van. Szóval hogyan lehet biztonságos a nyaralás a digitális korban? Az adatvédelem, az adatok elküldése, iratok elküldése, kérik, nem kérik, jogos, nem jogos, kamerák a szálláshelyeken, mit lehet ilyenkor csinálni, az jogos, nem jogos, úgyhogy nem tudom, ahonnan gondolod, indulj Lenke, mert bármelyik része nagyon érdekes.
1: Ez nagyon izgalmas téma. Ugye itt elsősorban ugye edukálni kell a szálláshely szolgáltatókat, meg ugye a vendégeket is, hogy mihez van jogom egyáltalán, meg mit kérhet el a szálláshely szolgáltatók, ha már ugye őket említetted, hiszen ugye nagyon-nagyon sok rossz gyakorlattal találkozhatunk, elkérik az okmányainkat, akkor lemásolják, valamikor előre küldik, Snapchaten keresztül, e-mailben kérik, a Viberen küldjük el a konkrét képét az okmányoknak, ugye?
0: De és ezt hogy, ők miért nem tud, bocsánat,
2: igen, mert általában helyszínen kérni, hát ez nem szoktak előre, vagy igen?
1: Igen, nekem rengeteg ilyen tapasztalatom volt, ugye folyamatosan járjuk az ikrekkel ezeket a magyarországi szálláshelyeket, Szilvásváradon, Kaposváron, tehát ugye a lovas versenyek azok mindig visznek, és rengetegszer szállunk meg ilyen helyeken, és hát én mindig elmondom nekik, hogy ugye ez jogellenes, és ők kerülhetnek bajba, nagyon hálásak és megköszönik, de hát nyilván
3: akkor az ügyfél élmény. De attól mi küldjük
1: el. Attól mi küldjük el, mert hogy igazából. Ugye ezt kevesen tudják, hogy a 14 év alatti gyereknek nem is kell odaadni a személyigazolványát, meg az okmányait, ugye nem kötelezhető rá, viszont két darab törvény van, ami legálisan engedi ma Magyarországon, hogy elkérjék a személyigazolványt, okmányokat, ugye azonosítás célból. Az egyik az a pénzmosási törvény, tehát ugye ez a pénzmosási megfeleltetés terrorizmus finanszírozása ellen vannak bizonyos szolgáltatók, akiknek ezt muszáj elkérniük, ilyenek a székhely szolgáltatók, a könyvelőitek, akkor ilyen az ingatlanos, abba. Nagyon kevesen tudják, igen, amikor egy ingatlant megyek vételiztetni például, vagy egy megbízási szerződést adok egy ingatlanosnak arra, hogy eladja az ingatlanomat, akkor ugye nekik úgy a kötelessége ezt elkérni, és sajnos nagyon rossz gyakorlat, de ugye lefotózni, 8 évig megőrizni.
2: Mármint a szállodánál ott lesznek az okmányaim 8 éven keresztül.
1: A szállodánál egy kicsit máshogy működik, ott ugye arra nem ad a törvény felhatalmazást, hogy ezt ugye szkennelve oldja meg. Ugye kell egy ilyen rendszert üzemeltetni, egy adott feldolgozót, ami az adatok biztonságát garantálja, és akkor onnan OCR technológiával átemeli az adatokat, utána megőrzi magát a számot, a lejárati dátumot, meg a többit, de hát ugye oda kell adnunk. És nagyon sok szálláshely szolgáltató egyébként letétbe is kéri, mert hogy hatalmas sor van, feltorlódtak a szállóvendégek, nem akarja ugye a check-in folyamatát ezzel megszakítani, és begyűjti az okmányokat, de ugye tudjuk, hogy ezt nem vagyunk kötelesek átadni.
3: Hányszor volt ilyen pedig?
1: Igen.
2: Meg külföldön én szoktam látni, hogy szkennelik. Magyarországon már láttam, hogy ugye telefonnal gondolom futatva ezt a programot, se perc alatt lecsépenték, és akkor rágyak is vissza, viszont...
3: De Olaszországban rendszeresen úgy másolják le, hogy elkérik, és akkor másnap reggel adják vissza, mert hogy látszik, hogy el vannak foglalva.
1: Spanyolországban pont ezért a
2: magatartásnak... egy jó drága telefont a te okmányaiddal, és akkor utána kapott a számot. Nekünk volt tényleg egy ilyen, mert egy szakmai eseményen szoktunk járni Monakóba, és egyszer csak jött valami felszólítás valami francia telekomos cégtől, hogy akkor ez a számla miért nem fizettük ki. És akkor hát nem is vásároltunk meg mindent.
0: Örülj, persze, ha csak telefont veszem.
2: Igen.
0: Nem egy ingat.
2: De lehet egy
1: életbiztosítás.
3: Vele még nem fordult ilyen elő, megmondom őszintén.
1: Spanyolországban egy hotelt 30 ezer euróra büntettek meg azért, mert ugye nem volt jogalap. Jogalap nélküli adatkezelést állapítottak meg, de hogy ugye mi

0: jelent ez.
1: De egy vendég feljelentette őket?
0: Igen. Így történt.
1: Gondolom egy ott szálló vendég, nem?
0: Valamelyen. És ugye elindult egy hatósági eljárás, valószínűleg nem vették komolyan, letelt a 30 napos határidő, ő panaszolta egyébként, hogy az okmányait nem kezelték megfelelően, ugye jogellenesen kezelték, és hát ugye kiderült, hogy ténylegesen jogalap nélküli volt ez az adatkezelés, de mit jelent ez, mert ez a legfontosabb, ugye nem volt kirakva adatkezelési tájékoztató. Tehát nem tudta bizonyítani a szálláshely szolgáltató, hogy annak az adott vendégnek ő már pedig odaadta, elolvasta, elfogadta ugye ezt az adatkezelési tájékoztatót, és tudomásra bírta arról, hogy az ő adatai milyen szinten fognak kezelődni.
1: Nagyon én ilyen nem találkoztam sehol.
2: A bejelentő lapon szokott lenni ugyanúgy egy ilyen, nem?
1: Nem adnak. Nem,
0: nagyon rossz gyakorlat. Én nagyon kevés szálláshely szolgáltatónál látom azt, hogy ténylegesen ugye az adatkezelési tájékoztatóra figyelnének.
3: De most őszintén, hogyha kap egy ilyen tájékoztatót egy éppen check-inelő vendég,
0: igen,
3: akkor elolvassa azt a 12 oldalt,
0: a 75 oldalt,
3: és utána azt mondja, hogy nem.
1: Feri, betesznek egy QR kódos kis valami címkét az ajtóba, és mivel már beléptél, és ott esetleg az volt leírva, mindenki, aki belép, az beleegyezik minden tájékoztatóval, nem?
0: Hát ez ugye ez a hozzájárulás témakör, ezt imádom. Ugye ez nagyon-nagyon nehéz, mert hogy pont ez a lényege, hogy itt ugye jogszabály mondja meg nekünk, hogy hogyan kell tájékoztatni a szálló vendéget, és nem lehet ez hozzájárulás, mert akkor követünk el jogsértést szállodaként, vagy hotelként, hogyha ugye hozzájárultatjuk, hiszen akkor utána ott fognak állni a recepciós kollégák, és nem fogják tudni beengedni, mert kell nekik hozzá, hiszen jogszabály mondja meg, hogy nekem kötelességem elkérni az okmányokat, de közben meg ugye erről csak egy tájékoztatót kell adni. Ugye hál' Istennek a GDPR tű pontosan megmondja, hogy miről kell ugye tájékoztatni őket, hogy ki az adatkezelő, ugye melyik cég nevében végzem ezeket az adatkezeléseket, akkor milyen célból kérem el, hát nyilván ugye a szálló vendég ugye a szolgáltatás nyújtása céljából, mi ugye itt a jogalap, itt jogos vagy jogos érdek, ugye a kameráknál általában ugye ez szokott lenni, semmiképpen sem hozzájárulás, és itt ugye meg jogi kötelezettség, tehát ugye itt egy törvény mondja meg egy rendelet, hogy egy kormányrendelet, hogy ezt hogyan kell és miként, és akkor megőrzési időt kell megmondani még, tehát ugye ezt azért le lehet hozni egy oldalas tájékoztatóval, én azt hiszem.
2: Egyébként a GDPR mint olyan, illetve a hozzájárulás mint olyan, nagyon sokat beszélünk róla, mindenki hallott már róla, és tulajdonképpen elfogadtuk, hogy ez van, értünk van, Európában van, mi is beszélünk, majdnem minden epizódban megemlítjük ezt, hogy Amerikában ez nincsen, az Európai Unióban meg mennyire nagyon fontos. Ez miért született, és mióta ennyire szigorú?
0: Most érzem a szigorú szemeket. Én ezért
3: megint
0: érzem,
3: egy jogi kérdés.
0: Megint egy jogi kérdés, megint egy rendelet. Én igazából ezért végzem a filozófia PhD-mat, hogy erre választ kapjak.
2: Kitől jött az ötlet, hogy legyen ez?
0: Az Európai Unió. Eddig is volt adatvédelmi törvényünk, ugye az infotörvény volt a 2018-as év előtt.
2: De valószínűleg problémák adódtak, hogyha ezt hát rendeletbe foglalták.
0: Igen. Ott ugye az volt a két éra közti legnagyobb különbség, hogy ott ugye kikértünk egy ilyen naihos számot az adatkezelésünkre, és azzal legitimáltuk az egész adatkezelést. De hát akkor még hírlevelek kora volt, tehát hogy akkor még nem volt ilyen digitális
3: e-mail hírlevelek.
0: E-mail igen. Hírlevelek, igen, tehát hogy alig volt ott valamilyen digitális mozgó. És hát azóta mennyi minden történt. Megtörtént a Facebook, a Google, a profilozás, tehát hogy rengeteg fajta, és hát ugye ezt felül kellett írni, mert most megfordult a bizonyítási teher, és ugye ez az, ami rengeteg problémát ró a vállalkozásokra, hogy neki kell bizonyítani, hogy ők hát úgy járnak el, hogy az adott helyzetben általában elvárható, és minden GDPR rendeletnek megfelelő előírást betartanak.
1: Hát most nem fognak engem szeretni, de én azt látom, hogy ez az egész téma valamennyire a versenyképességét csökkenti az európai cégeknek, és egy olyan példa jut eszembe, ez régebben volt egy amerikai cég, amely Kínába gyártott IoT, mármint ilyen okos eszközöket, tegyük föl, rateszett a fára, és akkor mérje a hőmérsékletet, meg sok mindent, és olyan áron adtak, amely a Becker árállat volt. És akkor az egyik versenytárs elkezdett vizsgálódni, és akkor kiderült, hogy hogy ők mivel rengeteg háztartásban ott vannak, mert jók az eszközeik, minőségiek, olcsók, mármint olcsóbbak, mint a többi, nagyon elterettek. Viszont így kaptak rengeteg adatot, amely szükséges lehet egy mondjuk a biztosító társaságnak, hogy akkor milyen események vannak, lehetne akár egy klímakkal foglalkozó társaság, vagy más otthoni eszközöket értékesítő cégnek, és azokat az adatokat, amelyeket ott beszedték, akkor klasszifikáltak különböző csoportokban, meg ilyesmi, hát akkor azokat eladtak. Persze nincs ott, hogy akkor a Micikének a családi házában kutya van, vagy nincs kutya, de viszont az, hogy olyan adatbázissal rendelkeztek, amelyet pénzítették, és így nem csak nem termeltek mínusz, hanem jó kis pluszt, rengeteg profitot termeltek. Ez persze itt Európában GDPR miatt nem lehetne megcsinálni, de ha megnézzük, mennyire előre van a Kína meg Amerika azzal, hogy ott nincsenek ilyen rendelkezések, akkor lemaradunk.
3: Volt egy eljárás információ szivárgásira választásokra, nem?
0: Így igaz, igen. Tehát és még akkor be se hoztuk a képbe az AI-t, mert hát ugye abban, Amerika betiltotta mindenfajta, ugye talán betiltotta az AI-jal kapcsolatos mindenfajta rendelethozást, mert hogy azt mondja, hogy ez olyannyira csökkenti a versenyt, hogy meg a cégeknek a versenyképességét, hogy nem lehet. Tehát, hogy konkrétan betiltott a Kínáról, meg ne beszéljünk. Tehát, hogy ott meg...
2: Mármint azt tette lehetővé ezzel a tiltás, hogy mindent szabad?
0: Mindent szabad.
1: Várjál, most volt pont a napokban egy olyan, hogy az Anthropic AI-t illetően csinált valamilyen tiltást, hogy akkor ott bizonyos adatokat, meg ilyesmiket nem lehet használni, és akkor a többi tech cég megvítozta azt, hogy akkor mégis vonja vissza, mert ugye ezekkel az AI-okkal a fehér sápkas kiberbiztonsági szakemberek tudnak dolgozni. Azért, mert ugye a fekete sápkas emberkék pedig a legfrissebb technológiákat használják, nem megengedett módon, de viszont olyan galibat tudnak csinálni, amely nem tesz jót egy országnak, meg egy embernek, hogy eltűnnek adatok, vagy pénzek vannak ellopva, vagy ilyesmi. Úgyhogy az amerikaiak is időnként variálnak, de hogy Európában ennyire szigorúan?
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes határvonal ugye a két terület között.
1: Nekem az jut eszembe, a nyaralásra visszatérve volt egy olyan érdekes esetünk Ferivel a munkánk során, ahol egy szállásadó azzal keresett meg minket, hogy segítsünk nem kamerakkal, hanem más IoT eszközökkel megalapítani, hogy tényleg ketten vettek-e ki a lakást, mert ugye két főre volt ajánlva, vagy ott vannak 5-6-an.
3: Igen, Airbnb-t üzem és megkérdezte, vagy szembesült azzal egy nagyobb buli kapcsán, hogy ott nem ketten vették igénybe a szállást, hanem 8-an. És nem egy napra, hanem egy hétre. Tehát ugye az egy irgalmatlan nagy pénzkiesés is. És erre tudtunk olyan megoldást, ami nem kamerás megoldás, hanem hő alapján.
2: Gyakorlatilag testet.
1: Az esőmérséklet alapján.
3: Igen. Számolja tulajdonképpen, hogy hányan vannak bent.
0: De izgalmas, igen. Hát ugye megint ez egy új iparág, az adat.
3: És GDPR-nak megfelelő, mert ugye semmilyen azonosításra nem alkalmas az a
0: semmi személyes
3: felvétel,
0: adat nincs benne.
3: Így van,
0: igen.
3: De viszont meg tudja számolni, hogy hányan vannak. Egyetem is van olyan, ahol az előadókban...
2: De akkor ez bizonyító erejű egyébként? Tehát, hogyha mondjuk azt mondja az, aki kibérelt azt az előadót, hogy nem volt.
3: Ő nem bizonyítani ennyien. Akarta, ő azt mondta, hogy ha ő azt látja, hogy többen vannak bent, akkor oda megy is.
1: Akkor bemegy, és akkor kezeli a helyzetet.
2: Ja, okay,
3: tehát értem. Ő saját hatáskörbe vette
2: értem.
3: A vírus.
2: Mondjuk igazából, oda megy, és akkor azt mondja, hogy vagy többet fizettek, vagy el lehet
3: kötözni. Így van.
2: Aha. Na, ez viszont okos.
3: Igen,
0: okos jogi eszközök, okos. Ugye teljesen új iparág nőtte ki magát gyakorlatilag az adatokból.
2: De hogyha nyaralás és szobák és kamera, ott mi a helyzet?
0: Nagyon izgalmas kérdés ez is.
2: A hangrögzítés.
0: Ugye a kamerák csak ugye meghatározott bizonyos cél érdekében lehet őket telepíteni, és hát ugye magánemberként, szálló vendégként én azért megyek oda, hogy pihenjek, nem szükséges nekem eltűrni, hogy ilyen túlzó megfigyelés alatt legyek. Tehát
2: mi számít annak?
0: Ugye egy folyosón például, nem tudom, 4-5 kamera már annak számíthat, hogyha az étteremben folyamatos megfigyelés van a recepción, ugye ott indokolt lehet abszolút, hogy ugye a recepciót megfigyeljék, de szobában semmiképpen, tehát ugye a szobák a közös jacuzzi hely, tehát hogy ahol
2: lift?
0: Az úszoda, Liftnél indokolt lehet, igen, attól függ.
3: Tehát, rosszul hogy lesz itt, valaki, bármi történik, atrocitás egyik vendég és a másik között, annak bizonyító erejű is lehet. Aha. Egyébként én ismerem a másik oldalt is, tehát a szállodák iszonyatosan odafigyelnek erre, hogy azt a privát szférát meghagyják az ott pihenőknek, ami egész egyszerűen jár nekik, tehát még csak véletlenül sem szeretnék azt túllépni, viszont nekik van egy olyan kötelezettségük is, hogy azt a fajta biztonságot, amiért te odamész, hogy a folyosón ne kössenek belét, teljesen mindegy, hogy mi, az meglegyen. Tehát ugye igen, itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mi az a minimális biztonság, ami a maximális biztonságot nyújtja a vendégnek.
0: Igen, és hogyha már ugye egyensúly, akkor ugye ez jogos érdek, mert ugye a szálló szálláshelynek ugye jogos érdeke az, hogy ezeket mérlegelje, és ugye ezt tesszük mi jogászok, egy ilyen jogos érdek mérlegelési tesztben nézzük meg, hogy a magánembernek mihez van érdeke, mihez van joga, mire van kötelezettsége a szálláshely szolgáltatónak, és ugye ez ilyen nagyon meglepő, de pusztán csak vagyonvédelmi célból egyébként kamerát Magyarországon nem lehetne alkalmazni. Több minden kell a serpenyőnek a másik végébe, hogy bele tudjuk pakolni, mert hogy ugye csupán a vagyonvédelemre azt mondják, hogy hát akkor őrzővédő kutya, kiléptető kapu, beléptető kapu, biztonsági őr, táska ellenőrzés, tehát hogy legyen valami élőerős ellenőrzés például, de hogy ugye, hogyha már egy kis minőségbiztosítást beviszünk, tehát hogy ha én szeretném azért a szálló vendégeknek a kiszolgálását is biztosítani, vagy élet és testi épségvédelme, tehát nem csak vagyonvédelem, mert mondjuk nem tudom a széfet, azt nyilván meg tudom figyelni ugye vagyonvédelmi célból, akkor már ugye ez abszolút megállja a helyét. Tehát itt kell egy kicsit jogászkodni, hogy ezek átmenjenek és működjenek.
2: És mi a helyzet a dolgozóikkal? Tehát annak az adott szálláshelynek, szállodának a dolgozóival? Az
1: hát ott gondolom, csak van a kamera a konyhán, mert hogyha olyat követel, amely után a munkahelyi baleset.
3: Nagyon egyébként, igen, az ott dolgozóknak is vannak jogaik. Velük szemben a munkáltatónak is lehetnek olyan jogos elvárásai, ami például tűzveszélyes tevékenységet nem folytat egy papírraktárban, teszem azt. Tehát ugye ezekre a dolgokra, és ugye itt a megfelelő indoklás megint, hogy miért vált szükségessé, hogy az a kamera oda kerüljön, és itt általában azért oda szoktak figyelni a dolgozók igényeire is. A dolgozók meg szeretik azt, hogyha az ő dolgaik, ha nem tisztességtelen szándékkal mentek oda dolgozni, akkor ő a saját védelmük is meg tud történni ezeknek a kameráknak a felvételeivel. Tehát ez egy oda-vissza, egy win-win szituáció abszolút a munkáltató és a munkaadó, bocsánat, a munkáltató és a munkavállaló között. Mindenféleképpen jó összhangon a kettő között.
1: Hát te hogy szoktad mondani, ha nincs vaj a füle mögött, akkor nem,
3: így van, én a városi térfigyelésnél szoktam mindig megkérdezni azt, amikor valaki nagyon tiltakozik, hogy de őt miért figyelik meg, mondom, csinálsz bármi olyat, ami törvénybe ütközik? Nem, akkor...
2: De igen. Tudod, mi jut ilyenkor eszébe az embernek hétköznapi embernek, hogy túrom az orrom, most akkor azt nézik, vagy ugye ezt a lányok...
1: Bár csak ráírnének, ennyit nézegetni.
2: Bugyit igazgatni, akár vissza, de hogy mi mind ezt gondoljuk, hogy ez történik, és de valahol ezek... van valaki, aki az a rők, hogy mi éppen mit csinálunk.
1: Ami szerintem nincs, az a valaki, az TikTokozik, te drága Petra. Azért kérik azokat az AI alapú rendszereket tőlünk, hogy akkor azt figyeljen.
2: Nem ül ott Julika meg Karcsi, és skubizzák a kamerát, vagy dugdussák, tudod, mint a régi filmekben, a telefonlehallgató akármit, hogy elhangzik egy bomba.
3: Mindenkinek van olyan a mindennapi életében, amire nem büszke.
2: De egyébként
3: ortúrást is ide tartozik.
2: A fenékvakarás
3: is, igen.
2: A villamos mellett állva a kocsit megállsz a pirosnak, és érdemes végig gondolni.
3: Láttam egy olyan videót, a látható képen egy nagyon elegáns hölgy kosztümben a metró peronon odasétál a vonalhoz, majd visszalép kettőt. Ugyanezt megnézték, és egymás mellett volt a két felvétel, egy hőkamerás felvételen, amikor a hölgy előrelép, akkor egy ilyen felhő hátul a fenekéből kijön, majd visszalép.
1: Ja, mert hőkameras ki. Hőkamera volt.
3: A hőkamera sok mindenre jó, de ezzel senki nem élt vissza. Itt nem,
2: eddig,
3: nem
2: igen. Volt.
3: Igen, és ez is egy teljesen normális emberi szükséglet, de ugye nem ebből kell kiindulni, hanem abból.
1: Pláne, ha nincs ott mozdó, ha a környéken.
2: Most végleg mindenkinek. Csak ez jut az eszébe, igen. Újabb mélységet adtál a zavarodottságunknak, Feri, köszi.
1: Feri legalább elmondhatott, mi alapján ismerik föl a hőkámerát. Hogy ne álljanak közel.
3: Nem tudják fölismerni, így szabad szemmel.
1: Hát az baj.
0: Igen.
3: Jó, de hidd el, hogy az a lényeg, hogy ha jó kezekben van, ha az az önkormányzat, az a rendőrség olyan célzattal figyeli ezeket a kamerákat, hogy bűncselekményeket megelőzzön vagy felderítsen, akkor az miértünk van.
2: Nem a felhőkért.
3: Igen.
0: Azért visszacsatlakozva egyébként erre a munkahelyi adatkezelési mizériára, azt gondolom, hogy sok cégnél nincs még mindig. Tehát, hogy ugye úgy néznek ki ez a gyakorlatban, hogy van egy munkaszerződésem, és ennek a munkaszerződésnek része a munkahelyi adatkezelési tájékoztató, hogy akkor, és annak egy része csak a kamerás adatkezelési tájékoztató, hogy akkor mikor, ki, miért fér hozzá, meddig őrzi meg a felvételeket, hogyha én az érintett jogaimmal, mint munkavállaló akarok élni, akkor kihez tudok fordulni. Mert ugye mindig azt szoktam mondani, hogy a cégek akkor nem tudják ezt felhasználni, mondjuk egy lopás esetén, vagy amikor bizonyítani kellene valamit, akár mondjuk a munkavállalóval szemben, vagy mondjuk egy szállóvedéken szemben, igen, ahogyha ez nincsen leszabályozva, akkor ugye ezt nem fogják tudni felhasználni akár bíróságon. Az megint egy másik kérdés, hogy a rendőrség örül neki, mert az ő felderítési rátájukat ez abszolút megdobja, és nekik teljesen mindegy, hogy a bizonyíték honnan van. Ez megint egy másik. Hát ugye ezt a NAIH vizsgálja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság.
2: Az is fontos egyébként, és szerintem egy nehezítő tényező, hogy azért ezeknek az adatvédelmi tájékoztatóknak a nyelvezete és a megfogalmazása az sokkal inkább jogi, sem mint egy hétköznapi ember számára abszolút és első olvasásra könnyen értelmezhető szöveg. Szóval hogy itt ez is baj. Tehát nyilván nem lehet azt megcsinálni, hogy minden ilyen, nem tudom én, felvételi vagy interjú beszélgetésnél ott legyen valaki, aki elmondja ezt három mondatba dióhéjban, de nem biztos, hogy rossz volna.
1: Hát figyelj, Petra, az AI korban lehet, hogy akkor az ember bedob egy ilyet, és akkor kis videóba lejátsz, lemodelezve neki, hogy miről
0: mit,
1: szól.
0: Mit én abszolút szabad? Erre gondolok egyébként, hogy piktogramokkal egyszerűen, hát a GDPR maga is megmondja, hogy közérthetően. Kérem, hol közérthető egy 75 oldalas adatkezelési tájékoztató, és mindig visszacsatolunk erre, hogy egyszerűen elfogadom, mert tovább akarok menni. Tehát, hogy nincs választási alternatívám. Egyszerűen megértettem, elfogadom, elolvastam, félvesémet is eladom, nem érdekel, mert egyszerűen tovább akarunk jutni.
3: Igen,
0: ezen
3: a jogi útvesztőn. Hogy ezúton hozzájárulok ahhoz, és igen, műtétem jövő héten kedden megtörténjen, akkor is akkor tovább igen. Lépek. Persze. Igen.
2: No, hát ilyen a biztonságos nyaralás. Persze egy kicsit eltértünk a témától, de amikor lehetőségünk van ilyen szakemberekkel, mint dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász beszélgetni, akkor nyilván nem egy kérdésünk van, hanem 1001. Köszönjük szépen, hogy jöttél.
0: Én is köszönöm.
4: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
5: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et.
6: Hallgasd.
5: Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
5: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével leszámít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus, csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe vennék a végrehajtási eljárásokban. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be egy rövid bejegyzésben. A kormányfő keddi videóüzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát, miután a legfőbb ügyész helyettes az ő, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. Az adósok szociális helyzetét is figyelembe kell venni a végrehajtási eljárásokban, hangzott el az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának ülésén. Péceli Terézia jogász szerint a végrehajtások sok esetben már a családok megélhetését veszélyeztetik, miközben a tartozás az eljárás során akár az eredeti összeg többszörösére is nőhet. A szakértő ezért a szociális ellátórendszert is bevonná a folyamatba, hogy az adós anyagi helyzete alapján állapítsák meg, mekkora részletekben képes törleszteni. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a Hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak. Az iráni elnök beszédének kezdetekor az amerikai küldöttség elhagyta az üléstermet. Átadták a junior prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
0: Időjárás.
4: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet többfelé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
5: Köszöntöm a Cinem Anna hallgatóit. A 2023-as év egyik emlékezetes filmje a Szakonyi Noémi rendezte 6-7, amely számos hazai és nemzetközi sikert ért el, és nem mellesleg nekem is az egyik kedvencem a hazai mezőnyből. A film producerével Romwalter Judittal, az egyik vágójával, Hargitai László Pamacs barátommal, és az író rendezőjével Szakonyi Noémivel is beszélgettem már, így most épp időszerű volt, hogy tovább szélesedjen a kör. Hogy kivel is? Mindjárt ismertetem. Mai beszélgető partnerem Sümegről származik. 4 idősebb testvére mellett hegedű tanár édesapjától ő is erős zenei alapokat kapott. Ennek köszönhetően került fel a fővárosba 16 évesen a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium hegedű szakára, amely elvégzése után a Zene Akadémia is következhetett volna, de ő másként vágyott a színpadra. Mondhatjuk, hogy gyermekkori álmát követve a színészi pálya felé fordult, és Földesi Margit színi tanodájában készült az egyetemi felvételire, de 3 próbálkozást követően sem sikerült bejutnia. A majdnem véletlennek köszönhetően egy castingra viszont igen, amely azonnal főszerepet hozott számára. Alakításával rögtön magára irányította a hazai és a nemzetközi figyelmet. Elnyerte a magyar filmkritikusok legjobb női főszereplőnek járó díját, jelölt volt a Magyar Mozgókép Fesztiválon is a legjobb női főszereplő kategóriában, és a 6-7 nemzetközi fesztivál körútja során számos fesztiválon díjazták, vagy emelték ki méltán az alakítását. Hogy milyen érzés az első filmszereppel a kritikai elismerések középpontjába kerülni, arról mindjárt érkezik a válasz a 6-7 című film főszereplőnőjétől. Sok szeretettel köszöntöm, azt hiszem Anna vendégmikrofonjánál, Román Katalint. De mindenki, akit én hallok, hogy hivatkozik rád, vagy említ téged, az Katunak mond. Derítsük már ki ennek az okát.
6: Igazából nem szeretem se a Katit, se a Katát. Úgyhogy...

0: így mint hogyha befélkeztél volna, pedig hát az utóbbi időben nagyon sok interjút adtál, még mindig úgy idegen ez az interjú helyzet?
1: Nem, egyébként most is a héten volt két interjú, és egyébként most már szerintem jobb vagyok benne, mint az elején voltam, és az elején kb. Meg se tudtam szólalni. Csak próbálok nem hülyeséget mondani.
0: Ennyire nem vagy határozott? Nekem olyannak tűnsz, aki nagyon határozott.
1: Próbálok úgy beszélni, hogy ne legyen túl sok benne a hát, meg az a felesleges kötőszó, meg ilyenek, és néha erre elkezdek figyelni, és akkor inkább arra figyelek, hogy beszélek, és nem arra, hogy mit mondok.
0: Aha. Hát figyelj, amiket én interjúkat láttam, meg olvastam, meg így figyeltem veled, nagyon összeszedettnek, és nagyon céltudatosnak tűnsz ezen a téren is.
1: Köszi.
0: Rövidebben is meg tudnád köszönni, sima fejbólintással. Hát járt már itt nálam, ugye említettem a Judit, a Pamacs, a Noémi is, és mindegyikőjüknek volt egy viszonyulása a filmhez nyilvánvalóan alkotóként. Te hogyan ajánlanád a 6-7 című filmet azoknak, akik még úgy hallgatják ezt a műsort, hogy nem látták ezt a filmet?
1: Hát én úgy, hogy hallgassák meg azt az adást, amiben a Pamacssal beszélgettél, és aztán utána lesz kedvük megnézni. Nem, amúgy én nem tudom, hogy kell ajánlani a filmet, én csak azt mondanám, hogyha szeretik a magyar filmeket, akkor ez van egy új magyar film, amit talán érdemes megnézni, illetve én a barátaimnak szoktam ajánlani, csak úgy, hogy benne vagyok egy filmben, ha gondolod, akkor nézd meg.
0: Nem mentek el első körben megnézni a filmet, amikor meglátták az arcod a plakáton?
1: De egyébként nagyon sokan elmentek megnézni. Volt, aki elküldte nekem a plakátot, és kérdezte, hogy ez mi? És mondtam, hogy ja, hát van egy ilyen film, és akkor szerepelek benne, és akkor elment megnézni, és utána megint írt, hogy hát nem szerepelsz benne, hanem csak te vagy benne a filmben. Úgyhogy, de sokan elmentek megnézni már első körben.
0: És mik voltak az első reakciók, amik neked visszajöttek?
1: Nagyon szerették. A legjobb reakciók azok voltak, hogy családtagjaim, meg nagyon közeli barátaim mondták, hogy kb. Egy ilyen 10 percig még úgy nézték a filmet, hogy ott a Katu, aztán utána el tudták engedni. Mm. Úgyhogy szerintem számomra ez egy elég pozitív visszajelzés, illetve nagyon sokan elsírták magukat a filmen, meg megérintette őket, úgyhogy abszolút ilyen visszajelzések jöttek szinte mindenkitől, akit ismerek, vagy akit egyáltalán nem ismerek.
0: Azt ugye elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy ugye te a filmben szőke vagy, de alapvetően neked nem az az igazi hajszíned, tehát hogy volt egy ilyen külső alakváltozás is a szerepkedvéért, de ami engem még jobban érdekel, hogy hogyan tud lenni ennyi elfojtott düh, erő, energia, lázadás egy fiatal színésznőben, amit ugye a Vásznon látunk a Zsófi karakterében.
1: Hát révén, hogy egyébként hasonló korosztály vagyunk a Zsófival, hasonló dolgokon mentünk át, nyilván nem ugyanaz a történetünk egyáltalán, nincs átfedés, de érzelmileg vannak olyan dolgok, amik feldühítenek engem is, a Zsófit is feldühítik dolgok, és akkor én próbáltam a saját életemből, a saját dolgaimból, amikre iszonyú dühös voltam abban az időszakban, vagy mondjuk most is iszonyú dühös vagyok rá, akkor azokat próbáltam egy ilyen kis feszültséggolyóba belerakni, és akkor abból építkezni, és igazából állandóan ezekre gondoltam a forgatás közben.
0: Jó, tudom, hogy akkor neked volt valami magánéleti feszültség is, amit sikerült ebbe a dologba beleadni?
1: Igen, egyébként mondhatni csúnyán kihasználtam saját magamat, és ilyen magánéleti dolog, de egyébként semmi, tehát nem egy tragikus történet. Nyilván ilyen fiús dolgok, meg ilyen baráti dolgok, meg ilyenek, és akkor ezeket
0: nem
1: jól bele tudtam
0: építeni. Sokat belegondolni.
1: Persze. De hogy ezeket tök jól bele lehet amúgy építeni.
0: A film karaktere ugye nagyon-nagyon mérges, nagyon-nagyon dühös, és ugye szokták mondani a színészekre, hogy mindenki olyan karaktereket tud eljátszani, amilyen egyébként ő önmagában olyan.

0: hogy te is tudsz ennyire nagyon haragban lenni a világgal?
1: Szerintem én...
0: Ülsz itt szembe velem mosolygós nagy szemekkel.
1: Szerintem több arcom is van. Nem szerintem, biztosan. Több arcom is van, és az egyik abszolút egy ilyen hideg, és a világot utáló arc, úgyhogy igazából ebben van valami, de egyébként én úgy gondolom, hogy nem karakterszínészek vannak, szóval mindenkinek van több arca, és mindegyik arcból lehet egy karaktert formálni.
0: Az, hogy ugye megkaptad ezt a szerepet, és a plakátokon visszaköszönt az arcod, ezt a haragot előhívó helyzetet ez valamilyen módon konszolidálta?
1: Mármint, hogy boldog voltam-e inkább?
0: Nem, hanem hogy volt ez ami előhívta benned ezt a haragot, ugye volt ez a magánéleti dolog, és azáltal, hogy megkaptad a szerepet, és végül is mondhatjuk, hogy sikeres lettél, hiszen az lettél, ezt a magánéleti dolgot, ezt megoldotta, helyre tette?
1: Ja, hát nem ezt én tettem helyre, de egyébként plakát az sokkal később jött, mint ez a magánéleti probléma, amit már megoldottam a forgatás után.
0: Jó, nem akarok részletekbe menni, csak hogy most, tehát azt, hogy mondjuk egy fiatal színésznének az arca ott van a plakátokon tele az országban, hogy mondjuk például ez a párválasztási lehetőségeket, ez megkönnyíti? Több telefon, több SMS érkezik egy ilyen helyzetben?
1: Egyébként írogatnak fiúk a mai napig ilyen gagyi szövegeket, hogy szia, látta a kaltétben, k***a jó voltál, ja, bocsánat.
0: Kivágjuk, de benne is maradt.
1: Nagyon jó voltál, és de egyébként nekem van barátom, és amikor összejöttünk, én nem is mondtam el neki, hogy van ez a film, mert ő tökre nem ebbe a, ő inkább külföldi filmes szférában dolgozik, és nem is tudta, hogy van ez a 6-7, meg ilyenek, és nem is mondtam el neki. Úgyhogy igazából én ezt próbálom nem előnyként felfogni, meg kihasználni, de hát vannak aranyos üzenetek, meg furcsa üzenetek is.
0: De hát akkor a filmnek a hatása a mai napig a magánéletedben érződik.
1: Igen.
0: És ez jó, vagy inkább terhes?
1: Nem terhes, mert azért nem vagyok olyan híres, mint nagy színésznőink, úgyhogy ez abszolút bírható mennyiség, amit kapok. De szerintem jó, vicces. Ja, élvezem.
0: Nekem csak egy nővérem van, neked viszont 4 idősebb testvéred. Milyen volt ilyen környezetben felnőni?
1: Nagyon mozgalmas, mivel a szüleink állandóan dolgoztak, ezért úgymond mi egymásra voltunk utalva legtöbbször, főleg én, mivel én voltam a legkisebb, és nekem van 2 nővérem és 2 bátyám, és állandóan veszekedtünk, meg ugye a túrórudi is úgy van csomagolva, hogy 10 darab túrórudi van egy üzébe, és akkor... Igen, és akkor általában 4 voltunk otthon, mert a legidősebb bátyám, ő már elköltözött otthonról, és akkor ugye 4 emberre 10 túrórudit nehéz elosztani. Szóval voltak nagy veszekedések, meg olyan, például ami a filmben is előjön, a Mesi karakterrel, a Zsófinak a húgával veszekedés, na az egy az egyben nálunk is mindennapos volt, távirányító ellopás, meg összetörés, úgyhogy igazából szerintem jó volt így felnőni.
0: Jól tudom, ugye, hogy Sümegről származol, egyébként az egyik kedvenc városom a sümegi várad, azt annyira szeretem nézni, de ha neked mondjuk egy szóval kellene jellemezned Sümeget, akkor mi lenne az? De ha több szót mondasz, az se baj.
1: Családias. Tehát mindenki mindenkit ismer, nem tudom. Hát nem tudom, ez nehéz. Én nem tudom, otthon mondjuk.
0: Milyen gyakran jársz haza Sümegre?
1: Hát leginkább csak a nevesebb ünnepekkor, karácsony, húsvét, meg mondjuk nyáron is haza nézek, de nem, sajnos nem nagyon sokszor tudok. Most az utóbbi időszakban azért kicsit többet voltam, mert volt ott is vetítés, meg meghívtak verset mondani, ilyen városnapon, meg ilyenek, de sajnos nem tudok sokszor hazamenni, de de igyekszem azért a fontosabb pillanatokban ott lenni.
0: Milyen volt a sümegi vetítésre beülni a terembe?
1: Jó volt, én egyébként nem néztem meg a filmet ott, viszont rengeteg volt tanárom eljött, volt tanítóm, aki az ottani első úgymond színész mesterség tanítóm volt. Eljöttek az ottani barátaim, akiknek mondjuk nincs lehetőségük munka miatt feljönni Budapestre vetítésre, és iszonyú jó élmény volt, mert a legtöbbükkel nem találkoztam általános iskola óta. És amikor vége volt a vetítés, akkor mind oda jöttek, hogy hát te már nem is emlékszel rám, én megmondtam, hogy te, hogy nem emlékszem, és nagyon tetszett nekik a film, meg nagyon jó érzés volt ott is bemutatni, meg, mert azért mégiscsak ott kezdtem el tanulni, és akkor szerettem volna, hogy ők is, mert mindig látták a híreket, meg a plakátokat, meg mindent, és szerettem volna azt is, hogy hát, hogy eljusson oda is valamilyen formában ez az egész, és nagyon jól sikerült a vetítés.
0: Valami azt súgja nekem, hogy nektek a családi életetekben a Jézus, az Isten szerepe az fontos. Jól gondolom én ezt?
1: Igen, egyébként édesapám a sümegi ferences templomba kántor, a nagyapám, édesapámnak az apja, ő pedig görögkatolikus pap volt. Uh-huh. És hát elég, hogy mondjam, tehát ugye szigorúan gyakoroltuk a vallást egészen kiskorunktól kezdve. Nyilván innentől már, tehát hogyha már felnőttünk mind, akkor már mi eldönthetjük, hogy akkor most jobbra vagy balra, de egyébként görögkatolikusnak vagyunk keresztelve, és minden ilyen ünnepet, meg böjtöt szigorúan megtartottunk már kiskorunktól.
0: És ez még veled van most is?
1: Hát...
0: A nagyváros forgatagában? Uh-huh.
1: Templomban már nem járok, sajnos, csak néha, de egyébként abszolút, mármint, hogy ez a hit része, ez megmaradt, igen.
0: Miért pont hegedű? Tudom, hogy apukádat kellene erről a dologról megkérdezni, de hogy miért pont hegedű?
1: Nem tudom, ez egy jó kérdés. Hát mindenki hegedült nálunk, mert ő hegedű tanár volt, és akkor ez volt az alap csomag, hogy megkaptunk, hogy tök hegedű, meg ugye kötelező zongora. És én 5 éves koromban kezdtem el hegedülni, kb. Az összes tesóm ugyanígy kezdte, és ilyen iszonyú, úgy képzeld el, hogy 5-en vagyunk otthon, és mindenkinek gyakorolnia kell, és minden szobából ilyen nagyon hamis hegedű szó szól ki, mert ugye a gyakorlás az nem arról szól, hogy gyönyörű koncertet ad. Apukám meg a konyhából egyesel ordibál mindenkihez, hogy ez hamis, ez nem jó. És ő
0: ugye a hallás alapján tudta, hogy melyik szobában ki fog éppen hamis hangot.
1: Igen, tudta, hogy ki mit gyakorol éppen, aha, milyen etüdöt, vagy milyen darabot, úgyhogy fantasztikus volt. Meg az, hogy nem az, hogy hazamegyek a zeneiskolából, és akkor na jó, akkor majd valamikor előveszem a hangszert, hanem hazamegyek a zeneiskolából, és akkor egyből elő kell venni, mert ott van apukám, és mondja, hogy hát most gyakorolni kell. Meg minden egyes balatonozás után úgy mentünk haza, hogy na lányok, remélem jól éreztétek magatokat, mert most hazamentek, és addig gyakoroltok, amíg nem tudom, miért nem izzadtok. Úgyhogy ez egy nagyon kemény pár év volt, amíg hegedülni kellett.
0: De nem apukádok tanított melyeteket a zeneiskolába? Tehát nem az volt, hogy apu otthon gyakorolást ellenőrizte, aztán elmentetek a zeneiskolába, ahol apunál följátszátok a leckét, és utána igen, hazamentetek, és apunál gyakoroltatok
1: igen,
0: tovább?
1: Igen, ez volt. És, de nyilván középiskolában Bartókban már más tanár uh-huh. volt, és furcsa is volt egy ilyen otthoni környezetből egy olyan tanárral elkezdeni dolgozni, akihez úgymond nincsen semmi közöm, és nehéz is volt mert én elég nagy szájú voltam a tanárokkal, megszoktam, hogy apukámnak visszaszólhatok, vagyis hát nem illik.
0: A legkisebb gyermek.
1: Igen, nem illik. És bocsánat, apu, de ez így volt, hogy mindig visszaszóltam neki, és akkor az elején ugye a tanárokkal is ilyen voltam, és nehéz volt visszaállni arra, hogy ők tanárok, és akkor tisztelen kell tartani a munkásságokat.
0: A testvéreid kitartottak a hegedülés mellett?
1: A két legidősebb bátyám, igen. A legidősebb bátyám, ő a Koncertó Budapestbe játszik, meg van is saját kvártettje meg zenekara. A másik bátyám, ő pedig a Győri Színházban játszik. Úgyhogy igen, ők ketten, a két nővérem, ők pedig szintén lázadók típusok voltak, vagy gyengék, nem tudom, minek hívjam magunkat, de nem ők másik pályát választottak.
0: És hogy jött neked akkor a Budapest és a zenekonzi?
1: Igazából ugye az egy ilyen alap volt, hogy akkor konzervatóriumba kell menni. Én néztem drámasulikat, még általános iskolába, de az nem volt opció, úgyhogy...
0: Márhogy nem neked nem volt opció, hanem a család igen, részéről?
1: Igen. Amit egyébként megértek, mert tényleg, hogyha valami már elkezdtem, akkor abba valamit érjek is el, úgymond kárba veszett volna a hegedülés. És feljöttem Pestre, és akkor mondtam, hogy jó, hát hogyha így játszunk, akkor én megkeresem a Földesi Margitot, és akkor elkezdek hozzájárni. És akkor igazából elkezdtem hozzájárni először titokba, és aztán nyilván elmondta anyukámnak, és mert hát volt tandi, azt meg nehéz volt úgy fizetni, hogy nem mondtam el senkinek, és akkor ő meg segített ebbe, és aztán szépen lassan elfogadták, hogy akkor nem zeneakadémia, hanem színművészeti lenne. Igen.
0: Biztos sok helyen sokféleképpen elmondtad már, de mondd már el a Manna hallgatóinak is, hogy mikor volt az a pillanat, amikor te úgy döntöttél, hogy akkor a színpad és a színészet és semmi más?
1: Ez úgy volt, hogy 3 éves voltam, és egyébként ezt nem csak kitáltam, hanem még képek is vannak, úgyhogy egyszer előkotrom, és mindenkinek megmutatom, aki nem hiszi el.
0: Jó? Én is kérni akartam.
1: Hogy az óvodába jött egy kis iskolás színjátszó csoport, és előadták azt a mesét, amiben a répát húzzák ki a földbe, hogy ugye van egy hatalmas répa, és akkor húzták, de a répa nem mozdult, és akkor már az egész falu húzta, és kellett nekik egy répa, és ott tartották a répa jelmezt, és akkor senki nem jelentkezett, én meg jelentkeztem, hogy úristen, én akarok lenni a répa, és akkor rámadták a répa jelmezt, beültem középre, kihúztak, és akkor mindenki megtapsolt minket, és az olyan jó érzés volt, hogy ott eldöntöttem, hogy na, nekem ez tökre tetszik, úgyhogy én színész szeretnék lenni.
0: És nem bántad meg azóta se ezt a döntést?
1: Nem. Még nem. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de egyelőre nem.
0: Hát végül is 3-szor felvételiztél a főiskolára. Hogyan kell ezt akkor értelmezni? Ezt már helyre tetted magadban ezt a dolgot?
1: Persze, abszolút. Hát nem vettek fel. Nem mondom, hogy sajnos, mert úgy gondolom, hogy véletlenek nincsenek. Nem tudom, hogy milyen lenne most a személyiségem, vagy az életem, hogyha oda járt, elkezdtem volna járni, vagy ha sikerült volna bekerülnöm. Valószínűleg nem voltam olyan színpadi alkat, vagy olyan tehetséges, ami nekik kellett volna, de ezt már abszolút lerendeztem magamba, és hálás is vagyok a sorsnak, hogy ez így alakult, mert ki tudja, hogy lehet, hogy akkor a Noémékkel se találtunk volna egymásra. Úgyhogy igazából ez már egy lezárt történet, valószínűleg többször már nem fogok a Színház és Filmészeti Egyetemre jelentkezni.
0: Ez nem lehet, hogy ez olyan, mint a ilyen zsűri függő dolog, hogy ugye a filmfesztiválokon is van ott egy zsűri, és akkor hiába, hogy milyen filmek vannak, azt az előválogatók többé-kevésbé kiválogatják, de az, hogy melyik film fog nyerni, vagy díjat kapni, azt a pillanatnyi zsűri összetétele dönti el. Tehát, hogy lehet, hogy te is pont olyan ütemben jelentkeztél a főiskolára, hogy az osztályvezető tanárok mondjuk pont nem látták meg benned azt, amit mondjuk meg a Noémiék azonnal rögtön, igen?
1: Hát nem tudom, igazából nem akarom ezt olyanra átformálni, olyan véleményé, hogy pont nekik nem tetszettem, mert valószínűleg én se voltam eléggé kiforrott, vagy nagyon izgultam, vagy szóval ott azért elég komoly szakemberek vannak, és hogyha valaki tényleg olyan, hogy akkor ott tud tanulni, és oda való, akkor azt ők meglátják, úgyhogy nem szeretnék erre úgy gondolni, hogy ez ennyire szubjektív volt, hogy, uh-huh. hogy akkor ők most pont nem tetszik a hajszínem, vagy ilyesmi, hanem valószínűleg, mivel háromszor is elutasítottak, valószínűleg itt volt valami bennem, ami nem illik oda.
0: Kérdezném úgy, hogy végülis neked nem új friss elhatározás ez a színészi karrier, de hogy miért ambicionálja valaki 20 évesen ma Magyarországon azt, hogy ő színész akar lenni? Annyi más út van, ahol mivel mondjuk sikeres vagy népszerű lehet az ember, tehát emelt youtubernek, vagy sorolhatnám, de hogy te miért pont emellett tartasz ki?
1: Nem tudom. Igen, igaz, hogy nagyon sok úton híresnek lehet lenni, meg vannak most már ilyen influencerek, meg mindenféle híresség, de én ebbe annyi értéket látok, és mindig már egészen kiskoromtól, amikor beülök egy színházba, vagy beülök egy moziba, és olyan érzéseket vált ki belőlem, hogy hát ki ne akarna ilyen érzéseket okozni másoknak, és szerintem ez egy ilyen nagyon erős dopping, hogy én másoknak mutatok valamit, amit tényleg elindít bennük, mondjuk egy gondolatmenetet, és például a 6 héttel is voltak ilyenek, hogy valaki írta, hogy úgy ment haza utána, hogy egész úton gondolkozott, pedig még be akart ülni valahova, de már nem tudott, és hogy ez tök durva, mert hogy ezt a film okozza, és a színészek, akik benne játszanak, meg hát nyilván az egész koncepció, meg a rendezés az, ami legfőképp ezt az egészet összetartja, de hát szerintem ez a legjobb. Nem tudok mást elképzelni, olyan egyértelmű számomra.
0: Melyek azok a filmek, melyek azok a szerepek, amelyek leginkább inspirálnak, motiválnak téged?
1: Hát...
0: Kedvenc film, kedvenc színésznő, lehet kedvenc sorozat is.
1: Igazából a kedvenc színésznőim azok az Emilia Clarke és a Rachel McAdams. Őket nagyon szeretem, mert akárhány szerepbe látni őket, mindig mást mutatnak. Az egyik kedvenc színészem az a Viggo Mortensen, ő is olyan, hogy például néztem egy filmet, a Green Bookot, és először fel se ismertem, hogy az ő benne, mert ő a főszereplő, és az is fantasztikus volt. Hát a kedvenc filmeim, az a baj, ilyenkor mindig, amikor megkérdezik, hogy mik a kedvenc filmeim, mindig a romantikusak jutnak eszembe.
0: Hát jussanak.
1: De
0: most meglepődnék, hogyha azt mondanád, hogy a Halálos Iramban...
1: Ja, nem. Azt mondjuk nagyon szeretem, de nem az a kedvencem, de például a Legends of the Fall, azt nagyon szeretem, vagy a Notebookot, vagy mondjuk a Felhő Atlaszt, vagy mondjuk a... Hát, sok mindent. Nagyon sok mindent, de inkább külföldi filmeket. Igen.
0: A magyar filmek azok miért nem?
1: Magyar filmeket is szeretem, de jobban megérintettek külföldi filmek. Magyar filmek közül például, amit nagyon szeretek, az a Control című film. Uh-huh. Azt kismilliószor láttam, és nagyon-nagyon szeretem, meg hát nyilván ugye a nagy klasszikusokat, mint az Üvegtigris, azok is olyanok, hogy számtalanszor meg lehet nézni, illetve a magyar színészek közül egyébként, most ezt nem elfogultságból mondom a 6-7 miatt, de egyébként pont a Balsai Móni volt az egyik kedvenc színésznőm, mert már még korábban láttam a Róka Tündért, és én ilyen nagyon nagy japán fan vagyok, és még tökre örültem, hogy de jó, van egy magyar film, amiben japán popszám van, meg ilyen kicsit japán rokadémonos témája van, és ott ő nagyon megtetszett nekem, úgyhogy az például bónuszban egy nagyon nagy élmény volt vele együtt dolgozni a 6 hétben.
0: Elmesélted neki ezt a rajongásodat? A Móninak?
1: Fú, szerintem nem. Szerintem nem. Nem akartam ilyen...
0: Akkor reméljük most hallgatni. És akkor meg
1: igen.
0: Tudja. Visszatérve a Kontrollra, a Maci karakterét elvállaltad volna?
1: Szerintem igen. Igen. Kicsit koszos volt ez a jelmez.
0: Hát, ez volt benne a plán.
1: Igen, tudom. Hát persze, hogy elvállaltam volna. Hát, meg egyébként még egy BKK ellenőrt is, vagy bocsánat, BKV ellenőrt is sem vállaltam volna benne.
0: A háromszori felvételi kudarca után talált meg tulajdonképpen ez a casting téged, amikor, ha jól tudom, akkor már majdnem azzal foglalkoztál, hogy hagyom a fenébe ezt az egészet. Hogy merre mentél volna, hogyha nem jön be ez a casting?
1: Fogalmam se volt. Emlékszem, hogy persze, hogy emlékszem. Egy japán bisztróba dolgoztam éppen, egy japán kis étterembe, és akkor volt, hogy akkor már harmadszor akkor még csak másodszor, mert a 6 hét alatt utasítottak el harmadszor, de akkor már úgy voltam, hogy nem is jelentkezek többet.
0: Aztán mégis csak jelentkeztél egy egyszer, ha jól tudom?
1: Nem, akkor de még csak meg kettőször, igen, de akkor még csak kettőször utasítottak el, mert a 6 hét vett rá arra, hogy akkor még egyszer megpróbáljam, és tehát akkor egy étteremben dolgoztam, és akkor elkezdtek ilyen tök fals ambícióim lenni, hogy mondjuk nyitnék egy éttermet, vagy nem tudom, valami komoly gazdag ember leszek akkor, ha már ez nem sikerült, vagy valami ilyesmi. De egyszerűen,
0: sushi bárt az aluljáróban például?
1: Hát kb. De nem tudtam elképzelni, hogy mit csináljak, mert semmi más nem érdekelt. Uh-huh. Úgyhogy csak csináltam a kis rámeneket, és egyébként tök viccesen mindig mondtam a munkatársaimnak, hogy figyeljétek meg, japán munkatársaim voltak, úgyhogy nagyon lassan kellett beszélni velük. Mondtam, hogy figyeljétek meg, egyszer bejön ide egy rendező, és magával fog vinni, és így röhögtünk, hogy jó, oké, persze, és kb. Minden nap elmondtam, de csak poénból.
0: Uh-huh. De és aztán jött egy telefon, ami végül is elvitt.
1: Igen. Igen, az egy jó élmény volt, mert már kicsit kezdtem agyára menni az ottani főnöknek, vagy valami ilyesmi volt, hogy hát volt egy pont egy ilyen rossz nap volt, és akkor ott meg is siratott, meg minden, de egyébként egy nagyon jó ember, meg mai napig is szeretettel gondolok rá vissza, de akkor pont egy nagyon rossz nap volt, amikor jött a telefon a Noémitől, és mondtam, hogy hát igen, elvállalom.
0: Volt neked egyébként bármilyen tapasztalatod, élményed, ismereted az örökbefogadásról a film előtt?
1: Nem, egyébként egyáltalán nem foglalkoztam a témával, sőt, még nem is tudtam, hogy van külön nyílt és zárt örökbefogadás, úgyhogy az egészet abszolút a Noémék nyitották ki előttem ezt a nagy témát.
0: És az, hogy ennyire kvázi outsiderként léptél bele, ez több energiát tudott adni neked?
1: Szerintem igen, mert eleve érdekelt maga a téma, meg ugye szerettem volna kimaxolni azt a tudást, amire szükség volt a karakterépítéshez, úgyhogy mindent szívtam magamba.
0: És hát ugye nagyon komoly felkészülésen estél túl a filmhez, hiszen ugye egy válogatott aspiráns asztali teniszezőt kell játszani. Az asztali tenisz szerintem nem csak fizikai, hanem taktikai sport is. Ez a része, ez mennyire talált meg?
1: Mivel hegedültem 15 évig, ezért nagyon egyszerű volt ezt a részét, a stratégiai részét, mert az inkább agyban dől el. Uh-huh. Úgyhogy jó, nem mondom, hogy nagyon egyszerű volt ez túlzás, de könnyebb volt, mint hogyha mondjuk teljesen semmi tudás nélkül álltam volna az asztalhoz, és egyébként a pingpong edzők is mondták, hogy az, hogy zenéltem, az nagyon sokat segít abba, hogy tudom, fel tudom venni a labdának a ritmusát, és ezért hamarabb is megtudom, hogy akkor hogyan kell visszaadni, meg ilyen dolgok, úgyhogy ez a része elég jól ment, de nyilván meg kellett koreografálni az összes jelenetet, hogy tudjon a forgatás pörögni, úgyhogy igazából a legtöbb dolog, ami a vásznon látszik, az mind koreográfia.
0: Ami eléggé hiteles, és
1: igen,
0: én rögtön elhittem, hogy ott nagyon komoly versenyhelyzet van folyamatosan. De hát nyilván ehhez kellettek a többiek is, akik körülvettek, mert ugye ők meg mindegytől egyik profi játékosok voltak.
1: Igen, még a legjobb barátnője is, a Zsófinak, a Réka, őt a Keresztesi Kitty játszotta, ő is profi asztali teniszező, és a többiek, például a Szonyát alakító, Molnár Kendi, ő is iszonyú profi pingpongos, meg a többi lány is, és együtt edzettünk, meg nagyon sokat segítettek nekem a koreográfiában, és hát, hogyha ők nem adják nekem jól a labdát, akkor én azt életben nem adom vissza, mert egyébként ők olyan labdát tudnak adni, amihez akárhogy beleérek, az 5 méterre arrébb, így teljesen máshova elrepül, mert ők úgy csavarják a labdát, ahogy akarják, én meg azt nem tudom visszaadni, mert nyilván ahhoz meg tényleg hosszú évek kellenek, hogy azt vissza tudjam adni.
0: Azóta egyébként nyilván adódik a kérdés, hogy azóta álltál pingpongasztal mellett a forgatás óta?
1: Igen, álltam. Egyébként szoktam pingpongozni, nem olyan sokszor, mint akkor, de jó érzés néha barátaimat kihívni, és megverni őket. Az nagyon jó.
0: A küzdőszellemű romákat elég.
1: Igen, az nagyon jó érzés. Mindig, amikor mondjuk olyan kocsmába tévedünk, vagy olyan, mondjuk most ugye ez a balatoni szezon, hogy mindenhova kirakják a pingpongasztalt, egyből mondom, hogy valakinek nincs kedve játszani egyet.
0: Adok előnyt is, csak játszom vele valaki.
1: Igen, de már nem szeretnek annyira játszani vele.
0: Egyébként érdekes, hogy nagyon sok helyen nyílnak ilyen pingpong szalonok is, ahol el lehet menni, és akkor ott lehet sportolni. Van egy kedves barátom, neki is van egy ilyen pingpong szalonja.
1: Egyszer lemehetünk.
0: Menjünk, én nagyon boldog. Egyébként én szeretek pingpongozni, tehát azt, hogy most mennyire tudok, az egy más kérdés, csak minek után dobolok, állítólag nekem is jó ritmus érzéken van, és talán el tudom találni a labdát, de egyébként nekem a zenekari próbatermemben van pingpongasztal, tehát akár oda is lemehetünk, ha egyszer úgy akar, úgy alakul. A casting menetét elmesélte már a Noémit a hallgatóknak, de ha akarod te a saját szavaiddal elmondani, hogy neked milyen volt ez a tortúra, vagy nem is tortúra, de engem az inkább jobban érdekel, hogy amikor belekerültél ebbe a szerepbe, akkor hogyan kellett téged a forgatáson elképzelni? Tehát amikor azt mondták, hogy felvétel, akkor jött az energiabomba, haragszom a világra, a Zsófi, és amikor meg azt mondták, hogy ennyi, akkor pedig a Katus ment és csevegett a stábbal, hogy sziasztok, mi az ebéd, mi a vacsi, jó volt, nem volt jó? Tehát hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát az első kérdésedre válaszol, a casting, az tényleg egy ilyen ideggörlő pár hét volt, mert 4-szer hívtak vissza, és mindig jött egy telefon, és akkor egyébként minden telefonra úgy néztem rá, hogy na, akkor most fogják mondani, hogy köszönjük, ennyi volt, és akkor mindig mondták, hogy esetleg még egyszer tudsz jönni, és akkor még egyszer, és akkor már az utolsónál már úgy mentem haza, hogy már azért picit jóba lettünk a Noémékkel, már a karakter is nagyon megtetszett, és most már kicsit bele is éltem magamba az egészbe, úgyhogy most már nagyon fog fájni, hogy azt mondják, hogy nem kapom meg a szerepet, úgyhogy ez egy tényleg nehéz pár hét volt.
0: Pedig ott még pingpongozni is kellett az egyik.
1: Igen, igen. Ja, igen, és egyébként igen, az meg egy nagyon vicces sztori, ezt nagyon szeretik elmondani, hogy azt mondtam, hogy tudok pingpongozni, ami félig kamu volt, félig meg naív voltam, mert nem tudtam, hogy a pingpong ennyire komoly sport. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát persze, hogy tudok pingpongozni. Mindenki tud pingpongozni. És akkor kiderült, hogy nem tudok, mert volt a második castingon már volt egy asztal is, ami játszani kellett az operatőrrel, a Dévény Zolival, és ott abszolút lebuktam, hogy nem. Ez egyáltalán nem fog menni.
0: És most hogy érzed, hogyha most kiállnál újra a Dévény Zolival, akkor már megvernéd?
1: Persze, egyébként már kiálltunk azóta a forgatás megelőző fő próbán, és körülbelül az második labdát nem tudta visszaadni már.
0: Tehát akkor bosszút vettél?
1: Igen.
0: Lehet így mondani, bocs Zoli.
1: És a forgatáson pedig nem annyira rövid volt, mert 21 nap alatt vették fel a filmet, hogy nem volt időm így kibeugrálni, mint a Star Wars szereplői, hogy akkor ő most tök komoly, aztán utána kimegy cigizni a tékek között. Én nekem ez nagyon nem működött volna. Én próbáltam végig állapotban maradni, és még a tékek között is inkább elvonultam félre egy sarokba, vagy egy üres öltözőbe, vagy szobába, és állapotban maradtam, meg ilyen zsófis gondolatokat felidézni, zenéket hallgatni, amiket ő hallgat, és igazából még a hétvégén is tartottam ezeket az állapotokat. És sokszor odajöttek hozzám, még az elején a pingpongos lányok nagyon aranyosak voltak, és mindig odajöttek, hogy mi a baj, és mondom, hogy semmi. De egyébként a stáb iszonyú empatikus volt, mert mindenki látta, hogy tényleg próbálok koncentrálni, és nem szeretném senkinek az idejét vesztegetni, és nagyon szeretnék minél jobban teljesítményt nyújtani, és ők erre nagyon nagy tekintettel voltak, és soha nem volt semmi olyan, hogy ők odajöttek volna így zavarni, vagy beszélgetni, még akkor is, hogyha én is szerettem volna velük, mert hát nagyon jó hangulatú volt amúgy a forgatás, főleg a kameracsapat, ők ilyen nagyon jó fejek voltak, meg viccesek, és néha néztem, hogy hát én is inkább hülyülnék, de mindegy.
0: De nekem most Zsófivá kell
1: várnom. Igen, és nagyon tényleg odafigyeltek arra, hogy egy ilyen kényelmes, egy ilyen komfortos, meg biztonságos környezetbe tudjak dolgozni, és koncentrálni tudjak. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok nekik is, meg nyilván a Juditéknak is, mert ők mondták egyébként a stábnak, hogy valószínűleg ez ilyen lesz, hogy én nem, tehát hogy én nekem ez az első forgatásom, és akkor ők segítették ezt az egészet.
0: Itt most a Romvalter Juditról beszélünk.
1: Igen, a Romvalter Judit.
0: Csak hogy pontosítás kedvéért. A Noémitól kérdeztem, hogy egy rendezőnek mekkora a felelősség az mondjuk egy ennyire intenzív szerep után segíteni, lejönni a színésznek erről a karakterről, és ő azt mondta, hogy te ebben inkább nem kértél tőle segítséget, hogy ezt majd te megoldod egyedül. De a kapcsolatotok az megmaradt, és nagyon erős a viszonyú, én úgy tudom, javíts ki, ha tévedek, de hogy ez neked tényleg egyedül jobb volt, hogy lejöttél?
1: Igen, egyébként nagyon jó a viszonyunk a Noémivel mai napig. Igen, ez hát volt egy nyár a forgatást követően, és akkor úgy voltam, hogy majd akkor én ezt magamba így lerendezem, meg egyébként is ezt az egész forgatási dolgot akkor még nagyon összekötöttem azzal, hogy ugye ott vannak a Noémiék, ők a rendező, ez az alkotás. Szóval nekem ez egy ilyen csomag volt, és hogyha velük próbáltam volna ezt az egészet levetkőzni, akkor lehet nem tudtam volna annyira kilépni ebből a csomagból. Úgyhogy ez talán egyedül, de egyébként sikerült abszolút ezt az egészet levenni magamról. Az elején még kicsit nehéz volt, mert nagy volt az űr. Néha beszéltünk a Noémivel, és ő is ugyanezt mondta, hogy nagyon nagy az űr. És az űr. És igazából hát nem is tudom, mit mondjak még erről. Sikerült levetköznöm, pár hétbe beletelt, vagy hónapba.
0: Akik közelről ismernek a belső kör, ők mondtak erre valamit, hogy megváltoztatott téged a Zsófi?
1: Hát volt, aki nagyon ki volt tőlem, akivel tényleg minden nap találkoztunk, és látta rajtam, hogy fura vagyok, meg nem tudom, nem akarok úgy mondjuk kimenni, vagy ilyesmi, és akkor végül is mindenki egy bizonyos empátiával fordult felém ezzel kapcsolatban, de nem volt semmi olyan, ami maradandó zsófis sérülés lett volna, elköszöntünk egymástól.
0: Értem, de én nem feltétlenül a maradandó károsodásra, hanem inkább, hogy azért azt gondolom, hogy valaki egy ilyen lelki hullámvasúton végigmegy, azt gondolom színészileg biztos, hogy az eszköztárához hozzá tud tenni.
1: Hát, mivel nekem eddig üres volt az eszköztáram, ezért bizonyára hozzátett.
0: Hát, amit én a vászlón láttam, azt azért inkább nem mondanám.
1: De igen. Egyébként meg valószínűleg, hogyha profibb lennék, akkor könnyebben le tudtam volna vetközni, vagy könnyebben kibebújkálni a karakterből, de majd remélem lesz még az életben lehetőségem ezzel játszadozni.
0: Épített díszlet volt a lakásotok, ahol játszottatok. Most nyilván összehasonlítási alapod nincs, de hogy ez könnyű volt, hogy díszletben kellett lenni például, és csak a pingpong terem, meg az utca jelenetek voltak, meg a fodrász üzlet, ha jól emlékszem, meg talán a kocsma, ami helyszín volt?
1: Könnyű volt mindkettő, nyilván az eredeti helyszín azért volt könnyű, mert eredeti volt, és autentikus, és bele lehetett olvadni, de a díszlet meg azért volt könnyű, mert egyébként nagyon hitelesen csinálták meg a díszletet, és ahogy be is fényelték, az még hozzá is adott a hangulatból, de egyébként az egész, tehát hogy körülmények, például hogy milyen ruhát kaptam, mi volt rajtam, vagy a hajam hogy nézett ki, vagy éppen az izzadás, ami rajtam volt, ezek mind összejátszottak, és ezért volt egy ilyen számomra is hihető a szituáció, úgyhogy igazából magában az, hogy hol voltunk éppen, az nem nehezített, vagy nem könnyített a helyzetem. Volt néhány jelenet, ahol tudtam lenyúlni, meg leemolni ilyen beállás, meg szokásokat a helyiektől, de egyébként általában nem ez volt számomra a főbb segítő vagy nehezítő körülmény, hogy hol vagyunk.
0: Amikor az első nyersvágott változatot megnézted, akkor hogy álltál fel a székből?
1: Én nem néztem semmilyen nyersvágatot, meg nem is néztem meg a filmet egészen addig, amíg a végleges nézők számára közönség, azt a közönség számára szánt, ami most is a mozikba megy, azt láttam én is.
0: Azt mikor is volt? Hogy elkerült a többi?
1: Szerették volna a vágók és a Noémi is, hogy tényleg a készet lássam, mert tudták, hogy nagyon kritikus vagyok magammal.
0: És voltak kíváncsi?
1: És szerették volna a én kíváncsi voltam, de meg féltem is tőle, de szerették volna, hogy azt lássam a vásznon, úgy lássam magamat, hogy ez már kb. Tökéletesre meg van csinálva, mármint, hogy én. És még így is úgy álltam fel a székből, hogy úristen, hát hogy lehet így kinézni, meg milyen a hangom, meg hogy mennyire rosszul játszok, meg hogy nem gondoltam, mert a film egyébként tetszett, meg a képi világa, és a rendezés, meg minden egyébként rajtam kívül.
0: Tehát mindenki más jó volt benne, csak te,
1: nem? Igen, és nem értettem, hogy miért, és csak hallgatom a párbeszédeket, hogy beszélünk, és hogy tök jó, és akkor átmegy rám a kamera, és akkor tök rossz, és nem működik, és az egészet így néztem, és aztán meg ugye elkezdtünk fesztiválokra menni, és akkor nem értettem, hogy most csak tényleg én gondolom azt, hogy ez ilyen, és akkor végül is ugye akkor elkezdtek gratulálni nekem az emberek, meg mondták, hogy nagyon jó vagyok, meg ilyenek, és néztem, hogy tényleg?
0: Hát milyen volt neked belülről a szarajevói premier?
1: Nagyon furcsa volt, mármint, hogy meg volt telve a terem, és egyébként nagyon jó érzés volt, mert láttam, hogy sírnak emberek, de egyébként végig azt éreztem, hogy ki akarok menni a teremből, mert én ezt nem bírom nézni, és utána odajöttek gratulálni emberek, és akkor ugye én nem azt mondtam, hogy köszönöm, a mai napig nagyon rossz vagyok a dicséreteknek az elfogadásában.
0: Gyakoroljunk egy kicsit, nagyon jó voltál a filmben, kedves Katalin.
1: Tényleg azt mondta mindenkinek, hogy tényleg? Komolyan? De tényleg? Vagy most csak azért mondod, és így néztem.
0: De hát rám, ezt akarod csinálni. Hát
1: igen, csak közben meg nehéz volt elfogadni, de mostanra már megbékeltem
0: megbékéltem.
1: Kinézetemmel, meg ilyenekkel benne. Nyilván van pár jelenet, ami tetszik. Egyébként a pingpongosok tetszenek, mert azt szerintem azért az jól be lett gyakorolva a pingpong, úgyhogy azzal meg vagyok elégedve, azzal a részével, de nyilván az ember a hibáit veszi először észre.
0: Nekem a lakás jelenetek között is van pár, amit úgy fel tudok idézni. Most nyilván a Zoli kamerája is kellett ehhez például, meg a fényelés, meg az interiőr, de hogy nagyon jó az összképe az egész filmnek. Úgyhogy a témája ellenére is, a nehéz témája ellenére is azt tudom mondani, hogy szívesen meg tudom nézni a filmet. Hát most mondod, hogy fesztivál turnékon vagy túl, ne én mondjam már ezeket a fesztiválokat, de hogy amelyeken voltál, melyek voltak a legemlékezetesebbek, és miért?
1: Olyan jó volt.
0: Melyik és
1: hát a kedvencem
0: miként?
1: A tallinni volt. Észtországban Tallinnban voltunk a Black Nights Festen, és az nekem azért tetszett nagyon, mert ugye egy ilyen északi város, ott pont elkezdett esni a hó, ez ilyen november vége felé volt, tavaly november, és nagyon jó volt a hangulat, meg elmentünk, elvittek minket ilyen programra, hogy a 4 fokos tengerpart mellett, mert 4 fokos volt a víz, a tengerpart mellett közvetlen vannak ilyen igluk, ahol vannak szaunák, és akkor van egy ilyen szeansz, hogy beugrasz a 4 fokos vízbe, utána bemész a szaunába, aztán vissza 4 fokos víz, és közben esik a hó, és nagyon hideg a víz, és nagyon meleg a szauna, és ez egy ilyen nagyon furcsa élmény volt, ilyen nagyon tök jó északi vibe-ja volt, meg az egész kicsit ilyen szürke volt a város, és közben meg voltak ott magyar filmesek is, és ez volt az első olyan filmfesztivál, ahova úgy mentünk, hogy nem csak mi voltunk ott magyarok, hanem voltak ott nekem is barátaim, mondjuk Margittól ismert barátaim, és akkor végre tudtam valakivel úgy beszélni, mondjuk más színészekkel, és az valahogy egy ilyen nagyon otthonos, meg kicsit ilyen karácsonyos hangulatú volt, azt nagyon szerettem. És nem is tudom még, hát ugye sok volt.
0: Hát összetudod számolni, hogy hány díjat kaptál eddig a Zsófiért?
1: Én 4-et kaptam, most mondjam el őket.
0: Hát, én nem fogom beléd folytani a szót. Én inkább arra kérnélek, hogy mondd.
1: Jó, csak ez olyan nagyképű hangzik, ez, meg azt is.
0: De. Hát könnyű, és hogyha most Oscart nyertél volna, azt is azt mondanád, hogy most ezt tényleg mondjam el? Hát ne viccelj már.
1: Hát volt ugye ott a film is rengeteg díjat nyert, a film több díjat nyert, mint én, Rófiként. A film nyert Arezban is, Franciaországban is, a Miskolci Cinefesten, egyébként Tallinnban is elhoztak nagy díjat, illetve...
0: De most még mindig nem a Zsófiról beszélsz, tehát majd visszahívom a Noémit, és ő majd elmeséli a filmnek a díjait. Most te jössz a Zsófi díjaival.
1: Én az első díjat, amit kaptam, az Törökországban Boszporusz filmfesztiválon volt, a legjobb női főszereplőnek járó díj. Nem tudtam sajnos ott lenni a fesztiválon. Éppen dobozokat csomagoltam, mert amúgy dolgoztam közben, amikor felhívtak, hogy ez van, és aztán volt a magyar filmkritikusok legjobb női főszereplőjének járó díja, ami nagyon meglepődtem, és szintén dolgoztam, amikor megtudtam, nagyon örültem. Azért nagyon hálás vagyok, mert ez egy óriási dolog volt, hogy ezt megkaphattam. Most volt ugye a Magyar Mozgókép Fesztivál, ahol a Pálemőkével megosztva kaptuk a legjobb női főszereplőnek járó díjat, és illetve a legutóbbi az a Shanghai Filmfesztiválon volt, ahol egy Media Choice Awardot kaptam, ami egy filmkészítőnek járó díj, mert egyébként Kínában nem nincs külön színésznő, meg filmkészítő, hanem ott a színészeket is filmkészítőnek tekintik. Ezt egyébként a Noémi, a filmrendezője mondta nekem, mert én amúgy nem tudtam. Úgyhogy ezeket, a díjakat kaptam eddig, és nagyon meglepődtem mindegyiknél. Úgyhogy igen.
0: Hát most mondhatjuk, hogy nagyon erős mezőnyben, hogy említetted a Magyar Mozgókép mm-hmm. Fesztivált, meg a filmkritikusok díját is, ahol nagyjából majdnem ugyanaz volt a mezőny, igen. ha lehet mondani. Tehát ugye a Bánovics Vivien az énekesnőért, a Csonka Eszter a Szelídért, a Pálemőke, ugye a Magasságok és Mélységek, Stork Natasa. Tehát ez egy elég illusztris mezőny.
1: Igen, nagyon.
0: Tehát hogy most tetszik vagy nem tetszik, hát most simán kijelenthetjük, hogy azért a 2023-as év öt legjobb színésznője között ott vagy. Ez még mindig azt gondolod, hogy nem elégséges ahhoz, hogy az ember a kisebbségi komplexusát letegye?
1: Nyilván nem lehet állandóan magamat ostorozni, meg nem lehet így gondolni magamra, mert az egyfajta komolytalanságot is tükröz, de szóval abszolút nagyon örülök ennek, és nagyon hálás vagyok ezekért a díjakért, és ez inkább ösztönöz arra, hogy hát akkor ezen a pályán kell menni, és még többet uh-huh. tenni, és tanulni, és játszani, meg tapasztalni, úgyhogy ezek nagyon jó ösztönző díjak számomra.
0: A tanulni alatt mit értesz? Mert a beszélgetés elején még tettél arra megjegyzést, hogy talán jobb is, hogy nem vettek föl, uh-huh. mert hogy kvázi nem formáltak valamilyen igen. irányba.
1: Hát,
0: most akkor nem... felelősségteli az, hogy mit és hogyan és kitől tanulsz?
1: Szerintem egyébként például a Noémétől is rengeteget tanultam, és tanulni nem csak iskolapadba lehet.
0: Az élet a legnagyobb tanár.
1: Hát igen, és a tanulást azt olyan, most éppen olyan kontextusba értettem, hogy esetleg újabb szerepekkel több szint vinni magamba, és uh-huh. ilyen újabb technikákat tanulni, vagy még több mondjuk kornak a jellemző vonásait, meg ilyenek, úgyhogy, uh-huh. úgyhogy hát sok mindent lehet tanulni, hogyha ugye van miből.
0: Van egyébként nálad most forgatókönyv, amin úgymond gondolkodnod kell?
1: Mármint, hogy most itt nálam vagy?
0: Hát nem most itt a aha. stúdióban, hanem mondjuk otthon az éjjeli szekrényen van-e, amin gondolkodni kell, hogy adott valaki egy forgatókönyvet a 6-7 láttán, uh-huh. és odaadta neked, hogy hát van itt egy szerep, és rád gondoltam. Van ilyen otthon?
1: Olyan nincs, hogy rád gondoltam, olyan van, hogy tehát van nálam forgatókönyv, igen, de nem egy ilyen rád gondoltam, hanem már egy ilyen fix, egy forgatókönyv van nálam, de nem hiszem, hogy mondhatok erről többet.
0: Jó, oké, akkor nem mondják, akkor majd előbb-utóbb a plakátokon vagy kiderül, vagy nem.
1: Ja.
0: Fogadjuk el ezt így. Ahogy most beszélgettünk, többször fölmerült, úgyhogy nem tudom kikerülni, hogy ne kérdezzem meg, hogy csak hogy is kérdezzem, hogy szerinted a sírás, kettős pont,
1: nehéz. Nem tudom, én nekem mindig nehéz sírásaim vannak, nincs ilyen megkönnyebbülés érzésem utána, úgyhogy nehéz szerintem a sírás.
0: De hát amikor megkaptad a szerepet, akkor is sírtál.
1: Nem azért sírtam, hogy megkaptam a szerepet, hanem akkor éppen sírtam, amikor feljutok a szereppel. De azt tudnám mondani, hogy nehéz, de hasznos, fontos. Uh-huh. Biológiailag is fontos. mert nem lehet bent tartani. Szóval én nem mondanék, hogy a sírás gyengeség, vagy ilyesmi.
0: Azt én sem gondolnám. Uh-huh. Szerintem jó dolog, meg tényleg hasznos. Csak érdekelt volna, hogy neked ez milyen, vagy neked milyen a viszonyulásod. Nem. Tehát, hogy akkor leteszed a terhet olyankor?
1: Nem. Nem olyankor. Azt várnám, hogy akkor ugye van az, amikor az ember jól kisírja magát gyerekkorában, és utána elalszik, aztán felkel, és akkor minden megint jó, de már régóta nem volt olyan sírásom, ami után megnyugodnék, vagy fellélegeznék.
0: És ez azért, mert hogy már nem vagyunk gyerekek, vagy pedig
1: nem,
0: más az élet?
1: Nem, szerintem azért, mert más az élet, de abszolút. Én még gyereknek tartom magam, csak már egy kicsit más gyerek vagyok, mint uh-huh. mondjuk 10 éve.
0: És a sírás mellett mi az a másik még, amit nagyon jólesően tudsz?
1: Hmm. ennék.
0: Tudom. Mondta ezt, és föltölt belőle a kacaj. Főzöl is egyébként?
1: Igen, nagyon szeretem. Főleg japán ételeket szeretek főzni. Azok a legjobbak.
0: Milyen késed van?
1: Milyen késem van?
0: Igen. Japán ételeket
1: most épp főzni. Semmilyen, mert költözök, és a nővérem viszi el a késeket. De egyébként majd most megyek kést venni. Tényleg. úgyhogy majd meglátjuk, de valószínűleg valamilyen menő, ilyen nehéz nyeles japán kés kéne, azzal jól lehet vágni.
0: Hát azt kívánom, hogy a sírásból legyen kevés, a mosolyból, meg a nevetésből, és a finom japán ételből, meg minél több. És hát akkor arról a forgatókönyvről, amiről meg nem beszélhetsz, arról meg majd akkor nagyon várjuk majd azokat a pillanatokat, amikor már majd beszélhetsz.
1: Köszönöm.
0: Én is köszönöm. Román Katalint hallották.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. 7 fiatal művész kapott junior prima díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. Az előterjesztés szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartaniuk, de továbbra is nyitva lehetnének a többi közt a vendéglátóhelyek, a virág és az édességüzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László ismertette, a program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Átadták a junior prima díjat színház, film és táncművészet kategóriában Budapesten. A zsűri 7 fiatal művésznek ítélte oda a pénzjutalommal is járó elismerést. A díjjal azokat a 30 év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szelet több felé kísérhetik élénk, olykor erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
6: Cross GPS.
7: A mélységekben rejlő erő. Ezt a címet adtuk Pajor Tamással a Cross GPS új epizódjának. Hello, én Bali Mónika vagyok. Vendégünk dalszerző, egy nagyon elegáns bariton, férj és édesapad. Néhány szó a hátteréről. A 2008-as Megasztár győztese, aki 2015-ben az Egyesült Államokban a The Voice-ban az 50 ezer jelentkezőből bekerült a legjobb 20-ba, az élő showba. Amerikai magyarból lett magyar-amerikai, aki zenész családból származik. A Cross GPS új epizódjában beszélgettünk ma vele az amerikai gyerekkor lelki bizonytalanságairól, ami az ottani mindennapos bullying és a gyerekek versenyszerűen szelleme miatt alakulhatott ki benne, vagy inkább kérdőjel a mondat végén, önbizalom.

0: a népvándorlás iránya az keletről nyugatra tart, nem pedig fordított inverz.
1: Én minden fordítva szeretek zsirálni.
0: Igen, lehet, hogy ezért, de nyilván te már gyermekként kerültél ide, viszont akárhányszor az ember rád néz, vagy hall téged megnyilatkozni, mindig érzi ezt az amerikai feelinget. Egyébként ez más Amerikában vagy született, vagy hosszú időn keresztül nevelkedett barátomról, ismerősömről is elmondható, ez az amerikai kultúra mély nyomot hagy. Te ezt egy pozitív hozadéknak érzed a pályádon, vagy inkább egy handicap, ami most útban van már, hogy Magyarországon érvényesülsz?
1: Igen, ez egy jó kérdés, és sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Jó kérdés, egy komplex kérdés, mert ilyen időszakos válaszai vannak ennek a kérdésnek. Amikor fiatalon még nem is költöztem Magyarországra, hanem a szüleim szerintem hozzá akarták szoktatni minket a magyarországi légkörhez, akkor már 94-be, vagy 93-ba is, azt hiszem voltunk először Magyarországon nyaralni, ugye Balaton, Budapest, akkor még Trabantok robogtak az utakon, és fú, egyébként ez már azért nem vagyok fiatal, már ilyenekről beszélek.
0: Jó, 94-ben
1: 41.
0: emlékeid vannak, amiben Trabantok szerepelnek,
1: igen.
0: Akkor...
1: Igen, 41 vagyok aztán. Igen. Na minden, a lényeg az, hogy már szoktattak minket ide.
2: Az első benyomás a Trabanton túl.
1: Hát én nagyon-nagyon szerettem. Én az első perctől kezdve én szerelmes voltam a Magyarországba, meg ebbe az egész európai feelingbe. Ugye ezt tudni kell, hogy ugye, na, Amerika, igen. Én ott születtem, szóval én nem éreztem ezt a gondolatot, hogy Amerika. Én azon kívül, hogy nagyon-nagyon fiatal koromban, ugye a Bronxba, meg Manhattanbe, meg Staten Islandben éltünk, amikor már emlékeztem így önmagamról, akkor már egy kertvárosban éltünk, Long Islandba. Egy kertvárosba. Szóval olyan hú, de nagyon nagy élmények azon kívül, hogy a szomszéd házhoz átmegyünk játszani a haverokkal, az nem nagyon volt. Szóval amikor így egyszer csak így leszálltam a repülőre, amikor még annó malév volt, és így leszálltam, és itt voltam Európában, és én azt hittem, hogy a világ legnagyobb királya vagyok, mikor visszajöttem Amerikába, hogy én voltam egy egész nyarat ugye Európában, vagy hát Magyarországon. Szóval nagy királynak éreztem magam.
2: Kint érezted magad királynak.
1: Igen, igen, igen. Mm-hmm. És így is néztek rám a haverok Amerikában, hogy úristen, Európában voltál.
2: Exotikus.
1: Szóval nekem egész fiatal koromtól ez akkora pozitívumokat hozott létre az életembe, ami nyilván fiatal fejjel, csak ilyen kis pitiánel dolog, hogy a csajok máshogyan néztek rám. De ugye tínédzserként ezek nagy dolgok. És akkor jött az igazán váltás, amikor ide költöztünk 2000-be. Azt hozzá kell tenni, mi a szülők nem így adagolták be, hogy gyerekek, mostantól Magyarországra költözünk, hanem azt mondták, hogy egy évre ide költözünk. Vagy nagyon rövid időre, ugye míg anyu beteg volt, és míg anyu meggyógyul, és akkor mi így fogtuk fel, hogy egy hosszú nyaralás, hogy folytatjuk ezt a balatoni csopaki nyarat, és mi konkrétan az IKE testvéremmel, mi az első gépen voltunk, még a család nélkül visszajöttünk Magyarországra, mert hogy voltak már itt haverok, ezért mi nagy bulinak tartottuk ezt az egészet. Abban az időszakban, válaszolva a kérdésre, mert nagyon átértem a tájtól, iszonyú sok pozitívum volt az én fiatal életemben, hogy amerikai létemre, New Yorki gyerek jött Magyarországra, mások beszél, ó, de cukin töri a magyar, csajok meghaltak, nagyon jó volt. Aztán később az életemben már kezdtek nem annyira pozitív dolgok lenni, szóval később az életemben volt ez az állandó útkeresés, hogy akkor most mi is vagyok valójában, és tudom, hogy nem kéne, hogy földrajzilag bármennyire nagy fontossági szerepeljen az ember életében, hogy milyen országban született, de mégis hoz egy identitást, ami egy kérdőjelt tud...
2: Tehát már a Megasztár előtt elindult ez a lelki útkeresés.
1: Igen, igen, az, hogy pontosan mi vagyok én, vagy ki vagyok én. Magyarnak is érzem magam, szóval amikor Amerikában éltem és nőttem fel, akkor se éreztem 100%-osan amerikainak magam, mert egyébként is egy olyan városban nőttem fel, ahol a 90%-a a lakosságnak az első generációs amerikai volt. Szóval nem 8 generációs amerikai volt, hanem ezek mindenkinek a szüle, ez valahonnan jött.
0: Ezért
1: nem
0: jó Amerika, mert ott mindenki igen. Lehet amerikai.
1: Igen. Szóval ez mindig is egy ilyen identitás kérdés volt. Nagyon, úgy tudom magyarázni, hogy ugye 25 éve vagyok itt, körülbelül 10-15 éven keresztül mindig azt mondtam,

0: akkor valaki megkérdezte, hogy amerikai magyar vagyok. Mm. És most már azt mondom, hogy magyar-amerikai. Igen. Szóval így változott meg. Igen, jó. Igen.
1: És ugye apukád profi zenész, anyukád is zenész.
0: Igen, igen.
1: És hát ezt gondolom, ez jött az anyatejjel, meg eleve ugye azt tudják mondani, hogy a hang az a szülőszobában vagy az előtt dől el. Neked mennyire, szóval hány, körülbelül százalékos arányban mennyit tett hozzá a későbbiekben elsajátított zenei képzés az eleve otthonról hozott, vagy égből kapott adottságokhoz?
0: Nagyon sokáig semmit. Nagyon sokáig semmit. Én egy nagyon-nagyon tipikus tínézser fiú voltam, aki nem akart foglalkozni semmivel, csak a kördeszkázással, bulizással, csajozással, stb. A zene az kizárólagosan csak egy hobbi volt. Nem is énekeltem, se harmóniás hangszereken doboltam, próbáltam az aput követni, mert ő dobos volt, meg is, most is az, vagy se néha.
1: De azt észrevetted, hogy a hangod azért az egy
0: különleges. Nem. Nem. Nagyon
2: ez egy
0: sokáig...
2: tanárnő vette észre, én úgy emlékszem.
0: Nagyon sokáig nem volt hangom, nagyon sokáig mutáltam.
2: Igen.
0: És én emlékszem, hogy volt is egy ilyen élmény az én fiatal koromban, ami így el is taszított az énekléstől. Úgy látszik, hogy nem bírtam a kritikát gyerekkoromban. A middle school-ban, ugye Long Island-ban volt egy ilyen osztály vagy iskolai szint, darab, ez a hegedűs a háztető, és én jelentkeztem 13 évesen, ugye azt hittem, hogy már én leszek a főszereplő.
2: Ugye,
0: már a testvérem, a Linda már akkor tudott énekelni. Már nagyon-nagyon járt külön zeneiskolába, operát tanult, és stb. És ezért gondoltam, hogy nekem is van, és elmentem, és úgy, ahogy van, elzavartak, hogy hát figyelj, ez most nem fog összejönni. És akkor én visszamentem a doboláshoz, a ilyen rockzenekarokba, és én éveken keresztül csak doboltam, rosszul, de
1: azért ahhoz elég jól, hogy énekesként a ritmus érzék.
0: Igen. Figyelj, tartott, a tempót azt mindig tartottam, az fix volt, de semmilyen fillezés, meg ilyesmi. Ez egészen Magyarországig ment. Uh-huh. Én uh-huh. amikor itt voltam gimnáziumban, ugye ugyanúgy voltak ezek a szalagavatok, és minden egyes szalagavaton én dobosként egy rockzenekarban játszottam. Az utolsó szalagavatónál volt az, hogy letettem a dobverőt, és a mikrofont megfogtam, és akkor volt ez a tanár, amit említettél, a matek tanárom, mert borzasztó voltam a matekban, a mai napig, ez van.
1: Nem vagy egyedül.
2: Üdv a klubban, srácok!
0: És akkor a matek tanárom, a Varga néni, az odajött hozzám, miután énekelt, azt mondja, jó van, Viktor, most már lenyugodtam, most már látjuk, hogy mi az utad, nem kell matek zseninek lenni. Ez így jött.
2: Na de utána elterik azért jó pár év, mire megismert téged az ország, 2008, a Megasztár.
0: Igen.
2: Ki indított el téged? Vagy mi belülről? Mi inspirált, hogy akkor megpróbálod magad, te, aki azért kaptál hideget és meleget, és nem tanultál énekelni?
0: Én kirázott a hideg negatív értelemben az ilyen versenyektől. Ilyen
2: ahhoz képest
0: csak ilyeneket csinálok. De az élet iróniája egyébként, meg utálok. Nagyon nem szeretek versenyezni. Sehol. Én egy nagyon inkább ilyen csendes, inkább nem konfliktus kerülő, meg nem szeretem az ilyen versenyhelyzeteket. De mindegy, ezen szoktam röhögni, hogy milyen ironikus az élet. De amikor elkezdtem így a színpadhoz vonzódni, és nem is zeneileg először, jó, igen, a hobbi zenekarok, én gimnázium után színésziskolába jártam, ez zseniális, ez akkor egy hülye vagyok. De tényleg, amikor ugye ide költöztünk Magyarországra, még mindig nem tudtam magyarul beszélni, mert egy angol iskolába jártunk. És volt heti egy.
2: A benne magyar... jártatok angol
0: iskolába. Igen, igen. Volt heti egy magyar óra, ahol sokkal inkább azzal foglalkozott, hogy rosszul mondom az amerikai étteremlánc neveket, ez zseniális, ez a mai napig emlékszem, tényleg kijavított engem, hogy nem McDonald's, hanem McDonald's. És akkor ezzel telt el a magyar
2: óra. A magyar valóság.
1: Igen. A jövevény szavak helyes kiejtése.
0: Igen. És... elmentem a lényegtől. Igen, még miatt jött a Megasztár, én színésziskolába jártam, és színésziskola mellett én angoltanár voltam, egy kis pénzkeresés miatt, és akkor észrevettem, hogy sok verseket írok, dalszöveget írok, így a szabadidőmben, és akkor ezeket próbáltam megzenésíteni, én nem tudtam hangszeren játszani, csak dobon, azt is rosszul, és a kis félretett angol pénzemből találtam a Szív utcába, a belvárosba egy pince stúdiót, Kulcsár Attila néven találkoztam egy emberrel, és akkor megkértem egy bizonyos összegért, hogy akkor zenesítse meg az én versikéimet, és akkor azokat kezdtem énekelni, és én abból kezdtem el gyakorolni az éneklést, így a dalszerzéssel. És ez annyira tetszett nekem, hogy így a hobbiból lett egy szenvedély. Édesapám azt tudik el róla, hogy azon kívül, hogy zenész, ugye a Lindát elég fiatal kora óta menedzseli, ezért az apámnak egy elég erős szava volt mindig a háztartásban, hogy kinek van helye egyáltalán ezen a pályán. Szóval nekünk az első szűrünk, ez nem a megasztár volt, hanem az apa. Édesapánk. Mert ő tényleg fekete-fehérén megmondta. Szóval nem az volt, mint egy jaj, szerető apa, és hogy bármit, amit akarsz, fiam, csinált. Hanem ha nem voltál jó, ezt megmondta.
2: Kemény ez.
1: Persze, ezt így is kell csinálni.
0: Is kell
1: de te azért jó voltál.
0: Először nagyon gyerekcipőben jártam. Emlékszem, hogy itt titokba ugye mentem folyamatosan a Szív utcába zenélni, és akkor a Lindával már nagyon összedolgoztak, édesapám és a Linda egyszer csak befutott itt Magyarországon, hatalmas karrier, és akkor ilyen nagy félve megcsináltam, egy albumnyi anyagot csináltam, egy 8-10 dalt, és akkor ezt így megmutattam, így apunak, Lindának, mindenkinek a családba. És akkor mondta édesapám, hogy nem az, hogy úristen fiam, de zseni vagy, hanem ezzel foglalkozni kell, de csináld, mert hallok potenciált az egészbe. És akkor elindult egy folyamat, és utána volt az, hogy szóba jött ez a megasztár, és igazából az édesanyám lökött, meg a Linda is, hogy jelentkezzek az... Édesapám még nem, ő még azt akarta, hogy gyakoroljak még.
2: Az egész életed arról szól, hogy téged zsűriznek.
0: Így van.
2: Otthon is zsűriznek, a színpadon is, a hallgató is.
1: De hát nagyon jó, hogy elindultam, mert végülis ezt megnyerted.
0: Igen.
1: És akkoriban a tehetségkutatóknak azért nagyobb volt a társadalmi nimbusza, mint ma, tehát azóta kicsit most már
2: az névó volt.
1: Úgy utángyártott szériák vannak, mert már egy ekkora piacon, hát nem nagyon lehet ki. Hiába most nézem tavalyi évben a Gudics Máté, aki megnyerte meg azt, hát akkora hangja van a srácnak, hogy elájultam, de nem látom sajnos, hogy annyira bejött volna neki ez a győzelem, de drukkolok. És ilyenből nagyon sokat lehet mondani, nem hogy azokat, akik esetleg be se jutottak az élősóba, vagy bejutottak, de azért hamar kiestek, de még az első három helyezett környékén is a többség eltűnt valahol.
0: Igen. Még be lehet menni ebbe, hogy a mértje, vagy legalábbis én szerintem, hogy mi a mértje annak, hogy ezeknek a bizonyos műsoroknak egy kicsit elveszítette az erejét. És szerintem nem a műsorok lettek rosszabbak, hanem a populációnak a zenei igénye lett más. Ugye amikor 2008-ban én meg a szába szerepeltem előtte, meg egy picit utána is, még mindig nagyon nagy szám volt az, hogyha valaki nagyon jól énekel. És ugye ez egy fontos tényező volt a zenei piacon, hogy valakinek hangja legyen. És ez most már így nem annyira fontos. És ezért lesznek gyengébbek ezek a műsorok, mert senkit nem érdekel igazán, hogy most ki tudja énekelni a csillagokat, hanem sokkal inkább ami most mainstream zene. De nem magam.
1: Ezen a ponton azért szólnék bele, mert nekem az az érzetem, hogy a mainstream és az úgynevezett underground valamiképpen összefolyt, de nem úgy folyt össze, hogy az underground esztétikai elitizmusa az felülkerekedett volna a mainstreamben meglévő közhelyesség fölé, hanem talán inkább fordítva, és ez pontosan abban érhető tetten, amit most mondasz, hogy ugye, mikor megjelenik egy mondjuk énekelni, nem feltétlenül tudom, vagy esetleg nem is próbálom, mert csak rappel.
0: Igen.
1: de abban sem villant azért akkorát, csak olyan elég sok alpári kifejezés, és elég ilyen pofátlan attitűd járul hozzá. Azt ugye kinevezik karizmatikus személyiségnek, aki nagy a kisugárzása, pedig ez nem így van. A karizmatikus személyiség az nem feltétlenül azért van, mert ordibál, vagy csúnya szavakat mond, vagy gesztikulál, hanem az akkor is karizmatikus, ha megáll csak és néz valamelyre, mert az egy metakommunikatív többlet. Na most az, amikor a mainstream elkezdi használni ezeket az undergroundból importált kifejezéseket, és megpróbál arra hasonlítani, az nem jelenti azt, hogy fog is rá hasonlítani, miközben elveszíti a mesterségbeli tudást is sok esetben.
0: Igen.
1: Valami ilyesmiről van szó, nem?
0: Igen, pontosan. Én nem tudtam ilyen szépen kifejezni.
2: Megnyered a Megasztárt, 2008-ban járunk.
0: Igen.
2: Sztárarcú, gyönyörű hangú, stabil családi hátterű fiatalemberről van szó. Segíti ez a, mondhatom, krónikus önbizalom hiányt, amiről annyi helyen hallunk, olvasunk, hogy ezzel küzdöttél, remélem, hogy a múltban.
0: Nem, hát most is küzdök vele, hát ez nem egy megálló dolog. Erősebb vagyok, az biztos. Én nem tudom, hogy honnan származik ez az állandó megfelelni vágy, önbizalom hiány. Annyit tudok, hogy ez egy létező dolog volt mindig is az életemben. Lehet, hogy ezért választottam már pici korom óta ezt a színpadot, ha színészet, ha éneklés, mert valahogy azt éreztem, hogy így meg kell mutatni valahogy magamat, hogy így érdekes legyek az emberek szemébe. Ezért volt az, hogy sokáig gimnáziumban én voltam az osztály bohóca, hogy egy kis figyelem, mert hogy én is érek valamit. Ez nem tudom, hogy pontosan honnan származik. Nyilván tudnék feltételezni dolgokat, hogy jó, biztos a családom belül gyerekkoromban, mert hogy bizonyítani kellett, és hogy
2: vagy Amerikában.
0: Voltunk, nem hiszem, hogy köze van Amerikához. Aha. Nincs köze Amerikához, főleg az én gyerekkoromban, meg az én baráti társaságomban. Tehát a mai napig a fél társaságom az börtönben van, szóval senki nem csinált olyan hú, de nagyon kimagasló dolgokat, ahol bizonyítanom kellett. Szóval,
1: lehet egy tippem esetleg?
0: Igen.
1: De egyáltalán biztos, hogy ezt talált, mert nem akarom leszűkíteni erre a problémát, de talán magamból kiindulva, és ez közös bennünk, hogy talán a zsidó sorsban van valami, ami miatt az ember egy ilyen permanens bizonyítási vágytól fűtötten él, hiszen a zsidóság több ezer éves kálváriája azért arra predesztinálta ezt a nemzetet, hogy a puszta létéért olyan attrakciókat tudjon felmutatni, amelyből persze sok áldás is és univerzális javak származtak, a Nobel-díjaktól kezdve számos nagy teljesítményig, de azért, ha őszinték vagyunk, akkor ebben benne van ez is, hogy jaj, csak elfogadjanak, mert a szívem mélyén én egy olyan etnikumhoz tartozom, amelyet nagyon sokáig üldöztek puszta léte miatt.
0: Egyébként ez egy tök érdekes feltérés, mert én ezt egyszer már hallottam. Én régen, én folyamatosan jártam különböző pszichológusokhoz, és mindig beszélni az én akkori helyzeteimről, és hallottam ezt a feltételt, hogy ez a, csak ő úgy mondta, hogy a zsidó bűntudat. Nem is bűntudat, hát vagy bűntudatot mondod?
1: De. Hát a zsidó bűntudat az milyen összefügg ezzel?
0: Igen.
1: A bűntudat készteti az embert a kompenzációra, a megfelelésre, annak bizonyítására, hogy nem vagyok bűnös.
0: Igen, és hogy ezt említette nekem, és én nem akartam elhinni neki ezt, mert ugye ennyire, soha nem voltam annyira vallásos. Az egy dolog, hogy úgy nőttem fel New Yorkba, 30-ba, stb. De soha nem éreztem azt, hogy ez így igaz lenne az én életemre, de van benne valami.
1: Hát ez nem feltétlenül csak egy ilyen emocionális szint, hogy ez is
2: ez már genetikai.
1: Genetikai, mert generációk során ez visszaíródik a génekbe.
0: Igen.
1: Ezt nem akarom ezt átolvasni, mert meg egyébként is ez önmagában nem adja meg a megoldást, csak egy ilyen találgatás.
0: Igen.
2: De ez roppant érdekes feltevés, és itt jön be a kérdés, hogy Ben is az ikertesód, egypetélyű ikrek.
0: Igen,
2: vagytok.
0: Igen, igen.
2: Ő is küzd ezzel?
0: Igen. Aha. Igen, igen, meg a Linda is, meg mindenki.
2: Lindáról tudom.
0: Nem tudom, hogy mi, hol. Egyébként a testvérem, a Ben, az a legjobban kezeli az egészet. Szóval ő nagyon, meg nagyon határozott egy ember. Ő, ha egyszer nem érzte magát kényelembe, magát egy szituációba, akkor...
2: Lépett.
0: Uh-huh. És csúnyán mondva jól tette. Jól tette, mert megtalálta a saját életét, a saját békéjét, saját családjával kint van New Yorkba, éli az életét, és ő a maga ura. És nagyon jól kezeli. Szóval ő a józanész, amikor én meg a Linda egy kicsit elveszünk.
1: Józanész, meg a jó zenész.
0: Igen, na, ez jó, ez jó.
2: Ezekkel a szózenész közénk, igen, látod. Igen. Jó, ugrunk, igen. Kronológia, 2015. Azt hallottam egy interjúban, hogy azt mondod, bevállaltam, hát ha lesz nagyobb önbizalmam. The Voice.
0: Igen. Ez egy tökéletes példája volt az én agyamnak a működtetéséről, mert ahhoz képest, hogy megnyertem egy Megasztárt Magyarországon 2008-ban, 2009-ben, ahogy megnyertem, volt egy ilyen, egy elég nem normális felfogásom, hogy biztos véletlenek sora miatt nyertem meg, és biztos nem vagyok én elég jó, hogy megnyerek egy ilyen versenyt, és hogy aztán jöttek olyan kérdések a fejembe, mondjuk ezt nem magamtól találtam ki, hanem ugye akkor abban az időben nagyon berobbant a Facebook és a social media, én még akkor csak tanulgattam, de ugye az egy új fenomenon volt az életünkben, hogy egyszer csak láttuk a hozzászólásokat és a kritikákat, vagy a pozitívumokat. Ez ugye előtte ez nem volt. Ez előtte nem volt, egyszer csak így olvasod, hogy de jó volt, de rossz volt. És ez egy elég ilyen fura élmény volt számunkra. És ugye ott olvastam egy csomó kommentet, hogy mi van, amerikai gyerekkel kell jönni Magyarországra, hogy megnyerj egy versenyt. Biztos, ha fordítva lenne, akkor nem lett. És akkor jöttek ezek a kommentek.
1: Sutyóság az határtalan, és az anonim, névtelen, arctalan, gyáva, hitvány, ítélkezésre való hajlam az
0: dominál. Igen. De egyébként örülök egy picit, mert ezek a kommentek miatt én így meg akartam mutatni, hogy igenis képes vagyok rá, és hogy nem csak azért, mert hogy Magyarországon vagyok, hanem egy amerikai versenyben is tudok helyt állni. És ez a kisütűség, meg az önbizalom egybe, szóval így összekeveredett, így akkor azt mondtam, hogy akkor megpróbálom magamat. Ez is egy érdekes beszélgetés volt édesapámmal, mert én is éveken keresztül az édesapámmal dolgoztam együtt, meg dolgozok együtt, és egy érdekes beszélgetés, mert az édesapám egyáltalán nem akarta, hogy menjek a 2015-ben, én 2010-től 15-ig, hát én konkrétan a karrieremnek az aranykorszakát éltem. Remélhetőleg csak az egyik, remélhetőleg lesz még egy.
2: Most kezdesz belépni az igazi férfias korszakba. 45 alatt szerintem azért még eléggé játékmező ez nektek, nem Tamás? 45
1: igen, alatt igen, de majd ezzel kapcsolatban még mondok valamit, csak várom a sztori végét.
0: Igen, a lényeg az, hogy 2010-től 15-ig, ahogy mondom, aranykorszak, ott a legnagyobb sikereim abban az időszakban volt. A szólodalom mindenhol number one, fire dalom mindenhol number one, a 2011-ben megnyertem az év férfi előadóját. Szóval tényleg a topon, teljesen a topon, és én akkor találtam ki, hogy akkor kivegyek most a Voice-ban megpróbáltatni magamat, és ugye az édesapám joggal mondta, hogy de hát mi van, ha nem fordul meg egy szék? Akkor ez tök ciki. Hogy jössz vissza Magyarországra behúzott farokkal kb., hogy és milyen ciki lenne, hogyha nem?
2: Neki is.
0: És neki is, és mindenkinek is, és ilyenkor jön az a, van egy, hál' Istennek nem csak rossz tulajdonság, egy jó tulajdonság, hogy nagyon makacs és határozott is tudok lenni. Csak azt mondtam, hogy nem érdekel, én megyek. És akkor mentem, és tök jól sikerült.
1: Minden szék megfordult már az első.
2: Igen.
1: Csak utána nagyon jó minősítéseket kaptál az akkori tulajdonképpen legnagyobb világsztároktól.
0: Igen.
1: Adam Levine, Gwen Stefani,
0: Pharrell Williams, country énekes, a Blake Shelton.
1: Blake Shelton, ezek akkora sztárok voltak, mai is azok, de akkor a csúcsponton voltak ők is.
0: Igen.
1: És azért egy önmagában ebben a millióban lenni az egy óriási dolog. De visszatérve, hogy mi lesz majd, mert nyilván az, hogy ebben a műfajban, amit most már nagyon régóta a zeneiparnak hívnak, és ez önmagában egy ilyen paradoxon, hogy miért zeneipar, mi az, hogy zeneipar, hát a zene eredetileg nem ipar, hanem egy ilyen létélmény. Na mindegy, akár tetszik, akár nem ez van. Tehát a zeneiparban nagyon ritka az, hogy valaki konstans módon egy álló csillag legyen, tehát ez egészen, egészen ritka. Hullámzások jellemzik, igen. És az is nagy dolog, ha valaki egy jó néhány évig csúcson van, de azért joggal vágyakozik vissza ugyanoda, vagy még magasabbra. Most úgy vettem észre, hogy például elkezdtél ilyen standardeket énekelni és covereket készíteni a régi nagy slágerekből. Nekem ez nagyon szimpatikus, ezt is nagyon sokan csinálják, nagyon nagy a verseny, igen. De ha valaki, akkor te itt szerintem joggal rúghatsz labdába, mert itt tényleg semmi nem számít, mint az, hogy valaki meg gyönyörű legyen a hangja, sármos legyen, jó előadó legyen, és maga a dal pedig egyike legyen a nagy közismert slágereknek, és esetben ez ugye mind megvan, úgyhogy várjuk a...
0: Köszönöm.
2: De még nem zárjuk le a beszélgetést.
1: Nem, csak mondom, ez, mivel most erre kanyarodt a beszélgetés, ezért mondtam, hogy most ezt vettem észre nálad.
0: Szoktam, igen, ilyen coverokat, de ez mind... ez is olyan érdekes, mert én mindig harcolok a jó ellen. Mert ahhoz képest, hogy az egész életem ilyen coverokat énekeltem különböző versenyekbe, az egész szakmai életem, bocsánat. Én belül mindig azért harcolok, visszatérek ahhoz a fiatal férfihoz, aki a Szív utcában a saját dalait írta. Mm. És ugye én így kezdtem el, ezért mindig harcolok az, hogy én a saját dalaimat akarom énekelni, a saját szerzeményt. És ugye viszont nagyon sokan meg kérik tőlem ezeket a feldolgozásokat, és a legtöbbször, amikor csinálok feldolgozásokat, az mások kérésére csinálom. Szóval ez nem egy ilyen...
1: De ez, hogy a kökényati is tök jól tudja kombinálni.
0: Igen, tök jól tudja kombinálni.
1: De a legtöbb dal az feldolgozás, magyar sláger, nemzetközi, és bebetesz egy-két sajátot, és szerintem ez neked is menne más.
0: Így van, menne, és egyébként nem egy rossz ötlet. A saját magamat szoktam meglepni. Egy példa, énekeltem pár évvel ezelőtt egy ilyen Szenes Iván tribute volt, és énekeltem a Máté Pétertől, Miért szeretsz te más, és arra forgattunk egy videoklipet, és én fogtam a fejemet. Én nem viccek, én nem akartam kiadni azt a videót.
1: Én láttam ezt, és ez nekem nagyon tetszett.
0: Mert egyszerűen most hogy? Tudod, az én fejemben az van, hogy? Még mindig van egy kis akcentusom, most én éneklek Máté Pétert, meg ilyesmi, és meg hogy más, próbáltam nagyon visszafogottan nem hajlítani, ugye szépen elénekelni, amennyire csak tudtam, és én nem akartam kiadni, és a legnagyobb meglepetésem, már nem tudom, 2 millió fölött a nézettség, és nagyon szeretik, és
2: szóval az eleganciája, Máté Péter eleganciája megjelenik, és akkor ezt visszatapsolja a közönség. Mondom én, aki nem zenész.
1: Abszolút. Igen. Hát a Máté Péter is azért nem tud kimenni a divatból, mert na benne tényleg megvolt az a karizmatikus többlet, annak ellenére, hogy egy abszolút nem underground, egy teljesen mainstream táncdalénekes volt, de mégis volt benne valami olyan többlet, ami az akkori kortársak közül szinte nem volt senki.
0: Igen, ez így van.
1: De én azt gondolom, hogy a kettő simán lehet kombinálni.
0: Persze, lehet kombinálni, és szoktam is.
1: Igen. Hajrá, nagyon drukkolunk neked.
0: Köszönöm.
1: Majd jó lenne, hogyha esetleg Lindával el tudnátok jönni egy olyan adásra, amit itt a Monika tervez az új év előtt, egy ilyen ünnepi verziót
2: csinálni. Ti lennétek a karácsonyi adás, a Lindával.
1: És az akapellával kapcsolatban, ugye nekünk is van közös dalunk,
0: így van.
1: Amiben a lélegző dal, amiben ti ketten jöttök be egyből utánam.
0: Igen.
1: És hát számomra nagyon, nagyon élvezetes, és nem felemelő, hogy ahogy a hangod megszólal, és azt gondoltam, hogy itt is felkérünk egy kis akapellázásra, itt most Alan Atur. Ha van kedved hozzá, nyugodtan gondolkodjál rajta, nem kényszer.
0: Ja.
1: De azért, mert kevés ember tud úgy énekelni, és egyébként ez nagyon érdekes, hogy ma a TikTok és ilyen állóformatumos short videók világában biztos te is észrevetted, hogy kimagasló mértékben megnőtt azoknak az aránya, akik mindenféle kozmetika utómunka nélkül on-air, így a levegőben kiállnak, és, és vagy egy alapra, vagy annélkül énekelnek, és megáll az ész, hogy mennyire jól.
0: Igen.
1: És tengernyi van ilyenből. Úgyhogy akkor...
0: Hát csak, az baj, van egy dal, amit csak így rögtön el tudok énekelni, csak remélem, hogy nem fogják már unni az emberek, na, mert szoktam... Ez nekem az all-time kedvenc dalom, na. A hátamra van tetoválva az első 5 sor.
1: Hát akkor még ne is habozzunk.
2: Most vagy megmutatod a tetkót a hátadon, vagy elénekeled, választhatsz.
1: Vagy mind a kettő.
2: Mit szeretnél?
0: Inkább elénekeled. Okay. De hát én is felveszem videóra, ez egy jó TikTok anyag. Jó, annyi történet, ez egy 1960-as, sőt, előtte, ez is egy feldolgozás, egy Donny Hathaway nevezetű szólénekes Amerikában, az a neve, hogy Song for You, egy dal neked. Nem tudom, az egyszerűségében, egyszerűen a szövegében imádom azt, hogy az első pár sor ugye arra szól, hogy felléptem 10 000 ember előtt, meg itt is, de ezt a dalt most neked énekel. És olyan szép, ennyi, ja, és én ilyen vagyok. Na, visszhang vagy valami? Na, szemüveg.

0: Azt a mindenit. Yeah. Tamás, nem lehet, hogy hetente meghívjuk. Vagy haza sem menjen.
1: És ráadásul rossz hangnembe kezdtem, de nem baj.
0: Nem baj.
2: Alacsonyabban kezdtem?
1: Alacsonyabban kezdtem, igen.
2: De hát szépen kijött.
0: Megfejtettem ám a Király Viktort. Megfejtettem.
2: Na, mit fejtett?
0: Tudod, mi a... Miért szeretem? Azon túl, hogy nem tud nem elegáns lenni. Énekelhez te, öcsém, a Curtis-szel, bárkivel az eleganciádat, nem bőrcsekibe szakadtan elegáns vagy.
2: Burkolt kritika a Curtis felé.
0: Őszinte vagy.
1: Igen, köszönöm.
0: Nem tud az énekhang hazudni.
1: Igen, köszönöm.
0: Nem tud hazudni. Mivel megígértem a hallgatóknak, hogy a mélységekben rejlő erő a vezérfonala ennek a beszélgetésnek is, és még van azért időnk egy mély repülésre, különösen jó átvezetése ez a gyönyörű dal és előadás után. Hangos volt a magyar média és a magyar zeneipar tőled, a családodtól, könyv is jelent meg rólatok. Sokan még a bőrt is le akarták húzni rólatok, de ez is egy erős kritika volt a sajtónak és a kommentelőknek, de annyira jó megtapasztalni, hogy egészen normális ember vagy. A szó legnemesebbét értelmében, és tényleg őszinte, és ez akkora nagyon nagy kincs ma. Szóval jött egy mély repülés.
1: Igen.
0: És
1: igen.
0: Én annyira örültem, hogy akkor is őszinte voltál. Egyszer csak én azt látom, kiesett egy időszak, és azt látom, hogy itt van egy Király Viktor nevű Teddy Mackó. Mi lett ezzel a sráccal? 30 kiló, és hol van a Király Viktor? Eltűnt a Király Viktor a nagy mackó mögött.
1: Igen.
0: És akkor hallom azt, hogy kapuzárási pánik, meg alkohol, meg zugivó vagyok. Viktor, mi vitt oda le?
1: Hát, ez nagyon nehéz. Ez egy hosszú, komplex válasz.
0: Mondjuk erre. 10 percet van válaszolni.
1: 10 percet van? Jó, megpróbálom.
2: De abban legyen benne az is, úgy, hogy jöttél ki.
1: Igen. Nekem nem, ezek nem új dolgok az életemben, se az alkohol, se az önbizalom hiány, se a megfelelési vágy. Ezek mind összegezve. Én az elején még, mikor nem mertem az alkoholról beszélni, én kapuzárási pániknak hívtam ezt az egészet, ami egyébként részben igaz. Mert volt egy olyan érzés bennem, hogy úristen, 40 éves vagyok, most akkor mi van, most akkor merre, most lehet, hogy itt a vége, így a pályának, vagy az... De egyszerűen nem találtam az utamat. Akkor lehet, hogy ez nem kapuzárási pánik nem hívják, hanem valami más fogalom van erre, de amikor egy férfi elér egy bizonyos kort, amikor egyszerűen nem biztos az útjába. De ez csak egyik oldala. Ahogy említettem az előbb, ez nem egy új dolog. Én régen is viszonylag sokat ittam, mindig próbáltam valahogy kezelni ezeket az érzéseimet. Nagyon sokat nem találtam a helyemet így a világba, és egyszerűen nem tudom, valahogy így oldottam meg a stressz helyzeteket. Ez volt az én gyógyszerem, az alkohol. Én emlékszem, beszéltem egy csomó pszichológussal, mert mondom, ez évek óta, ez 20 éve, ez életemben van, és mindig tudtam, hogy baj van, és ezért mindig próbáltam beszélni, és egy csomó pszichológus azt mondta, hogy nem vagy te alkohol, hanem ez a tünet kezelése, ugye, tüneteket kezeled ezzel. És nagyon sokáig nagyon egyáltalán nem volt látható az én betegségem a médiában. Ahogy említem, én 16 éve vagyok a pályán, de viszont 20 éve iszom. Szóval, és nem látszott ez soha, mert én nagyon gyönyörű, funkcionális alkoholistának lehet nevezni. Én elmentem a fellépéshez. Én voltam az első, aki elment, és nem maradt a buliba. Pontosan azért, mert otthon tudtam folytani az italozást. Szóval egy funkcionális alkoholista voltam éveken keresztül, és abban, amikor az az időszak, amiről te beszélsz, az az alkoholizmusomnak a mondhatni mélypontja volt, a csúcs mélypontja, ahol teljes mértékben elengedtem magamat, és egyszerűen csak nem láttam a kiutat, és egyre mélyebb kerültem, már nem voltam funkcionális alkoholista, nem csak alkoholista, és teljesen elengedtem magamat, a családom elhagyott, a karrierem az kezdett nagyon lefele menni, ahogy a nagy kövekbe írják, így romokba volt az életem, és ez látszódott rajtam, hogy 110-valahány kiló voltam, és ez teljes mértékben látszódott rajtam. De kellett. Szóval kellett ez a mély repülés. kellett ezért, és itt jön a válasz, hogy a kiút, amikor már tényleg, és ez nem hiába mondják a könyvekben a pszichológusok, hogy tényleg kell az a mélypont, az a gödör alja, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, akkor most két lehetőség, vagy összekapom magamat, és látom a fényt, és megyek előre, és meggyógyulok, vagy ott maradnak a gödör alján. Én még nem akartam ott maradni a gödör alján, mondtam, hogy elég, összekapom magamat, nyilván nagyon sok segítséget kaptam, hol profi szakemberektől, hol a családomtól, beleértve a feleségem, aki egyébként elhagyott engem,
0: igen,
1: de akkor is segített. Akkor is segített. És hál' Istennek, ha ma lehet ilyet mondani, megint büszke vagyok magamra. Sőt, még büszkébb is vagyok most magamra, mintha egy valami versenybe szerepeltem volna, mert már figyeld, márciusban lesz 2 év, hogy teljesen józan vagyok, teljesen abszinens, és teljesen más az életem. Nem azt mondom, hogy eltűntek ezek az érzések, mert nem tűntek el, csak már nem használom az alkoholt, mint egy tünetkezelés. És ez egy
2: óriási.
1: Óriási dolog, és most mást használok, hogyha feszes vagyok, és stresszes vagyok, akkor elmegyek boxolni, vagy elmegyek valamit csinálni. Még mindig vannak rossz szokásaim, azt tegyük hozzá, szóval ha nagyon-nagyon stresszes vagyok, akkor mondjuk megezek egy pizzát. Szóval valamilyen értelemben még mindig függő vagyok, és mindig is az leszek. Csak most nem az alkoholhoz nyúlok, és nem semmilyen rossz dologhoz nyúlok, hanem inkább ilyen enyhébb dologhoz nyúlok, mint a kaja.
2: Nézd, az ember függő lény.
1: Igen.
2: Azért vagyunk függők, mert nem önmagunkat teremtettük, tehát nem önmagunk alkotói vagyunk, és ezért, és a legfőbb tulajdonságainkról és helyzetünkről nem mi döntünk, tehát ez egy függőség. És ez a függőség, ez rámutat arra a nagyobb függőségre, hogy az emberi sors vezetés és segítő kéz után kiállt.
0: Mm.
2: Tehát az, aki azt mondja, hogy nem, én elégséges vagyok önmagamnak, az izolálódik, és boldogtalan lesz, és az a sors is lehet, hogy titkol, de másféle függőségekben fog végződni.
1: Igen.
2: Ha az ember beismeri az elesettségét, és a kicsiségét, és őszinte, akkor azt tud segíteni, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy te ebből a masszív és hosszú függőségből ki tudtál jönni. Nagyon sok sikert
1: hozzá.
2: És a gyúrás meg a fizikai erő, az meg egy tök jó, mert egy férfias
1: dolog
2: is.
1: Annyit még hozzátennék, hogyha lehet. Említetted azt, hogy milyen jó, hogy említem, és nyíltan
0: ugye beszélek róla. Erről, igen.
1: Ugye egyrészt én mindig furcsáltam azokat a celebritásokat, akik válogatják, hogy miben nyíltak.
0: Akkora mondat. Máté, rögzítjük ugye ezt, ezeket, és itt van velünk Komenda Máté, aki a videósunk, igen.
1: Én mindig elcsodálkoztam ezeken az embereken, hogy teljes nyíltan minden egyes szennyesüket kiteszik, de viszont a kutyájuknak az arcát nem. Tudod? Szóval annyira érdekes, és annyira álszent ez mindig nekem, hogy én tudom, teljesen tisztában vagyok, hogy egy ismert ember vagyok, egy celebritás, énekes celebritás. Én egy, mondhatni, egy nyílt könyv vagyok. Most pont ezt titkoljam? Most pont ezt titkoljam? És erre kellett rájönnem én is. És én jártam különböző ilyen AA meetingekre, ahol féltem, hát remegtem, hát mit fognak mondani? Most érted, a Király Viktor lejön egy alkohol anonimus meetingre, hát mit fognak, ki fognak röhögni, vagy valami.
0: Igen.
1: És nagyon nagy tanuló pénz volt, hogy mindannyian emberek vagyunk, és mindannyian valószínűleg ugyanonnan jöttünk, és ha lehet egy mikrofont megfogni, és segíteni valakinek, akkor ez kutya kötelességünk. Szóval már nem is az, hogy mekkora bátor vagy, kötelező segíteni. És én nagyon-nagyon sok, és most nem magamat akarom sztárolni, ne értsétek félre, de amióta kijelentettem, azóta máshogy néznek rám az emberek pozitív értelemben.
0: Hát ez az.
1: Egyszerűen azt látják, hogy ez az ember bátor segíteni akar. Rengetegen írnak rám social médiás felületeken, hogy nekem is ez a probléma, tudnál esetleg pár tanácsot mondani, és mondok nekik tanácsokat, és teljesen, én úgy érzem, hogy ez egy életem egyik legjobb döntése volt ennyire nyíltnak lenni.
2: Teljesen egyetértek vele, és szerintem a művészi pályádon is egy hozzáadott érték lesz ez.
1: Köszönöm.
2: És a dalaidban is, igen, a dal szövegeidben is, meg az egész attitűdben megfogja, és itt már most megjelent, és ez még fogja forni magát, nagyon jól tetted.
0: Mielőtt kimondtad azt, hogy attól féltél, mielőtt lementél az antialkoholisták klubjába, hogy úristen, mit fognak ezek mondani, lejön ide a Király Viktor. Pont azon gondolkodtam, hogy vajon mitől félt ez a srác annyira évtizedeken át? Meg tudod ezt már fogalmazni?
1: Mitől féltem, hogy az alkoholhoz nyúljon?
0: Nem, eleve. Tehát önbizalom hiány, meg...
1: Nem tudom erre a választ. Ah. Az a baj, nem tudom erre a választ, mert szerintem egy több oldalú dolog. Nem tudom, én mindig is éreztem magamban egy ilyen bizonyítási vágyat. Mm. És ugye a bizonyítási vágy egy jó dolog tud lenni, mert ugye ez előre visz minket, hogy minél nagyobb dolgokat csinálunk, viszont ugyanakkor a nyomás. Egy nagyon nagy nyomás az ember vállában, hogy folyamatosan bizonyítani akar. És ugye ezt az egyensúly, ez nem volt meg bennem. Most azt érzem, hogy egy egészségesebb egyensúly van, a bizonyítás meg a nyomási egyensúly. Most már merek, például ha nem akarok elvállalni valamit, akkor nem vállalom el. Ez nálam régen szóba se jöhetett. Úristen, hát mi történik, ha nemet mondok, akkor biztos így fognak gondolni rám, meg úgy fognak. Ezeket már elengedtem. Hagy harugudjanak rám. Engem nem érdekel. De az én egészségesem fontosabb. Ugye, mert én így tettem tönkre magamat, mert bizonyítani akartam, és meg akartam felelni. Szóval ezeket próbálom most így karbantartani. Nem tudom, ennyit tudok a válaszra. A bizonyítási vágy meg a nyomás. Uh-huh. Ez volt.
0: De azért figyelj, hogyha folyamatosan mész szembe a félelmeiddel, akkor azért van már legalább egy picinke hit önmagadban. Ez egy komoly személyiségfejlődés, amit én itt az elmúlt 3-4 órában hallok tőled. Igen. Gratulálunk ezért.
1: Igen, egy kis ehhez. Magabiztosság megszületett, sőt nem is kicsi. Most már egyre nagyobb. Nyilván kellett olyan dolgok az életemben, ahol ilyen extrém bizonyítások, ahhoz, hogy így megérzem azt, hogy jó, oké, elég vagy. Ez extrém bizonyítások, mint a Voice. Vagy ez extrém bizonyítások, hogy épp lerakom a piát, bocsánat, az alkoholt, és egy fél éven belül elmegyek egy műsorba boxolni, és szétveretem magamat, csak azért, hogy be tudjam bizonyítani, és tudjak úgy nézni a tükörbe, hogy elég vagy. Tudod, hogy elég vagy, férfi vagy, most már egy kicsit nyugodj le.
0: Vagy visszamész a Sztárban Sztár All Stars versenyezni már megint.
1: Ugye?
2: De én úgy látom, hogy nem csak magadban, hanem Istenben is, mert tulajdonképpen ez az egész bizonyításnak sokféle leírása van, de az egyik ilyen pszichológiai leírása az, hogy az igazi énünk, az igazi valónk az valahol mélyen van bennünk, és nagyon ritkán mutatkozik meg, és ennek a tetejére fölöltözünk mindenféle személyiségeket, mert úgy véljük, hogy akkor fognak elfogadni. És amikor a világosságra jövünk, vagy megmerjük mutatni azt a kis törékeny ént, aki valójában vagyunk, és aki egyetemesen egyébként minden ember, akkor létrejön egy közösség ember és ember között, mert más is felfedezi benned önmagát. Igen. De nem csak ember és ember között, hanem ezt mondom, hanem az ember és Isten között, mert az Isten az annak lát minket, akik valójában vagyunk, nem annak, akinek szerepeltetjük magunkat. Igen. És ilyenkor tudjuk megtalálni valahogy az élet lényegét, amikor merjük leüllepíteni a pohár aljára a szutykot.
1: Ámen, ez így van.
0: Tamásnak az a vesszőparipája, hogy őszinteség, az enyém meg az, hogy az egyediségünk felvállalása. Azt is megígértük a hallgatóknak a beszélgetés legelején, hogy talán választ kapunk arra, hogy ennyi magaslat és mélység után tudja már ez a srác, hogy miről álmodik? És vajon meglépi a nagy álmait?
1: Miről álmodok? Szuperhősökről? Aztán viccelek. Én imádom az ilyen meséket, ilyen szuperhősös filmeket, meg ilyesmi. Nincsenek ilyen, ez most csak viccelek, ez a szó szerint álmok, hogy de miről álmodok? Hát én esküszöm, hogy vannak ezek a karrierálmok is, tegyük hozzá, nyilván akarok egy minél nagyobb színpadra fellépni, de ezek megvalósítható álmok. Ez csak egyszerűen oda kell tenni magadat is dolgozni. Igazából attól függ, hogy valaki lusta vagy nem lusta. Egyszerűen oda kell rakni magad, hogy szorgalmasnak lenni. Ezeket félreteszem, ezek meglesznek. Az álmaim, nem tudom, és szerintem minden napiak. Én akarok egy picivel nagyobb házat, akarom, hogy boldog legyen a családom. Ilyen dolgok. Nincsenek ilyen nagy dolgok az életemben. Én nem vágyok ilyen hatalmas nem is tudom. Nem vagyok materialistás. Hogy vagy?
2: Materialista.
1: Materialista. Na, ezek a szavak mindig tönkretesznek engem. Azok a szavak, amik latin eredetű vagy angol szavak, amit magyarisítanak kell, azok tönkretesznek. Mert ugye materialistic angolul. És akkor ugyanaz, de mégse ugyanaz magyarul.
2: Megértem a problémát. Empatizálok.
1: Igen. És nincsenek ilyen ennyit akartam, hogy nincsenek hatalmas, borzasztó nagy elérhetetlen álmaim. Család, szeretet, egészség, béke, nyugalom.
0: Hát szerintem ezért vagy te könnyen szerethető.
1: Köszönöm.
2: Na, drukkolunk neked, és imádkozunk érted, hogy jól alakuljon minden, meg akkor várunk benteket Lindával együtt majd
0: a karácsonyi adásban.
1: Jó, de amikor ő énekel, akkor valamit állítsatok át a mikrofon, meg le fog szakadni.
2: Tudom, van tapasztalatom az.
0: Igen. Jaj, de várom, de előtte megbeszéljük, mert az jó. Is lehet, hogy bejöttök 2-3, ez most a spoiler lesz a hallgatóknak.
2: Lehet, hogy rendesen behozunk egy technikát. És
0: behozunk technikát, egy kicsit... és te meg elmondod mondjuk a karácsony történetét pár percben.
2: Azt nem mondom.
0: Nem mondod?
2: Őrölmetszett pogány ünnep.
0: Azt elmondod.
2: Akarok ünneprontó
0: lenni. Jó, de ne a Santa Claus-szal készüljönek, már tudod karácsony. Tehát valami legyen hozzá. Jó, valami kis forgatókönyvet összerakunk előtte.
1: Majd elénekeljük, hogy itt is a mamát.
0: Az is jó, jó, nekünk jó, figyelj.
2: Jó kis, ha pár hanuka dalt, jó?
0: Jöhet, hanuka december 14-től, úgyhogy jöhet. A Cross GPS-ben Király Viktor volt a vendégünk. Köszi, hogy eljöttem.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál.
0: Premier adásainkat a Cross Rádióban keddenként, este 7-től a Manna FM-en szombatonként, este 6 órától hallhatod. Keres minket a social media felületeken, és ott várjuk a visszajelzéseidet és az adásokkal kapcsolatban. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással jövünk még.
1: Sziasztok!
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Új nemzeti alaptanterv készül. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Volt igazságügyi minisztereket is meghallgatna az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület mások mellett beidézné Bárándi Pétert, Dávid Ibolyát, Draskovics Tibort, Navracsics Tibort, Petrétei Józsefet, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is. A bírósági végrehajtási rendszer visszásságait 1994-ig visszamenőleg vizsgáló bizottság meghallgatná Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda volt vezetőjét is. Évvégére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival, emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot is kidolgoznak. A Fidesz közölte, nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Oroszország és Ukrajna is nyitotta a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a G20 országcsoport decemberi floridai csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, de hiszi, hogy diplomáciai úton véget lehet vetni a konfliktusnak, jelentette ki az iráni elnök az ENSZ közgyűlés idei ülésszakának általános vitájában. Masoud Pezeshkian közölte, nem lehetséges, hogy a hormuzi szorosból bárki hasznot húzzon, amíg az iráni kikötők blokád alatt vannak.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Manna Hits.
0: Manna Hits.
3: I can walk on water. There is no need to swim. I can walk on water.

0: úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, mint hogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

nyolcra Budán legyek, Skodán menjek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve, ahogy örkény

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song...
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.

csak hit. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Atyám, köszönjük neked a te ígédet. Tudjuk, hogy az önzés mindannyiunkban ott van. Ezért szükségünk van arra, hogy újra és újra halljuk az ígét ezzel kapcsolatban, és le tudjuk ezt győzni. Ezért segíts ma nekünk, hogy nyitva lehessenek a füleink, és meghalljuk, amit te akarsz mondani Jézus nevében. Amen. Nos, nem jó úgy kezdeni a napot, hogy magadon gondolkozol. A Kolossé 3.2 szerint az odafennvalókon gondolkozzunk, és tartsuk is rajtuk a figyelmünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy üldögélünk, és csak a csillagokon, a felhőkön, meg az angyalokon gondolkozunk. Persze mindez jó, és meg is van a helye, de hiszem, hogy amikor ezt mondja, hogy az odafennvalókon gondolkozzunk, akkor arra gondol, hogy az Isten akaratán gondolkozzunk. Arra összpontosítsunk. Erre kell figyelnünk, és minél inkább megtesszük ezt minden nap, annál jobban járunk. Időnként, ha rosszul kezdődik a nap, akkor az egész rossz lesz. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy reggel, amikor kinyitjátok a szemeteket, vagy még mielőtt kinyitnátok őket, de már felébredtetek, ne engedjétek, hogy belesodrodjatok az én velem mi lesz gondolkozásba. Könnyű ott feküdni és azon gondolkozni, ami boldoggá tehetne aznap. Majd mérgelődni mindazokra az emberekre, akik nem adják meg neked azt, amire szükséged lenne. És így még mielőtt kibújnánk az ágyból, a gondolatainkkal jól belelovalhatjuk magunkat mindebbe. Én is ilyen voltam régen. Sok évig éltem így, és közben nyomorultul éreztem magamat, de aztán megtanultam, és meg is akarom tanítani ezt nektek, hogy kezdjetek el azon gondolkozni, hogy hogyan lehettek áldássá mások számára, és hogy már reggel gondolkozzatok ezen. Ne úgy kezdjétek a napot, hogy magatokon töprengtek, hanem úgy, hogy azon gondolkoztok, hogyan lehetnétek áldássá valaki számára, az Isten dicsőségére. Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről fogják megismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Hogy fogja megismerni a világ Jézust, ha ránk néz, és először is azt látják, hogy jóban vagyunk, és szeretjük egymást. Be kell fejeznünk a vitatkozást a gyülekezetekben, meg a felekezetek között. Kinek vannak 100%-osan tiszta tantételei? Egyikünknek sem. Amikor a mennybe érünk, mindannyian rájövünk majd, hogy volt, amiben igazunk volt, és volt, amiben nem. Isten pedig azt akarja, hogy igyekezzünk jól kijönni egymással, és maradjunk egységben. Aztán pedig ki kell nyúlnunk az emberek felé. A hívők felé, meg a nem hívők felé is. Nehéz vitatkozni olyas valakivel, aki újra és újra kedvesen viselkedik veled. Addig prédikálhatsz valakinek, amíg bele nem kékülsz, de ha nem mutatsz fel mellette tetteket is, akkor ez nem jelent majd sokat az embereknek. Ugyanakkor mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Azt mondtam, szerintem mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Persze semmi baj azzal, ha kinyitjuk a szánkat. De az emberek sokszor még nem jutottak el odáig, hogy elfogadják a prédikálásunkat. Mind szeretünk prédikálni. De szerintem Isten jobban örül, ha folyamatosan csendben, nap mint nap megéljük előttük azt az életet, amire ő elhívott minket. És kis idő múltán az emberek nem tudnak majd ezzel vitába szállni. A Biblia azt mondja, az apostolok cselekedetei 10.38-ban, nagyon szeretem ezt, azt mondja, felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett. Olyan egyszerűnek tűnik. Ami csodálatos, hatalmas, elképesztő Jézusunk felkelt minden reggel, ment és jót tett. És tudjátok mit? Nem hiszem, hogy ott feküdt a matracán, vagy nem is tudom, min feküdt. És amikor felébredt reggel, kétlem, hogy saját magán gondolkozott. Kétlem, hogy ott feküdt, és azon gondolkozott, hogy milyen mérges a tanítványokra, amiért nem hallgatnak rá, és nem értették meg elsőre a dolgokat. Kétlem, hogy azon gondolkozott, és velem mi lesz? Hogyan kaphatnám meg ma, amit akarok? Nem. Biztos, hogy azon gondolkozott, hogy hogyan legyen áldás mindenki számára, és hogyan tegyen jót. Ha rosszat gondolsz, nem fogsz jót tenni. Másrészről, ha jót gondolsz, nem fogsz rosszat tenni. Amerre az elme tart, azt követi az ember is. Hadd mondjam el újra, ha rosszra gondolsz, nem fogsz jót tenni. De ha jóra gondolsz, akkor nem fogsz rosszat tenni. Mert az elmét készít fel a cselekvésre. Nos, csak hogy gyakorlatias legyek, mondok néhány példát. Szinte minden nap ezt mondom, Istenem, szeretnék ma áldás lenni a körülöttem lévők számára, hadd építsem őket. Épp elég időt töltöttem el az életemből azzal, hogy mindig elvegyek a körülöttem lévőktől. Én szeretném építeni az embereket. Tehát korán reggel gondold végig, hogy kikkel találkozol majd aznap, és döntsd el, hogy megáldod őket valahogyan, akár csak egy bókkal, vagy azzal, hogy elmondod nekik, hogy csinosak, hogy igazán értékeled őket, hogy segítesz nekik a szükségükben, vagy hogy imádkozol értük, ha azt látod, hogy olyasmi folyik az életükben, ami miatt imádkoznod kellene. Minél inkább, és most figyeljetek rá, minél inkább megfeledkezel saját magadról, annál boldogabb leszel. Néhányan azt gondoljátok, elvesztettem az örömömet, és nem is tudom, miért vesztettem el az örömömet. Nos, az egyik kérdés, amit fel kell tenned magadnak, miket tettem másokért. Talán egész gyorsan megtalálod az összefüggést. Lehetetlen igazán szeretetben járni, és közben nyomorultul élni. János 13:17. A János 13. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus csodálatos dolgokat tett. Megmosta a tanítványok lábát, majd közölte velük, hogy azért tette, hogy példát szabjon nekik, hogy ők is pontosan így tegyenek. És tudjátok, ez az egész történet, a teljes esemény lejegyzése nem a lábakról szól, hanem arról, hogy tegyünk meg dolgokat másokért, és a lábosás szó azt jelenti, hogy hajlandónak kell lennünk még kicsi, jelentéktelen dolgokat is megtenni az emberekért bármilyen élethelyzetben. Senki sem állt Jézus felett. Senkinek nem volt több hatalma, mint Jézusnak. Senkinek nem volt több hatalma, rangja vagy méltósága, mint Jézusnak. És ő mégis felvette a rabszolga kendőjét, és megmosta a koszos, büdös lábokat. Azt írja a Biblia, hogy levette a felső ruháját, és kendőt kötött magára. Amikor készen lett, biztos vagyok benne, hogy levette a kendőt, és visszavette a felső ruháját. Tudod, ha igazán tisztában vagy azzal, hogy ki vagy Krisztusban, és ha én is tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor nincs mit bizonyítanunk, és nem is alacsonyít le minket, ha kicsi, jelentéktelen dolgokat teszünk meg másokért. Éppenséggel ez az egyik dolog, ami mosolyt csal Isten arcára. És ha Isten nagyszerű módokon használ téged, vagy te vagy a főnök a munkahelyeden, vagy valamiféle hatalmad van valahol, akkor az az egyik módja annak, hogy ne fuvalkodjunk fel, és ne legyen nagy a fejünk, hogyha megteszünk kis dolgokat más emberekért. 1 János 13:17. Itt található a lábmosás lényegének az összefoglalása. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Ha ennek megfelelően tényleg megteszitek ezeket. Tehát láthatjuk az összefüggést. Ha hajlandó vagy értéket hozzáadni mindenki életéhez, akivel találkozol, akkor az növelni fogja az örömödet. Tud valaki áment mondani erre? Hányan gondoljátok, hogy ránk fér egy emlékeztető arról, hogy több ember számára legyünk áldás? Tudjátok miért? Azért, mert olyan könnyű csak magunkra gondolni. Ez egy olyan üzenet, amit akár minden egyes nap meghallgathatnánk, akkor is hasznos lenne. Önzőnek születünk. Nem kell megpróbálnod önzővé válnod. Ha nem gondolod, hogy önzőnek születtél, akkor nézd meg egy kisgyermeket. Nekünk 10 unokánk van. A 2 legfiatalabb körülbelül 3,5 és 1,5 évesek. És tudjátok, ők nagyon áldottak. Tele vannak mindenféle játékkal, van nekik minden, egyszerűen csak áldottak. És az anyukájuk állandóan játszik velük, meg állandóan olvas nekik. A minap velük voltam, és az egyikőjük csinálni akart valamit, de az anyukája azt akarta, hogy majd később tegye azt a dolgot, és elvette tőle a kis elektromos játékát. Erre úgy viselkedett, mintha eljött volna a világ vége. Úgy értem, a sírás, meg a szomorú arc kifejezése önmagáért beszélt. Csinálhat egy csomó dolgot. És most van itt egyetlen dolog, amit egy rövid ideig még nem csinálhat, és ettől már is áll a bál. Nos, tudjátok mit? Ha nem vigyázunk magunkra, mi is pont ilyenekké válunk. Könnyű azon gondolkozni, hogy mások mit nem tesznek meg értünk, és közben azt meg elfelejteni, amit megtesznek. Milyen könnyű azon gondolkozni, hogy mi az, amink nincs a helyet, hogy a régebbi vágyainkon gondolkoznánk, amiket Isten már megadott nekünk. És ő most szeretné, ha emlékeznénk ezekre a dolgokra, és folyamatosan hálásak lennénk értük, miközben a többi dolgokra várunk. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Háladással tárjátok fel kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy egy eleve hálás szívvel kell imádkozni. Imádkozunk azért, amit Isten tesz. Ha az életünkben lévő minden dolog miatt panaszkodunk, Isten szólt hozzám egyszer, amikor kértem tőle valamit, azt mondta, miért adjak neked egy újabb dolgot, állandóan csak panaszkodsz a már meglévők miatt. Ez csak egy újabb dolog lenne, ami miatt zsörtölődhetsz. Ó, szerintem ma jól fogjuk érezni magunkat. Mindig magamon gondolkoztam. 2 Korintus 5:15. Nagyon szeretem ezt az igét. Tudtad, hogy Jézus főleg azért halt meg, hogy megszabadítson téged önmagadtól? És amíg teljesen eleged nem lesz magadból, addig valószínűleg semmit sem teszel magaddal kapcsolatban. Egy önző embernek csak saját maga létezik az életében. Nagyon magányos, mert senki sincs, csak ő. Amikor kicsi voltam, senki sem volt belül, csak én. Minden arról szólt, hogy velem mi lesz, hogy kaphatnám meg, amit akarok, és mérges lettem, ha nem adták meg, amit akartam. Nos, ezt részben az okozta, hogy gyermekként nem gondoskodtak rólam megfelelően. Az apám soha nem tett értem semmit, csak bántott. És ilyenkor ígéreteket teszel magadnak. Amikor kijutok innen, senki sem fog újra bántani. Teszek róla, hogy gondoskodjanak rólam az életben. És könnyű az amúgy is önző természetet egy teljesen új szintre eljuttatni. Szóval Istennek beletelt egy kis idejébe, amíg eltávolította belőlem ezt az ostobaságot, nekem pedig sok időbe telt felismerni, hogy ez volt a problémám. Hihetetlen, hogy mi mindent gondolunk a problémám. Pedig valójában mi magunk vagyunk a legnagyobb baj. Úgy értem, ez tényleg igaz. Ne tégy felelőssé valaki mást a boldogságodért, csak döntsd el, hogy boldog leszel. Örömmel szolgáljatok az Úrnak. A boldogságunkhoz nem kell mindig mindennek a mi elképzeléseink szerint történnie. Rendszeresen imádkoznunk kellene, Istenem, nagyon áldott vagyok, és köszönöm az áldásaimat, de ha eljön a nap, amikor ezek már nem lesznek, én akkor is ugyanolyan boldog szeretnék lenni, mint most. Fejlesztétek ki azt a hozzáállást, hogy nem csak azok miatt vagytok boldog, amiket Isten megtesz értetek, hanem azért, mert ő szeret benneteket. Elküldte a fiát, hogy meghaljon értetek, és olyan emberek vagytok, akik örökké fognak élni. Azon tűnődöm, vajon hány ember nézi most ezt az adást? Mert ugye ez a konferencia bekerül a tévébe, és mondjuk, hogy keresztény vagy, gyülekezetbe jársz, de nem vagy boldog. Úgy értem, nem vagy boldog. Nagyon nem vagy boldog. Nincs békességed. Nincs örömöd. Soha semmi nem jó. Senki sem felel meg. Még a gyülekezetedet sem szereted. Hazamész onnan vasárnap, és utána minden elképzelhető dolog miatt panaszkodsz. Nos, tudod mit? Nem kell így élned. Én sokáig éltem így, és közben keresztény voltam. Azt hittem, szerettem Istent. És egy szinten szerettem is. De annyira az útban voltam az Istennel való kapcsolatomban, hogy sehova nem jutottam. Az Istennel való életem most már nagyon hosszú utat tett meg. És ha nézed a tévét, és te vagy az a személy, akihez beszélek, akkor azt szeretném tanácsolni neked, hogy tégy egy hitbeli lépést, és döntsd el, hogy elfeledkezel magadról, és elkezdesz áldással válni mások számára, hogy tudatossá válsz ebben, és akkor garantálom, hogy egyre több örömöd lesz az életedben. Mi történne a világban? Mi történne akkor, ha minden keresztény keresztényként viselkedne? Nem telne el sok idő, és a világ meggyőződne arról, hogy Isten tényleg tett bennünk valamit, ami nem normális dolog. Teljesen természetes, ha önmagunkért élünk. Az viszont nem túl természetes, ha másokért élünk, de Isten pontosan erre hívott el minket. Nem kevesebbre hívott el minket, mint hogy hozzá hasonló módon tegyük le az életünket. Csak nekünk nem kell fizikailag meghalnunk. Pál apostol azt mondta, naponként meghalok. Tudjátok, mit értett ez alatt? Minden nap nemet kellett mondanom magamnak azért, hogy igent mondhassak Istennek. Ez nem mindig kényelmes, de hosszú távon mindig ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Hadd mondjak valamit. Ha megkapjuk, amit akarunk, az egy ideig örömöt adhat, de az olcsó örömökért magas árat kell fizetnünk. Neked lehet pillanatnyi örömöd. Ilyen pillanatnyi öröm. De amikor este lefekszel, akkor a régi nyomorult érzés még mindig benned van. És nem érted, hogy miért vagy nyomorult. Elmentem én gyülekezetbe. Meg kell tanulnunk, hogyan engedelmeskedjünk Istennek. Emlékszem, egyszer Dave és én vásároltunk valahol. Képet kerestünk a házunkba. És találtam valamit, ami tetszett, de ő nem volt odaérte, ami gyakran előfordul. Tudjátok, amikor az emberek összeházasodnak, akkor különböző ízlésük van. Nem az a fontos, hogy mindenben egyetértsünk egymással, mert megtanultuk, hogyan tiszteljük egymás vélemény különbségeit. Szóval Dave-nek nem tetszett a kép, és ő utána, tudjátok, tovább akart keresgélni, amíg olyat találunk, ami mindkettőnknek tetszik. Nos, engem nem érdekelt, hogy tetszik-e mindkettőnknek, mert tetszett nekem. Hát igen, annyit nevethettek ma rajtam, amennyit csak akartok. De ez az igazság. Úgy értem, az esetek többségében nem igazán érdekel minket, hogy mások boldogok-e. Ameddig mi boldogok vagyunk, addig nem számít más. Mondtam előre, hogy ma jól fogok prédikálni. Szóval... Tudjátok, Dave a békesség embere. Szóval, miután volt egy pár... Hisztirohamom az üzletben. Nye-nye-nye, neked semmi sem tetszik, ami nekem. Nye-nye-nye, nye-nye-nye. Végül azt mondta, azt csinálsz, amit akarsz. Nos, tudjátok, ez nem az a igen, drágám, tégy, amit akarsz felelet volt. Meg kell figyelned a testbeszédet és a hanglejtést is. A szavak lehetnek ugyanazok, miközben a jelentése teljesen más. Amen. Szóval... Egy pillanatig önelégültséget éreztem. Ha, megkaptam, amit akartam. És tudjátok, mit mondott a Szent Szellem a szívemben? Azt hiszed, nyertél, de nagyot vesztettél. Tudjátok, miért? Lehet, hogy nyertem, és megkaptam, amit a test szerint akartam, de szellemileg teljesen elbuktam, mert nem úgy viselkedtem, ahogy Isten szerette volna. És nem voltam elég szeretetteljes sem, hogy egy kicsit tovább keresgéljek egy olyan után, amely mindkettőnknek tetszik. Nem érdekelt, mert nekem tetszett. Nos, hála Istennek sokat változtam. Hányan örültök, hogy növekedtem egy kicsit az évek során? És hiszem, hogy Isten ad kegyelmet elmondani nektek mindezeket, és nem szégyellem őket, hogyha segít nektek, mert hiszem, hogy mindannyian meglehetősen egyformák vagyunk. Csak a legtöbb ember nem fogja bevallani neked. Szeretünk a bizonságainkról mesélni, de nem szeretünk a próbákról beszélni. És szomorú, de sokan, miután átmentek a teszten, csak sóhajtoznak. Soha nem jutnak el a bizonyságig. Tudjátok, soha semmilyen, pénzért nem cserélném el az elmúlt 35 évben Istennel megélt tapasztalataimat. De jó ég! Hihetetlen! Hihetetlen! Hogy Isten mennyire meg tud változtatni egy embert. 2 Korintus 5:15. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámadt ő értük. Nos, ha jól értem az igét, akkor Jézus azért halt meg, hogy többé ne kelljen az önzés csapdájában élnem. Vagyis ne csak önmagamért éljek. Ő meghalt, hogy mi szabadok lehessünk önmagunktól. És higgyétek el, ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Hányan gondoljátok azt? Csak gondoljátok át egy pillanatra, milyen nagyszerű lenne annyira szabadnak lenni, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondolnak rólad mások. Vagy eléggé szabadnak lenni ahhoz, hogy ne aggódj állandóan amiatt, hogy hogy nézel ki. Hogy mit gondolnak, vagy mit mondanak rólad az emberek. Milyen csodálatos lenne, hogyha nem gurulnál be, valahányszor nem az történik, amit te akarsz. Úgy értem, az az öröm ne továbbja, hogyha nem kapod meg, amit akartál, és mégis ugyanolyan boldog tudsz maradni, mintha megkaptad volna. Milyen csodálatos lenne bízni Istenben, hogyha azt akarja, hogy rendelkezz valamivel, akkor ő képes odaadni azt neked. És ha Isten nem adja oda neked, akkor úgy sincs rá szükséged. Filippi 4:4-5. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti önzetlenségetek, a figyelmességetek, a türelmes lelkületetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Szóval hiszem, hogy van itt egy kapcsolat az öröm és az önzetlenség között. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Hogy vagyunk erre képesek? Hadd ismerje minden ember az önzetlenségeteket. Legyetek türelmesek, és béketűrőek egymással. Miért? Azért, mert az Úr hamarosan eljön. Tudjátok, el kell engednünk a kis stílű életet, és meg kell találnunk az extravagánst. Jézus nem arra hívott, hogy kis stílű életet éljünk, hanem, hogy extravagáns, feltámadott életet éljünk. Pál apostol azt mondta, meg akarom ismerni őt, és az ő feltámadásának az erejét, mely kiragad engem a halottak közül, még amikor testben vagyok. A feltámadott élet az, amikor nem kapod meg, amit akarsz, és ugyanolyan boldog vagy, mint akkor lennél, ha megkaptad volna. A feltámadott élet az, amikor látod, ahogy egy barátod megkapja azt, amire te már 20 éve válsz, és mégis azt tudod mondani, örülök neked, mert hiszem, hogyha Isten meg akarná adni ezt nekem, akkor megadná. Miért van az, hogy amikor látjuk, ahogy valaki megkapja, amit mi akartunk, akkor az első gondolatunk, és velem mi lesz? Velem mi lesz? Tudjátok, Isten azt akarja, hogy felnőjünk szellemileg arra a pontra, amikor azt mondhatjuk, tudod mit, Uram? Én szeretném ezt, kértem is tőled. De azt választom, hogy örülök az ő áldásuknak, és bízom benned, hogy ha te meg akarod adni nekem ugyanezt, akkor el tudod intézni. Figyeljetek, nincs az a pokolbéli ördög vagy olyan ember a földön, aki visszatarthatna téged attól, amit Isten neked akar adni. Hallotok engem? Szóval ne gondolkozz azon, hogy a gonosz miatt van, vagy hogy a főnököm miatt van, vagy emiatt, meg amiatt. Hadd mondjam ezt újra, hogy ha te Istenen tartod a szemedet, és boldog maradsz, akkor nincs olyan pokolbéli ördög vagy ember a földön, aki vissza tudná tartani tőled azt, amit Isten neked akar adni. Ez nem lehetséges, tudod miért? Mert Isten nagyobb mindezeknél. Nincs senki olyan, mint a mi Istenünk. És neki minden lehetséges. Lukács 9:23. Emlékezzetek rá, hogy ezt minden nap tudatosan kell csinálnotok. Amikor felébredsz reggel, gondolkozz egy kicsit, mielőtt kikelsz az ágyból. Istenem, mutasd meg, hogyan lehetek ma áldás valaki számára. Gondold át, hogy mit tehetnél a házastársadért. Ne úgy feküdj ott, hogy mérgelődsz, amiért előző nap nem tett meg valamit, amit szerettél volna. És nem arról beszélek, hogy engedjük, hogy mások átgázoljanak rajtunk. Igen, az embereknek meg kell tenniük értünk bizonyos dolgokat, de tudjátok mit? Azzal nem sokra megyünk, ha állandóan mérgelődünk. Hallottam ott egy kis áment. Hálás vagyok azért a testvérért, aki nagyjából egyet értett velem. Lukács 9.23. Aztán így szólt mindnyájukhoz. Mindnyájukhoz. Szóval, ha azt gondoltad, reméltem, hogy Joyce ma valami másról fog prédikálni. Nem, ez az üzenet mindnyájunknak szól. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Felejtse el, és tegye félre saját magát, és minden önös érdekét. Tagadja meg, és adja fel magát. Ez nem hangzik túl izgalmasnak, igaz? Először is hagyd tisztázzam, hogy a dolgoknak mindig egyensúlyban kell lenniük. Isten mindig egyensúlyt teremt. Ez nem azt jelenti, hogy ne gondoskodj magadról. Nem azt jelenti, hogy soha ne tégy magadért semmit. Soha ne vegyél magadnak semmit. Vagy hogy mindig, minden helyzetben engedned kell, hogy az legyen, amit a többi ember akar. És soha nem lehet a tiéd, amit te szeretnél. Én egy általános alapelvről beszélek ma. Arról, hogy reggelente ne azzal kelj, hogy aznap a saját boldogságodra törekszel majd. Ne foglalkozz magaddal. Felejtsük el mindazt, amit mi akarunk addig, amíg nem jövünk rá, hogy Isten mit akar. Amen.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívül ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember 23-a van. Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres az a mai nap. Hát például 143 éve született Gundel Károly vendéglős gasztronómiai szakíró, Gundel János fia. 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. Később átvette a Városligeti Van Petics vendéglőt, 1920 és 25 között a Royal szálló, 27-től a fővárostól átvett Gellért szálló éttermeinek bérlője. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegen nyelvű munkáival szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegen forgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Gundel Károly étterme az 1939-es a New York-i világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos étterme volt. A Gundel vendéglő nagyobb, jobb hírverést biztosít Budapest számára, mint egy hajórakomány turista prospektus, írta akkoriban a New York Times. 161 éve született Orci Emma bárónő, magyar származású angol dráma és regényírónő, Tarnaőrsön született, leghíresebb műve a Vörös Pimpernel, a 20. század egyik legnépszerűbb alkotása volt. Emmuska, Orci Félix báró az ismert zeneszerző karmester és Vas Emma grófnő egyetlen leánya volt. Édesapja olyan zeneszerzők barátja volt, mint Wagner vagy Liszt. 15 éves korában szüleivel Budapestről Brüsszelbe, majd Londonba költözött, ahol megtanult angolul. Tanulmányait Brüsszelben és Párizsban végezte, majd később Londonban festeni tanult, képeiből a Royal Academy is kiállított. 1894-ben ment férjhez, Montagu Barstowhoz, akivel a Heatherby School of Artban ismerkedett meg. Együtt kezdtek könyveket írni és magazinokat illusztrálni, valamint magyar népmeséget fordítani és kiadni. A The Old Man in the Corner című detektív történetgyűjtemény volt az első népszerű munkája, később 1905-ben jött a Scarlet Pimpernel című regényével, ezzel szerezte meg hírnevét, amelyet 14 nyelvre fordítottak le, és amelyet férjével a színpad számára is átírt. 154 éve született Richter Gedeon gyógyszergyáros vedész. Ő 1901-ben vásárolta Budapesten a Sas gyógyszergyárat, ahol a gyógyszerek magyarországi iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és 1907-ben Kőbányán megalapította a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett ki és gyártott, Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett, 34 államban bizományi raktárt létesített. A faji üldözés erősödésével előbb kitiltották a gyárából, majd egy időre újból visszaengedték, a fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. 117 éve szintén a mai napon született Móricz Virág író, Móricz Zsimond leánya és Móricz Lili testvére. 1936-ban nyerte meg a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. 1913-ban született a mai napon dr. Tarit Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok, Kaliforniában élt, olimpiai bajnok, vízilabdázó, építészmérnök, tagja volt az 1936. évi nyári olimpiai játékokon Berlinben bajnoki címet nyert magyar csapatnak. 112 éve született Csépe Imre költőíró, a vajdasági magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja, munkái közül ismert a Fordul a szén, önéletrajzi regény, valamint verseket publikált a Kalandja és a Híd című magyar, illetve más horvát lapokban. Ő volt a népies magyar irodalom utolsó vajdasági képviselője. 109 éve született Németh Imre, olimpiai bajnok, kalapácsvető, sportvezető. Németh 30 évesen lett a világ legjobbja, 1948-ban világcsúcsot javított, és még abban az évben olimpiai bajnokságot nyert Londonban. 1952-ben Helsinkiben olimpiai bronzérmet szerzett, később 12 magyar bajnokságot nyert, 34-szeres válogatott volt. 1949-ben és 50-ben is világcsúcsot javított. 53-ban a Népstadion igazgatója lett, később a Népstadion intézményeinek főigazgatója. 64 és 73 között a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként is tevékenykedett. 1979-ben a NOB érdemrend bronz fokozatával tüntették ki.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Például arról, hogy szeptember 26-án visszatér hazánk egyik legexkluzívabb tuning autósója. 2025-ben hatalmas sikerrel debütált az RS Event The Cream, amely ritka és látványos épített autókat, szupersportautókat, egyedi motorokat, valamint olyan legendás oldtimereket hozott el Budapestre, amelyeket csak ritkán láthat a nagy közönség. A fogadtatás után a szervezők úgy döntöttek, idén is megrendezik az ország egyik legexkluzívabb tuning autósóját, ezúttal még merészebb felhozatallal. Az RS Event The Cream több egy egyszerű autós kiállításnál, az MVM Domban megrendezett esemény a szervező RS Tuning és az AMTS megfogalmazása szerint a minőség, a szenvedély és az autóépítés kultúrájának ünnepe, ahol nemzetközi szinten elismert tunerek, díjnyertes sokárok, high-end márkák és egyedi projektek sorakoznak fel. Az idei rendezvényen olyan autókat láthatnak, sőt akár be is indíthatnak a rajongók, amelyeket eddig legfeljebb online vagy posztereken vehettek szemügyre. Az esemény egyik központi fókusza a japán autók világa lesz, miközben az európai és amerikai modellek rajongói előtt is számos, Magyarországon korábban még nem bemutatott építés sorakozik majd. A kiállított autók között ott lesz többek között egy Ferrari F40 és egy SF90, valamint egy valódi, jelenleg is használt NASCAR versenyautó is. Utóbbi az hasonló autót magyar sportcsarnokban korábban alig ha lehetett lencse végre kapni. Közben korlátozhatnák a trafikok éjszakai nyitvatartását az önkormányzatok, ezzel megszűnhet a dohánybolti kocsmaturizmus. Újra napirendre került a dohányboltok éjszakai nyitvatartásának a kérdése, miután Budapest belvárosi kerületei közösen kezdeményeztek változást az ügyben. Állításuk szerint a lakosság biztonságérzete érdemileg romlik a trafikok körül, a kormány pedig nyitott rá, hogy az önkormányzatok korlátozhassák az egységeket. A dohány kiskereskedők érdekképviselete viszont fenntartásokkal fogadta a kezdeményezést. A kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok korlátozhassák a dohányboltok éjszakai nyitvatartását, írja a 24.hu. A Baranyi Krisztina, a ferencvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi, Soproni Tamás terézvárosi és Tóth József angyalföldi polgármester által előírt állásfoglalásban kitértek arra is, a belügyminiszter támogatja, hogy az önkormányzatok valódi hatósági jogköröket kapassanak a nemzeti dohányboltok működésének szabályozására, és az erről szóló kormány előterjesztés előkészítése már zajlik. A probléma forrása, hogy bár a kereskedelmi törvény főszabály szerint lehetőséget ad a kerületi önkormányzatoknak az üzletek 22 és reggel 6 óra közötti nyitvatartásának helyi szabályozására, a nemzeti dohányboltok működését speciális országos szabályok rendezik, így a kerületek nem rendelkeznek olyan hatáskörrel, amellyel egyszerűen éjszakai zárásra kötelezhetnék a trafikokat. Pedig a 24.hu megkeresésére adott válaszaik alapján erre komoly szükség mutatkozik mostanra. Újabb fontos szakaszához érkezik közben a Budapest Park tehetségtámogató programja, a Park Lab. Ősszel egyszerre több pályázati lehetőség is megnyílik a feltörekvő és már ismert előadók és alkotók előtt. A program célja az, hogy a hazai zenei széna új szereplői szakmai támogatást, professzionális körülményeket és láthatóságot kapjanak pályájuk kibontakozásához és hosszú távú fenntartásához. A Park Lab már átfogó tehetségkutató támogató programmá nőtte ki magát. A sikeresen futó Budapest Park Camp alkotótábor, a vendégzenekari program, a Budapest Backstage mellett idén nagy sikerrel indult az utcazene Spot by Park Lab, ami olyan szóló előadóknak és dúóknak ad lehetőséget, akik, illetve amelyek a Budapest Park bejáratánál több ezer érkező vendég előtt mutathatják meg magukat egy dedikált helyszíne. Szeptemberben ráadásul több vadonatúj lehetőség is megnyílt a parklab.budapestpark.hu oldalon. Többek között videoklip készítésre, a Park Lab saját live sessions sorozatára és stúdióidőre is lehet jelentkezni, miközben az utcazene spotra még szeptember 27-ig várják a pályázókat. A Park Lab különböző programjai a zenei alkotás eltérő szakaszait támogatják. A dalok megszületésétől a professzionális hangfelvételeken és vizuális megjelenésen át egészen addig, hogy az elkészült produkciók eljussanak a közönséghez. Átjáró néven indít közös ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház. A résztvevőket workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják, a program pedig jövő tavasszal egy fesztivállal zárul. Az átjárás egymáshoz szeptemberben kezdődik. A kezdeményezésben a Budapesti Bábszínház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéné Színház, a Trafó, az Örkény István Színház, valamint a Víg Színház vesz részt. Az első alkalom szeptember 25-én a Trafóban lesz, ahol a Gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más színház által megrendezett eseményekre olyan fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, mi történik Budapest színpadain, a kulisszák mögött, és maguk is szívesen bekapcsolódnának egy közösségbe. közös játékba, gondolkodásba és alkotásba. A résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol megismerhetik a különböző színházi szakmákat és találkozhatnak az alkotókkal. A színházat olyan fórumként tapasztalatják meg, ahol a játék és a vita eszközeivel a saját generációkat érintő társadalmi kérdések is fókuszba kerülnek. Az átjáró a 7 színház szakmai együttműködésére épül, amelynek keretében az intézmények megosztják egymással ifjúsági programjaik tapasztalatait. A Párbeszéd célja új lehetőségek teremtése a fiatalok megszólítására. A programsorozat 2027 májusig tart, és egy 3 napos fesztivállal zárul. A programok többsége ingyenes vagy kedvezményes, a részvétel azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők a programmal kapcsolatos kommunikációt és a jelentkezési lehetőségeket az átjáró program zárt Facebook csoportján keresztül érhetik el. Közben startolnak a latin-amerikai filmnapok. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház egy héten át kínál betekintést a dél-amerikai kontinens filmművészetébe. A szeptember végi rendezvényen kortárs alkotások mellett klasszikusok is szerepelnek, amelyeket többségében eredeti nyelven magyar felirattal vetítenek. A budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban szeptember 29-ig tartják a 4. latin-amerikai filmnapokat. A rendezvényen 7 ország 12 alkotása kerül a közönség elé, amelyek a kontinens változatos tájaira kalauzolják a nézőket. A filmek a nézőket Riótól, Mexikóvárostól és Buenos Airestől az Andok erdein, a Zapata mocsáron és a dél-amerikai bányavárosokán át az Atacama sivatagig repítik. Az alkotások többsége egyetlen alkalommal lesz látható eredeti nyelven, magyar felirattal. A programban kortárs alkotások mellett klasszikusok is helyet kapnak. Az esemény már elstartol szeptember 23-án az ekvádori Vörös Madár című alkotással. A történet egy 5 éves kislányról szól, aki édesanyja halála után az Andok erdeibe költözik, ahol megismeri az otávoló kultúrát és a kecsua nyelvet. Perut a Flora öröksége című film képviseli, amely a 19. századi feminista gondolkodó Flora Tristan életét dolgozza fel. Hamarosan újabb programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: ugyanúgy
1: a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 23-a van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, több terület is visszakerül Budapest kezelésébe. Térgondnokok segítik a Margit-sziget tisztántartását, hónapokra lezárják a közúti forgalom elől az Óbudai K-hidat. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, és több budapesti közterület vagyonkezelése is visszakerül a fővároshoz. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen, 46 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett fogadta el az országgyűlés. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa korábban is működött, az utóbbi években azonban nem ülésezett. A mostani módosítással törvényben rögzítik a testület legfontosabb szabályait. Az indoklás szerint erre azért van szükség, hogy rendszeressé váljon a kormány és a fővárosi önkormányzat közötti egyeztetés a budapesti fejlesztésekről és beruházásokról. A változás több belvárosi közterületet is érint, egyes 5. kerületi ingatlanok továbbra is állami tulajdonban maradnak, vagyonkezelőjük azonban a fővárosi önkormányzat lesz. Emellett dunaparti területek is visszakerülnek a főváros kezelésébe. Változások jönnek a Városligetben is. 3 területnél, a Dózsa-György út mentén, a Közlekedési Múzeum telkén és a volt Petőfi csarnok helyén a park funkció kerül előtérbe. A Planetárium pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe kerül. A törvény a Józsefvárosi pályaudvar egyes területeinek köztulajdonba vételét is érinti, és rendelkezik a Budai Palota negyedhez kapcsolódó állami beruházások feladatainak kijelöléséről. A változtatások így egyszerre érintik a főváros és a kormány közötti együttműködést, valamint több kiemelt budapesti terület jövőjét. Térgondnokok segítik szeptembertől a Margit-sziget rendben tartását. A budapesti közművek 2 munkatársa váltott műszakban dolgozik a főváros egyik leglátogatottabb parkjában, ahol a nagy látogatószám miatt az elmúlt években egyre nagyobb terhelést jelentett a tisztaság és a közterületi rend fenntartása. A térgondnoki szolgálatot tavaly ősszel indította el a budapesti közművek. Elsőként 6 nagyforgalmú helyszínen, a Blaha Lujza, a Deák Ferenc, az Etele, az Örsvezér és a Szél Kálmán téren, valamint a Köki környékén jelentek meg a munkatársak. Idén áprilisban a Baross és a Boráros térrel, szeptemberben pedig a Margit-szigettel bővült a program. A térgondnokok hajnaltól késő estig 2 műszakban járják a rájuk bízott területet. Felszedik az útjukba kerülő szemetet, figyelik a hulladékgyűjtők állapotát és szükség esetén soron kívüli ürítést kérnek. A palackgyűjtésből vagy például a varjak jelenlétéből adódó köztisztasági problémák kezelésében is közreműködnek. Feladatuk ugyanakkor nem korlátozódik a takarításra. Udvariasan figyelmeztethetik a járókelőket, az árusokat és a kutyasétáltatókat a közterületi szabályok betartására. Veszélyhelyzetben pedig értesíthetik a rendőrséget vagy a mentőket. A térgondnokok a budapesti közművek logójával ellátott egyenruhában dolgoznak, így könnyen felismerhetők. A BKM tapasztalatai szerint azokon a helyszíneken, ahol már működik a szolgálat, javult a közterületek és a zöld felületek tisztasága. A Margit-szigeten különösen fontosnak tartják a folyamatos jelenlétet, hiszen a park nem csak rendkívül népszerű, hanem Budapest egyik legértékesebb zöld területe is. A szigeten található többek között a csaknem 200 éves Hétvezér platán, Arany János tölgyei, a Rózsakert és a zenélő szökőkút is. A főváros szerint az intenzív használat miatt az utóbbi években már érzékelhető volt a terület túlterheltsége, ezen is szeretnének javítani a térgondnokok állandó jelenlétével. Hónapokra lezárják a közúti forgalom elől az Óbudai K-hidat. Hamarosan megkezdődhet az Óbudai-szigetre vezető híd átfogó felújítása. A Budapest Közút már kiválasztotta a kivitelezőt, a szerződés még szeptemberben megköttetik, a munkálatok pedig várhatóan október közepén indulhatnak. A beruházást több ütemben végzik el. Az első szakasz 2027. júniusáig tart, ekkor a déli oldali gyalogos járdát és a közúti pályát újítják fel. A következő ütemet 2027. szeptemberétől decemberig tervezik, amikor az északi járdán dolgoznak és elvégzik a szükséges korrózióvédelmi munkákat is. A kivitelezés idején a hidat lezárják a közúti forgalom elől, gyalogosan azonban folyamatosan megközelíthető marad az Óbudai sziget. A munkákat úgy ütemezik, hogy a jövő nyári nagy rendezvények idején teljesen meg lehessen nyitni az átkelőt. Ezekben az időszakokban az autók és a gyalogosok is mindkét irányban használhatják majd. Az 1957-ben átadott K-hidat eredetileg ideiglenes vasúti hídnak építették, azóta azonban az Óbudai-sziget egyik legfontosabb megközelítési pontjává vált. A felújítás célja, hogy a szerkezet hosszú távon is biztonságosan használható legyen, miközben megőrzik a híd jellegzetes megjelenését. A munkák során a jelenlegi 2 méter 80 cm-es kocsipályát 3,5 méteresre szélesítik, és nagyobb tehervírású pályalemezt építenek be. Kicserélik a kétoldali járdák pályalemezeit is, miközben azok szélessége nem változik. A megmaradó acél szerkezeteket kijavítják, és új korrózió védelmi bevonattal látják el. A hídfők és a környező rézsük hibáit szintén kijavítják, a gyalogos forgalom okozta rezgések mérséklésére pedig lengés csillapítókat építenek a szerkezetbe. Megújulnak a hídhoz csatlakozó út és járda burkolatok is, a déli járdán pedig akadálymentes rámpákat alakítanak ki. 6 embert vittek kórházba a klórgázmérgezés tüneteivel egy 9. kerületi vegyi üzemből. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint valamennyi érintettet stabil állapotban szállítottak kórházba. A baleset az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében történt. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint megsérült egy klórgázt tartalmazó palack szelepe, emiatt gáz kezdett szivárogni belőle. A sérült palackot egy kármentesítő edénybe helyezték, az üzemet pedig biztonsági okokból 25 embernek kellett elhagynia. A dolgozók később visszatérhettek az épületbe. A katasztrófavédelem szóvivője szerint külön katasztrófavédelmi beavatkozásra végül nem volt szükség. A gázszivárgás következtében 6 ember szorult kórházi ellátásra, állapotuk stabil. Sikeres újraélesztésről számolt be a mentőszolgálat, a beteg később meghalt. Egy Pest vármegyei férfi újraélesztéséről számolt be hétfőn az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. A bejegyzésben sikeres életmentésként mutatták be az esetet, de később a beteg felesége jelezte, hogy férje végül sajnos meghalt. A mentőket a férfi felesége hívta, miután arra lett figyelmes, hogy pihenő férje furcsán lélegzik, és nem tudja felébreszteni. A mentésirányító a telefonon keresztül először a légzés ellenőrzésében, majd az újraélesztés megkezdésében segítette a nőt, miközben mentőautót és esetkocsit indítottak a helyszínre. A kiérkező egységek átvették az újraélesztést, majd folyamatos ellátás mellett elindultak a beteggel a kórházba. A férfi keringése útközben visszatért, később azonban többször ismét összeomlott, ezért újabb mellkasi kompresszióra és defibrillálásra volt szükség. A mentőszolgálat hétfői bejegyzésében a beavatkozás eredményességét írta, gratulált a mentésben résztvevőknek, a betegnek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Néhány órával később azonban a férfi felesége a bejegyzés alatt közölte, hogy férje szeptember 6-án sajnos elhunyt, és éppen aznap tartották a temetését. Egy másik hozzátartozó szintén megerősítette a halálhírt. Gyerekcsíny miatt nem szállhatott fel egy repülőgép Budapestről. Egy gyermek telefonos fenyegetése miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járata. A rendőrség tájékoztatása szerint délután érkezett egy bejelentés arról, hogy az egyik induló repülőgépet fenyegetés érte. A gép már elhagyta az állóhelyét és a futópálya felé tartott, amikor biztonsági okokból megszakították az indulást. A gépet visszafordították, az utasokat leszállították, majd a repülőgépet átvizsgálták. Az intézkedés idejére a repülőtér kettes futópályáját is lezárták, a légi forgalom azonban nem állt le, azt a másik pályán bonyolították. A Wizz Air közlése szerint a járat a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt nem folytathatta útját a futópálya felé. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói azonnal megkezdték a telefonáló felkutatását, az adatgyűjtés alapján rövid időn belül azonosították a gyermekkorú elkövetőt. A rendőrség közveszéllyel fenyegetés miatt indított nyomozást, és büntető eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: 100 éves a budapesti mozi, amit sokan a világ legszebbjének tartanak. Évek óta a világ legszebb moziai között tartják számon a Puskint, ami idén 100 éves. Bár a Ziegler Győző tervezte épület eredetileg nem filmszínháznak épült, 1926 óta mégis filmvetítések otthonaként működik. Ám a mozi nem csak a legszebb termeiről híres. Itt vetítettek az országban először hangos filmet, ám az egész történet majdnem kudarcba fulladt, írja a Villa Budapest. A főváros egyik legrégebbi művészmozia, tehát abszolút kerekesztendőt ünnepel. A centenárium alkalmából számos programmal és különleges vetítésekkel készül a Puskin. Ennek apropóján az épület tereit érdemes bejárni. A centenárium annyiban becsapós, hogy míg a filmszínház idén lépett be a matuzsálemi korba, az annak otthon adó épület már 1895 óta áll a Kossuth Lajos utca és a Semmelweis utca sarkán. Ez a belvárosi telekhez számtalan történet fűződik. Egykor egy jezsuita kolostorként használt épület állt a területen, ahol az 1810-es évektől a Pestre költözött Nagyszombati Egyetem szülészeti tanszéke működött. Ezen a helyszínen volt medikus hallgató Semmelweis Ignác is. A klinika 1859-ig működött itt, az épületet elbontották, helyén pedig évekkel később épült fel a Ziegler Győző tervezte Tudományi Egyetem alapbérháza. Így hát az épület homlokzatán lévő szobrok nem a filmszínház isteneit idézik, hanem az építtetőre utalnak, vagyis a tudás, a dicsőség, a hit és a törvény allegorikus alakjai. A bérház földszintjén már átadása után is sorra nyíltak az üzletek, ám a köztudatban leginkább a sarki helyiségben üzemelő Magyar Világ Kávéház miatt maradt meg. A környék az 1900-as évekre már a politika és kulturális élet fontos helyszínévé vált, így a kávéház is művészek, irodalmárok, közéleti szereplők, a pénz arisztokrácia és a sportemberek kedvelt találkozó helye lett. A pazarul berendezett helyszínen gyakori volt az 5 órai tea és az élő zene. A színházi élet hasábjain szinte himnusz zengtek az átalakított helyről. A fényes kávéhez helye előbb banká, a 20-as évek második felére pedig mozivá alakult. 1926. november 26-án nyitotta meg kapuit a főváros új filmszínháza, a Fórum mozi. A 20-as években egyre inkább megnőtt az igény a filmek iránt. Az évek óta filmkölcsönző céget működtető Deák Jenő kapva kapott az alkalmon, Jánszky Béla és Szívesi Tibor tervei alapján pedig többet magával létrehozta a Fórum filmszínházat, a mai Puskin elődjét. A Fórum hamar a pesti közönség kedvelt mozia lett. Már a megnyitón hatalmas tömeg gyűlt össze, smokingos és estéruhás alakok töltötték meg a nézőteret, ahol az estfényét csak emelte a pompás enteriőr. Az aranyozott szobrokkal, domborművekkel díszített terem Krisztián Sándor és Varga Oszkár munkája volt, míg a csillárt Grünberger Jenő szállította. A vörös bársonyszékeknek köszönhetően pedig igazi elit helyen már-már színházban érezhette magát a közönség. Ma is impozáns belső tere miatt a Puskint a világ legszebb moziai között tartják számon. Mielőtt a mozi a nagy közönség előtt is kitárta volna kapuit, tartottak egy díszes megnyitót, ami hatalmas társadalmi eseménynek számított. Közel 900 ember vett részt rajta, a nézők között pedig ott volt József Ferenc főherceg és felesége, Anna főhercegnő is. Az eseményről hosszan megemlékezett az Est újságírója. Így tudjuk, hogy még a filmvetítés előtt az Operaház egykori karmestere Szikla Adolf vezetésével zenekar játszott el Beethoven István király nyitányát, majd a himnuszt. Ezután kezdődött meg a vetítés. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A második-harmadik kerület határában, a hármas határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azok, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a Remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdakvölgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakesz és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern fából épült Csergezámpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kiadni, a Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aránysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza ugyanis a látogatókat. Itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föl földeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Budapest Update.
1: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja a Világ Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik el majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.
2: Mindig lesz

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatás alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha szép az idő ősszel, akkor bizony gyakran mozdulunk ki, főleg a gyerekekkel, és hát ilyenkor előfordult, hogy kirándulás közben például ugye valaki megsérül. Hát képzeljétek el, hogy a sebgyógyítás a mézzel a legegyszerűbb, és bizony igen hatékony. Ezt a módszert valószínűleg már réges-régen az őskortól is ismerték és alkalmazták, az ókortól fogva azonban feljegyzések is vannak róla. Kimeríthetetlen tárháza van a népi gyógyászatnak, és a méznek itt nagyon komoly szerepe van. A különféle mézeknek a gyógyhatása is változó, az úgynevezett réti méz kategóriába, a mezei réti virágokból készült virágméz, a hársméz vagy az orvosi székfűből, ami a kamilla készülő méz tartozik. A réti méz gyógyhatása többek között, hogy a sebek gyógyítására is alkalmas. Hogyan történhet a sebgyógyítás a mézzel, teszi föl az ember magának a kérdést jogosan. Hát nyilván külső alkalmazásban ez gátolja a sebfertőződést, sietteti a gyógyulást, és pár perc alatt képes megszüntetni a vérzést, majd elősegíti a hegmentes sebzáródást is. Belsőleg fertőtlenítő és nyugtató hatással van az egész emésztő csatorna nyálka hártyájára. Minél sötétebb a méz színe, annál erősebb az antioxidáns hatása, benne található flavonoidok miatt. A méz antibakteriális minőségét a méznek a fajtája, illetve a betakarítás módja is befolyásolja. Miért fontos mézet enni? Hát azért fontos mézet enni, mert a benne lévő hatóanyagok bizony nagyon jót tudnak tenni a szervezetünknek. A szénhidrát tartalma 80-85%, a víztartalma pedig 16-19%. Az ásványi és vitamin jellemzőit a botanikai és a földrajzi eredete határozza meg a méznek, de nyilván ezt az ősök, a nagyöregek, ezek úgy alkalmazták, hogy pontosan ott volt az a méz, ahol te megsérültél, ahol éltél, ott az a méz volt való arra a sebre, ami azokból a kis virágokból keletkezett a méhecskék által, amik ott voltak a környéken. Nos, a sebgyógyító hatásáról már beszéltünk, de miért érdemes rendszeresen mézet fogyasztani? Igen, sokrétű egyébként a táplálkozás egészségügyi előnyei. A rendszeres és mértéktartó fogyasztás esetén például, ami 15 éves kor felett naponta 20-30 grammot javasol, azért fontos, mert hogy az oligoszaharidjai segítik a jótékony, vagyis a probiotikus baktériumok, így a bifidobaktériumok, a laktobacillusok szaporodását, vagyis a méz egy úgynevezett prebiotikus hatást fejt ki. Az antibakteriális hatás a savas jellegének, hidrogén-peroxid tartalmának köszönhető, és a népi jótanács hátterében, miszerint ne tegyük a mézet forró teába, is az áll, hogy a méz antibakteriális hatású összetevői híg formában normál hőmérsékleten tudnak a leginkább aktívak lenni, a magas hő viszont csökkenti ezt az aktivitást, és emellett a méz aroma és illatanyagai is károsodnak. A méz íze több mint 120 aromaanyag ból áll össze, ezek kémiailag alkoholok, kettonok, aldehidek, valamint észterek, és ez a kellemes íz, ami mellett az étvágyfokozó hatás is megvan, ez képes serkenteni az emésztőnedvek, az enzimek és a hormonok kiválasztását. Az aromaanyagok mellett különféle szerves savak is befolyásolják a méz ízét, növelik annak étvágygerjesztő és emésztést serkentő hatását. Érdekesség, bár nem új keletű tapasztalat, hogy a méz, ugye ahogy már imént elmondtam, segíti a sebgyógyulást, mert képes stimulálni, és akkor térjünk vissza a beszélgetés elejére, szóval képes stimulálni az új erek képződését, serkenti az új sejtek kialakulását, és például a seb befedését szolgáló hámsejteknek a szaporodását is elősegíti. A továbbiakban például egy kifejezetten sebkezelési céllal is népszerűsített mézfajta, a manuka méz az, amit nagyon sokszor emlegetnek, és amit a továbbiakban érdemes ugye egy kicsit kutatni és utána olvasni, mert hogy ez az, ami nagyon nagy segítségre tud lenni az egészségünket, illetően náthás időszakban, influenza szezonban, ami most van, a méz fogyasztása már csak azért is javasolt, mivel a B és a T limfocita immunsejtek aktiválása révén komoly szerepe van az immunvédekezésben, és ha tehetitek, akkor ne csak mézet, hanem propoliszt is fogyasszatok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sok idézetet szoktunk használni Albert Einsteintől, de ennél sokkal több van, amit érdemes megjegyezni tőle. Ugye vitathatatlanul ellentmondásos személyiség Albert Einstein, sürgette az amerikai atomprogramot, aztán 6 évvel később megpróbálta megakadályozni az atombomba bevetését. Van, aki hívőnek nevezi, van, aki ateistának, még mások természetimádónak tartják, bár szerintem természetimádónak lenni nem zárja ki azt, hogy az ember hívő, vagy Isten hívő, vagy hitben járó legyen. Tudós és filozófus is volt, az írásai mind a mai napig sikerkönyvek. Itt van néhány érdekesség és olyan idézet tőle, amit érdemes megszívlelni. Például az egyik kedvencem tőle: minél több a tudás, annál kisebb az ego, és minél nagyobb az ego, annál kisebb a tudás. Aztán 1941-ben hangzott el egy másik nagyon híres mondás, amelyet sokszor idéztek már, a Tudomány, a Filozófia és a Vallás című szimpóziumon jelentette ki Einstein, hogy a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. És azt is ő mondta, ez egyik legismertebb idézet tőle: az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra, és várni, hogy az eredmény más legyen. Az első felesége a szerb származású Mileva Maric volt, Einstein a zürichi főiskolán ismerkedett meg vele, a lány volt az egyetlen női hallgató. Aztán 1919-ben elváltak, és Einstein még abban az évben feleségül vette elsőfokú unokatestvérét, Elsa Löwenthalt, aki

0: 1936-ban hunyt el. 1919. november 7-én a londoni Times lelkendezve számolt be a tudomány forradalmáról, a világegyetem új elmélete világhírnevet hozott és adott Einsteinnek. Aztán ott van az az érdekesség is, hogy 1939 őszén a hitleri Németország atombomba fejlesztésének hírére írta meg a három magyar fizikus, Wigner, Szilárd és Teller, illetve Fermi az amerikai elnöknek címzett híres levelét, mely felgyorsította az amerikai atomprogramot. Einstein is aláírta, ezzel pedig nagy felháborodást váltott ki a béke mellett elkötelezett barátaiból. 45-ben egy újabb levélben kérte, hogy az atombombát ne vessék be polgári lakosság ellen. A levelet Szilárd Leóval együtt írta sikertelenül, de legalább megpróbálták megakadályozni a katasztrófát. Később áttért például a vegetariánus életmódra, azt mondta, hogy semmi sem olyan üdvös az emberek egészsége szempontjából, és biztosít nagyobb esélyt a földünkön lévő élet túlélése érdekében, mint a vegetáriánussá való fejlődés. Fontos egyébként, és érdekes az a kapcsolatban is egy kicsit gondolkodni, hogy mi mindent fogyasztott. Egyébként az is fontos dolog, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit ad a testnek az, hogyha nem fogyasztunk húst. Erről korábban már szó volt, és erről nagyon sokat beszélt Einstein, az életéről szóló könyvben szó is van erről. Aztán ott van még a legendás idézetek között, hogy lehetne mindent tudományosan leírni, csak semmi értelme nem volna, ugyanolyan értelmetlen lenne, mint egy Beethoven szimfóniát ábrázolni a hullámnyomás variációjaként. Szintén ő mondta azt is, hogy ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes, és azt is, hogy a történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből. Érdemes megfigyelni, hogy hányszor és milyen pontos megfigyelésként jön elő Einstein figyelmeztetései között az a gondolat, miszerint belső változásra van szükség. A mai ember problémája nem a tudomány, hanem az emberi szív. Vagy megújul az érzület, vagy elpusztul az élet, mert a tudomány gyorsabban fejlődött, mint a lelki ismeret. Azt hiszem, hogy van bőven mit megszívlelnünk Albert Einstein bölcsességeiből, és bárhol is van ez a zseniális, számomra nagyon kedves ember, Isten éltesse őt, remélem, hogy odafönt, vagy valahol figyel és segít bennünket.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokszor és nagyon sokat beszélünk az alvásról, és arról is, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, és ezt sose felejtsük el, a minőségét az alvásunknak, az meg kell, hogy legyen, különben előbb-utóbb az ember megbetegszik pszichésen is, és fizikálisan is. De most úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy mégsem baj az, hogyha nem alusszuk végig az éjszakát. Ugye a legtöbb ember este magára húzza a takarót, és szerencsés esetben 7-8 órával később ébred fel, de vannak olyanok is, akik nem egy húzamban alusszák végig az éjszakát, hanem több részre osztják az alvás idejüket, mégis úgy érzik, hogy pihenten ébrednek, és így pihenték ki magukat a legjobban. Ez az úgynevezett szegmentált, vagyis más néven szakaszos alvás nem egy új keletű ötlet. Roger Ekrich történés szerint az iparosodás és a világítás előtti időkben normális volt, hogy az éjszaka közepén néhány órára felkeltek az emberek, napjuk ezzel részét imádkozással, dohányzással, szenvedéllyel, vagy akár a szomszédok meglátogatásával töltötték. A szomszédok meglátogatásával. Aztán visszafeküdtek, és reggelig aludtak. Azért mondjuk elcsodálkoznék lehet, hogy átkopogna a szomszéd hajnali kettőkor. Mondjuk amúgy is ki vagyunk a szomszédoktól, hogyha szabad egy pici kitérőt, mert azt gondoltam, hogy elmesélem az én hallgató barátaimnak, a szabad így nevezni őket, remélem, hogy igen. Hogy amikor beköltözik valaki egy teljesen új közegbe, egy viszonylag vidéki környezetbe, akkor miért gondolja, hogy a panel életet élheti tovább? Tehát, hogy nem kell rászólni a gyerekre, hogy ne üvölcsön folyamatosan mind a kettő, hogy nem csukjuk ki a gyereket a kertbe, és hagyjuk, hogy üvölcsön, mint a sakál. Én mondjuk ez eleve összefonódik ugye a viselkedés, meg összefonódik a nevelés kérdése, és na mindegy, vissza az alváshoz. Lehet, hogy eredendően egyébként a szakaszos alvásról, hogyha gondolkodunk, akkor eredendően erre a két periódusban való alvásra vagyunk programozva, mert amíg nem lehetett este felkapcsolni a villanyt, addig egészen más ritmusban éltünk. Amikor besödétedett, akkor az emberek nyugovóra tértek, és aztán az éjszaka során több alkalommal is felkeltek, és néhányan ma is ezt a megosztott menetrendet követik, és az éjszaka közepén ébren töltött időszakot kreatív feladatokra szánják, gondolkodnak, meditálnak, olvasnak vagy dolgoznak. Hát bizonyos emberek számára ideális lehet ez az életmód, sőt produktívabbak lehetnek általa. Nehéz azonban így élni, hogyha emellett van család és van munkahelye, van megszokott napi rendszerint be kell járni. Ezt már Mary Karskadon, a Brown Egyetem alváskutatója mondta el. Egyébként az egészségportálnak odakint. Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy ez az életmód biztonságos-e, mivel nem sok kutatás született arról, hogy ez a bizonyos szakaszos alvás milyen hatással lehet az egészségre. Legjobb, ha elkerüljük, ha csak nincs okunk arra, hogy így aludjunk, ezt tanácsolja dr. Kléte Kusida, a Stanford alvástudományi központ orvos igazgatója. Nagyon sok ismeretlen van még ebben a történetben. Kérdéses, hogy biztonságos-e ez hosszú távon. Nem világos az sem, hogyan változik a hatása egyénenként, illetve mekkora szerepet játszik az életkor, az egészségi állapot, illetve a már meglévő alvászavar esetleg. Így utalt néhány kézenfekvő, de egyelőre megválaszolatlan kérdésre a szakember. Ugye egy kicsit visszakanyarodva még arra az időszakra, amikor az emberek lefeküdtek akkor, amikor besötétedett, ami ilyenkor most már ebben az időszakban nagyjából én délután 5 órát jelent. Hát nyilván 12 órát azért egy felnőtt ember ritkán alszik végig, bár megmondom össze, hogy én például simán meg tudnám csinálni, de az természetes, hogyha valakinek már olyan az élete, amilyen mai napság az életünk, hogy van munkahelye, vannak feladata, és a többi, tehát fel kell kelni egy bizonyos időpontban, akkor ez azért más, mert annak idején, amikor még nem volt világítás, nem tudtunk villanyt kapcsolni, akkor nyilván másképp is dolgoztunk, tehát más volt a fontossági sorrend ilyenkor, és más volt az is, hogy az ember ezt végig tudta csinálni, vagy sem. A szakember ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy nem tud olyan bizonyítékról, amely szerint a két szakaszra bontott éjszakai pihenés egészségi problémákat okozna, így aztán nem baj, ha valaki ilyen módon alszik. Azt mondta, hogy nem hiszem, hogy aggódnunk kellene, ha egyébként egészségesnek, boldognak és teljes értékűnek érezzük magunkat, így mondta el a kutató. Egy dolgot viszont mindenképpen szem előtt kell tartani, ha kipróbáljuk a szegmentált alvást, a mesterséges fény az éjszaka közepén hatással lehet a cirkadián ritmusunkra, vagyis a belső óránkra, ami a szervezetben zajló folyamatokat irányítja, tehát csak halvány fényt használjunk éjszaka, és ha tehetjük, maradjunk távol a kék tónusú fénytől, amilyeneket például a ledizzók, vagy az elektronikus okos eszközök bocsátanak ki, mivel ez van a legnagyobb hatással és negatív hatással a cirkadián ritmusunkra, vagyis a belső óránkra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma az Európai Unió hivatalos zászlójának a történetéről lesz szó. 1985-ben az Európa Tanács jóváhagyásával az EU elődjének számító Európai Gazdasági Közösség is hivatalos jelképének választotta ezt a zászlót, amelyet először 1986. május 29-én vontak fel az Európai Bizottság székháza előtt, és bár az EU-t megreformáló lisszaboni szerződésbe végül nem került be a zászló és az egyéb jelképek, mivel egyes európai politikusok szerint ez a nemzeti öntudat csorbulását okozta volna az uniós országokban, 16 tagállam, köztük Magyarország is hitet tett a négy szimbólum, a lobogó, a himnusz, vagyis az örömóda, az egyesülve a sokféleségben szlogen, valamint a május 9-én ünnepelt Európa nap mellett. De mi is a zászló története? Alig ha akad olyan Magyarországon, vagy a világon, aki ne tudná álmából felkeltve és maga elé idézni az EU brand vagy márka, mert nevezik így is, legfontosabb elemét, ezt a bizonyos csillagos kék lobogót. Talán kevesen tudják, hogy a közös európai zászló ötlete csak úgy, mint az EU himnuszaként számon tartott örömóda, valójában nem is egy uniós intézménytől indult. Az összeurópai szimbólum iránti igény egy emberi jogi szervezet, az Európa Tanács tagjaiban fogalmazódott meg először 1950-ben, a cél pedig egy olyan jelkép létrehozása volt, amely magába foglalja valamennyi európai ország kultúráját és tradícióit, ezt azonban korán sem volt egyszerű kivitelezni. A lobogónak ugyanis egyszerre kellett szemrevalónak, méltóságteljesnek és a közös civilizációnk szimbólumának, egy európai emblémának lennie, amely hagyományőrző funkciót tölt be, ugyanakkor nem szít viszályt a nemzetek között. Száznál is több ötlet versengett, köztük művészek és teljesen amatőr alkotók munkái, míg végül aztán 5 év elteltével győzött a ma is ismert ikonikus embléma. A pályamunkák között nagy népszerűségnek örvendett egyfelől a vörös kereszt szimbólum, mint ősi európai szimbólum. Ennek egyik fő szószólója, a páneurópai mozgalom elindítója volt. Törökország azonban vallási okokra hivatkozva megvétózta ezt, majd pedig a muszlim hívők kedvéért félholddal is kiegészítették. Készült egy ilyen változat is. Aztán ott volt E, mint Európa, mert hogy több dizájnhoz is mintaként szolgált az európai mozgalom fehér alapon zöld E betűt formázó zászlója, ahol egy magányos E, ahol pedig 4 E-ből álló kereszt formájában, de aztán a fradista színkombó jó pár kereszt és csillag alapú tervet is inspirált aztán később. Végül aztán győzött a csillag, és a választás így két csillagos koncepcióra szűkült. Az egyik döntős Salvador de Madariaga, a reménybeli eurokraták kedvenc elit egyetem, College of Europe társalapítójának pályaművelet. Az ő zászlóján a sötétkék háttéren elhelyezkedő 8-ágú csillagok konstellációt alkotnak, amelyek az egykori ET tagállamok fővárosait, valamint Strasbourgot, a szervezet székhelyét jelöli. A miniszteri bizottság azonban végül Arzén Heinz ötletére voksolt, az Európa Tanács postaszolgálatának alkalmazottja volt ő, aki a zászló projekt koordinálásával megbízott Paul Lévy felkérésére 20 tervet is beadott, ezek között volt az is, amelyet ma Európa egyik fő szimbólumaként ismerünk. És akkor térjünk vissza egy kicsit még a már említett Paul Lévyre, egy zsidó származású belga személyre, aki a vérkorszak idején fogadalmat tett, hogy amennyiben túléli a háború borzalmait és a nácik uralmát, akkor áttér a katolikus hitre. Túlélte és megtartotta az ígéretét, a háborút követően az 1949-ben Londonban létrehozott Európa Tanács Kulturális Bizottságának vezetője lett. 6 évvel később felmerült annak az igénye, hogy az Európa Tanács részére egy zászlót tervezzenek, ugyan, hogy már korábban mondtam. És akkor itt jött a képbe Paul Lévy, a skandináv nemzeti lobogó mintájára egy a kereszt jelét hordozó zászló tervezetet nyújtott be, ám ezt a túl közvetlen keresztény jellege miatt elvetették. Történt, hogy Paul Lévy ez idő tájt egy csillagkoronával díszített Szűz Mária szobor mellett haladt el egyik napján, felpillantott és látta, hogy a csillagok aranyszínben ragyognak a kék ég hátterében. Lévy az ihlettől fellelkesülten azonnal felkereste az Európai Tanács akkori főtitkárát, és a kék háttérből kiemelkedő 12 aranycsillag jegyét ajánlotta a tanács Európa zászlaja gyanánt. Ajánlatát mindenki elfogadta, és így, bármennyire is meglepőnek tűnhet, mind a mai napig a szűzanya 12 aranycsillagból álló koronája nyomán készült jelkép díszíti az Európai Unió zászlaját. És hogy honnan is ered Máriának ez az aranykoronája, ami aztán megihlette az Európai Unió zászlaját? A Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, az égen nagy jel tűnt föl egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A csillagok 12-es száma nyilvánvaló utalás Izrael 12 törzsére és ezzel együtt Isten népére. A korona, mint a győzelem szimbóluma, az asszony, a megváltó anyja legyőzhetetlenségét jelképezi. A csillagok képviselte 12-es számnak az egyes kultúrák emberei mindig is különleges jelentőséget tulajdonítottak. Az egyiptomiaknál a túlvilágra nyílt 12 kapu, a görög mitológia nagyhősének Héraklésznek 12 feladattal kellett megbirkóznia, hogy a tökéletességet elnyerhesse, Jézus pedig 12 apostolt választott Izrael 12 törzsének megfelelően. A 12-es szám jelentéséhez hozzátartozik az is, hogy a 3-as és 4-es számok szorzatának eredményeként utalást tartalmaz a Szent Háromságra, az Atya, Fiú és Szentlélek mennyei misztériumára, amelynek nevére az apostol fejedelmek Canterbury Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Bonifác, Szent Cirill és Metód, Szent Adalbert az európai népek közösségét a keresztség szentségéhez kötötték. A 12-es szám bibliai jelképe, hanem is kifejezetten, de felsejlik az Európai Unió arancsillagos, kék hátterű zászlaján, jelezve a keresztény gyökerű Európa szellemi, lelki és kulturális egységét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Két vendége is van a mai műsornak. Kelen Réka és dr. Kelen Ákos a dr. Kelen képviseletében. Réka szakmai vezető, Ákos pedig kutatási, fejlesztési vezető. A gyógyhatású készítményekről fogunk beszélgetni, mert hogy azért, hogyha az ember elmegy egy drogériába, egy boltba, vagy online keresgél, akkor egészen biztos, hogy nem fog tudni elsőre választani, de biztos, hogy nem tud jó döntést hozni majd, mert nem vagyunk benne biztosak, hogy valóban azt kapjuk-e, ami egy adott termékről le van írva, vagy ami rá van írva. Szia Réka, szia Ákos, köszönöm, hogy ránk értek.
2: Szia, köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Egy sikertörténet mögött mindig van egy saját sztori, ezt már az évek során a rádiózásban és az interjúkban megtanultam, hogy mindig van egy saját történet, amiből kinőnek a sikeres történetek, a jó termékek és a szép sztorik, amivel más embereknek is tudott segíteni, az a bizonyos történet. Nálatok van-e ilyen?
3: Van. Édesapánk, édesanyánk együtt indította mindketten gyógyszerészek, és főleg édesapánk érkezik a kutatás oldaláról, és mindig kereste azokat a természetes megoldásokat a kozmetikai iparban, amivel segíteni tud a felhasználóknak.
1: Volt valami egészségügyi probléma a családban, vagy csak segíteni szeretett volna másokon?
3: Konkrét egészségügyi probléma nem volt, inkább a tanulmányai, illetve a munkája során került kapcsolatba a gyógynövényekkel. Aha. És ezen az úton indult el, először egy nagyobb cégnél, majd megalapították együtt a saját céget, és ez volt hogy a szépség mellett az egészség, illetve a gyógynövények, aha, hogy milyen,
1: hogy nem
3: hogyan
1: kell,
3: lehet.
1: Hogy
3: nem kell, igen, és nem minden esetben kell gyógyszert, vagy mesterséges anyagokat használni, hanem a gyógynövényekben ott rejlik az a gyógy erő, úgymond, ami felhasználható különböző problémák esetében.
1: Vajon miért tűnt ez el? Hiszen a régi időkben, hogyha belegondolunk, akkor még amikor a magyar nép régen-régen visszatekintve az időkben egy igazi természeti nép volt. Voltak a javasasszonyok, a füvesasszonyok, a tudók, a kenőasszonyok és azok az emberek, akik tudták, hogy mire mi való. Sőt, azzal is tisztában voltak, hogy a kertünkben, ugye akkor még voltak ezek a bizonyos potyantos vécék, sőt, csak azok voltak, ugye az árnyékszékek. Annak a olyan növények nőttek, amik a szervezetünkből hiányoztak.
2: Hát én nem mondanám azt, hogy eltűntek, inkább tudományos alapra helyeződtek. Uh-huh. Tehát azért régen ez a kipróbálom és vagy sikerül, vagy nem, azért az elég nagy bizonytalansággal járt, és nyilván csak arról tudunk, ami sikerül, de a rosszul kezelt problémákról nem tudunk.
1: Gondolom, abból is volt jó. Már a balul sikerült esetekben.
2: Az mindig kisebb publicitást kap, viszont manapság nyilván olyan gyógynövényeket és a gyógynövénynek olyan részét használjuk föl, amelyiktől a hatás nem csak remélt, hanem bizonyítottan elvárt is.
1: Hogyan fejlődött a gyógynövények ismerete az elmúlt években? Mit tapasztaltok?
2: Igazából évről évre mondhatjuk, ha beszélünk egy gyógynövényről, nagyon nehéz erről beszélni, mert maga a gyógynövény sok mindenből áll. Maga a gyógynövény vagy a drog része a gyógynövénynek az adott esetben csak a levele, csak a kérge, csak a gyökere, tehát meghatározott része, nincs olyan, hogy az egész növény magában.
1: Nem minden növénynek minden része.
2: Nem, sőt a gyógynövénynek sem minden része hasznos, aha, tehát külön kell választani, és a drogoknál is külön meg van határozva, hogy a gyógynövénynek melyik része az, és abban rengeteg hatóanyag van. Na most az analitika fejlődés egyre tisztábban tudjuk elválasztani az adott gyógynövénynek, az adott drogjából az ilyen-olyan hatóanyagokat, és így a hatás is egyre specifikusabb lehet.
1: A drog elnevezésnél álljunk meg egy pillanatra, még mielőtt bárki a hétköznapi használatra gondolna, a drog elnevezés mint olyan, az eredendően nem azokat az anyagokat jelenti, amiket mai napság jelölni szoktak.
2: Nem, a gyógyszerkönyvben meghatározott, gyógyhatással rendelkező, bizonyított gyógyhatással rendelkező gyógynövénynek a részét.
1: Hogyha a gyógynövények irányában megy el valaki, aki a kozmetikai iparban vagy a kozmetikumok között szeretne olyan összetételű anyagokat létrehozni, ami egészséges, akkor mire kell a legjobban figyelnie?
2: Igazából az elsődleges az, hogy hasson. Tehát azt a hatást, amit ígér a termék, azt valamilyen hatóanyagnak, valamilyen aktív anyagnak hordoznia kell. Ezért én azt javaslom mindig bárkinek bármilyen terméket keres, kozmetikumok esetében, vagy gyógyhatású termékek esetében magán a készítményen föl van sorolva csökkenő sorrendben a készítményben lévő anyagoknak a listája.
1: Aha. Ha azon az van legelőle, amiből a legtöbb van?
2: Így igaz, aha, igen, igen, de nem biztos, hogy az a ható anyag, aha, hiszen a segédanyagból rendszerint több van benne, de egy kis utána olvasással, informálódással, információgyűjtéssel tisztában lehetünk, hogy az a hatás ténylegesen, azt a hatást ténylegesen hordozza valamelyik komponense a készítménynek, és ha benne van, akkor reménykedhetünk a jótékony hatásba, ha nincs benne, akkor viszont bármit írnak a termék elejére, az egy nem várható hatás.
1: A gyógynövényekről és a gyógyhatású készítményekről beszélgetünk a mai műsorban. Két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és azzal folytatjuk majd, hogy tekintettel arra, amit most Ákos elmondott, hogyan tudunk jól dönteni, hiszen nagyon nagy a merítés, és nagyon tág a piac, és hogyha az ember szeretne valóban egészséges krémeket, kozmetikumokat választani, akkor sokszor bajban van a választásnál. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Gyorsítunk a tempón!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsorban a gyógyhatású készítményekről, a gyógynövényekről, a gyógynövény alapú készítményekről és kozmetikumokról beszélgetünk két vendégemmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával a dr. Kelen képviseletében. És ugye az előzőekben Ákos ott tettük le a fonalat, hogy az összetételről beszélgettünk. Olvassuk el a címkét, Mika. El is olvassuk a címkét. Nagyon sok mindennek kéne utána olvasni ahhoz, hogy értsük, hogy azon mi van. Mi az elsődleges szempont, ami mondjuk a legkönnyebben, vagy a legkönnyebbé teszi a választást, vagy megkönnyíti, illetve mi az, amire piros lámpaként figyeljünk, hogy ne legyen benne ezekben a bizonyos kozmetikumokban, amiket használni kívánunk.
2: Hát ami nem érdemes, hogy benne legyen, az például tartósítószer, színezőanyag, főleg egy gyógyhatású készítménynél ezek semmiképp se szükségesek, de más készítménynél sem. Színezőanyag sem célszerű, hiszen legtöbb esetben ezek nem a hatáshoz kellenek. Következő lépésben, hogy mi legyen benne. Adott esetben, tehát kérdés, hogy egy bizonyos gyógynövénytartalmú készítményt keresünk, vagy egy problémára keresünk megoldást. Nyilván van, aki jobban jártas a területen, és tudja, hogy neki melyik gyógynövényekre van szüksége az adott problémához, ott ugye egy tájékozottabb vásárlóról van szó. Hogyha kevésbé, akkor nyilván a márkába vetett bizalom, ami mérvadó, úgymond, illetve a címkén feltüntetett információk. Egyébként minden kozmetikum, minden jogszerűen forgalomban lévő kozmetikum egy Európai Uniónál regisztrált termékkel, hogy legyen, tehát ilyen szempontból egy biztonságos termék, de nyilván vannak hatásosabb, kevésbé hatásos termékek. Itt azt gondolom, hogy tényleg a gyártóba vetett bizalom, ami, hogyha az ember nem kellőképpen tájékozott, akkor ez a lehetőségünk. És egyébként korábbiakban létezett egy gyógyhatású termék kategória, ami sajnos, a mi szempontunkból sajnos megszűnt az utóbbi időkben, és van a tisztán kozmetikum, és van a orvostechnikai eszköz, meg gyógyszer. Tehát ez a köztes kategória, és egyébként mi pont ezt a két kategória között igyekszünk lavírozni jogilag kozmetikummal, de a hatását tekintve mégiscsak biztosítani azt a magasabb színvonalat.
1: Van-e még újdonság? Lehet-e még újdonságokat felfedezni a gyógynövények világában?
3: Persze.
1: Hogyan?
3: Ahogy az előbb is említettem, gyakorlatilag a tudomány fejlődésével egyre tisztábban lehet előállítani a hatóanyagokat, vagy kivonni a hatóanyagokat az adott gyógynövényből, illetve vannak még mindig olyan felfedezésre váró természetes vegyületek, aminek az azonosítása, de főleg a racionális kivonása, az még várat magára. Úgyhogy igen, gyakorlatilag ez egy kimeríthetetlen tárház szerencsére. És a kombinációkról is beszéljünk.
2: Aha. Illetve igen, azt hiszem a kombinációk meg ezeknek a gyógynövényeknek a formulálása, mert nyilván teljesen új gyógynövényt talán már nem tudunk felfedezni, de az, hogy ezeket hogyan kombináljuk, illetve milyen készítményekben adjuk a felhasználóknak, tehát mondjuk nagyon nem mindegy, hogy egy krém vagy egy gél formátumban, hiszen ezeknek más a felszívódása, tehát hogy ezekkel azért bőven lehet még úgymond játszani.
1: Azon gondolkodtam, hogy vajon releváns-e az az éghajlati tényező, amire az ember gondol, hogy mondjuk egy skandináv országban másféle növények vannak, más éghajlaton vagyunk, mondjuk sokkal hidegebb az idő, máshogy reagál a bőrünk, más gyógynövényeket kell bevinni mondjuk egy krémmel, illetve mi egy ilyen kontinentális éghajlaton, mondjuk most már nem annyira az.
3: Melegszik.
1: De igen, tehát hogy itt másféle gyógynövények van nekem, most egy kicsit próbálok párhuzamot vonni, nem tudom, hogy érthető, hogy mit akarok kérdezni. Szoktuk volt mondani, ugye, hogy azokat a zöldségeket, gyümölcsöket kell fogyasztani, ami a mi területünkön az adott évszakban megterem, mert arra, ahhoz vagyunk valahogyan kitalálva. Ez igaz-e a gyógynövényekre?
3: Hát én inkább azt mondanám, hogy itt közelítsük meg két felől a dolgot. Egyrészt a gyógynövénynek a hatóanyagtartalmát meghatározza az, hogy milyen éghajlaton, hol terem, hol nő az a gyógynövény. Ezért például egy Dél-Amerikában nővő aloe verának teljesen más a hatóanyagtartalma, mint mondjuk egy meleg egyházi skandináv országban felneveltnek, ezért önmagában az, hogy valamiben van aloe vera, az például lehet jó is, de lehet teljesen semleges is. Tehát nagyon fontos az, hogy az a gyógynövény, amit felhasználunk, az honnan származik.
1: Aha.
3: Mert ez határozza meg, meg mikor születelik, meg milyen volt az adott termés, tehát ezek mind a biológia által, illetve a környezet által befolyásolt dolgok, amire nincsen ráhatásunk. Nyilván egy olyan kozmetikai vagy gyógyhatású készítményben, ami egy nagyobb, szigorú belevárásunknak igyekszik megfelelni, ott nagyon fontos, hogy a hatóanyagtartalom ne függjön gyakorlatilag az évszaktól, a gyógynövény, a drognak a származási helyétől, hanem minden készítmény esetében az adott hatóanyagtartalom garantálva van. Kérdezted azt, hogy gyakorlatilag jó-e a helyi gyógynövényeknek a használata? Igen, jó, mert nem messziről kell idehozni, de amúgy a bőrünk nem tud különbséget tenni egy messziről idehozott, jótékony hatással bíró gyógynövény, vagy a szomszédban termő jótékony hatással bíró gyógynövény esetében, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a biológiai lábnyoma kisebb a helyi gyógynövényeknek, hatás tekintetében pedig a hatóanyagtartalom a döntő.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek mai vendégeimmel, dr. Kelen Ákossal és Kelen Rékával, a dr. Kelen képviseletében, és folytatjuk majd, Réka szeretett volna valamit hozzáfűzni, és aztán arról is beszélgetni fogunk, hogy létezik-e a gyógynövények között mondjuk úgy népszerűségi lista, hogy melyek a leggyakrabban használt, vagy a legnépszerűbb gyógynövények a kozmetikumok között. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyógynövények és gyógyhatású készítmények, erről beszélgetek ma két vendégemmel, dr. Kellen Ákossal és Kellen Rékával, és Réka valamit szeretett volna mondani, úgyhogy veled folytatjuk, és aztán majd azzal, hogy van-e toplista, népszerűségi lista a gyógynövények felhasználását, illetően már ami a kozmetikumokat illeti.
2: Igen, még a legelején említetted ugye a javasasszonyokat, kenőasszonyokat, stb., akik egyébként nyilván egy nagyon értékes tudással rendelkeznek, és ez most is talán reneszánszát éli, hogy az ember szeretne visszanyúlni a természetbe és megtermeszteni magának bizonyos gyógynövényeket, aminek egyébként abszolút van relevanciája, viszont ami különbség mondjuk az üzemi körülmények között előállított termékek esetében, az a standard minőség. Míg a kertben, amit termesztünk és szedünk, az ugye nagyban függ, ahogy Ákos az előbb említette, az időjárástól, a szüreteléstől, a sok mindentől. Tehát ez egy bizonytalan, ami saját felhasználására persze jó alkalmazható, viszont ami számunkra fontos, hogy mindig egyenletes minőséget tudjunk biztosítani, és ez az, ami egy kertben szedett gyógynövény esetén nem feltétlen biztosított.
1: Legnépszerűbb gyógynövények, van-e ilyen?
3: Minden évben szeret más és más.
1: Tényleg?
2: Az év gyógynövénye.
3: Nagyon változó. Az előbb említettem, és nem véletlenül az aloe vera.

0: Itt mi a helyzet azokkal a növényekkel, amik, és egy kicsit most visszamennék erre, mert hogyha már algoritmus, akkor a zúzmokból készült készítmények, vagy magas északi növények, zúzmok, tartalmú készítmények is most nagy divatot.
1: Ugye a messziről jött dolog az mindig izgalmasabbnak tűnik, vagy tűnhet. Egyébként főleg ezeket az alagákat és zuzmokat, ezeket a kozmetikai iparnak a beauty, tehát a szépség részében, szépségágában használnak. A gyógyhatású készítmények esetében nem annyira népszerűek, mert a hatóanyag tartalmuk teljesen más jellegű.
0: Jó, akkor zárásképpen még, ami nagyon fontos, kérlek mondjátok el újra, hogy mire figyeljünk oda, amikor gyógyhatású, vagy gyógynövény tartalmú, vagy gyógynövényből készült krémet, szérumot, kozmetikumot szeretnénk választani. Akár a címke, akár az összetétel, akár a vívőanyagok, mi az, ami legyen benne, mi az, ami nem. Tehát, hogyha én mondjuk egy ránctalanító, vagy egy nyugtató hatású krémet szeretnék,
1: akkor...
0: Vagy egy csodatevőt, igen. Vagy legalábbis egy olyat, ami hidratál, úgy, mint ahogy a nagymamáink csak egy valamit kentek az arcukra, aztán mégis milyen szépek voltak.
1: Igazából én mindig azt mondom, hogy a gyógyhatású készítmények esetében, ahogy korábban is Réka említette, szükségtelen tartósítószer, színezőanyag és illatanyag megléte, mert ezek nem szükségesek a hatáshoz. Ezeket könnyen tudjuk, viszonylag könnyen tudjuk azonosítani a készítmények összetételéről, ami minden készítmény esetében föl van sorolva a termék hátán. Ez elsőre ijesztően hathat, mert egy ilyen latinos-angolos név kavalkádnak tűnik, azonban mégis segítség az, hogy bármilyen európai országból származó készítmény kerül a kezünkbe, a nomenklatúrája ugyanaz. Tehát ha tudjuk azokat a hatóanyagokat, amiket keresünk, vagy tudjuk azokat az anyagokat, amiket el szeretnénk kerülni, akkor igenis az összetétel a segítséget nyújt a választásban. Nagyon fontos az, hogy mivel nem érthettünk annyira a készítményekhez, hogy mind a 15-30 összetevőt adott esetben ismerjük, ezért válasszunk etikus, lehetőleg hagyományokkal rendelkező magyar gyártótól származó készítményt, ami mind etikailag, mind jogilag nyomon követhető.
0: Hogyha jól választ az ember, akkor nyilván észreveszi azt is, hogy hogyan hat a krém, mert nem biztos, hogy amit én kitalálok magamnak, hogy szerintem ez nekem jó lesz, az valóban jó is az én bőrömnek. Hogyha azt tapasztalom, hogy jó, nyilván, akkor nincs további kérdés. Mi van akkor, hogyha nekem valami nem stimmel, akkor érdemes-e kutakodni egy kicsit, vagy van olyan, ami mindenkinek jót tud tenni?
1: Hát olyan, ami mindenkinek jó lenne, olyan nincs, mert hogy különbözőek vagyunk. Vannak olyan készítmények, aminek valakinek jobb, valakinek kevésbé, valakinél adott esetben nem vált hatásokat eredményez, tehát azért van valami a szomszédnak jó, nem biztos, hogy neked is jó lesz. Nagy eséllyel egyébként igen, de univerzális készítmény nem létezik.
0: Tehát akkor érdemes megismerkedni a bőrömmel, nem?
2: Igen, illetve hát az egyéni érzékenységekkel, amit az előbbi szóba került, hogyha vannak bizonyos általunk ismert anyagok, amikre érzékenyek vagyunk, akkor azok kerülendőek, illetve hát menet közben is kiderülhetnek olyan nem csak egy adott anyagra, hanem egy adott anyag kombinációra való érzékenység, ezeket egyénileg kell kitapasztalni.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerült egy jó adag gyógynövény ismeretet és a gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos ismeretet tenni a tarsolyába, és könnyebb lesz ezen túl így választania. A műsor vendége volt dr. Kelen Ákos és Kelen Réka. Köszönöm, hogy ránk értetek.
2: Köszönjük szépen.
1: Mi is köszönjük szépen. Sziasztok.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a zeller az egy csodaszer, egy fantasztikus zöldség, aminek számtalan jó hatása van a szervezetünkre. Nem véletlenül írtak erről könyvet, nem véletlenül szerepel minden egyes zöld turmixnak, smoothie-nak a receptjében. Nem csak a zeller gumó fantasztikus és annak a kis szára, hanem természetesen ez a hosszúkás, hosszú szárú mártogatósnak is kiváló, úgynevezett angol vagy halványító zeller, vagy szár zeller, ki hogyan nevezi. A zeller az egyik legjobb fogyókúrás étel, így is tartják számon, de természetesen nem azt jelenti ez, hogyha csak ezt tesszük, akkor garantáltan egy nagyon tempós és extrém súlyvesztéshez vezet, de színesíteni lehet vele jóformán bármilyen diétás étrendet. Alacsony a kalóriatartalma, de nem csak emiatt érdemes fogyasztani, hanem olyan elképesztő magas rosttartalma van, ami képes segíteni az emésztést, természetesen radírozza belülről a bélfalat, és emellett tele van varázslatos és fontos ásványi anyagokkal és vitaminokkal is. Adódik a kérdés, hogy hogyan hat a zeller a fogyásra. Hát a gumója és a zöld része egyaránt változatosan beépíthető az étrendbe. Ízletes, ropogós, mártogatós csinálhatunk belőle zeller chipset, csinálhatunk vele és belőle humuszt, beletehetjük a humuszba pótlékként, készíthetünk belőle kapros fokhagymás joghurthoz még mártogatóst, egy házi túrókrémbe is bele lehet tenni, akár feldalabolva, akár mártogatni. Egy tök jó diétás nasi is tud lenni, krémlevest is készíthetünk belőle, emellett pedig egy nagyon-nagyon finom köret, tényleg önmagában, vagy akár mondjuk répával együtt megsütve, vagy zeller püré formájában is tálalható, sörélesztő pehelyjel és egy kis túróval kifejezetten egy sajtos ízű tartalmas, magas fehérje tartalmú ételt készíthetünk, és akkor mártogathatunk bele, amit szeretnénk. Ezen kívül természetesen lehet belőle levest készíteni, pár perc alatt, még akár a zöld részéből is, és mindezeken felül most tessék kapaszkodni tea, vagy akár smoothie alapjaként is szolgálhat, ezt már hallottuk, hogy zöld turmix reggeli napindítóként elfogyasztva konkrétan képes megelőzni és visszafordítani a zsírmáj jelenlétét, illetve kialakulását. 10 deka felkockázott zellerben csak 16 kalória van, egy nagyobb szár 10 kalóriát tartalmaz. A kalória deficites állapot elérésével, hogyha ez a cél, akkor így ezt meg tudjuk tenni. A fogyás érdekében általában ez szokott lenni a cél. Nagyon könnyű elérni ezt, a főleg alacsony kalóriatartalmú zöldséggel tarkítjuk az étrendet. Mindezek mellett kiemelkedő élelmi rosttartalommal is bír, ami egy olyan növényi szénhidrát, ami szinte emésztetlenül halad végig és segít kordában tartani az éhségérzetet, táplálja a bél jótékony baktériumait is, és így az általam oly sokat emlegetett bélagytengely egészségét is képes támogatni és megtartani. Mindezek mellett dúskál a csonterősítő és a vér rögösödést gátló K-vitaminban, az izmok működését és az izomépítést segítő káliumban, mindkét tápanyagból többet tartalmaz főtt formájában érdekes módon, tehát, hogyha K-vitamint és káliumot szeretnénk bevinni, akkor a főtt zeller a megoldás. Oldás, tehát ne gondoljuk azt, hogy a főzéssel vagy az elkészítési módokkal mindenképpen rosszat teszünk a zöldségnek. Nagyon magas a víztartalma, a vízhajtó hatása miatt pedig képes megszabadítani a szervezetet a pangó víztől. A szezonja azt mondják, júniustól egészen áprilisig tart, így aztán sok hónapon keresztül lehet fogyasztani ezt a rendkívül tápláló, nagyon egészséges és a fogyókúrát is támogató zöldséget, de manapság már mondhatjuk azt, hogy egész évben kapható, nem csak a gumós verzió, hanem ez a bizonyos szár zeller is. Nagyon finom ételeket lehet belőle készíteni, hogyha egy kicsit fokhagymás vajon megfuttatjuk a feldarabolt szárzellert, az is nagyon finom, de hogyha fogjuk a gumós zellert, meghámozzuk, lereszeljük, hozzáreszelünk egy céklát, rácsöpögtetünk egy kis citromlevet, megsózzuk, és egy pici olívaolajat teszünk rá, rápergetünk rögös túrót, olyan finom salátát kapunk, hogy az ember mind a 10 ujját megnyolja. Nagyon sokféleképpen lehet elkészíteni a zellert, elképesztő egészséges, nagyon fontos lenne napi szinten, de legalább heti szinten egyszer-kétszer többször fogyasztani, mert nagyon sokat számít nem csak az egészségünk, de a szépségünk szempontjából is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ámon Henny receptjeit különösen szeretem, és szívemnek nagyon kedves az a stílus, ahogyan ő készíti az ételeket. Úgyhogy most az ő receptje alapján készítjük el az egyben sült fűszeres tarjánkat apró krumplival. Nincs is ennél finom, főleg ebben a hideg időben. Ugye, ha valaki nem eszik húst nyilván, akkor most csak koncentráljon majd a krumplira, és akkor természetesen a krumpli mellé érdemes még karfiolt, brokkolit, cukkinit, padlizsánt, sok-sok sárgarépát és paszternákot bedobni, és még egy-két rozmaringágat. Na de, aki húsevő, az figyeljen nagyon. Az egyben sült fűszeres tarja tulajdonképpen olyan pazar íz élmény, amit az ember tényleg nem tud elképzelni, csak elkészíteni és megkóstolni. Kell hozzá egy kiló tarja egyben, természetesen. Só, frissen őrölt bors, oké, ez fontos, fűszer, paprika, rozmarin, kakukk, fű, apró szemű krumpli, ez az úgynevezett parázs krumpli, ezt most lehet kapni, ilyen francia apró krumplinak is nevezik bizonyos boltokban. Kell hozzá egy kevés zsíradék, 1,5 deci víz, és ez a kevés zsíradék az legyen szerintem igazi zsír. Előmelegítjük 180 fokra a sütőt, egy kis tálban összekeverjük a fűszereket, ne sajnáljuk a sót, ez fontos. Egy kevés olajjal alaposan dörzsöljük be vele a húst, tehát egy kevés olajjal keverjük össze a fűszereket, és ezzel bedörzsöljük a húst, mint hogy egy ilyen nagyon szép, friss masszást és pakolást adnánk a húsnak. És ezután egy serpenyőben, amit később aztán a sütőbe is be tudunk tenni, pirítsuk körbe a tarját, hogy a hús összehúzódjon, bent tartsa magában az értékes leveket és szaftokat, egy kérget sütünk rá. Ugye nagyon megmelegít, nagyon nagy lángon fölhevítjük a serpenyőt, és szépen megkérgesítjük minden egyes részét a tarjának. Hagyjuk, hogy pörkanyag képződjön, nem kell félni, a fűszerpaprika nem fog megégni. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor Henny, ahogy írja, felöntjük egy kevés vízzel, ez 1,5 deci. Tehát ez olyan vagy serpenyő, vagy ez a régi zománcos egyedény hússütő edény, ugye, aminek kicsi két kicsi füle van, vagy levehető nyele, vagy vasserpenyő, vagy vasedény, aminek van egy kicsi rövid nyele, és befér a sütőben. Na! Szépen, hogyha felöntöttük a már kérges pörk anyaggal teli kis edényt 1,5 deci vízzel, berakjuk az előmelegített sütőbe a húst, 180 fokon sütjük egy órán keresztül. Ezután kivesszük, és betesszük a tarja mellé a félbevágott apró krumplikat, ennyi megsírzzuk őket, visszatesszük a sütőbe, és még tovább olyan 45-60 percet sütjük. Ha úgy látjuk, hogy kezd megégni a teteje, akkor takarjuk le dalavaló fóliával csak a húst, hogy a krumpli az tovább sülhessen. Ennyi sütés idő alatt a tarja omlósan puha lesz, fűszeres kérge pedig ropogós, és a mellette sült krumpli igazán ügyesen jól magába tudja szívni a hús kisült szaftját, ettől belül puha, szinte krémes, kívül pedig egy kicsit a pörkanyagtól egy olyan megpörkölődött, roppanós, fűszeres krumplit kapunk. Mennyei étel, szinte kiált valamilyen finom savanyúságért is, plusz nagyon egyszerű elkészíteni, és nagyon hálás dolog akkor, hogyha mondjuk a hétvégén ezt tesszük az asztalra. Hogyha valaki szeret emellé még készíteni egy jó kis salátát, akkor érdemes bevásárolni mondjuk 1-2 darab cukkinit, paradicsomot. Van ilyenkor is, ami akciós, tehát hogy nem kell a nagyon drágát venni, és akkor elkészíteni rukkolával, paradicsommal, cukkinivel, egy kis jégsalátával egy finom salátát hozzá, és mindenképpen egy kis balzsamecettel, olívaolajjal meglocsolva, vagy egy kis vinegrittel meglocsolva tálaljuk a húsi mellé, de ha nem salátát kérünk mellé, hanem savanyúságot, akkor meg hát tulajdonképpen kinek mi éppen az ingerenciája, egy mondjuk káposztával töltött paprika, vagy káposztával töltött ubor, vagy egy csemegó borka, vagy egy céklasaláta, vagy vegyesen mindenféle, ki hogyan szereti, kisdinnye, vagy savanyú karfiol, ki mit szeret, és akkor ne felejtsétek el, hogy a krumpli mellé még pluszban, hogyha kiemeltük a tábla a húsit és a krumplit, akkor pluszban gyorsan ugyanígy meg lehet még sütni, ugyanezzel a módszerrel a húsinak a szaftjában, hagymagerezdekkel még egy kis répát pluszban, egy kis karfiolt, mellé cukkini darabokat, és az is kitűnő, szaftos, finom, zöldséges, egészséges köret lesz. Jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogy miért fogyasztunk minden nap kardamomot, ígértem, hogy erről lesz szó, és el is fogom mondani, mert bár ez egy külföldön nagyon népszerű fűszer, elképesztő finom és nagyon jó aromája van, nagyon sokféleképpen fel lehet használni, itt Magyarországon mi mégis ritkán fogyasztjuk, főként fűszerkeverékekben, mondjuk a mézes kalács fűszerkeverékben szokott benne lenni. Van olyan fűszerkeverék, ami a chai lattéhoz való, egy nagyon finom indiai ital, mert hát a kardamom maga is egy indiai eredetű fűszernövény, jellegzetesen gazdag melengető aromája van, és ezért itthon csak a téli hónapokban fogyasztjuk, pedig egyrészt nagyon finom, másrészt pedig nagyon-nagyon egészséges. Állati jó ízesítője tud lenni forró italoknak, kakaónak, kávénak, forró csokinak, de süteménynek, édességnek is, és azért érdemes gyakrabban fogyasztani, mert nagyon-nagyon jó hatással van az egészségünkre. Segíti a gázképződés és a puffadás elleni küzdelmet, úgyhogy például karácsony szilveszter tájékán, amikor sok hüvelyest teszünk, sok káposztás ételt teszünk, kifejezetten jót tesz, mondjuk, hogyha a kávénkba, mert azt ugye napjában többször is fogyasztjuk, belerakunk egy kis kardamomot, és még képes megelőzni is az ezekkel összefüggő hasi görcsöket. Emellett az epe termelődést is serkenti, így a zsírok megemésztésére is jó hatással van, úgyhogy szerintem, amikor traktában vagyunk itthon Magyarországon, de hát külföldön is ugye ünnepkor nagyon sokat eszünk, akkor mindenképpen érdemes lenne egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy fogyasszunk olyan italt, amiben bele tudjuk rakni a kardamomot, akár az esti aranytej, akár a reggeli vagy napközbeni kávé. Számos emésztési zavarra jelenthet megoldást a kardamom, így például a székrekedésre, a túlzott sav képződésre, a gyomorégésre, illetve akkor is érdemes fogyasztani, hogyha fertőzés támadta meg a gyomrunkat. A kardamom magokat elrágcsálhatjuk nyersen evés után, de az étkezések után fogyasztott kardamom tea is jótékony hatása tud lenni. Ha étkezések előtt esszük vagy isszuk a kardamomot, akkor az étvágyunkat is javítja. Akkor is érdemes kardamom magot rágcsálni, hogyha az ember a kellemetlen lehellet ellen szeretné felvenni a harcot. A fűszerben ugyanis antibakteriális hatóanyagok is vannak, így képes elpusztítani a mikrobákat, amik a rossz lehelet kialakulásáért felelősek. A kardamomnak ráadásul nagyon kellemes illata is van. Tele van antioxidánsokkal, vitaminnal, ásványi anyaggal, és ez nem csak a sejtjeinket képes óvni, sőt megvédeni is, hanem méregtelenítő hatása is van. A kardamomban például megtalálható a mangán, ami fokozni képes a salakanyagok eltávolításáért felelős enzimek termelődését. A kardamom gyönyörű is, jó illatú is, és annak is érdemes rendszeresen kardamomot fogyasztani, aki többet szeretne tenni a veséje egészségéért, mert hogy a kardamom képes fokozni a vizelet kiválasztást, csökkenti a vérnyomást és a benne található vegyületek a vesében felgyűlemlett kalcium és húgysav eltávolítását is serkentik. Egyébként ezek az anyagok képesek hozzájárulni, sőt, ezek az anyagok járulnak hozzá nagyban a vesekövek kialakulásához. A kardamom a húgyúti fertőzések természetes gyógyítója is lehet, a benne található vegyületek képesek fokozni a vérkeringést, csökkentik a gyulladásokat, a nyálkahártyát nyugtatják, úgyhogy olyan problémák ellen is bevethetők, mint az asztma vagy a krónikus bronchitis. A kardamomból készült tea, illetve a kardamommal fűszerezett ételek rendszeres fogyasztása enyhíti a köhögést, nehéz légzést, a légszomjat vagy a mellkasi fájdalmakat is. A vérkeringés fokozó hatása pedig másott is kihasználható, mert ezt a fűszert azoknak a férfiaknak is érdemes rendszeresen beépíteni az étrendjükbe, akik szeretnék a szenvedélyüket felpesdíteni. A kardamom számos ilyen jellegű probléma ellen jelenthet természetes megoldást. Érdemes tehát naponta 2-3 csésze kardamom teát inni azoknak, akik a fent felsoroltak ellen küzdenek, vagy az egészségüket szeretnék megőrizni, vagy még egészségesebbnek lenni, úgyhogy hajrá, kardamomot tessék fogyasztani. Teaként, fűszerként, rágcsálva, forró italokba, süteményekbe, ételekbe meg fogjuk szeretni, ebben egész biztos vagyok, és nagyon-nagyon jót fog tenni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Magányosak leszünk, magányosabb.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.7 Manna FM mannapköziének az állatbarát rovatában ma a kutyahűségről, vagyis a kutya kötődéséről lesz szó, hogy mennyi idő után kezd el igazán kötődni egy kutya a gazdájához, és hogy ez milyen tényezőktől függ. Szénási Simonetta írás alapján haladunk az énkutyám.hu oldal segítségével. Ahogy mondani szokás, ugye a kutya a hűség és a feltétel nélküli szeretet eleven szobra. Na de vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy ez kialakuljon a kutya és a gazdi között? Nagyon sok történetet olvasni, találni az interneten is, amik gazdikról szólnak, kutyahűségről szólnak, kapcsolódásról szólnak, örökbarátságról szólnak. Ezek azok a kutyák, akik gyakorlatilag saját magukat háttérbe szorítva szó szerint bármit megtesznek a szeretett személyért. Nem véletlenül emlegetjük így tehát a kutyák hűségét és önzetlenségét, hogy példa legyen előttünk emberek előtt is, ám ahogy az emberek, hogy az állatok és a gazdáik között sem evidens a szeretet alapú kapcsolódás, bár ebben az esetben, az utóbbi esetben némiképpen másképp működik ez, és más feltételekhez kötött. Úgyhogy vegyük sorra, hogy mi múlik, hogy a kutya mikor kezd el kötődni valakihez, és mennyire mélyül el a kapcsolat. Ott van az első benyomás. A kutatók arra jutottak ugyanis, hogy miképp az emberek között, ugye a kutya ember esetében is nagy jelentőséggel bír az első benyomás. Ám ahogy nálunk is tévútra vihet az így kialakult kép, ugye aki nem túl jó emberismerő, az félre mehet egy-egy kapcsolódásnál, egy-egy ismeretségnél. Ugyan így lábúak és a leendő gazdik között sem kőbe vésett ez, de azért náluk sokkal-sokkal könnyebben és egyértelműbben alakul ez ki. A kezdeti nehézségek és döccenők ellenére bizalmi és szeretetteljes kapcsolat alakul ki köztük. Hogyha megvalósulnak ennek a feltételei, de ezek mondjuk 99,9%-ban meg is szoktak valósulni. Viszont azt nagyon fontos tudni, hogy a kutya nem gyerek, bár manapság mindinkább szoktak így nyilatkozni és így kezelni őket. Fontos leszögezni, hogy ők nem azok, mert mint ez a hozzájuk való kapcsolódáson és a velük való bánásmódot illetően fontos. Megértjük a kutyát akkor, az ő érzelmi világát, hogy a kutyaként tekintünk rá, nem pedig embergyerekként, ugyanis ezen a téren másképp működnek, mint mi emberek. Az esetükben a szeretet és a ragaszkodás nem valami zsigeri, ahogyan például egy anya azonnal gyengéd érzelmeket táplál a gyerek iránt, sokkal inkább a valakihez, vagy egy csoporthoz való tartozás örömeként határozhatnánk ezt meg. Ez a közösség lehet egyetlen személy, egy másik kutya vagy kutyák, de akár más állatok is. A DNS-be kódolva van ez a kutyákban, a tudósok ugyanis ezt meg is állapították, hogy a kutyák genetikailag hajlamosak ragaszkodni az emberhez, ennek az oka pedig a háziasítás, a régi időkre visszanézve, és az idő alatt lejátszódó folyamatok. Ugye a háziasítás, mint olyan évezredeken át tartó evolúciós folyamat volt, amelynek során a vadon élő kutyák sok-sok olyan fizikai tulajdonságot és viselkedési formát fejlesztettek ki, amik révén jobban alkalmazkodtak az emberekkel való együttéléshez. Ezek közé tartozik a nagyobb érintkezés, tűrés, az emberi utasítások követésére való hajlam, valamint a szelídebb, a kezesebb és a társaság kedvelőbb viselkedés. Ezek a változások tették lehetővé, hogy a kutyák sokkal-sokkal szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki az emberrel, és értékes háziállatokká és társakká váljanak, válhassanak. Arról, hogy miért a kutya az ember legjobb barátja, a kutyák bizonyos személyekkel sokkal közelebbi kapcsolatot tudnak, és bensőségesebb kapcsolatot kialakítani, másokkal pedig távolságtartóbbak, és még akkor is, hogyha napi szinten foglalkoznak velük, és ez is bizonyos kötődési mintát mutat. Azt, hogy a négy lábú pajtás milyen gyorsan érzi magát a csoport vagy a kis társaság részének, különböző tényezőktől függ. Ha például pozitív érzelmeket, örömöt és derűt társít a családdal közös élményekhez, akkor erősebb lesz a vágya arra, hogy a csoport tagja legyen, tehát a kutya hamarabb kezd el kötődni. Ezzel szemben, ha az élmények negatív érzelmekhez, például félelemhez vagy dühöz, hangos veszekedéshez, elutasításhoz kapcsolódnak, akkor a folyamat sokkal hosszabb időt vehet igénybe. Nagyon fontos viszont megjegyezni, hogy a túlzottan kötődő viselkedés a szorongás jele is lehet. Ez sokszor előfordul azoknál a kutyusoknál, akik mentett kutyusok, és náluk sokszor lép fel hosszan, vagy akár marad is a szeparációs szorongás. Erre érdemes odafigyelni, és a kutyát ugyanúgy, ahogy az embertársakat is úgy szeretni, ahogy neki jó.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
3: Manna Hit. Manna Hit.